Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. És benne François Truffaut beszélgetett Alfred Hitchcockkal 1962-ben. Általában Hitchcock filmzenékkel. További jó tilosozást!

Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99.

fiamnak, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavaszkertében a vallást ezért öntözgetem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földjen nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdjeül, lej vigasztalást a szent igében. Bújdosunk e földi téreken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód, e csókom legyen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: A fülemile, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd-elhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él. Mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, de szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik által a sövényen, egy koromba szó keményen.
1: Hát kié? Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zenget, hogy illetné a füty kendet.
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva. De a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a füty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallér tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is.
1: ilyen ügyről, madárfütyről, mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró, haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond a e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyöl, bal felülütt, s nekem fütyöl. Elmehetnek.
0: Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?
2: Thank you so very much. I'd like very much to thank my friends, Joe Harnell and the wonderful orchestra.

0: Szó, zene, kép. Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus van a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom, Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát, itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát, ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette, üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kiskalvár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végig megyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. Ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemért. De Lillikém, javíts, ha nem jól mondom majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetek rá, hát, kedves nézők, huncutodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy-másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus van a Tiszál, Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalus van?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkón, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak. Döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis rectocollusom van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honnan az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. De erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp-hopp, ingyom-bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Így áll, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hogy hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való. Gondolom használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Vélám, de...
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra. Az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan hát illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket, Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltó, gatyas kis gerlicé.
1: Hát így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma. Azt hiszem, joggal zárhatja 3,5-24 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következik az

0: még mennyire is te hozott, tiszteletem.
1: Kérem akkor.
0: Gabriel. Gabriel. Békesség. Tehát 5 percig van az interjúra. Belépés itt, könnyed meghajlás, arcderűs, viselkedés fesztelen, de nem közvetlenkező. Parancsoljanak, itt van 2 példány, ezen rajta vannak a kérdések.
1: Kérem, hát...
0: Békesség! Az Úr legyen veletek! Tiszteletem!
2: Hoztam önöket!
0: Mennyire?
2: Foglaljanak helyet, tessék!
0: Tessék megengedni, hogy köszönetet mondjak ezért a lehetőségért.
2: Ó, kérem, szóra sem érdemes, előbb-utóbb így is sorra kerültem volna.
0: Hadd tegyem hozzá, hogy alapvetően tudományos gondolkodásunk ellenére is tiszteletben tartjuk ezt a kapcsolatot. Sőt, népünk nagy barátjának tekintjük istenségedet. Nálunk kialakult egy nézet, miszerint ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk pokréta rajta.
2: Igazán? Meg kell mondanom, nem szívesen hallok ilyen idealista túlzásokat. Hát kérem, ez a fogalmazás helytelen, nekem ugyanis nincs kalapom. Ezek szerint az önök országa bokréta egy nem létező kalap mellett. Hát kérem, parancsoljanak gin, whisky, nektár, ambrózia, kis fröccs, tessék. Na kérem, talán ideje volna, ha tisztáznánk, mi is az önök országa az esetben, ha a Föld nem Isten kalapja. Tessék, egészségükre.
0: Isten éltesse.
2: Adjuk a személyi kultuszt, kérem. Uraim, meg kell mondanom, hogy az önök országa, Magyarország, ugyancsak ellát engem teendőkkel. Nyújtsak önök felé védő kaart. Hozzak önökre vígesztendőt. Mindent fölülről, kérem, mindent fölülről.
0: Hát akkor föltenném az első kérdést. Hogyan látja istenséged a mennyország helyzetét most a karácsonyi ünnepek után?
2: Hát kérem, le kell szögeznem, hogy a paradicsom alapjainak lerakása befejeződött, most munkáljuk terveinket, és ennek alapján joggal remélhető, hogy a most következő időszak során átléphetünk az édeni társadalomba való koncepcióba.
0: Bocsánatot kell, pontosabban mikorra várhatunk?
2: Mondom kérem, az 5. 5 milliárd éves terv végére.
0: Hát elnézést kérek, itt valamit nem értek. Istenséget 6 nap alatt teremtette a világ.
2: Oh, igen, legalábbis istenkész beköltözhető állapotig. Hősi időszak volt, kérem, ifjúság, lendület. Víz kellett, teremtettünk vizet. Burgonya kellett, teremtettünk krumplit.
0: Na ja, hát ugye az rendben van, de hát a 6 nap alatt az egész világot meg lehetett teremteni, miért kell 5x5 milliárd év az édeni társadalomig?
2: Hát kérem, gondjaink vannak ugyebár a kapacitással, a kooperáció is akadozik. Tudják, mennyivel egyszerűbb azt mondani, legyen hold, legyen nap, legyen világosság a Földön, mint az, hogy legyen világosság a fejekben? Elválasztani a szárazföldet és a tengert, ennyi. De elválasztani az önzést és a társadalmi tudatot, ajaj.
0: De az Isten szerelmi.
2: Kérem, a magánügyeimet hagyjuk.
0: Kivágjuk, kérem, kivágjuk, természetesen kivágjuk. De ha megengedi, a paradicsom már a kezdetén megvolt. Az ős kommunizmus, akarom mondani, Ádám és Éva.
2: Jaj, kérem, miféle paradicsom volt az? Miféle paradicsom az, ahol mesztelenül járnak és bogyókon élnek? Paradicsom volt, mert annak neveztük. Ön talán még emlékszik rá. Nem mondom, kérem, voltak eredményeink, ugyebár, de aztán levágtuk az aranyalmát tojófát. És akkor ki kellett mondanom, arcod verejtékével eszed a kenyered.
0: Ismerjük ez az új mechanizmus. Anélkül, hogy utólag bármit is helyteleníteni akarnék, akarnak azért bizonyos körök, amelyek élesen elítélik a tisztítótűk intézményét.
2: Igen, most azóta rájöttünk, hogy az ingadozó sem szükségképpen ellenség. Őt az esetek bizonyos százalékában ő is a mi kutyán kölyke. Most ismét szélesre tártuk a Mennyország kapuit, és átfogó szövetségi politikát folytatunk. Ó, szövetségi, új szövetségi, ifjúsági szövetségi, nőszövetségi. Mikor milyen?
0: Akkor hadd térjünk vissza a jelenbe talán.
2: Tessék.
0: Hol tartanak önök most? Mi a következő lépés?
2: Hát kérem, ez teljesen világos, következetesen haladunk az úton, amelyet a tézisekben lefektettünk.
0: Ha betekinthetnénk ezekbe a tézisekbe...
2: Kérem, semmi akadálya, közelmúltban járt itt egy riporter valami... Mózes! Annak kőbe véstem mind a tizet.
0: Volna egy kényes kérdés.
2: Tessék csak!
0: Mi istenséges véleménye az áremelkedésről?
2: Hát kérem, az áremelkedés a fejlődés szükségszerű belejárója. Én mindig idejében tájékoztattam a közvéleményt az ár várható emelkedéséről. Nem a felsőbbség hibája, hogy az ár emelkedésére egyetlen ember reagál teljesen.
1: Ez érdekes információ.
0: Kicsoda?
2: Noé. Megépítette kérem a bárkáját, felül aztán emelkedhetett az ár. Nyugodtan várta kérem a galambot, a fehéret, soha nem a sült galambot.
0: Akkor talán térjünk át most a Mennyország gazdasági helyzetére.
2: Hát kérem, csodát éset, doktor.
0: Nem!
2: Na hát azt büszkén állíthatom, hogy az egyfőre eső bárányfelhőben és hókristályban a pokolnál is jobban állunk.
0: Igen. Hát akkor talán térjünk át a külpolitikára.
2: Kérem, külpolitikánk rugalmas, de következetes. Meg kell mondanom, hogy az idő nekünk dolgozik, kutya ugat kérem, karaván halad, ugyebár. A pokol válságjelekkel, fűzeresztékei recsegnek, ropognak, Kábán támolyog a szakadék felé. Ennek folytán örömünkre szolgál, hogy a pokol beleegyezett a két nagyhatalom magas szintű eszmecseréjébe.
0: Jézus Mária!
2: Kérem, a családomnak ez semmi köze.
0: Ki fogjuk vágni. De hát miről folyik ezen a magas szintű megbeszélésen a tárgyal?
2: Kérem, természetesen a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, anélkül, hogy elvi engedményeket tennénk, szükségessé vált és észszerűvé a pokol némely pozitív vonásának a mérlegelése, hiszen 200 milliárd elkárhozott nem tévedhet egyszerre. A tárgyalásaink első eredményeként 2 millió mennybéli turista látogatta meg pokolban élő rokonait az ünnepek alatt, a fele vissza is tért.
0: És a másik fele?
2: A rabságot választotta. Elkápráztatta őket a pokol talmi ragyogása, valamint az a körülmény, hogy ott átmenetileg még valamivel magasabb az életszínvonal. De majd hamarosan rájönnek, hogy a pokol sem fenékig tejfel. Mindez nem csökkenti a felett érzett örömünket, hogy Lucifer úr elfogadta meghívásunkat, és hamarosan ellátogat a mi országunkba.
0: Bocsássa meg istenséget, de hát Lucifer a mennyországban?
2: Nem értem a csodálkozását, kérem. Lucifer úr a monopokoli kapitalizmus kimagasló alapja.
0: Akkor még egy kérdés.
2: Tessék, csak nyugodtan.
0: Istenséged bölcs vezetésével itt a mennyországot építik. Hogyan lehetséges mégis, hogy a pokolban magasabb az életszínvonal?
2: Úgy érti, miképpen lehetséges, hogy a pokol életszínvonalának egyes mutatói átmenetileg még jobbak a mieinknél.
0: Igen, azt hiszem, pontosan így értem.
2: Hát kérem, ez alapvető okra vezethető vissza. Mi ugyebár boldogságot teremtünk, és mint már mondottam, boldogok a szegények. Na, uraim, hát akkor...
0: Hát akkor...
1: Kérdje meg istenséget, hogy még egyszer köszönetet mondjak.
0: Televízió nézői nevében is hadd mondjuk. Köszönetet.
2: Örömömre szolgált, szóra sem érdem. És tessék, fáradjanak át talán ide a...
0: De bocsásson, megkérem, ez lehetetlen.
1: Minket várnak odalent a stúdióban. Hát ez nem megy most.
2: Sajnos. Uraim, aki egyszer a mennybe ment, annak már ott a helye.
0: Elnézést kérek, ez félreértés. Odalent szilveszteri műsor van, mi szolgálatban vagyunk.
2: Nevetséges dolog, kérek. Akit az úr magához szólított. Uraim, ha önök annyira fontosak odalent, mint amilyennek tartják magukat, akkor bízzák a sorsukat a híveikre. Ha valóban olyan nagy szükség van önökre, majd a rajongóik megváltják önöket. Na, akkor talán menjünk át ide a bárba, meghallgatjuk a szférák zenéjét. Vagy ultizhatunk.
3: Ah! első piros oszt.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: Büszke vagyunk arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megbonthatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek. Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 30 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, Szajusz 36 kutató űrhajósa.
1: Ez az, megtörtént az öntörítés, elhangzott a döntő vezényítőt, nyitó kulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozdulat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába írjen, fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valéri Kubászokkal és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonúri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valéri Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a starthelyen. Egymás után hangzanak el az utasítások, a parancsszavak. Kljucs, nadrenás, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szelepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemlya abort, ez a döntő pillanat, figyelem, rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási pőst, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben. Hiszen most egyszerre 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most!

0: один, тут Мартин Бон.
1: Я фало на КСС без изменения. Есть небольшие вибрации.
2: Jelenti, hogy minden rendben.
1: Mereg Ruszka megcsinálja, Pászke Pennó Vilicsvatta.
2: Bátorítás jelenti, hogy egyre jobban érzi a túlterhelést, ez a sebességgel járó megterhelést.
1: Принято, спасибо.
3: 30 секунд. Полет нормальный.
2: Repülés rendben.
4: Могут работать люди, только преданные.
2: А jelentések megnyugtatóak. A rakéta már nem látszik a Bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtómű fokozatot, és hajó tulajdonképpen a pályára tér, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebességre gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km, egy másodperccel az 8000 méter.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és félelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az ég.

Volt egyszer egy király, aki nem szenvedhette a mesét. A mesemondókat meg éppenséggel ki nem állhatta. Legszívesebben vízbe folytotta, karóba húzatta volna valamennyit. Vízbe is folytatott, karóba is húzatott minden mesemondót, költőt, regőst és énekest, akit csak kézre keríthetett közülük. Mert a versből s a muzsikából is egyedül csak a pattogó pram-pram-pram-pramot szerette meg azt, hogy csinnadratta bum. Még a mesemondók mesemondójának sem kegyelmezett volna. Fejét akarta vétetni, jobban mondva venni saját kezűleg. Szerencsétlenségére éppen a szóban forgó király idején élt a mesemondók mesemondója, aki egyben a költők költője is volt, mert olyan mesét talált ki, hogy aki azt végig hallgatta, mindjárt más ember lett belőle. A rosszból jó, a jóból még jobb, a gőgös szerényé, az irigy nagylelkűvé változott. A haragos megbékélt, a hazug attól kezdve csak igazat mondott, és így tovább. Egyedül a kegyetleneken nem tudott változtatni, mert azok sohasem tudták végig hallgatni. A király is, mondanom sem kell, a kegyetlenek közül való volt. No azért, ezt a hírest már magam is meghallgatom, mondta, amikor elébe lögdösték a sarusíjaitól is megfosztott mesemondók mesemondóját. A sarusíját azért szedték ki, nehogy a karóba húzástól való félelmében felköthesse magát. Így szokták azt a tömlöcökben, mióta világ a világ. Hűzzétek vissza a saruját! Szólt oda a király a porkoláboknak. Úgy se lesz alkalma felkötnie magát, mert én ő hírességét most végig hallgatom, s utána bizonyságul, hogy a meséje engem meg nem indított, saját kezűleg csapom le a fejét. Nos, ad hallom azt a mesét. Fogolj megrázta láncait. Vetesd le, láncokban nem mesélek. Neme! Horkant föl, s kapott kardjához a király. Nem én, nézett szembe vele a költők költője. A király dohogva lökte vissza kardját a hüvelybe, s intett, hogy szedjék le róla a vasat. Na, hadd halljuk most már a mesék meséjét, vagy óhajtasz még valamit? Leszeretnék ülni. Ülni? A király előtt? Orkantak föl most már mind a körülálló udvarbéliek. Micsoda vakmerőség! Hozzatok egy széket ő urasága alá! Nyelte le a mérgét a király. Üljetek le ti is mindannyian, intett a körülállók felé a költők költője. Mesét csöndben kell hallgatni. Áhítattal, mert a mese a királyoknál is hatalmasabb. Örökérték. De te! A halál fia vagy! Szökött fel trónjáról a király, aki már tovább nem nyelhette mérgét. Suhant is a kardja, mindenki földön látta már a költő fejét, de abban a minutumban hatalmas fény csapott a palotába. Tűzszárnyú madár suhant be, s a költőt elkapta a király kardja elől. Sohasem fogod megismerni a mesék mesét, soha. Hallották még a megrémült körülállók, haláluk napjáig se tudták bizonyossággal, hogy a madár vagy a költő mondta volna-e. Dühösen lökte vissza kardját a király. Hozzátok előmbe mindazokat, akik már hallották a mesék meséjét. Hallani akarom, csak azért is hallani fogom. Szétszaladt az udvar, a porkolábok, még a kupták is mind a mesék meséjét ismerőket keresték. Estére tele lett velük a palota pincéje. Egy sem akadt, aki elmondta volna a királynak is. Hiába dühöngött a király, hiába suhogott a kardja. Nem vagy méltó a végighallgatásra. Nem érdemled, mondta sorra minden elővezetett. A király sújtott vágott volna, de a tűzmadár minden suhintásra megjelent, és elvitte a halálra szánt mesemondókat. Sorra mind, amíg csak ki nem ürült a pincé. Királyt pedig megölte a mesék meséje utáni szomorúság. És azóta is minden mesemondó, költő, regős, énekes azért él-hal teszi rá életét. Hát, ha sikerül neki találni.
elmondani a mesék meséjét, amit egyszerre jobbá, szebbé változna a világ.

0: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt, esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Buzsajt, orsót szerte haigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyös írásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. Nohát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Big Mac. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kenti? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a van kennek kéznél egy fejszél? Hogyne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pipparból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt né a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszűt számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta útját. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságról. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztet vetve. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod?
1: Látom, de nem értem.

0: Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet.
1: Nos, hát ez volt az első Természet hangja 98-ból, már nem a legelső műsor, hanem a mai műsorunk első száma, és aztán ugorjunk vissza most 95-re, és a teknősökről hallgassunk meg egy epizódot.
2: És remélem, hogy a éjfél előtt hárman fogunk snowblizni ma este, Ripityo Mézsau, Lang Xing és Felhőalacskás Nagy Tóni. Aztán az éjfelett pedig, hát szándékosan nem árulom el, hogy milyen állat fogja adni. Ez tehát a mai programajánlat. Ez várható éjfélig, és egy kis zene után a hét fő állatát fogjátok hallani, azaz a hét fő állatát.

0: Ezer évnyi az én korom, és öregszem napról napra. Dobozban tartott egykoron Teobald gótokatja. Ami történt azóta, haj, az engem nem zavar már. Pénzért mutogat a tulaj egy Heilbronn béli kalmár. Ne félj, hogy a fejemre nő sors és halál különce, vagyok a teknő, teknőnő, vagyok a teknőnönce. Rendhagyó módon Christian Morgenstern versével kezdtük a mai adást. Ígérem, hogy azzal is fogjuk befejezni. Tehát a teknős a mai este, és Pityu is leült közénk, akkor fölfedjük a hétfő állatát. Fölnyitunk egy könyvet a Pityunak, hogy mindjárt az elején azt mondja, hogy pont. A hétfő állata ez.
1: Hopszlá.
0: Ez egy iszonyatos nagy darab teknős béka, amit látunk egy szakállas macsó kezében. Hát azt írja, hogy 165 font súlyú, ami átfordítva...
2: Hát kb. 70 kilós lehet az állat.
0: Tehát egy 70 kilós teknős békát látunk, honnét, merről?
2: Ez az állat, ez a keselyű teknős, ami az Egyesült Államok déli-délkeleti részén honos, és a figura, aki tartja, az egy hivatásos teknős vadász, aki azzal keresi a kenyerét, hogy teknősöket fog, és utána eladja éttermeknek.
0: Az ő keze van itt később lefényképezve a könyvben?
2: Nem az ő keze, de egy kollégája kezét látjuk a 157. oldalon.
0: Akkor föllapozzuk a 157. oldalt, és megpróbálom nektek leírni, illetve talán azt hiszem, hogy Ripityom és Zsahu fogja meglátni a képet életében először. Mit lát a teknős vadász kezén? Kissé eltérő szerintem a normális állapotoktól.
1: Hát egészen teknőszerű karmokat látok itt ezeken az ujjakon. Ezt nem tudom, hogy ez az állathoz való hasonulás, mert azt mondják, hogy a régi házasok is kezdenek egymásra hasonlítani, vagy pedig a leves készítés közben egyszerűen levágta egy bárdal, ezt nem tudom megmondani neked. Körülbelül olyan bütykös az ujja, mint Andy Irvinnek, akinek az ujjai úgy működnek a mandolina, mint egy kalapács. Egészen kicsi fekete körmöket látok, nagyon ronda különben a két középső ujjon, tehát a gyűrűsön és a középső ujjon. Hát nem tudom, szóval szörnyű.
0: Javaslom, hogy kérdezzük meg szakértőnket, mit látunk a képen?
2: Ez egy teknős vadásznak a keze, akinek a két középső ujjának az utolsó percét leharapta egy keselyű teknős. A keselyű teknősről azt kell tudni, hogy ugye a legnagyobb, átlagosan a legnehezebbre növő édesvízi teknős.
0: Akkor itt vagyunk megint a legeknél, mint ahogy minden adásnál az utóbbi időben. Mekkora ez a valójában, mert most már volt egy 70 kilós súlyú, mennyi a legnagyobb, amit eddig fogtak belőle?
2: A rekordot igazából nem tudom, de 80 kiló körüli az egy elég átlagos testtömeg.
0: A neve keselyű teknős, ez vajon honnét ered?
2: Keselyű teknős néve az igazából, azt hiszem, hogy a magyar név az a németből eredeztethető, és a teknős feje az erősen kampós csörben végződik, és ebből kapta a keselyű teknős nevet.
0: Akkor most föllapozzunk egy olyan oldalt, ahol egy valószínűtlen méretű koponyát tart a kezében egy illető. Egyszer már volt szó arról, hogy egy mi volt a cápa állkapocs belsejében állt 17 darab ichtiológus zakóban és karddal és mivel, és
1: sisakokkal.
0: Sisakokkal. Na most kit látunk, vagy mit látunk a képen?
2: Ez szintén egy teknős vadász, nagyon meglepő, Bill Pipernek hívják, és a legnagyobb eddig talált keselyű teknős koponyát tartja a kezében. Az állatot egyébként nem őrizték meg sehol, nem is mérték le, azt hiszem, csak a koponyából következtetünk arra, hogy ez lehetett a legnagyobb példány.
0: Szóval ez egy közel 80 kilós állat, ugye, ezen a képen?
2: Én azt gondolom, hogy meg is haladja a 80 kilót, elképzelhető, hogy akár 100 kilós is lehet ez a példány.
0: És szóval egy ilyen jószág hol él, mit csinál, mivel keresi a kenyerét?
2: Ez a jószág annyiban érdekes, hogy eléggé vízhez kötött életmódot folytat, lassú folyású folyókban, esetleg erekben éldegél. Nagyon ritkán hagyja el a vizet, kizárólag tojásrakás céljából mennek ki a lányok a partra. Fiúkat azt hiszem, hogy még nem is láttak. Talán napozni előfordul, hogy kimerészkednek.
1: A fiúk a bányában dolgoznak.
0: De hogy dolgoznak a bányában egyébként? Ne csak kell, hogy egy 80 kilós állatnak legyen valami trükkje, azon kívül, hogy leharapja a teknős vadász kezét.
2: Érdekes, a teknős vadász kezét kizárólag szárazon harapja le, tehát a vízben úgy tűnik, hogy egy elég szelíd jószággal van dolgunk. Ha kiveszik, hogyha a teknős vadász megfogja a hálóba, akkor elég durván viselkedik. Egyébként a vízben egyszerűen hever, és kinyitja a száját, a nyelve végén van egy kis szürke kukacka, ami, hogyha megtelik vérrel, akkor vérvörös lesz, és ezt a teknős mozgatni is képes, ezzel csalogatja közelebbre a halakat.
0: Emlékszel arra, amikor a harcsának a bajuszáról Vásárhelyi valami hasonlókat írt?
1: Hogyne. Kukacként viselkedett a harcsának a bajusza, és ezzel becsapta ugye az apró halakat.
0: De én úgy láttam, hogy neked valami tök más dolog jutott az eszedbe.
1: Hát persze, vérrel megtelik, és mit tudom, ilyen kukacszerű valami, hát... Na.
0: Azt hiszem, hogy akkor elérkeztünk talán az est fénypontjához, kicsit hamar vágtunk bele. Mi az, amit ripityom és mindjárt eldobja az agyát? Életében először fog ilyen dolgot tartani a kezébe. Lang Xing most kinyitja a táskáját, és elővesz valami formalinos oldatban valami borzasztó dolgot. Mit látunk?
2: Ezek alapvetően teknős belsőségek, ez egy látjájú teknősnek a belső szerkezete. És itt a végibe...
0: Az a zöld, ugye?
2: Egy olyan kunkorodó szervet látunk, mint egy felfújt gumikesztyű, csak éppen hatújú. Az egy teknős kuki.
0: Teknős nemi szerv, lefordítom, Pityu. Első olvasatra mit látsz?
1: Hát Kodály Zoltán jut eszembe, akinek egyszer volt egy adatközlője, és megkérdezte Kodály Zoltántól, hogy hát szabad-e disznó dolgokat is beleénekelni a mikrofonba, vagy a fonográfba, én már nem tudom. És akkor az volt a nóta vége, hogy csavarosa, fasza. Mert Kodály azt mondta, hogy hát lehet disznókat is énekelni, csak akkor mondja mindig azt, hogy amikor a disznóhoz érkezik.
0: Na de most közben Lang Xing kinyitotta a befőttet egyébként, és kézbe vehető ez a borzasztó szerv. Pityu, meg mered fogni?
1: Hát megmerem. Volt nekem egy rokonom, a Botta Pista, aki az állatkertben dolgozott az akvárium terráriumban, és hát nála kellett utoljára ilyen dolgokat csinálnom tinédzser koromban, hogy például megfogni egy haragos siklót, aki azonnal jól belemart a kezembe, valamint az anakonda mesterséges táplálásánál is jelen voltam, úgyhogy ez most valamilyen hasonló élmény.
0: Azért egy kicsit hadd mondjam el én is, hogy én mit látok. Szóval ez valami olyasmi, mint a 8. utas a halálban, az a szerv, amelyik kinyúlik az ember gyomrából, azt kiszakítja belülről, aztán magas visító hanggal elszalad a konyhasztal alá, ott elbújik, és soha többet nem lehet tudni, hogy merre jár. Mit lehet erről az iszonyú szervről tudni?
2: És ez a szerv nem véletlenül ilyen, amilyen. A teknősök meg családonként más-más a péniszük. Ez egy látyajú teknősnek a kukija, mint mondottuk. Azért ilyen alakú, mert a látyajú teknősöknél elég nagy az eltérés a nemek között méretben. A lányok azok körülbelül kétszer akkorák, mint a fiúk. És miután vízben úszva párosodnak, ezért szükség van rá, hogy a fiú lehorgonyozza magát a lány belsejében.
0: Tehát magyarul ilyenkor nincsen különösebben beleszólás a nőstének, hogy mi történik, ha egy ilyet belenyomnak, nem?
2: Hát különösebb nincsen, menekül egyszerű.
1: Az biztos, hogy a magyar lányok nem ilyenről álmodnak.
0: Szerintem most bezárjuk ezt a befőtet, meg kezd elég büdös lenni itt a stúdióban. Hadd fűzzem hozzá azt a történetet, amit én megéltem annak idején a Vitukiban, ahol ugyancsak volt ilyen látyajú teknős pár, és elmeséltem egyszer Boldogod Bújdár nevű operatőrnek, aki kirontott hatalmas lámpákkal, hogy lefilmezze a teknősök nemi életét. A szirtessel együtt a naplójukba bele akarták tenni, mert egy ilyen kocsmai beszélgetésnél elmondta nekik, hogy az állat, amit kihúzás nélkül 12-szer képes elélvezni, és ez látszik a vízben, amikor úgy bezavarosodik a környéke a víznek az élvezéskor. És hát én nem is tudom, azt hiszem, hogy teljesen jogos ezek után, most ugye kezemben volt egy ilyen szerszám, ezt nem is lehet azt hiszem másképpen használni, mint kihúzás nélküli szeretkezésre.
1: Hát ha jól le van horgonyozva, akkor nem is érdemes talán kihúzással vacakolni.
0: Szóval az volt a történet vége, hogy megjelent a Gújdár meg a Szirtes ilyen iszonyú nagy reflektorlámpákkal és 35-ös kamerával, és rányomták a akváriumra, amiben hát nem lehetett együtt tartani ezt a két állatot, hanem csak alkalmanként lehetett őket összerakni, és akkor néhány másodperces előjáték után belemélyeztette ezt a minden lágyhűteknősnek ilyen zöld egyébként, mert csak...
2: Élő állapotban inkább lilásnak mondanám. Egyébként az anyag az szabadon áramlik, mert a végében van a luk, amin ugye kijön a kellék, és van egy csatorna mind a két oldalán, és ott áramlik az anyag végig a kukin.
0: Na most nem én vagyok a teknős szakértő itt hármunk közül, de én nem mondom, hogy akkor mit láttam, aztán korrigáljál, hogyha az én szemem csala. Én azt láttam, hogy a hím fölmászik hátulról a nőstényre, beleharap a nyakába, azzal úgy hátra szorítja a nőstény nyakát, hogy az hát kis hián kitörik, a négy lábával megfogja a páncélt hátulról, ami nem tudom, talán a lágyhívóknál nem nevezhető páncélnak, vagy mit tudom én, és gyakorlatilag odaszögezi magához a nőstényt. Ez a metódus, ugye körülbelül?
2: Hát ez az átlagos metódus, ez minden teknősnél körülbelül ugyanilyen. A hímek általában igyekeznek a nőstények fejét betuszkolni, mert akkor a hátsó részüket kénytelenek kinyomni, miután a teknőben nem fér be az egész teknős, csak részleteiben. Úgyhogy azzal, hogyha a fejét sikerül benyomni, akkor a farkát kitolja, és már is kezdődhet az aktus.
0: Tehát be kell nyomni a fejet a páncélba ahhoz, hogy a fara előre kijöjjön a dologból, ugye?
2: Igen, mert akkor nem bírja behúzni a hátsó lábait.
0: Na most ugyan a hétfő állata a keselyű teknős, de nekünk egy aligátor teknősünk volt, ami elég közel áll ugye ehhez a jószághoz. Az azt hiszem, hogy 14 kilós volt, és egy ilyen konténerbe tartották vízbe, és híre ment az állatnak, és Prágából fedeztetésre hoztak egy 4,5 kilós nőstényt. Ez ugye azt kell tudni, hogy itt ellentétben a teknősöknél és általában az élővilágban a hímek általában kisebbek, mint a nőstények, vagy legalábbis ilyen alacsonyabb rend, mondjuk nem az emlősöknél. Itt azt hiszem, hogy elég nagy a méretkülönbség, ugye a keselyű teknősnél?
2: Elég nagy, pontos adatokat nem tudok sajnos, de mondjuk egy felnőtt keselyű teknősnél 20 centi lehet a különbség.
1: A nemi szerve?
0: Nem, hát a két nem típusú nemi szerv között, mint biológus elárulom, hogy teljesen más a dolog, nem igazán mérhető centiméterrel. De hogy a sztorit elmondjam, tehát repülőgéppel, mit tudom én, kölyál engedéllyel, akármivel elhozták ezt a szerencsétlen állatot Prágából, berakták a konténerbe az Ali mellé, az Ali úgy körbejárta ezt a durván hozzáképest hamburger méretű nőstényt, megkerest az egyetlen egy lágy pontot, oda belekapaszkodott, és mint ahogy az ember a bécsi zsömléből kihúzza a panír közül a húst, úgy rántotta ki az egészet. Minden szexuális előjáték nélkül fölfalta a 4,5 kilós aligátor teknős nőstényt, és a gazdája, aki végrepülte érte a cseh és morva és szlovák birodalmat, az elképedten látta, és közben nyúlni nem lehetett, mert az Ali előtte egyszer már egy harapással eltört egy seprűnyelet, ami már tekintélykovácsoló dolog, nem? Tudsz valamilyen ilyen rettenetes gaztettéről, hogy ilyen, hogy is mondjam, kisé fellengzősen fogalmazzak erről az állatról?
2: Nem. Körülbelül ugyanezeket tudom, mint te. Itt láttuk az ujjakat, a seprűnyelek azok nagyon általános tesztelő eszközök.
0: Tehát azért ki lehet érezni, hogy egy ilyen seprűnyelben azért van erő, és hogy ezt el tudja törni, azért az elég kemény dió. Mit lehet még erről a jószágról tudni? Azon kívül, hogy ugye, mint tudjuk, Észak-Amerikában él, törzúz és iszonyú nagyra nő. Van egyáltalán egy ekkora teknősnek ellensége a maga talaján?
2: Hát azt gondolom, hogy az emberen kívül nagyon kevés lehet. Talán az aligátor még, ami számításba jön, de azt hiszem inkább a gyerekeket eszik, felnőtteknek nincsen ellenségük.
0: Akkor most kicsit foglaljuk össze, csúsztatunk két állatot egymáson, az aligátor teknős és a keselyű teknőst. Mi a kettő között a különbség?
2: Hát egy első ránézésre nem sok. A különbség annyi, hogy a keselyű teknős lényegesen nagyobbra nő, egy olyan 30 centivel. A feje sokkal nagyobb, farka valamivel hosszabb. És azt kell tudni, hogy a páncél hossza, ugye, hogyha 40 centis, akkor a nyaka és a farka ennek a dupláját teszi ki. Tehát egy 40 centis keselyű teknős az 80 centis valójában. Körülbelül ugyanúgy néznek ki, az aligátor teknősnek nincs a nyelvén az a kukac, amiről beszéltünk, és a páncélján azok az élek nem annyira fejlettek, mint a keselyű teknősnek.
0: És melyik hol, szóval ugyanazon az élettérben fordulnak elő, vagy kicsit más az elterjedésük?
2: Érdekes, hogy körülbelül ugyanott, az aligátor teknős azért lényegesen elterjedtebb, mert egész Kanadától egészen Ecuadorig nyúlik az elterjedési területe, de azonos élőhelyen is előfordulnak, és egymásnak ellenségei különben. Láttam képeket aligátor teknősökről, amiket keselyű teknősök megtépáztak.
0: Ha egy kicsit jól kombinálok, az azt jelenti, hogy ha Kanadában is él ez az állat, ahol elég hidegvízűek a talak, akkor ha Magyarországra véletlenszerűen behurcolnák ezt a fajt, lenne szansza arra, hogy itt megmaradjon?
2: Tulajdonképpen igen, hogyha az északi alfajt hoznánk be, ugye ami Kanadában is él, akkor valószínűleg megmaradna. Egyébként érdekesség, hogy a terroristák egyik kiemelkedő figurája Leslie Belső, aki csak magyar Darrellként ismert terroristák körében, ő Balaton, azt hiszem Kenesén fogott egy aligátor teknőst a Balatonba.
0: Ajaj, akkor ezek szerint arról van szó, hogy úgyis tervezünk egy adást arról, hogy a Balatont hogyan lehetne végre rehabilitálni, és visszahozni azt a gyönyörű tájképet, és kicsit kevesebb turistával, és kicsit kevesebb angolnával. Lehet, hogy ez a megoldás?
2: Hát elképzelhető.
0: El tudtad azt képzelni, hogyha mondjuk a Balatonba felszaporodna az aligátor teknős, akkor ott komoly veszélye lenne a fürdőzőkre?
2: Hát mindenképpen egyébként nagyon jó ötletnek tartom. Az aligátor teknős talán nem annyira durva, mint a keselyű, de mondom, vízben igazából megtámadni nem szoktak embert ezek sem. Egyetlen egy esetről tudunk, amikor egy vízi teknős konkrétan emberre támadott. Ez egy indiai teknős lehetett, tehát nem a keselyű és nem az aligátor. Az illetőnek a veszélyét harapta le tőből állítólag, de ezt aztán megkérdőjelezték sokan, mert egy újságban megjelent egy cikk az egyénről, aki mosolyogva mutatta a hűlt helyét, és ez önmagában már elég gyanúsá teszi az esetet, miután ritkán szoktunk kacagva megválni ettől a nemes szervünktől.
1: És te... Yeah.

I was your fool all the year long, baby. I tried whole year long.

0: babe. That's all right for you. Tilos Rádióban annyira felizgultunk itt az előbb a Keselyű és az Alligátor teknős különböző tulajdonságain, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszan kalandoztunk el, de egy pillanatra még csak visszatérnénk, mert hogy itt közben Langsing említette, hogy felhasználják ezt az állatot az emberek valami különleges módon, mint a kopót.
1: Az Alligátor teknősnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a dögöt nagyon szereti, és az amerikai rendőrség addig esetleg egy eltűnt hulla után nyomoznak, és az Alligátor teknős az addig megy, amíg meg nem találja. Utána már csak ki kell húzni, húzza magával a hulla karját, vagy a fülét éppen, amibe belekapott.
0: Na hát akkor jól tudjátok, hogy vízi hulla keresésre is használják a rendőrök ezt az állatot. Pityu, ez neked van itt valami közbeszólásod, mert könyökölsz egyre közelebb hozzám.
2: Hát nem, csak azt akartam mondani, hogy nem szeretnék én ott vízi hulla lenni.
0: Na, Ripityó Mézsa úgy is osztja ezt a nézetet, és akkor térjünk rá arra, hogy hát, mint gondolom, hogy megrögzött természethangja hallgatók, tudjátok, hogy most az Édes Hazánk gyöngyei sorozatnak kéne következnie, de mivel hazánkban a tudomány mai állása szerint csak a mocsári teknős él, és itt törtük a fejünket Langsinggel, hogy mit lehet erről az állatról mondani, sikerült valamit?
1: Nem.
0: Na hát szóval ez egy ilyen eléggé ártatlan és kicsit talán unalmas állat is. Ezért összekötjük a konyhai csemegét a mocsári teknőssel.
2: Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy étkezésre is alkalmatlan az állat, vagy azért valamire azért csak használható, nem?
0: Én annyit tudok Langsingtől, hogy van egy Farkas Balázs nevű teknős kutató Magyarországra, aki lefordított egy bécsi receptet 1777-ből a mocsári teknős bőti ételnek elkészítve címmel, és ezt fogjuk most tárni elétek. De én azt hiszem, hogy ha már természet hangja, azért nagyon fontos, hogy megegyezzük azt, hogy a mocsári teknős ugyebár védett állat, és tudsz egyáltalán olyan teknőst, ami nem védett, tehát hogy esetleg másból szeretné elkészíteni a hallgató, akkor van rá lehetőség?
1: Hát az európai teknősök mind védettek, ez egyébként országonként különböző, tehát el tudom képzelni, hogy a mocsári teknős esetleg Albániában nem védett. Úgyhogy ha a hallgató egy albán mocsári teknőshez jut hozzá, akkor nyugodtan vegye a fejszét és essen neki.
0: Akkor azt javaslom, hogy a mai konyhai ajánlat legyen albán mocsári teknős bőti ételnek elkészítve, tehát Bécs 1777. Először vágjuk le a teknős békák fejét és a lábait, és áztassuk be a héjakat. Ezután tisztítsuk meg a héjak külsejét, majd gyökérrel, fűszerekkel és sóval együtt fazékba tesszük, és tiszta borsólevessel öntjük fel. Hú, ez egy alakul. Ezt rövid időre felforraljuk, majd kivesszük a héjakat, és kifordítjuk a tartalmát. Olyan, mint a velős csont eddig, nem? A májat, tojásokat, stb. Vajban megforgatjuk, jelentős mennyiségű gombával és egy teljes hagymával tűzre tesszük. Finom lisztet szórunk rá, és a korábban készült húslevessel, zárójelben, amiben a héjakat áztattuk, öntjük föl. Hagyjuk, hogy a leve felföljön, a teknőket hagyjuk sós vízben állni, amíg el nem jön az étkezés ideje, majd alaposan megtisztítjuk és megszárítjuk. Közvetlenül tálalás előtt némi finomra vágott petrezselyemmel és tojássárgájával keverjük össze a beltartalmat, meglocsoljuk egy vagy több citrom levével, és a héjakba pakoljuk vissza, úgy tálaljuk. Langsing, ettél te már ilyet?
1: Nem.
3: Nos, hát most pedig egy képzelt riport következik Gyulával, és talán még a nap folyamán, ha marad időnk, akkor Stephen Hawkingsról is hallotok a hajdani természet hangjában.

Hát én is izgatottan várom a nagy találkozást. Ez úgy tűnik, hogy be fog következni 3 percen belül a következő zeneszám után, már is élőben, szemtől szemben itt lesz Gyula. The big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man.

Northwest tip.

0: big man.
1: Tehát akkor üdvözlöm itt a stúdióban, Gyula. Én szerintem magának is, és nekünk is nagyon kevés időnk van arra, hogy a természet hangjában foglalkozzunk néhány közérdekű problémával, ezért vágjunk bele szerintem mindjárt a legesleg elején a legegyszerűbb kérdésbe. Maga szerint milyen most jelenleg az ország állapota?
2: Jelen pillanatban nagyon jó, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni, az mindenki érzékeli, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak, de azért még kemény érvekre van szükségünk, de erre is visszatérek konkrétan. De fölhívom a figyelmet ugyanakkor. Jó, tudom, igen, utána néztünk. A lakosság nem tesz jót. Nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek. Szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagy említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem különböző számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekben. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan különböző tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. És ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottnak kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: A következő kérdés, akkor azt hiszem, hogy újra ugyanezt fogom föltenni. Szóval, hogy milyen az ország jelenlegi állapota maga szerint?
1: Emlékeztetni kívánok mindenkit arra. 1997-ben, ha jól emlékszem, azért messze nem az a helyzet, mint az előző két évben, amikor egy válságot kellett kezelni, és válságon átvezetni egy országot. Hanem 97-ben tényleg most már tudunk építkezni, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Túléljük ezeket, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Beleértve ebbe azt is, hogy egyáltalán nem mindegy a mi számunkra, hogy milyen az ország nemzetközi hírneve elismertsége. Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagy említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem különböző számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan a legkülönbözőbb tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottan kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: nem lehetne, hogy mi is kapjunk abból a szerből, amiből ez az optimizmus árad? Szóval mi a helyzet a konkrétan a lakossággal?
1: Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa.

0: Ez most már a negyedik kérdés, amit föltennénk, és érdekes, hogy semmiben se fog különbözni az előzőtől, tehát újra fölteszem a kérdést. Maga szerint milyen az ország állapota, és mi a helyzet a lakosság anyagi helyzetével?
1: Mint egy 1 millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Valamiből élniük kell. És egyre több ezeknek a szám. Velük kapcsolatban szolidaritás elveit kell alkalmazni. Nekünk vannak előkészületben sor nagy, konkrét ügyleteink. Engem ezek foglalkoztatnak, az ilyen programoknak a megvalósítása, és hozzá szeretném tenni, már nem, hogy vizsgálatot indítani, de megfontolásra ajánlom, hogy aki meggazdagodott, az ilyen munkájával, tehetségével, ügyességével gazdagodott meg, és nem törvénytelen eszközökkel. Mint egy 1 millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Az, amit szükségesnek tartanak, elhagyni, kiigazítani, jobbá tenni, változtatni, kiigazítani, elhagyni, változtatni, jobbá tenni, elhagyni, változtatni, stb. Stb. Stb. Ezek fogalmazódjanak meg, mert tulajdonképpen mindezekkel összefüggésben az ország teljesítményét külföldön egyöntetően elismerik, és úgy ítélem meg, igazítsanak ki, ha rosszul látom, hogy itthon is egyre többen így vélekednek. Kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít. Kiigazítsanak ki, ha rosszul látom. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz.

0: Lehet, hogy a lakosságnak egy elenyésző hányada más életnívón él, mint ön. Mégis foglalkoznak-e, vagy foglalkozik-e maga személyesen ezzel a néhány milliós törpe kisebbséggel?
1: Nemet tudok erről, mert ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, de illúziónk nincs. Megvizsgáljuk ezt konkrétan.
0: És hogyha már ilyen jó a lakosság hangulata, akkor hadd kérdezzem meg, hogy itt a természet hangjában hogy érzi ma este magát?
1: Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó.

Yeah, we're gonna have to go.

Nos, tehát ez egy pontosan 9 éve felcsendült természet hangja volt, az is május 13-án történt 97-ben, és most pedig valami egészen más.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére, kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akart tőlem a tekintetes? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozni. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodrijuhász. Maga szerezte, maga takarította. Egységes. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Halljaj, Kend, nem gyermek. Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az istenelibe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kendnek? Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram.
1: Lóduljon, Kend, pimasz! Nem akarom többet Kendet látni!
0: A juhász megingott.
1: Ki a szemem elől? Nyája juhász, Kend, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
0: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
1: Mars!
0: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme. Vinköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért. Ebből meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be. Vigyétek, adjatok neki 25 botot! A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón. Köszönöm, alássam. A bíró utána nézett, és eltűnődött. Barbárok.
2: Tragédia.

0: Grand Simon emlékirataiból.
1: Rákóczi nagyon magas növésű, anélkül, hogy túl magas volna, nem sovány és nem kövér, nagyon arányos és jó alakú, külseje erős, hatalmas és nagyon nemes, tekintély parancsoló minden durvaság nélkül. Arca elég kellemes és egész jellege tatár, bölcs, szerény, mértéktartó. Egészben véve jóságos és értelmes, nagyon udvarias, de nagyon megválogatja, kivel áll szemben. Igen könnyed mindenkivel és, ami ritkán található együtt, ugyanakkor sok benne a méltóság anélkül, hogy modorában bármi is éreztetné a dicsőségét. Nem sokat beszél, de azért részt vesz a társalgásban, és nagyon jól adja elő mindazt, amit látott anélkül, hogy magáról beszélne. Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, a végsőkig bátor ember. Ha közelről láttuk, csodálkozunk, hogy olyan nagy pártnak volt a vezére, és olyan nagy hírt támasztott a világban. Rákóczi Ferenc herceg már születésekor többet hozott magával, mint amennyi szükséges volt ahhoz, hogy gyanús legyen a bécsi udvar előtt.
0: Vannak Márki 14. Lajos magyarországi követének beszámolójából mindarról, ami fontosabb északon történt 1700-tól 1710-ig.
2: Jól kell ismerni a magyarokat és a lengyeleket, hogy megértsük, mi mélyen gyökerezik szívükben a szabadság szeretete.

0: bajainkat csupán az idő orvosolja.
1: Szécsi János naplójából a Széchenyi Országgyűlésen.
0: Célja ezen összvegyűlésnek az volt, hogy a fejedelem konföderáció vezérének neveztessék, és hogy a vallást illető versengések elcsillapítassanak, és ezt kívánták a táborozó vitézek is, mégpedig azon jelentéssel, hogyha ez meg nem történnék, ők a fegyvert leteszik. Eznap tehát Bercsényi hatalmas beszédben adta elő a konföderációba lépés nagy hasznait, felhozván például a belgákat, kik noha csak maroknyi nép, ezen egységbelépés által győzhetetlenekké, boldogokká, s temérdek gazdagságúakká tették magukat. Ez a szerencse vár bennünket is. Úgymond, kivetjük nyakunkból az elviselhetetlen igát. Mind visszanyerjük, sőt, miénk lesz az is, mit most ellenségeink kevékedve bírnak. A szó nagyon tetszett a fejedelemnek, s elvala végezve, hogy a következő nap az összfeszövetkezés aktája, valamint az esküvés formulája, amit a fejedelem mond a hazának, a rendek a hazának és a fejedelemnek, papírosra tépessenek, és ennek kidolgozása Jánoki Zsigmond kancellárra és az ország titoknokaira bízatott.
2: Esküszöm az élő Istenre, hogy ezen konföderált nemes magyar haza státusinak és rendeinek, az ausztriai

Heinrich Heine, a dal szárnyára veszlek. A dal szárnyára veszlek, úgy viszlek el, kicsim. A legszebb rétre vezetlek, a Ganges tájain. Ott szelíd holcsugárban virágzó kert susog, rád, nővérükre várnak a lengyel lótuszok. Ibolyák enyelegnek halkan, fenn csillag gyúl magasan. Mese csordul a rózsák ajkán, rejtelmesen, illatosan. A gazellák rád függesztve szemüket néznek komolyan, és hallod, amint messze morajlik a szent folyam. Leheverünk a gyepre, hol pálmák árnyaring, s álmodjuk mindörökre szerelmes álmaink.

tűzből mentett hegedű. Tűzből kimentett hegedűttel, mihez kezdesz, szegény cigány? Siholsz-e még nótát belőle, vagy vályogot vetsz ezután? Kezedben régi kincsed roncsa, a fája üszkös, húrja lóg, de próbáld csak, tán fölzeng rajta a keserűt, a ríkatót. Madzaggal kötve toldva húrja, akkor is, hát ha szólna még, ha mást nem, azt a percet sírja, mikor a rongyos putri ég, mikor veszett csiviteléssel a tébolyodott fecskepár pucér fiókáit, hogy mentse a lángoló ereszre száll, mikor ebeddel vonítottad a pusztulást, hogy az egen együtt csikarjon cigány sorsod, s az ősi csikasz félelem. Ezt húzd, ha mást nem, ezt a percet. Aztán aludj, amíg az éh aludni hágy, míg jő a vénység, a térdigság, a trágyalé, s a vályog gödörben teremtsz. Hogyan cifrázz egykor? S hull rád az emlék, mint a pernye, s beszállj a szíved.

hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt. Földre hult pohár felcsattanó szitok szavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavar. Azt. Ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van, van lelke még a népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait bár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált, harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól a újra. Fölségesen, szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe.

Ben még néha felragyog a régi büszkeség, amivel az első szeretőt vállaltátok, papák, mamák, a világ vágyja előtt. Nem sütöttétek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban, és nem bújtattátok a szempillák fátylába démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian. Ti a démonian.

fággyal egy. Ó, micsoda förtelmeket látott később a szemetek, micsoda rettegéseket, micsoda mocskot, hány halált, hány börtönön át őrizte nekünk megváltó mosolyát, mögötte hány holt férfi enyész, hány otthon füstölök. De ma is hogy tud ragyogni még a romjaitok között? És fiatalok boldog feje fölött, ha összenéz szemünk, ma is, mint rég volt, vagy rég se volt, tudással telve ölelkezünk. És utcán vagy hangversenyen, ha feltűntök szembe velem, a fejetek fölvetését már messziről megismerem, mert ilyet nem tudnak semmi mód az édesek, a maiak, a macska tekintetű puhák, a sejtelmesek, a démoniak, a szemükbe hulló hajúak, a lankatag idegbabák. Ahogy ti értettétek vívni a szerelem párbaját, és az ősbúja bajvívásnak új értelmű kedvet adott a tiszta, nagy homlok, a hátra símult krétagarbos hajatok, ahogy irodában is tudtatok ülni és állni a műhelyekben, és tudtatok várni keményen, hívőn, hitetőn, töretlen, a hegytetőn fölszegett fejjel megállni a hajnali szélben, az ágyban az új gyönyörökkel szembenézni merészen, és tisztán a szennyben, a vészben, ti erősek, ti szépek. Még ma is a tömegben megismerem, ha ti léptek, mert izmos lábatok ma is ruganyos még, ma se csoszog, mert ma is a jövőbe léptek, ti tegnapi asszonyok, mint amikor a lábatok föl a csúcs felé kapaszkodott tarágakon átragyogó nap elé, vagy a lejtől lefelé nagyokat szökelve rohant, vagy sílécen egyensúlyozott az ormótlan bakancs, mely kedvesebb volt a szívemnek, mint most a tűsarok. S hogy tündöklött a lábatok, ti tegnapi asszonyok, mikor a Dunán alkonyi fényben, a guruló padoson a deszkának feszült a hosszú szárkapocsizom, és mennyiféle fáradtság gyűlt össze, hol mindenütt járt a lábatok, micsoda sarakban, táborokban, és fáradt lábatokkal is hogyan karol. Az erőtök is micsoda gyönyör volt, ti tegnapi asszonyok. És hányunkat karoltatok, ti tegnapi asszonyok. Milyen szomorú társaság, ha visszagondolok. Mindegyitekhez milyen szeretők tartoztak, micsoda férjek, kik innen-onnan, amíg lehetett, hozzátok visszatér. Társaim, hova tűntetek, ti tegnapi férfiak? Milyen sírok temettek el, milyen börtönfalak, milyen vesztőhely várt titeket, miféle új gyalázatú tűz, miféle titkos kapcsolat az, mely minket összefűz? Nekem testvérem mind, aki titeket szeretett, ti tegnapi bátor asszonyok, mind, aki veletek akart új életbe kezdeni, nem ahogy adatott,

0: Azóta átragyogtatok idefönt minden homály. S a szépségből, a tegnapiból nem tudom, mi maradt, de felsugárzik titkosan, mint föld alatti nap.
1: Cambridge-i előtt.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenélek. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyónap sütését, nem tudta betemetni. 20 év. Költözés. Minden, mielőtt végleg felszámoltatik, minden jelentéséből kikopik, már csak valami lefokozott élet. A kibukkanó szögek, vezetékek, csupaszodó falak, a lehulló vakolat, fiókok tartalma szanaszét, egymásba gabajodva, mint a tudat küszöbre szabadult gondolat és képzett társítások. Egy összetépet gúnyvers, a modelljét fél évre rá megölték, régi tagkönyv, az elsüllyesztett fénykép, az utolsó, az a megkínzott arca búcsúzáskor, a méltóságos asszony levele, mikor kellőképpen tájékozódott, leányom ennél fogva kénytelen a tanfolyamból végleg kimaradni. Levelek, meghalt, aki írta, meghalt, akinek írták, hirtelen sorok, indulván messze földre, szeretettel üdvözöl az, akire néha gondolj, rejtett asszociációk. Ez volt a lakás láthatatlan idegzete, és most a szálak fájnak, összegubancolódtak, lecsupaszodtak, szolódtak, lecsupaszodtak. Nem takarja se csont, se bőr, leapadt róluk kímélő zsírpár. Tetünk futtában megérinti, minden kikandikáló sor külön vonaglani kezd. Görcsbe rándul. Puszta, csontüresek a polcok, szekrények tátonganak, idegek, zsigerek átkötözve. Csomag, csomag, csomag, csomag. Aztán megmozdulnak a bútorok, drótok, körték, elhagyják a falat. Aztán hiány sem. Csak merő üresség. Mi maradt itt belőle? Mi maradt? Mi maradt abból, hogy 15 évig itt éltünk, írtunk, festettünk, szerettünk, itt rettegtünk, nevettünk, öregettünk? Mi maradt? Ez az össze-visszaság. A teherautó 3 fordulóján ez a megbomlott összetartozás. Így higgyük, hogy majd oda, a túlsó parton újra összeáll és eltart még egy darabig. Higgyük. Miben? Halottainkban, akik az otthont éltetik.

0: medált. Körös körül izgalmas szürkeség. A Duna lassúságnak a lapító zivatar árnya kón színűre festi ezüstjét. Csak a madarak cikáznak izgatott szürkeséggel. Csak a szívünk. Az óceán meg a sztyep szándékai megint egyszer fölöttünk csapnak össze. Atlanti hűvös légtömeg a szárazföld belsejét nyugtalanítva záport fakasztón fékezi forró nyugunk. Felhők fölött, légtömegek fölött a sztyep s az óceán küldöttei versenyt keringenek, mire a hold mostantól kezdve kétszer szabadul a földárnyékból, ember járta már. És ettől mi változik majd? Semmi sem. Vagy tán jövőre könnyebb lesz utaznom ki Szentendrére helyi érdekünk? Vagy minek is folytasson? Eszetek és vakmerésetek és technikátok a naprendszerből előbb fog kijutni, mint bölcsességtek az egérfogóból, hol körbefut. A túlparton az új hotel idétlen váza eltakarja a belváros kihűlt hiányait. Ha áll majd, frissen tündökölve, mint a békés együttélés záloga, s a túl az operenciáni élet jelképe, mit hoz át a szél? Keringőt, vagy villanyos gitár géphangosított világvadmacska zenéjét Budára egy év múlva medárdus éjszakáját? Miféle tarka óperenciás fényegyveleg vetül az elmaradt Duna sötét vizére, és kinézi ablakból kihajolva Pest felé? Kíváncsi sem vagyok már. Alkonyi izgalmas szürkeségből csak az új hídakaratunk halvány ezüstje villog sejtelmesen. A híd, a híd. Medárd szele borzong az ón színű folyón, és esőt jósol, mélyebb szürkeséget, és van akinek ón színű folyót. Majd elvonul. De ha betelik medárd magánjóslata, kinek sütnek ki majd a hónapok? Már nem vagyok kíváncsi. Nem vagyok. Mikor a rózsák nyílni kezdtek, emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Velencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt. De emlékszem, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák nyílni kezdtek. Nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertben. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak elő. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat, pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt lóvár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradunk. Megszűnik összefüggés, feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők mögött a holdfény. Másik felén a csillagok, a dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek.
1: Elvégre
0: öregek már. Próbálnak mosolyogni. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak, magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés, feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablak. Ülnek, szemük sereppel, míg egymásra mosolyognak. A kimondhatatlan. Itt ülsz egyedül. Hogy is lehetne másképp ezen az órán? Vagy felállsz, ablakot nyit, az aszályra elered az őszi eső. Bent fűtesz, az ablakot megfogja a pára. Halottak napja jön. Még lomban a fák, még lomban a szándék, bár vörhenyével befogta az októberi rozsdát. A szív kihűl. A szándék is kihűl. Becsukod az ablakot, mert kihűl a szoda. Tegnap még dobogott, és többé már soha. Kivirágzik a temető ezen az órán. A lombot majd lemarja november szélviharja, mint a tüdőlombjait a rák. Hamis hangon rikoltanak a gyásztrombiták, és röhög az alvilág ezen az órán. Hogy remegett a napsugarakban a kimondhatatlan? Miért nem nyúltál utána? Nyár volt. Őszi eső jön az aszályra. Kár volt. Lemondtál. Minek? Röhögnek az istenek. Azt hitted, ez is olyan, mint a kártya, hogy visszadobod a lapot, mert rosszul osztatod, de a zsókert azt megtarthatod egy másik kombinációra? Új osztást kérsz. Nocsak, tám megkapod. Bolond, az eldobott lapjaidban bujkált a lehetőség, a kimondhatatlan. Eső veri az ablakot. Akár ki is nyithatod. Nem baj már, ha kihűl. Mert ez az az óra. Lemondtál. Kire fog jutni? Ez a te kis napod többé sose süt ki. Ott foszlik szét kívül az eső alatt ezen az órán. És most majd mi lesz? Olyan föld alatti naptán felsugárzik még belé. És te mit csinálsz itt egyedül? Így áll, ha borod van, míg téged is meg nem ez az, ami kimondhatatlan. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögted, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve boncolódik. Az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre! Pionírok! Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, élednek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden, az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred, tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szokát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam, sejtem, milyen lesz, Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog. Így reszkednek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este. És valahogy akkor is itt.

Köszönj rám, vers! Köszönj rám, vers! Várj meg a tengerparton este, tárd felém pálmáid, felső szoknyáid, mutasd meg nekem a... Köszönj rám, vers! Emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék, hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. Ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr, azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. S mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lépj ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőt fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad,
mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezel. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s ha szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, száll a kés, pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák, tüzelt, vad ritusára ránk újra elvadított adag árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tud. De egyszer még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta, és

Csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek. Itt kell vacognom 20 fokos magányom. Itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét. Ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben a földben kell meggyökereznem, akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre, a kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futóhomoknak könyörög, barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell, rövid az egy tavasz, virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet, gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, és nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem, forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyat. Piros és sárga lámpák tilosaiban, és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok, melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt, itt mutassatok. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suvog lelkem a szór tanyát felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üveg ablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált gazdait bánom, a roskalászok porát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezeréves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják, s a honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már, de még nem szabadult fel urai zsarnok. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát tanul. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél,
s az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják. Zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohóckodj és imád sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalmat, a mindenséggel mérd magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, henyél! Hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek, csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki, értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul, a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs
Építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestye homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak Deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidéjak, félájultan az utcán. Na végre pihenhetsz. Dehogy. Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyd le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy. Gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés! Villamos, átszálló, balra 2 kilométer, ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefonhumanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra, imádom, hülye vagy. Tölts még a vesén. Holnap a tárlat. Elmentek ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél. Haza sürgöny. Apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiirtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond! Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Kibiztatott-e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel odaállj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Kiválasztott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Kikérte forró haragod, szeretni, kibújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd,
ez az értetlen hajsza, gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond. Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz. Jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. Halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rogysz. De bolond.

Szelíden, mint a szél. Szőkén, szelíden, mint a szél, feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, rémferegtem, nem álltam meg, nem is siettem, port rúgtam, ragyogtam a mennyben, cirógatott minden levél. Szőkén, szelíden, mint a szél, minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan, fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen, legyintve szálltam ágaik közt, szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tér. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem erőszak, s akarat által, ó, szinte mozdulatlan szárnyal áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal. Fény, magasság sodort magával, szinte elébem jött a cél. Szőkén, szelíden, mint a szél, a dolgok nyáját terelgettem. Erdőt, mezőt is siettettem, s a tüzet égjen hevesebben. Ostort ráztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben. A fű, levél, kalász is engem tagad, belém köt, hogyha lebben. A létet magam ellen szítom én. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem, értve szánva úgy megszerettem, hogy állt ott megszívva.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A mai eltakaró Szabó Simon és kedves feleségének dedikáljuk, ugyanis ma van az esküvőjük, ott fogok játszani. Lesznek vidám orosz darabok is.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a Világnyelvek Hanglemezen című sorozatával korszerű, élő nyelvkönyvet bocsát az idegen nyelveket tanulók rendelkezésére. Sok sikert kívánunk az orosz nyelv tanulásához!

0: Che mi dicevo? Guarda, ragazzi. Cos'era di un corso? Chi te la chiama? E chi tu l'altro giugno? Chi te può lo scuderi che vira? C'è un mestre la prescrive in piatterini? Chi te la vuole che storcio ne tutto basti? Cioè fai un utto a smorolli? Sai a brighi drago tu li chiedi? Shrug di un shiro, shsui di un dici, horom. L'ongio stea valigion, omlo kikis ineke, jen riiki ineke, i sunguras on riiki hegedyn, amiko tyrkis sherlek sitrepet. Hajaba fyti kiimanto kyjenek, egi kylebe logion keitogat, maasi kylebe logion ytyn oranj, sa megunja akassa fölmagat. Szépernő. Dal.
1: Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna, én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom. Mosta nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom. Mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, olyan kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem mostan.

0: De a halálveszélynek, a katasztrófának is megvan a maga illemtana, amely persze fittyethány a hagyományos illemnek. És az etikett dalt a szörnyűségben ki más énekelhetné el, mint a kedves kalandor.
1: Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett. De arról megfeledkezett az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, etikett, csak a

mire tanít az etikett? Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halott.

Az etikett, az etikett, mire tanít az etikett? Hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop petét esett.

akkor felöltözött, nagy asztira, ilyen vándorló, munkát kereső ruhány, munkát kereső. Elmegy egy faluba, ki van írva bíró kapujára, itt él ennek és ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él. Elolvassa ma, hogy a király feliratot, de jó mondja ennek a bíró. Minden búbán nélkül él, minden gond nélkül. Na majd én adok neki egy kis gondot. Elment haza ma, hogy a király, megír egy levelet, el is ennek a bírónak, küld egy a régi csörgős kőkorsó, ki volt lukájt az ódala. Küldje a bírónak a korsót, hogy fódozza be korsót, mert ha nem, akkor lefejeltek. Jaj, a bírónak olyan bánat elaszik, nem tudott ma három napig, nem is tudott ennyi se a bánatalba. Volt neki olyan 18-19 éves, mondom, hogy leanya, ma nem tűrette leany, apám, mi baja van magának, annyira el van szomorodva, meg a nagyon még szokott lény, még nem is ijeszik bánatalba. Mit mondjam neked ezt, leanyám, úgy se tudsz rajta segíteni. Nem biztos, apám. Ide nézd, leanyám, ezt a korsót küldte nekem a király, hogy fogdozzam be. Mert hogyha nem, akkor lefejeltem. Aha, apám, ezen búsolod magát. Küldje neki vissza, hogy fordítsa ki a korsót először. Mert a minden ruhára visszahajra teszik a fogdó. Úgy csinált, elküldte a korsót a bíró, a király, elfogadta a király, igaza van. Majd mégis meg kellene a bírót ijeszteni még. Küld neki egy malomkövet, a király a bírónak. Írja a papíron, nyúzza meg a malomkövet, mert ha nem, akkor lefejeltem. Még jobban megijedt a bíró, gondolkodik. Leonja megint mondja, apa, megint valami baj van. Jaj, Leonja, ezt nem is mondom meg, úgyse tud segíteni. Hát, apám, azt mondja. Leküld a király, azt mondja, egy malomkövet, hogy nyúzzam meg. Ennyi, apa, meg ezen búsod. Küldje csak neki, visszaírja a papíron, először elviszel el a vérérőt. Mert minden az, akkor lehet megmondani, amikor először elviszel a vérérőt. Jó van. Ezt is elfogadtam a hagyaskönet, de egy bíró felküldte. Akkor ír a király megint a bírónak, hogy menjen fel, ajándékvételre, hogy majd kap ajándék. No, de nem az én hitem, hanem hogy mondja meg a bíró, hogy ki adta neki azt a tanácsot. Persze megmondta, hogy egy lány. Írt össze ki rá a lányának egy levelet, hogy menjen fel hozzá a Budára. Se lóháton, se gyalog, se a kocsin, se az úton, se az út mellett. Ruhába is menjen, de mesztelenül menjen. Ajándékot vigyen is meg ne is. Mert ha nem, akkor lefejeltek. A bíró erre megint nagyon mondja, na lány, most már nem bírok te, nem. Levet között, teljes mesztelenre, csak a melltartót hattam. Akkor fogott egy fehér galambot, mert azt mondta, hogy ajándékot vigyen is meg ne. Fogott egy bakkecskét, a jobb lábát rátett a bakkecske hátára, úgy ment az út, hogy a tisztelt Budára, a belsőkés király legyen. Persze majd jelzték, hogy királynak, hogy jön ez valami csodaszér, beengedjük az udvarba, van nem. A király is ugye lejött össze, nézd, hogy milyen csodaszér az. Látja, hogy a bakkecské megy egy lábban a lány. Mikor odaért a király lejbe a lány, felséges király, megérkeztem a parancsodra. Hoztam az ajándékot, tessék. Szeregyen a karamberre, mit te is, meg nem tudsz. Erre a felséges király lehet, azt mondja, jó van édes lányom, nagyon jó csináltad, csak inkább a csúnyadat gyüktadon el minden mellett. Azt nem lehet király lecsinálni. Mert a csúnyomat azt az Isten úgy teremtette, mint az orromat vagy a szalmat. De mellem vesz, én neveltem, azért kell eljönni.

Nem tudom, halták-e hírit a székely menyecskének. Azért, mert én az vagyok, s azért megmondom Kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sose jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyám még, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökrököt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház elő. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugja. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugja széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, melyikbe laktak az asszonynak az anyjáit. Hát amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája derget így. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek össze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonynak. Asszony, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked? S te meg, nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszony visszajő, háti már leánya feküszik az ágyon. A lábai felvettek kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszony elment papét, s azt mondja az ember, asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az oldaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszony a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszony neki siratozni, jaj, be jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s milyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltadok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az emberre javult az asszonra, asszony, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, s akkor az ember koporsóba, s akkor az ember még utoljára reagult a koporsó tetejére, s azt mondja, asszony, teszünk belé.

Bajcsot. Futni kezdtek. Hát, futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer osztá azt mondja az ördög, hogy hallod-e te, menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most osztám már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább. Te szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszony kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár. Adjon Isten jó napot te, peteke ördög! Hát hova mensz a szép fehér néppel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér néppel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. Aztán megjő a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a belsejét. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor odament a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka aranyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem, s mész-e ki? Na, állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, egy egész regemen gyermekig született.

Krisztikulú a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek, Krisztus úrunk ment elő, Péter mindig nyomba követte, utána ment. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megálszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Na, több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na, majd a vendéglőbe mulatott négy ács. De ma jó voltak, szípókáltak, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy

Négy asnak megvan a négy agy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik agyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. De mennek az aulóba, no ez az egy agy, milyen kötöttben négy, meg az aulcsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjétek be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be a négy agy. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalom, mert itt maga volt. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos, oda ment az agyhoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögeti. Péternek ma a fa az egy oda megfordult, akkor ütti a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szólni egy darabig, még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a cimbalmos megint odafordult, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

0: İdil ne kadar harika dokun. Mersimme erse tiime Boriska. Valamikor régen a Boriska elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnáziumok, mint most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves volt. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma holnap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska, ünnepel sohába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestjébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem jónni. Jó van, Boriskám, de most egy kicsit késté, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szal gyertje, az hozzá magaddal, Boriskám, amennyi legényelben érintkezté. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkéstem egy kicsit, de ma a penzenciát adott a tisztelendő rollat, nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze, anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassad újra, 1, 2, 3, 4, 5, megint az azt ír, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdi olvasni a bütykőköt, ami van az ujjunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden házban van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestjében, mert tudta, hogy a tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtó, helyett, megy a tömeg köz. Húzza a taliga gyertyát maga után. Odaér az oltár, a tisztelendő úr, misézik a fam, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyűjtem gyónni. Hátra fordulj, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertya, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagy bátra, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utánam.
1: Kutyám a puli, ó, tehenem Zsuzsi, feleségem Juli, magam vagy.

0: tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
0: Csak ennyit kell, hogy megjegyezz.
2: Egyedül
0: nem
2: megy.
1: Egyedül nem megy.
2: Egyedül nem megy.
0: Nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső filozófiát.
1: Hát fogják be a füllüket a szemérmesebbek, mert mondunk néhány példát, ami velünk esett meg. Egy,
0: a lakásomba toppanék, és milyen kép fogadja
1: mi?
0: Ott döngetik az asszonkám, az ágy majd leszakad. És meghozzá a barátommal jegyzém halkan meg, s az élvezet

0: Tessék elképzelni, majd ő elmondja.
1: Ő bosszút át, és belátom a revansét jogos. Nincs botrány szépen, visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél merve sem csengetett.
0: S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te ránk nyitottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh, yes.
0: Milyen?

0: ezért mi ketten kérem, sosem válunk el. Mit elvégezni muszáj, együtt végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki. Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni.
1: Gyere, mert itt benn megyek ki.
2: Egyedül nem megy.
1: Egyedül...
0: Egyedül nem megy.

0: A Villa Negra románca.
1: A Villa Negra nem a pálca zárta. A Villa Negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénbe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál.
0: Strófa! Jött egyszer egy vastag, ürge, luxus.

teljesen át. Na ja, a Villanegra nem a pálca zárda, a Villanegra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi,

Negra nem a pác az árt, a villa negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörget itt, e csöndes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni! Szép az élet, víg az élet, hely, de én csak addig éljek, míg a villa negra áll. Szép lány, jöjj el egyszer, nálunk fölmelegszel, meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na jó, a villa negra nem a pác az árda, a villa negra nem fényes lokál. Magány legény, ha szép szerénybe zörget itt, e csönd.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: És most mit szándékoztok tenni?
1: Firtatta egy csengő hang. Megfordultak.
2: Betán összefont karokkal haragos tekintetet vetett rájuk.
3: Tessék!
1: Ámult vér.
2: Varázslók lennétek, vagy mi a fene, nem?
1: Pattogott a lány.
2: Tessék! Akkor csináljatok valamit!
3: Mi küzdjünk meg ezekkel?
1: Sápadt el Széltoló.
2: Ki más?
1: Vért előre tolakodott.
4: Asszonyom, nem hiszem, hogy ön teljesen tisztában van azzal.
2: A tömlöc létsíkok át fognak ömleni a mi univerzumunkba, nem?
1: Kérdezte Betán.
4: Nos, igen.
2: Mindnyájunkat fel fognak falni olyan izék, amik kocsányt hordanak arc helyett, ugye?
4: Nem lesz ennyire kellemes, de...
2: És maguk csak úgy hagyják, hogy ez megessék?
1: Ide figyelj, mondta Széltoló. Már nincs mit tenni, érted?
2: Nem lehet a varázsigéket visszagyömöszölni a könyvbe, nem lehet visszaszívni, amit már kimondtak. Nem lehet, de meg lehet próbálni.
1: Széltoló sóhajtott, és két virághoz fordult. Aki nem volt ott.
2: Széltoló szeme elkerülhetetlenül és szükségszerűen a művészetek tornyának talapzata felé fordult. Még épp idejében, hogy lássa a turista kövérkés alakját, kezében az ügyetlenül lóbált karddal eltűnni egy ajtóba. Széltoló lába meghozta saját döntését. Méghozzá, legalábbis józan esze szempontjából, az abszolút helytelen döntést. A többi varázsló csak nézte, ahogy elindult.
3: Nos?
1: Firtatta Betán.
2: Ő legalább nekivágott.
1: Végül vért megszólalt.
4: Felteszem, akár meg is próbálhatnánk. Úgy tűnik, nem terjed.
2: De gyakorlatilag szóra sem érdemes. A mi mágiánk még megmaradt. Alig-alig,
1: protestált az egyik varázsló.
4: Akkor talán van valami jobb ötleted?
2: Szertartásos köntösük megcsillant az elképesztő fényben, ahogy a mágusok egyesével megfordultak, és a torony felé vánszorogtak. A torony belül üreges volt. Lépcsőjének kőből faragott fokait csigavonal mintában vakolták a falba. Két virág már több fordulót megtett, mire Széltoló utolérte.
3: Ne siess úgy, mondta olyan vidáman, ahogy csak tehet tőle. Neved zokon, de az ilyenfajta meló a Cohen-féléknek való, nem neked. Neki több hasznát vennéd?
2: Széltoló fellesett a sugárzó fényre, ami a lépcsőház tetején lévő lyukból döfött lefelé.
3: Nem, ismerte be.
2: Akkor én pont olyan jól nem felelek meg, mint ő, nem de már?
1: Elemezte a helyzetet két virág, zsákmányolt kardját csúgtatva.
2: Széltoló utána szökelt. Olyan szorosan, amennyire csak lehetséges, a falhoz simulva.
3: Te ezt nem érted,
1: kiabálta.
2: Odafönn elképzelhetetlen borzalmak várnak rád.
3: Mindig azt mondtad, hogy nincs semmi képzelő erő.
1: Oké, ebben van valami, látta Széltoló. Viszont
2: két virág lejött.
3: Figyelj csak,
2: kezdte. Amióta csak idejöttem, valami ilyesmire vágyottam.
3: Úgy értem, ez egy igazi kaland, nem? Olyasmi, mint amikor a hős egymaga az istenek ellen küzd, igaz?
2: Széltoló néhányszor szólásra nyitotta, majd becsukta száját, mielőtt a megfelelő szavaknak sikerült előkeveredni.
1: Értesz a kardforgatáshoz? Kérdezte elerőtlenedve.
2: Nem tudom, még sose próbáltam.
1: Te tisztára megőrültél.
2: Két virág félrehajtott fejjel nézett rá. Veled aztán érdemes beszélgetni, mondhatom, mondta. Itt vagyok, mert nem tudom, mi jobbat tehetnék.
3: De te mit keresel itt?
1: Lemutatott oda, ahol a többi varázsló cammagott fel a lépcsőkön. És ők?
2: A torony belsejében kék fénylándzsa villant lefelé.
1: Az ég is zengett.
2: A varázslók beérték őket, borzalmasan köhögve és lélegzetét kapkodva.
4: Mi a terv?
1: Érdeklődött Széltoló.
3: Terv az nincs,
1: válaszolta vért.
3: Rendben,
1: Nagyszerű, mondta Szirtoló. Akkor hagylak is benneteket boldogulni vele.
5: Velünk jössz,
1: jelentette ki Panter. De hát én még csak nem is vagyok képesített varázsló. Kirúgtatok, emlékszel?
5: Ha megfeszülök, se tudok alkalmatlanabb diákot elképzelni,
1: vallotta be az öreg mágus.
5: De itt vagy, és jelenleg ennyi képesítés megteszi. Na, gyere!
1: A fény villant egyet, és kialudt. A szörnyűséges hangok elhallgattak, mintha megfojtották volna őket. Csönd töltötte be a tornyot. Egyike azoknak a bizonyos nehéz vészterhes csöndeknek. Abba maradt, hozta két virág a világ tudomására. Valami moccant. Magasan a vörös ég lyuk keretezte körében. Lassan hullott le, örögve, forogva, ide-oda csapódva. A fölöttük levő lépcsőfordulóra esett. Széltoló ért oda elsőnek. Az oktávó volt az. De olyan erőtlenül és élettelenül hevert a kövön, mint egy közönséges könyv. Lapjait meglengette a toronyban lengedező szellő. Két virág fellihegett Széltoló mögé, és lenézett.
5: Üresek a lapok,
1: suttogta.
5: Minden egyes lap patyolat.
1: Akkor hát megtette, mondta Bért. Felolvasta a varázsigéket. Méghozzá sikerrel.
5: Na hát, nem hittem volna.
1: De hallottad azokat az ajokat? Kételkedett Széltoló. Meg volt ez a fény is, az alakok. Ez nekem nem tűnik sikeresnek.
5: De hát, ha bármilyen komoly mágiába vágod a fejszéd, az mindig jelentős érdeklődést kelt bizonyos extradimenzionális körökben,
1: vetette ellen Panter.
5: Az ilyesmi csak arra jó, hogy a népet elkápráztassa, semmi másra.
1: Eléggé szörnyetegeknek látszottak azok ott fönn, ráncolt a homlokát két virág, és közelebb húzódott Széltolóhoz.
5: Szörnyek? És ha szabadna kérdeznem, hol vannak azok a szörnyek?
1: Pessegette el két virág ellenvetését Bért. De azért mind ösztönösen felfelé pislogtak. Nem hallatszott semmi. A fénykörben nem moccant semmi.
5: Szerintem menjünk fel, és gratuláljunk neki,
1: javasolta Vért.
5: Gratuláljunk, robbant ki Széltoló. Ellopta az oktávót, titeket meg bezárt.
1: A varázslók beavatott pillantással néztek össze.
5: Nos, igen, köszörülte torkát egyikük. Ha majd haladó szintig jutsz a mesterségbe, fiú, akkor majd rájössz, hogy vannak olyan esetek, amikor csak a siker számít.
6: Az számít, hová jutottál, mondta Vért kereken. Nem az, hogyan utaztál odáig.
1: Nekivágtak a csiga lépcsőnek. Széltoló lerogyott, smogorván merett a sötétségre. Valaki a vállára tette a kezét. Két virág volt, húna alatt az oktávóval.
5: Hogy lehet így bánni egy könyvvel?
1: Zsörtölődött.
5: Nézd, egészen meggyűrte a gerincét. Az emberek állandóan ilyeneket csinálnak, hát fogalmuk sincs róla, hogyan kell egy könyvvel bánni.
1: Bemegte Széltoló határozatlanul.
5: Ne aggódj, bíztatta két virág.
1: Nem aggódom.
5: Csak mérges vagyok,
1: csattant fel Széltoló.
5: Add ide azt a nyavajást!
1: Végig kotorta elméje hátsó felét, ahol az ige felütötte volt sátorfáját.
5: Rendben,
1: acsarogta.
5: Kimulattad magad, tönkretetted az életem. Most mars vissza, ahova tartozol!
1: De én... tiltakozott két virág. Az ige, úgy értettem, az ige, nem te, morogta széltoló. Na, gyerünk! Nyomás! Vissza a lapra! Addig bámult az ősi pergamenre, amíg kancsítani nem kezdett. Akkor kimondalak! Kiabálta. Hangja visszaverődött a torony falairól. Csatlakozhatsz a többiekhez! És úgy kell neked! Belecsapta a könyvet két virág kezébe, és felimbolygott a lépcsőkön. A varázslók már felértek, és eltűntek a szem elől. Széltoló utánuk csörtetett.
7: Fiúnak neveztetek, mi? Motyogta. Amikor majd haladó szintre jutok a mesterségbe, mi? Ahhoz képest, hogy évekig sikerrel hurcoláztam a fejemben a nagy varázsikék egyikét, anélkül, hogy teljesen becsavarodtam volna. Nem? De igen.
1: Ezt az utolsó kérdést minden szemszögből megforgatta.
7: De igen, igen, igen, igen. Nem hibbantál meg, bizonygatta önmagának. Nem hibbantál meg. Még akkor se álltál szóba a fákkal, amikor a fák beszéltek hozzád.
1: A torony tetején kiemelkedett a füllett levegőre. Arra számított, tűz feketítette köveket fog látni, amiket össze-vissza karistolt a karomnyomok, vagy esetleg valami még rosszabbat. Ehelyett hét varázslót pillantott meg Ármánd mellett átcsalogni, aki tökéletesen sértetlennek látszott. Megfordult, és kedvesen széltolóra mosolygott.
8: Á, széltoló, gyere, gyere, csatlakozz hozzánk, légy szíves!
7: Hát ennyi az egész, gondolta széltoló. Hatalmas felhajtás a nagy semmiért.
1: Talán tényleg nem vagyok alkalmas varázslónak. Talán. Felnézett egyenesen Ármánd szemébe. Lehet, hogy a varázsige okozta, ami annyi évi bentlakozás után hatott a szemére is. Lehet, hogy a két virággal együtt töltött időt tette. Mert az, hogy a turista csak is olyannak látta a dolgokat, amilyennek lenniük kéne, őt megtanította arra, hogy olyannak lásson mindent, amilyen valójában. De bizonyos, hogy még soha életében nem esett semmi olyan nehezére, mint belenézni Ármánd szemébe anélkül, hogy rettegve elrohanjon, vagy a beleit is kiokádja. A többiek úgy tűnt, nem vették észre. Mozdulatlanul ácsorogtak. Ármánd megkísérelte a hét varázsigét elméjében tartani. Elméje ettől összeomlott, s a tömlöc létsíkok megtalálták az oly rég keresett lyukat.
7: Remek.
1: Butaság volt azt hinni, hogy a dolgok majd rágószerveiket és kocsányaikat lóbálva fognak kimasírozni az ég valamiféle hasítékát. Ez már elavult módszer, arról nem is beszélve, hogy túl kockázatos. Még a névtelen borzalmak is megtanulták, hogy haladni kell a korral. Csupán egy fejre volt szükségük ahhoz, hogy szabad bejárásuk legyen. Ármánd szemei üres lyukak voltak. A felismerés úgy döfött széltoló agyába, mint egy jéghideg kés. A tömlöc létsíkok olyanok, mint egy magánovi a felső 10 000 sarjadékainak, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy a dolgok mire képesek egy rendezett világegyetemben. Az emberek rendre vágynak, és meg is kapják az egyet forduló csavar rendjét, az egyenes vonalak és számok megváltoztathatatlan törvényét. Esdekelni fognak a pokolért. Ármánd őt nézte. Valami őt nézte. És a többiek még mindig nem kapta kézbe. Képes lesz egyáltalán elmagyarázni? Ármánd ugyanúgy nézett ki, mint mindig, kivéve a szemét, és egy könnyű kis ragyogást a bőrén. Széltoló csak bámult, s tudta, vannak sokkal rosszabb dolgok a gonosznál. A pokol minden démona örömmel kínozná meg a lelked minden ízét, de pontosan azért, mert sokra becsülik a lelkeket. A gonosz mindig meg fogja próbálni ellopni az univerzumot, de legalább ellopásra érdemesnek ítéli. De a szürke világ azok mögött, az üres szemek mögött csak megtiporna és elpusztítana anélkül, hogy legalább méltó módon gyűlölné áldozatait. Még csak észre sem venné őket. Armand kinyújtotta kezét. A 8. igét, mondta. Add nekem. Széltoló elhátrál. Ez engedetlenség, Széltoló. Végül is a felettesed vagyok. Ami azt illeti, megválasztottak az összes rend legfőbb vezetőjévé. Tényleg? Krákogta Széltoló. A többi varázslóra pislantott. Mozdulatlanok voltak, mint valami szobor. Na, igen. Erősítette meg Armand kedélyesen. Méghozzá különösebb buzdítás nélkül. Nagyon demokratikusan. Nekem jobban tetszett a hagyomány, mondta Széltoló. Akkor még a holtaknak is volt szavazata. Át fogod adni nekem az igét. Mégpedig önként, jelentette ki Armand. Vagy bemutassam, mi történik veled, ha ellenállsz. A végén úgyis át fogod engedni, könyörögni fogsz a lehetőségért, hogy nekem adhass. Ha valahol, hát itt kell meghúzni a határt, gondolta Széltoló. El kell venned, mondta. Nem adom neked. Emlékszem rád, merengett Armand. Ha jól rémlik, csapnivaló diák voltál. Sose bíztál igazán a mágiában. Azt hajtogattad, kell legyen valami jobb módszer egy világegyetem működtetésére. Nos, most majd elválik. Vannak terveim. Mi együtt képesek, semmi mi. Szögezte le Széltoló határozottan. Add ide az igét. Próbáld meg elvenni. Hátrált Széltoló. Szerintem nem tudod. Széltoló félreugrott, amikor oktalin tűz csapott ki Armand ujjaiból. A találattól bugyborékoló sziklatócsa keletkezett a köveken. Érzékelte, hogy az ige elméje hátsó felében meglapul. Érzékelte az ige félelmét. Agyacsöndes barlangjaiban utána nyúlt. Az ige döbbenten visszavonulót fújt, mint a puli a kergebirkával kerül szembe. Széltoló követte, dühösen keresztül toporzékolva tudatalattiának használaton kívüli parcelláin és belvárosi katasztrófa sújtotta területein, míg nem megtalálta egy halom megsemmisítendőnek nyilvánított emlék mögött kushadva. Csendes dacot harsogott felé, ám Széltolónak dacolhatott. Hát ez az! Ordított vele. Amikor a nyakunkon a krízis, akkor mész és elrejtőzöl? Be vagy tojva! Az ige erre azt mondta, hogy badar beszéd, ilyen botorságot nem hihetsz, én egyike vagyok a nyolcaknak. De Széltoló dühösen közelebb ment hozzá, azt kiabálva. Lehet, de tény, hogy igenis, ezt hiszem, és jobb lesz, ha eszedbe jut, kinek a fejében is vagyok, oké? Itt benn én abban hiszek, amiben csak akarok. Széltoló megint félrevetődött, ahogy a következő tűznyaláb átsűvített a forró éjszakán. Armand vigyorgott, és még egy bonyolult kézmozdulatot tett. Nyomás préselte össze Széltolót. Bőrének minden hüvelykje úgy érezte üllőként használatos. Térdre esett. Vannak ám sokkal rosszabb dolgok is, nyájaskodott Armand. Leégethetem a húst a csontjaidról, vagy megtölthetem a testet hangyákkal. Ahhoz is van hatalmam. Nekem meg egy kardom van, tudod? A hang elvékonyodott a benne rejlő kihívástól. Széltoló felemelte fejét. A fájdalom bíborködén át két virágot látta Armand mögött állni. A kardot richtig, pont fordítva tartotta. Armand kacagott, és megfeszítette ujjait. Egy pillanatra elterülődött figyelme. Széltoló mérges volt. Mérges volt az igére, a világra, minden dolgok méltánytalanságára, arra a tényre, hogy az utóbbi időben nem sok alváshoz jutott, arra a tényre, hogy nem tudott kristálytisztán gondolkozni, de legfőképp Ármándra volt dühös, aki ott állt, csordultig mágiával, azzal a mágiával, amire Széltoló mindig vágyott, de mind hiába, és nem tett vele semmi értelmeset. Felugrott. Fejével Ármánd gyomrába öklelt, és kétségbe esetten rácsimpaszkodott. Két virágot félretaszították, ahogy a köveken csúszkáltak. Ármánd vicsorított, és kimondta egy varázsige első szótagját, mielőtt Széltoló vadul kaszáló könyöke belemélyedt nyakába. Véletlenszerű mágia kisülés pörkölte meg Széltoló haját. Széltoló úgy harcolt, ahogy mindig. Ügyesség, vagy sportszerűség, vagy taktika nélkül, ám jelentős forgószél jellegű erőbedobással. A stratégiája úgy szólt, meg kell akadályozni az ellenfelet abban, hogy ideje legyen rájönni, hogy valójában Széltoló egyáltalán nem ügyes, nem erős, verekedő, és ez gyakorta bevált. Most is bejött, mert Ármánd túl sok időt töltött ősi kéziratok olvasásával, s nem jutott elég egészséges testmozgáshoz meg vitaminhoz. Ugyan sikerült több ütést is bevinnie, de Széltoló túlontúl elmerült az örjöngésben ahhoz, hogy ezeket észrevegye. Míg Ármán csak a kezét használta, addig Széltoló munkára fogta könyökét, lábát és fogait is. Ami azt illeti, győzelemre állt. Ez meg is döbbentette. Még inkább megdöbbentette, amikor Ármánd melkasán térdepelve és fejét buzgón csépelve a férfi arca elváltozott. A bőre úgy vonaglott és hullámzott, mintha hőfüggönyön átnézné, és Ármánd így szólt.
9: Segíts rajtam!
1: Egy pillanatig szeme félelemmel, fájdalommal és esdekléssel merett Széltolóra. Aztán már nem voltak azok a szemek, hanem sok fazettás valamik egy fejen, amit csak akkor nevezhetünk fejnek, ha a szó jelentését a végsőkig kitágítjuk. Kocsányok és fűrészfogú lábak és karmok bomlottak ki, hogy leszaggassák Széltoló testéről kevéske húsát. Két virág, a torony és a vöröség mind-mind eltűntek. Az időfutása lelassult, majd megállt. Széltoló keményen beleharapott egy csápba, ami az arcát akarta letépni. Ahogy a szkinnyában össze-vissza csápolt, kilökte karját, eltalált, s így el is tört valami forrót és vizenyőset. Ők figyelték. Elfordította fejét, s látta, hogy egy hihetetlenül nagy amfiteátrum pástján küzd most. Minden oldalon lépcsőzetes padcsalokból lények bámulták, lények olyan testtel és arccal, amiket kizárólag lidércnyomások gondos keresztezésével lehet csak előállítani. Elkapott egy pillantást, sokkal gusztustalan a bizékről a háta mögött, óriási árnyakról, amik a beborult égre vetődtek, mielőtt az Ármánd szörny egy láncsa nagyságú fullánkkal újra rávetette magát. Széltoló oldalvást lebukott, majd körbelendült, két kezét egyökölbe szorítva, amivel pont nyomorszájon kapta a dolgot, vagy az is lehet, hogy a torán, és a kitinreccsenés roppant kielégítő zaja méltón zárta a felütést. Előre rontott, immár attól a félelemtől is üzve, mi minden történhetne, ha leállna. A kísérteties arénát megtöltötte a tömlöc lakók vartyogása, a zörejek valóságos fala, ami, ahogy harcolt, a fülét kalapálta. Elképzelte, ahogy ez a hang betölti a korongot, és csapást osztott csapás után, hogy megmentse az ember világát, hogy megőrizze a tűz kis fénykörét a káosz sötét éjszakájában, és hogy bezárja a hasadékot, aminál a lidérc nyomás közeledik. De legfőképp azért ütött, hogy a lény abba hagyja a visszaütést. Mancsok vagy karmok fehéren izzó vonalakat véstek a hátára. Valami a vállába harapott, de ő meg talált egy sor puha csövet a hosszú szörcsimbókok és pikkelyek között, és alaposan megszorongatta őket. Egy tüskékkel horgazott kar elsöpörte, és meghempergett a smirgli jellegű fekete porban. Ösztönösen labdává gömbölyödött, de nem történt semmi. A vad örjöngő támadás helyett, amire számított, arra nyitotta ki a szemét, hogy a lény elsántikál a másik irányba, miközben különféle folyadékok szivárognak belőle. Ez volt az első alkalom, hogy valami elfutott széltoló elől. Utána vetette magát, elkapott egy pikkelyes lábat, és kitépte.
2: A lény rácsipogott, és kétségbe esve csapkodott azokkal a nyúlványaival, amik még használhatóak voltak. De széltoló markolása lerázhatatlannak bizonyult. Összeszedte minden erejét, és egy utolsó, elégtételt adó mozdulattal csak kirúgta a lény még meglevő egyetlen szemét. És ezek után a teremtmény csak egy helyre menekülhetett. A torony és a vöröség visszatért a helyreállt idők kettyenésével. Amint újra érezte a kőkockák szilárdságát talpa alatt, céltoló teljes súlyával az egyik oldalra betődött, átgördült a hátán, miközben a lényt kartávolságra tartotta.
1: Most! Üvöltötte.
2: Mit most? Értetlenkedett két virág.
1: Ja, oké!
2: Minden szakértelem nélkül, ám erőteljesen megsúhintotta a kardot, alig pár hüvelykel hibázva a széltolót, és sikeresen beleállította a dologba. Fülhasogató zümmögés hallatszott. Mintha egy darásfészket zúzott volna össze, és a karok meg lábak zűrzavara cséphadaróként hadonászott kínjában. A lény még egyet gördült, sikítva és a kockaköveket csapkodva, aztán már a nagy semmit ütötte, mert átfordult a lépcső szélén, magával rántva széltolót. Néhány kőlépcsőnyit szortyogva lebukfencezett, majd egy távoli és gyorsan elhaló sikoltás hasított a feketeségbe, amikor végül lezuhant a torony mélyébe. Utoljára egy folytott robbanást lehetett hallani, és egy oktarin fényvillanást látni. Két virág egyedül állt a torony tetején. Egyedül, kivéve hét varázslót, akik még mindig helyzethez fagyottnak rémlettek. Összezavarodva letottyant, amikor hét tűzlabda emelkedett fel a sötétségből, s ugrott fejest a félrehajított oktávóba, ami ettől rögtön régi önmagának és sokkal izgalmasabbnak látszott.
7: Ó, egek! Sóhajtotta. Feltételezem, ezek a varázsigék.
9: Két virág!
2: A hang mélyről jött, és visszhangzott, és éppen csak fel lehetett ismerni, hogy céltolóé. Két virág könyv felé nyúló keze félúton megmerevedett.
7: Igen?
2: Mondta.
7: Te vagy? Te vagy a széltoló?
9: Igen!
2: Felelte a hang, síri mélységgel zengve.
9: És van valami roppant fontos, amit megtehetnél nekem, két virág?
2: Két virág körbenézett. Kihúzta magát.
9: Szóval végül a korong sorsa rajtam múlik, úgy bizony. Készen állok bármire,
2: jelentette ki büszkeségtől dagadozó kebellel.
9: Mit akarsz, mit tegyek? Először is azt akarom, hogy nagyon figyelmesen meghallgass!
2: Válaszolt a széltoló, testetlen hangja türelmesen.
9: Figyelek! Rendkívül lényeges, hogy amikor elmondom neked, mit kell tenned, ne kérdezz vissza, hát azt meg hogy érted, vagy vitatkozz, vagy ilyesmi. Érted?
2: Két virág vigyázban állt. Legalábbis az elméje vigyázban állt, ha már a teste erre képtelen volt. Több tokáját is kitüllesztette.
9: Tettre kész vagyok,
2: nyilatkozta.
9: Remek! Akkor, amit tőled akarok, az az? Igen?
2: Széltoló hangja a lépcsőház mélyéről szárnyalt fel.
9: Azt akarom, hogy gyere ide, és húzz fel, mielőtt lecsúszik a kezem erről a kőről!
2: Két virág szája szólásra nyílt, de sürgősen becsukta. Oda rohant a szögletes lyukhoz, és lebámult. A vereslő csillagfényben épp hogy csak ki tudta venni széltoló felfelé egyenesen rámeredő tekintetét. Két virág hasra feküdt, és kinyúlt érte. Széltoló keze úgy markolta meg két virág csuklóját, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált, ha ő, mármint széltoló, nem lesz itten felhúzva, kizárt dolog, hogy a markolás bármiféle módon, kivéve a közös sírt, megszűnjék.
7: Örülök, hogy élsz,
1: lelkendezett két virág.
7: Pompás! Én is!
1: Közölte Széltoló.
7: És egy kicsit csak lógott úgy a sötétségben.
1: Az elmúlt pár perchez képest ez csak nem élvezetesnek számított, de csak majdnem.
7: Hát akkor talán felhúzhatnál,
1: javasolta.
7: Azt hiszem, kicsi nehezen fog menni, nyögte két virág. Igazából nem hinném, hogy meg tudnám tenni, de tényleg.
1: Na jó, mibe kapaszkodsz?
7: Beléd. Úgy értem, rajtam kívül. Hogy érted, hogy rajtad kívül?
1: Széltoló kiejtett egy bizonyos szót.
7: Na, figyelj, mondta két virág. A lépcsők csigavonalban kanyarognak, nem? Ha esetleg valahogy meglengetnélek, és te elengednél...
1: A szándékodban áll azt indítványozni, hogy próbáljak 20 lábnyit zuhanni egy korom sötét toronyban abban a reményben, hogy talán kis, csúszós lépcsőfokokon fogok landolni, amik esetleg nincsenek is ott, akár el is felejtheted. Szögezte le Széltoló vehemensen.
7: Van még egy választási lehetőség.
1: Ki vele, ember?
7: 500 lábnyit is eshetsz egy korom sötét toronyban, és akkor az egész biztos ott lévő kövekre fogsz érkezni.
1: Magyarázta két virág. Ezt halotti csönd fogadta alant. Aztán vádlóan Széltoló kijelentette, ez színtiszta szarkazmus.
7: Én azt hittem, csak a magától értetődőt öntöttem szavakba.
1: Széltoló nyögött.
7: Feltételezem, nem tudnál varázsolni valami...
1: Kezdte két virág.
7: Nem. Csak egy ötlet volt.
1: Messzelen fény villant. Zavart ordibálás hallatszott, aztán még fény, még több üvöltözés, és egy libasorban vonuló fáklyás menet indult felfelé a hosszú csiga lépcsőn.
7: Emberek jönnek fel a lépcsőkön,
1: jelentette be két virág, aki mindig boldogan osztotta meg tudását.
3: Remélem futva, mondta Széltoló. Hát nem érzem a karom.
7: Jó neked,
1: felelte két virág.
7: Én bezzeg érzem a sajátom.
1: A vezető fáklya megállt, és egy hang csendült, megfejthetetlen visszhangokkal töltve be az üreges tornyot.
7: Azt hiszem,
1: mondta két virág teljességgel tisztában a ténnyel, hogy fokozatosan csúszik a lyuk felé,
7: hogy valaki azt mondta nekünk, kitartás.
1: Széltoló újabb olyan szót ejtett ki. Aztán egy mélyebb és sürgetőbb hangszínnel hozzátette.
3: Ami azt illeti, nem minném, hogy bírom még.
7: Próbáld meg!
3: Mind hiába. Érzem, hogy csúszik a kezem.
1: Két virág felsóhajtott. Ideje valami drasztikushoz folyamodni.
3: Rendben, mondta. Csak ess le!
7: Engem aztán nem érdekel.
1: Mi? Széltoló annyira megdöbbent, hogy elfelejtette elengedni két virág csuklóját.
7: Csak rajta! Dögölj meg! Válaszd a könnyebbik megoldást!
3: Könnyebbik?
7: Semmi más nem kell tenned, csak egyenesen lezuhanni, átsikítva a légen és összetörni minden porcikád,
1: mondta két virág.
7: Ennyit bárki tud. Nosza! Nosza! Nem akarom, hogy azt hidd, esetleg szükség van rád, hogy kimond a varázsigéket és megmensd a korongot. Dehogy, kit érdekel, ha esetleg mi mindjárt elégünk? Rajta, csak gondolj magadra, csak magadra! Ess le!
1: Ezt hosszú, szégyenkező csönd követte.
3: Nem tudom, miért van ez,
1: jegyezte meg végül Széltoló a szükségesnél hangosabban.
3: De amióta csak találkoztam veled, úgy tűnik nekem, hogy rengeteg időt töltök lógva, foggal, körömmel kapaszkodva bizonyos mélységek torkában. Te is észrevetted?
7: A halál,
1: javította ki két virág.
3: Mi halál?
1: Értetlenkedett Széltoló.
7: A biztos halál,
1: mondta segítőkészen két virág, miközben megkísérelte nem tudomásul venni, hogy lassan, de biztosan csúszik a teste a kockaköveken.
7: A biztos halál torkában. Utálod a magasságot?
3: A magasságot egyáltalán nem bánom,
1: nyilatkozta Széltoló hangja a sötétségből.
3: A magasság gondolatával együtt tudok élni. A mélység az, ami jelen pillanatban figyelmem előterében áll. Tudod, mit fogok csinálni, amikor ebből kivergődtünk?
1: Nem, nyekerekte két virág, a macska kövek közti lyukba plántálva lábujjait, és puszta akaraterő által igyekezve megmozdíthatatlanná válni. Házat építek a leglaposabb országban, ami csak fellelhető, és annak is csak földszintje lesz, és még csak vastag talpú szandálokat se fogok viselni.
2: A vezérfákja megtette az utolsó kanyarulatot a csigavonalból, és két virág egyenesen Cohen alant vigyorgó arcába nézett. Mögötte észrevette a podgyász megnyugtató tömegét, amint a köveken szögdécselve közeledik.
10: Minden rendben?
1: Kérdezte Cohen.
10: Tehetek valamit, értetek?
2: Széltoló mély levegőt vett. Két virág felismerte a jeleket. Széltoló arra készült, hogy valami ilyesmit mondjon.
1: Igen, a nyakam hátsó fele viszket, nem vakarnád meg, amikor lefelé mész, vagy?
10: Nem, én kifejezetten szeretek feneketlen mélységek fölött lógni.
2: És elhatározta, hogy valószínűleg ezt most nem tudná elviselni. Így hát gyorsan válaszolt.
10: Húzd széltolót vissza a lépcsőkre!
1: Vakkantotta.
2: Széltoló kénytelen kelletlen leeresztett, még mielőtt kiacsaroghatta volna magát. Cohen megragadta a derekát, és minden különösebb teketúria nélkül a kövekre nyekkentette.
10: Ocsmány, egy mocsok van oda le a köveken, ott lem!
2: Mondta csebegő modorban.
10: Ki volt az?
1: Voltak neki... Széltoló nagyot nyelt. Voltak neki, tudod, olyan kocsányai, meg csápjai?
10: Nem,
2: felelte Cohen.
10: Csak a szokásos darabok, egy kisé elkenődve, persze.
2: Széltoló két virágra pillantott, aki a fejét rázta.
0: Csak egy varázsló, aki hagyta, hogy a dolgok fölébe kerekedjenek.
2: Zárta le a témát. Széltoló ernyett karokkal tűrte, hogy visszatámogassák a torony tetejére.
1: Hogy kerültél ide? Kérdezte.
2: Cohen a podgyászra mutatott, aki odatalpalt két virághoz, kitárta fedelét, mint a kutya, amelyik tudja, hogy rosszul viselkedett, és azt reméli, hogy egy gyors érzelem nyilvánítás esetleg kivédi a tekintély összecsavart újságpapírját.
10: Rázós, de gyors!
2: Dicsérte Cohen elismerőleg.
10: Szavamra! Nincs, aki megállítsa!
2: Széltoló felnézett az égre. Továbbra is teli volt holddal. Hatalmas, krátercsipkés korongokkal, amik mostanra vagy 10-szer nagyobbra nőttek a korong csipetnyi mellékbolygójánál. Különösebb érdeklődés nélkül szemlélte őket. Úgy érezte magát, mint a mosott rongy, amit aztán szakadási pontján túl ki is veszítettek. Olyan törékenynek találta általános fizikai állapotát, amilyen csak az ősöreg gumiszalag lehet sok-sok mosás után. Mindazonáltal észlelte, hogy két virág a képdoboz felállításával kísérletezik. Cohen a hét rangidős varázslót bámulta.
10: Kész röhely ilyen helyre szobrokat állítani,
2: mondta.
10: Senki se látja őket. Na nem, mintha érdemes lenne ezeket megnézni. Elég silány munka.
2: Széltoló odaimbolygott, és óvakodva megkopogtatta vért mellkasát, ami szilárd kőnek bizonyult. Hát ennyi, gondolta.
1: Én csak haza akarok menni. Hoppá, de hát otthon vagyok. Többé-kevésbé.
10: Akkor csak egy jó nagyot szeretnék aludni. És talán-talán minden jobb lesz majd reggel.
2: Pillantása az oktávóra vándorolt, aminek körvonalain apró oktarin tűzszikrák csillámlottak.
1: Ah, igen, gondolta.
2: Felkapta és léhán pörgette a lapokat hüvelykével. A lapokon tülekedtek a bonyolult és cikázó írásjelek, amik átalakultak és újraformálódtak, ahogy figyelte őket. Úgy tűnt, határozatlan a kérdésben, milyennek is kéne lennie. Egyik percben rendezett, prózai nyomtatás volt, a következőben meg ékírás. Aztán kacskaringós, kítiai varázsjelek kialakult. Aztán piktogramok jöttek valami ősi, gonosz és elfeledett írásmódban, ami kizárólag kellemetlen hüllőszerű lényeket ábrázolt, amint visszataszító dolgokat csinálnak egymással. Az utolsó oldal üres volt. Széltoló sóhajtott, és elméje hátsójára vetett egy pillantást. A varázsige farkas szemet nézett vele. Annyiszor álmodott erről a pillanatról, hogyan fogja kilakoltatni az igét, és újra birtokába venni az üres lakrészt a fejében, és megtanulni a

0: kalandós érzés volt. Egy kék villanás a recéhártyáján, és az üresség váratlan érzése. Amikor lenézett a lapra, az tele volt szavakkal. Éppen a rúna fázisban. Ennek örült. Már csak azért is, mert a hüllőképek nem csak kimondhatatlanul csúfok voltak, de valószínűleg kiejthetetlenek is. És olyan dolgokra emlékeztették, amiket amúgy is csak nagy nehézségek árán tudna elfelejteni. Üveges tekintettel merett a lapra, míg két virág mellőzötten sürgött forgott, és Cohen a kővarázslók gyűrűit próbálta lefeszegetni, de hiába. Aztán emlékeztette magát, hogy valamit még tennie kéne. Na már most, mit is? Kinyitotta a könyvet az első lapon, és elkezdett olvasni. Ajkai mozogtak, mutató ujja minden egyes betűvonalát végigkövette. Ahogy elmormolta az egyes szavakat, azok hang nélkül megjelentek mellette a levegőben, ragyogó színekben, s lengtek, libegtek az éjjel szélben. Lapozott. Mások is feljöttek a lépcsőkön. Csillagosok, polgárok, katonák, még néhányan a patricius személyes testőrségéből is. Két csillagos egy eléggé bágyat kísérletet tett, hogy megközelítsék Széltolót, akit mostanra betűk örvénylő szivárványa vett körül, s aki tudomást se vett róluk. Ám Cohen kardot húzott, és ettől valahogy megjött az eszük. Széltoló görnyet alakjából úgy terjedt szét a csönd, mint hullámfadrok a pocsolyán. Lezubogott a tornyon, szétterült az alantnyüzsgő tömegen, áthullámzott a falakon, átcsapott sötéten a városon, és elöntötte a környező földeket. A csillag tömege vészjusló csendben derengett a karom fölött. Körülötte az égen az új holdak lustán és nesztelen forogtak. Az egyetlen hang, ami hallatszott, Széltoló rekett suttogása volt, ahogy lapról lapra felolvasta az igéket.
1: Hát nem ész ki?
0: Kérdezte két virág. Cohen, aki épp cigarettát sodort a dohány őseinek kátrány maradványaiból, értetlen pillantást vetett rá, a sodormánnyal félúton szája felé.
2: Mi hizgi?
0: Firtatta.
1: Ez az egész mágia.
2: Csak fények,
0: legyintett Cohen kritikusan.
2: Még galambokat se varázsolt elő az ingójából.
1: Jó, de nem érzékeled az okkult lehetőségeket?
0: Rökönyödött meg két virág. Cohen előhalászott egy nagy sárga gyufát valahonnan a dohányzacskójából. Egy másodpercig vértre nézett, majd nyilvánvaló szándékossággal végighúzta vért megköbült orrán.
2: Ibesüs!
0: Mondta két virágnak. Olyan kedvesen, ahogy csak telt tőle.
1: Mire számítasz?
2: Én már elég régóta élek. Láttam ennek a mágia dolognak színét és fonákját, és megmondhatom neked, hogy ha állandóan leesett állal mászkálsz, valaki előbb-utóbb odasóz rá egyet. Különben is. A varázslók épp úgy meghalnak, mint bárki más, ha beléjük dösz.
0: Széltoló hangos csattanással becsukta a könyvet. Felállt, s körbenézett. Ami ezután történt, az ez volt. Egy semmi. Beletelt egy kis időbe, amíg a népek ezt észrevették. Mindenki ösztönösen lebukott, arra várva, hogy lesz egy fehér fényrobbanás, vagy sziporkázó tűzgolyó, vagy Cohen esetében, aki nem sokra számított, egy néhány fehér galamb, esetleg egy kis sékajla nyúl. És még csak nem is egy érdekes semmi volt. Néha a dolgok egy eléggé lenyűgöző módon tudnak nem megtörténni. De ami ezt a jelenlegi nem eseményt illeti, ennek még volt mit tanulnia.
2: Ez minden?
0: Kérdezte Cohen. A tömegből az általános elégedetlenkedés moraja kélt, s több csillagos nézett dühösen Széltolóra. A varázsló gyulladt szemekkel Cohent bámulta.
1: Azt hiszem, igen, felelte.
2: De hát semmi se történt!
0: Széltoló értetlenkedve pislantott az oktávóra.
1: Esetleg a hatás annyira titokzatos, hogy

0: észrevehetetlen.
1: Említette reménykedőn. Végül is nem tudjuk pontosan, minek kéne történnie.
0: Mi tudtuk?
2: Sűvítette a csillagosok egyike.
0: A mágia nem működik! Az egész csak ámítás!
2: Egy kő bukfencezett le a tetőről, s vállon találta a széltolót.
0: Aha!
2: Kiabálta egy másik csillagos.
0: Kapjuk el! Vessük le a torony tetejéről! Csípjük el is! Hajítsuk le a toronyról!
2: A tömeg előre nyomult. Két virág felemelte a kezét.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez valami félreértés,
2: kezdte, mielőtt kirúgták alul a lábát.
0: A francba!
2: Szólalt meg Cohen, míg lepottyantotta a csikket, és szandálos sarkával eltaposta. Kardot rántott, és körülnézett, hol van a podgyász. Ami nem sietett két virág segedelmére. Széltoló előtt állt, aki úgy szorította az oktávot a melkasához, mintha forróvizes palack lenne, és tébolyultnak látszott. Egy csillagos rárohant. A podgyász fenyegetőleg felcsapta fedelét.
1: Én tudom, miért nem sikerült,
2: közölte egy hang a tömeg hátuljából, mégpedig Betáné.
0: Hó, csak nem,
2: rikkantotta a hozzá legközelebb álló polgár.
0: És miért kéne ráthallgassunk?
2: Egy másodperc töredékével később Cohen kardja feszült a nyakának.
0: Másrészt, folytatta a férfi rebbenéstelen, esetleg figyelmet szentelhetnénk annak, amit ez az ifjú hölgy tudomásunkra óhajt hozni.
2: Ahogy Cohen lassan körbesúgtatta kardjával a tüzelésre készen állókat, Betán előlépett, s rámutatott a varázsigék még mindig örvénylő alakjaira, amik széltoló körül lebegtek a levegőben.
0: Azottan nem lehet jó,
2: mondta egy piszkos barna foltra bökve, a lüktető élénk színvillamlások közepette.
0: Biztos rosszul ejtették ki egy szót. Nézzük csak meg.
2: Széltoló szó nélkül átnyújtotta neki az oktávót.
1: Milyen fura írás,
2: jegyezte meg a lány.
0: Állandóan változik. Mit csinál az a krokodilszerű a polippal?
2: Széltoló átpislantott válla fölött, és gondolkozás nélkül elárulta neki. A lány egy percre elhallgatott.
1: Mondta aztán színtelen hangon. Nem tudtam, hogy a krokodilok csinálnak ilyesmit.
2: Ez csupán egy ősi képírás, sietett Széltoló hozzátenni. Meg fog változni, ha vársz egy kicsit. A varázsigék bármilyen ismert nyelven meg tudnak jelenni.
1: Vissza tudsz emlékezni, mit mondtál, amikor a hibás szín felbukkant?
2: Széltoló végigfuttatta ujját a lapon.
1: Igen, ez az, azt hiszem, ahol a kétfejű gyík akármit is tesz.
2: Két virág dugta át fejét a lány másik válla felett. A varázsige átváltott egy másik írásmódra.
1: Fogalmam sincs, hogy lehetne ezt kiejteni,
2: nyilatkozta Betán.
0: Kacskaringó, kacskaringó, pont, pont, veszőcske.
1: Igen, ilyenek a cupumugú hórúnák, bólogatott Széltoló. Szerintem szprnak kell ejteni. Viszont az nem volt jó. Mit szólnál egy szprhez?
2: A szót lesték, ami eltökélten nem váltott színt.
1: Vagy a szpr,
2: sugalmazta Betán.
0: Esetleg lehet
2: fanyalgott Széltoló két helyek közepette. Ha lehet, hát a szín még piszkosabb barna lett.
0: És nem lehet esetleg
2: kérdezte két virág.
0: Nem marulj,
2: intette Széltoló. A hórúnáknál Betán belekönyökölt a gyomrába és odamutatott. A korábban barna levegő folt most élénk piros lett. A könyv remegett a lány kezében. Széltoló megragadta Betán derekát, elmarkolta két virág gallérját és hátraugrott. Betán elvesztette a fogást az oktávon, ami a föld felé esett. De nem ért le. Az oktávó körül ragyogott a levegő. A könyv lassacskán felemelkedett, szárnyakként csattogtatva lapjait. Aztán jött egy pengő-bongó andalító zaj, ami úgy tűnt, egy cirkalmas és csöndes fényvirággá robbant szét, ami kinyílt, elhervadt, s már nyoma se volt. Ám valami más is történt, sokkal, de sokkal magasabban. Fönn az égen. Odalenn, nagy Átúin óriási agyának földtani mélységeiben
1: új gondolatok áramlottak 8-sávos autósztráda szélességű idegpályákon. Abszolút lehetetlen, hogy egy mennyei teknőc arckifejezése megváltozzék. Ám meghatározhatatlan módon pikkelyes, meteorhelyes arca mégis meglehetősen várakozást teljesnek látszott. Mereven fixírozta a 8 gömböt, amelyek szünet nélkül keringtek a csillag körül magán az űrstrandon. A gömbök töredeztek. Hatalmas szikladarabok repedtek le, és kezdtek bele a hosszú spirálba le a csillaghoz. Az eget megtöltötték a csillogó szilánkok. Az egyik üreges héjroncsból egy aprócska csillagteknőc totyogott elő a vörös fénybe. Alig volt nagyobb, mint egy aszteroida. Teknője fényes a ráolvadt tojássárgájától. És volt rajta 4 kis világelefántborjú is. Azok hátán meg egy korongvilág, még pöttöm, csupa füst és vulkán. Nagy Atui megvárta, még mind a 8 bébiteknőc kiszabadította magát héjából. Őrbe csöppent, és összezavarodottnak látszott. Akkor óvatosan, nehogy valami is lepottyanjon a helyéről, a vénteknőc megfordult, és jelentékeny megkönnyebbüléssel belekezdett a maratoni úszásba az űr áldottan hűs, feneketlen mélységei felé. Az újszülött teknőcök követték, szülőjük körül keringve. Két virág lenyűgözve bámulta a fenti előadást. Valószínűleg neki jutott az egész korongon a legjobb kilátás. És ekkor egy borzasztó gondolat ötlött fel benne. Hol van a képdobozom? Kérdezte sürgetőleg. Mi? Vetette oda Széltoló, akinek szeme az égre szegeződött. A képdobozom! Harsogta két virág. Ezt muszáj lefényképezni! Nem tudnád csak úgy emlékezni rá? Kérdezte Betán, rá se nézve. Esetleg el fogom felejteni. Én sose fogom elfelejteni, mondta a lány. Ez a leggyönyörűségesebb látvány, amit valaha is láttam.
3: Sokkal jobb, mint a galambok meg biliárd golyók, értett egyet Cohen. Ezt elismerem, Széltoló. Mi a trükkje?
1: Holvány dunsznom sincs, vallotta be Széltoló.
4: A csillag egyre kisebb, jelentette Betán.
1: Széltoló hallotta két virág hangját, amint az a dobozban élő festő démonnal vitatkozott. Egy eléggé technikai vita volt a képmélységről, meg hogy a démonnak volt-e, vagy sem még elegendő vörös festéke. Ki kell mutassuk, hogy e pillanatban Nagy Atuin nagyon elégedett és boldogul. És ilyen érzések egy ekkora agyból, mint több Metropolis együttesen, nyilvánvalóan messze sugároznak. A korong legtöbb lakosa már olyan lelki állapotba került, amit amúgy csak egy teljes, a meditációnak szentelt élettel, vagy az illegális fűvészkedés kb. 30 másodpercével lehet elérni. Hát, ilyen a jó öreg két virág, gondolta Széltoló. Nem, mintha nem értékelni a szépséget, csak a maga módján teszi. Úgy értem, ha egy költő megpillant egy narciszt, jól megnézi, és ír róla egy hosszú verset, de két virág biztosan eloson, hogy keressen egy alkalmatos botanikai szakkönyvet, és közben rátipol. Cohen igazat mondott. Két virág csak megbámulja a dolgokat, de amit megnézett, az többé már nem lesz ugyanolyan. Beleértve magamat is, az gyanított. A korong saját napja felkelt. A csillag már amúgy is homályosodott, s már nem jelentett komoly vetétársat. Igazi, megbízható korongfény öntötte el a látképet, mint egy aranytenger. Vagy, ahogy szavahihető megfigyelők szokták jelenteni, mint aranylószirup. Ez egy kellemesen drámai befejezés, ám az élet nem ilyen. És még más dolgoknak is meg kell történnie. Például ott volt az oktávó. Amikor a napfény rásütött, a könyv egy csattanással bezárult, és elkezdett leesni a torony irányába. Számos megfigyelő döbbent rá, hogy a feléjük eső könyv bizony egyedül állóan a legvarázslatosabb dolog a korongon. A gyönyör és testvériségi érzése elpárolgott a reggeli harmattal. Széltolót és két virágot arrébb taszajtották némely könyökök, ahogy a tömeg előre nyomult, küzdve és egymás hegyén hátán kinyújtott kezekkel. Az oktávó a kiáltozó sokadalom kellős közepébe pottyant. Csattanás hallatszott, Egy nagyon határozott csattanás, az a fajta csattanás, amiből egyértelmű, hogy ez a fedél bizony egyhamar nem fog újra felnyílni. Céltoló valakinek a lábai közt két virágra merett.
4: Tudod, hogy szerintem mi fog történni?
1: Kérdezte vigyorogva.
4: Mi? Azt hiszem, hogy mikor kinyitod a podgyászt, csak a fehér neműd lesz benne. Ezt gondolom. Egek! Szerintem az Oktávó tud magára vigyázni.
1: Hidd el,
4: a lehető legjobb helyre került. Én is úgy vélem. Tudod, néha az az érzésem, hogy a podgyász pontosan tudja, mit csinál.
1: Értelek. Kikúsztak a nyüzsgő tömeg szélére. Felálltak, leparolták magukat, és nekivágtak a lépcsők irányába. A kutya se figyelt rájuk.
4: Most mit csinálnak?
1: Kérdezte két virág, megkísérelve átlesni a csődület feje fölött.
4: Úgy néz ki, hogy megpróbálják felfeszíteni,
1: felelte Széltoló. Csattanás és egyidejűleg vérfagyasztó sikoly hallatszott.
4: Hát szerintem a podgyász határozottan élvezi, hogy a figyelem középpontjába került,
1: jegyezte meg két virág, amikor megkezdték az óvatos leereszkedést.
4: Igen, és valószínűleg jót tesz neki, ha emberek közé jár, új ismerettségeket köt,
1: tódította Széltoló.
4: És most azt hiszem, nekem azt tenne jót, ha benyomnék egy-két pohárral. Zseniális ötlet,
1: értett egyet-két virág.
4: Nekem is jól jönne egy kis itóka.
1: Már majdnem dél volt, mire két virág felébredt. Nem tudott visszaemlékezni, hogy került egy csűrbe, és miért viseli valaki más kabátját, de egy kristálytiszta ötlettel ébredt elméjének pont az előterében. Úgy döntött, életbe vágóan fontos, hogy Széltolónak elmondja. Kizuhant a szénából, és a podgyászon landolt.
4: Szóval itt vagy, mi? Remélem, nagyon szégyelled magad.
1: A podgyász zavarodottnak látszott.
4: Most meg akarom fésülni a hajam. Tárulj,
1: mondta két virág. A podgyász alázatosan felcsapta fedelét. Két virág körbe matatott a zacskók és dobozok között, míg nem lelt egy fésűt meg egy tükröt, és az éjszaka pusztításaiból valamics két helyre hozott. Aztán szemét szúrósan a podgyászra szögezte.
4: Feltételezem, nem akarod elmondani nekem, mit tettél az Oktávóval.
1: A podgyász arckifejezését kizárólag a fából faragott szerkezettel tudjuk leírni.
4: Na jó, rendben. Gyere!
1: Két virág kilépett a napsütésbe, ami jelenlegi állapotához mérten kissé túl fényes volt, és céltalanul bandukolt az utcán. Minden frissnek és újnak tűnt, még a szagok is. Viszont nem sok ember volt talpon. Hosszú volt az előző éjszaka. Széltolót a művészetek tornyának talapzatánál találta, ahol egy csapat munkást felügyelt, akik valami csigát vonszoltak fel a tetőre, és a kővarázslókat eregették le a földre. Úgy tűnt, asszisztense egy majom. De két virág nem volt abban a hangulatban, hogy bármin is meglepődjék.
4: Lehetséges lesz őket visszaalakítani?
1: Széltoló odafordult.
4: Mi? Te?
1: Nem valószínű. Attól tartok, az öreg vértet amúgy is lejtették. 500 lábról a macska kövekre.
4: Tudsz ezzel valamit tenni?
1: Pompás sziklakent lesz belőle. Fordult vissza Széltoló a munkásoknak vezényelni.
4: Nagyon vidám vagy,
1: jegyezte meg két virág némi szemrehányással.
4: Mi az? Nem aludtál? Nevetséges, de nem tudtam aludni,
1: felelte Széltoló.
4: Kijöttem egy kis friss levegőt cippantani, és úgy tűnt senkinek sincs ötlete, mit is kéne tenni, így hát valahogy összeszedtem az embereket.
1: Rámutatott a könyvtárosra, aki a kezét szerette volna fogni, és elkezdtem megszervezni a dolgokat. Szép időnk van, nem de bár?
4: Olyan a levegő, mint az óbor.
1: Széltoló, én elhatároztam, hogy...
4: Tudod, azt hiszem újra beiratkozom, vágott közbe Széltoló vígan. Azt hiszem, ezúttal tényleg jutnék egyről kettőre. Tök jól el tudom képzelni magam, hogy elboldogulok a mágiával és jeles diplomát szerzek. Azt mondják, ha a diplomát summa cum laude, akkor az élet szép. Nagyon szép.
1: Az jó, mert... És rengeteg hely van a csúcson most, hogy a nagymenők mind ajtótámasztékába vonzsáltak, és hazamegyek. Egy magamfajta éleseszű srác, aki járatos a... Mi?
3: Ő?
1: Azt mondtam, hazamegyek. Ismételte meg két virág udvarjasan, ám eltökéltem próbába lerázni a könyvtárost, aki amúgy megbolházta volna. Hova haza? Ámult el Széltoló. Haza-haza. Az otthonomba. Ahol élek, magyarázta két virág szégyenlősen. A tenger másik oldalán, tudod, ahonnan jöttem. Lesz olyan szíves ezt abba hagyni? Csönd támadt. Aztán két virág így szólt. Tudod, múlt éjjel felmerült bennem, azt gondoltam, nos, az az igazság, ez az egész utazás meg nézelődés remek dolog, de az is pompás lesz, amikor már csak múlt időben gondolok mindenre. Tudod, beragasztani a képeket egy albumba, és emlékezni. Ha te mondod. Igen. Rájöttem, hogy fontos, hogy ha már sok emléket gyűjtött az ember, utána elmenjen valahová, ahol visszaemlékezhet, érted? Abba kell hagyni. Nem is voltál igazán sehol addig, míg haza nem érsz. Azt hiszem, erre gondoltam. Széltoló újra végigfuttatta magában a mondatot, hát másodszor se volt se füle, se farka. Ó, mondta megint. Hát, ha te így látod jónak, mikor mész? Azt hiszem, még ma. Biztos akad egy hajó, ami egy darabon elvisz. Ebben biztos vagyok én is, válaszolta Széltoló feszengve. Lábára nézett, aztán az égre. Megköszörülte a torkát. Volt némi mókában részünk együtt, mi? Bökött a bordái közé két virág. Aha, felelte Széltoló, arcát egy vigyorszerűségbe facsarva. Nem vagy elkenődve, ugye? Kicsoda, én? Válaszolta Széltoló. Ugyan, dehogy. 101 dolgom van. Na, hát akkor minden rendben. Figyelj csak, mi lenne, ha együtt reggeliznénk, és aztán leballagnánk a kikötőbe? Széltoló gyászosan bólintott. Az asszisztenséhez fordult, és kivett a zsebéből egy banánt. Már van róla némi fogalmad. Innentől vedd át, motyogta. Mondta a könyvtáros. Valójában egyetlen hajó sem indult volna még az agátai birodalom tájékára se, ám ez csupán akadémikus kérdés volt, mert két virág addig számolt le aranyakat az első félig meddig tiszta hajó kapitányának markába, amíg a férfi hirtelen felfedezte a tervei megváltoztatásában rejlő előnyöket. Széltoló a rakparton várt, míg két virág kifizette a fickónak a hajó értékének körülbelül 40-szeresét. Akkor ez el van intézve, mondta két virág. Kitesz majd a barna szigeteken, onnan meg már könnyen találok hajót. Remek, felelte Széltoló. Két virág egy pillanatra elgondolkodott. Aztán kinyitotta a podgyászt, és kihúzott egy zacskó aranyat. Nem láttad Betánt meg Kohent? Kérdezte. Azt hiszem, elmentek összeházasodni, felelte Széltoló. Hallottam, amikor Betán azt mondta, most vagy soha. Nos, amikor találkozol velük, add oda nekik ezt, nyújtott át két virág a zacskót. Tudom, drága mulatság első otthont teremteni. Két virág sosem értette meg az átváltási arányok örvénylő mélységeit. A zacskó tartalma könnyedén fedezhette volna nem egy új háztartás, de egy kisebb királyság megalapításának költségeit is. Át fogom adni az első adandó alkalommal, mondta Széltoló, és legnagyobb meglepetésére így is gondolta. Jó, azt gondoltam, hogy neked is adok valamit. Ó, arra semmi. Két virág kotorászott a podgyászban, és előhúzott egy nagy zsákot. Elkezdte megtölteni ruhákkal, pénzzel, meg a képdobozzal, míg végül a podgyász teljesen kiürült. Az utolsó dolog, amit a zsákba dugott, a szuvenírba kapott muzsikáló cigarettás doboz volt a kagyló berakásos fedelével, gondosan puha papírba csomagolva. A tiéd, mondta becsukva a podgyász tetejét. Többet már nem lesz rá szükségem, és különben se férne rá a gardróbomra. Mi? Nem akarod? Nos, én természetesen, de a tiéd. Téged követ mindenhová, nem engem. Podgyász, mondta két virág. Ez itt Széltoló. Az övé vagy. Megértetted? A podgyász lassan kinyújtotta lábacskáit, roppant eltökélte, megfordult, és Széltolóra bámult. Hát, azt hiszem, senkihez sem tartozik igazán, önnön magán kívül, jelentette ki két virág. Tényleg, mondta Széltoló bizonytalanul. Nos, akkor hát ez volt minden, zárta le a dolgokat két virág, kezét nyújtotta. Isten veled, Széltoló, majd küldök képeslapot, amikor hazaértem, vagy valamit. Igen, bármikor erre jársz, valaki biztosan tudni fogja, hol lehet megtalálni. Igen, nos, hát akkor ennyi. Valóban, ennyi. Úgy van. Aha. Két virág felsétált a hajóhídon, amit a türelmetlen legénység azonnal felhúzott mögötte. Az evezés ritmusát adó dob megkezdte pufogását, és a hajó lassacskán kifutott az ang zavaros vizeire, amik már szokott formájukat hozták, és ott, meglovagolva a dagályt, a nyílt tenger irányába fordult. Széltoló addig nézte, míg kis pontán nem zsugorodott. Akkor lepislantott a podgyászra, ami visszabámult rá. Ide figyelj, mondta. Menj Isten hírivel. Magadnak ajándékozlak, érted? Hátat fordított neki, és elindult. Néhány másodperc múlva lépések kis neszét észlelte maga mögött. Megperdült. Azt mondtam, nem akarlak! Csattant fel, és belerúgott. A podgyász megrodjant. Széltoló tovább ment. Miután néhány yardnit gyalogolt, megállt és hallgatózott. Nem hallatszott semmi. Amikor visszafordult, a podgyász ugyanott állt, ahol hagyta. Valahogy töpörödöttnek látszott. Széltoló egy darabig gondolkozott. Na jó, rendben van, mondta. Gyere velem! Újra hátat fordított, és visszaballagott az egyetemre. Pár perccel később a podgyász, nyilvánvalóan elhatározta magát, újra kieresztette lábikóit, és utána poroszkált. Tisztában volt azzal, hogy nincs más választása. Végig mentek a rakparton, aztán be a városba, két pötty a kisebbedő látképben, ami, ahogy a látószög kiszélesedik, magában foglal egy csöpp hajót elindulóban a széles, zöld tengeren keresztül, ami csak a része a fényes, mindent körül ölelő óceánnak, egy felhőt koronázt a korongon, négy óriási elefánt hátán, amik maguk egy roppant teknőc páncélján ácsorognak, ami hamarosan csak egy csillamássá válik a csillagok tömegében. Végül elenyészik.

0: Pardon, uraságod most érkezett?
1: Most kicsit hideg eleinte, mi?
0: Ja, az ember hozzászokik. A fejére is raktak jeget?
1: Raktak?
0: Persze, persze, az nagyon jó. És persze, egészen betolták, mi? Hányos szám, uraságod?
1: Hányos szám?
0: Hát nem néztem meg, hiszen a lábára kötöztek egy cédulát a számmal és a névvel, ha van. Nekem csak számom van, nevem nincs. Még nem agnoszkáltak.
1: Nem szűk magának ez a cella?
0: Nem.
1: Nekem igen, mert fel vagyok puffadva.
0: 4 nap múlva haláztak csak ki.
1: Nem baj, csak a szemem zsenéroz.
0: Belefolyt a szájamba. Magának még van szeme?
1: Az egyik, a másikat kivitte a golyó. Ott ment ki.
0: Revolverrel tetszett?
1: Pisztolya.
0: Hát az jó. Jó, eleinte én is úgy akartam, de aztán nem tudtam pénzt kapni rá. Nekem soká tartott, de tetszik tudni, a biztos, az biztos.
1: Honnan tetszett?
0: A vasúti hídról. Tetszik tudni, 4 nap múlva tudtam csak feljönni. Utálatos lesz az embernek a tüdeje. Pardon, zöldül már a maga hasa?
1: Még nem. Hát zöld lesz.
0: Ajj, látná az enyémet? Szép, világos zöld. Egészen a köldökömig. Úgy örülök, nem sokára zöld leszek. Csak a hájam szép kék. Most már rendesen megy minden a boncolásig. Csak már túl lennék rajta.
1: Mit csinál?
0: Nem semmit. A víz szörcsök bennem. Na, tessék. Most a másik szemem is kifolyt.
1: Sajnálom.
0: Másképp egészen szabályszerű vagyok, mondta a doktor úr. Igaz is. De mondja csak.
1: Szőke volt.
0: Nem.
1: Barna. És az öné?
0: Az enyém is.
1: Hogy hívták?
0: Pepinek hívták.
1: Úgy. Hát hiszen akkor maga a Frellej Zoltán.
0: Noha.
1: És én szamár. Azt hittem, magához megy feleségül.
0: Hát maga a Nebbik Lajos. Én azt hittem, a magáé lesz.
1: Hát akkor kellett nekem beugrani a vasútiról, és kellett nekem kiadni a pénzt arra a pisztolyra. Őrület.
0: Hiszen akkor hozzám jött volna. Ha én ezt tudom, hogy nem magához akar menni, és hogy maga beugrik a vasútiról.
1: De nekem azt mondta, máshoz megy. És én tudtam, hogy ez csak maga lehet.
0: És ha én tudom, hogy maga pisztolyokat vásárol, és hogy nem akar magához menni, de nekem azt mondta, máshoz megy, és én tudtam, hogy az maga.
1: Jaj. És ezért oszlunk mi itt ketten. Hát kihez ment akkor a Pöty Pepi?
2: Egy úr a 3. cellából. Hozzám. Visszakérem az iskolapénzt. Beható vizsgálat után kiderült, hogy mindenből kifogytam. Előleget vettem fel egy leendő műre, és előleget vettem fel egy leendő előlegre, amit egy leendő mű előlegére előlegezni fognak majd. Előleget vettem fel arra a szoborra, amit majd csinálnak rólam, ha a mű halhatatlanná teszi nevem, és előleget vettem fel születendő gyermekem összegyűjtött műveire, azzal a megokolással, hogy egy ilyen kiváló ember gyermeke is biztosan lángész lesz, és hogy ezt tőlem örökli majd. De tekintve, hogy még nem született meg, most még engem illet a mű eladási joga. Ki hallott már olyat, hogy az apa ne használhassa vagyonát azon a címen, hogy a gyermekének örökölnie kell tőle? Na, né, hát várjon az a kölök. mindezeket az előlegeket elköltöttem. Mától számítva 322 évre felvettem havi fizetésemet is, elköltöttem nyugdíjamat és díszsírhelyemet, amit a kerepesi temetőben kapok az utókortól. Egy vas nélkül ültem a kávéházban, ekkor odalépett Gárdos Andor, gépészmérnök.
1: Mondd kérlek, hol van Pittsburgh?
2: Nem tudom.
1: Nem tudod?
2: Kérd vissza az iskola pénzt, és eltűnt. És én meghökkenve neszeltem fel a szóra. Hopp, csak ennyi. Fél óra múlva ott voltam az egyetem kvesztúrájában. Kérem, el geográfia tanárral szeretnék beszélni. Tessék erre, bemegyek, a tanár idegesen fogad.
1: Mi tetszik?
2: Kérem szépen, nem tudom, hol van Pittsburgh. Bánom is én, nálam nincs.
1: Mi vagyok én? Lakés címjegyzék?
2: Pardon, tanár úr, pardon, az nem úgy van. Én itten tanultam földrajzot. Engem itten a pénzemért megtanítottak, hogy hol van Pittsburgh, és én nem tudom, hol van. Tehát rosszul tanítottak. Tehát kérem vissza az iskolapénzt. Tehát mi vagyok én? Magamnak is annyiban van. A tanár pillanatig megkövülve merett rám, aztán megvakarta a fejét. Aztán az én fejemet vakarta meg.
1: Nézze csak, mondta békülékenyen. Gondolkodjék.
2: Biztosan tudja maga, csak elfelejtette.
1: Gondolkodtam, de nem jutott eszembe.
2: Biztos a pénz. Örvendeztem magamban. Nem tudom.
1: Na, mondjon valamit. Akármit. Hát ha,
2: mondta a tanár reménykedve. Megint gondolkodtam. Közben észrevettem, hogy a száját halkan mozgatja és felém hajol.
1: Pardon, tanár úr, szóltam erélyesen. Ne tessék súgni, akkor nem gilt.
2: A tanár szégyenkezve sütötte le a szemét.
1: Szóval, nem tudom, folytattam erélyesen. Kérem vissza az iskola pénzt.
2: Hát, kérem, erre nincs felhatalmazásom. Hanem majd le fog vizsgázni megint. Ebből még nem látom, hogy mit nem tud. Ettől még eleget tudhat. Rendes vizsgálatot ejtünk, és megállapítjuk, hogy mit nem tud.
3: Megköszöntem a felvilágosítást. A tanár kezet fogott velem, és szerencsét kívánt a vizsgához, amelynek határidejét 3 hétben állapította meg.
2: Most szorgalmasan készülök a vizsgára. Egyúttal folyamodtam újabb érettségi irányában, valamint az elemi iskolai igazgatóságot is megkerestem kérelmemmel, hogy adják vissza az iskolapénzt.
1: Ott azt felelték, hogy szabályszerűen felszerelt igazolvánnyal kell bizonyítanom, miszerint nem tudok írni.
3: Barátaim, akiknek jelen humoreszkem első részét felolvastam, arra unszolnak, hogy egyszerűen küldjem be ezt, mert szerintük fenti követelmény e művem alapján feltétlenül megállapítható.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Maros András vagyok, és a készülő könyvemből fogok felolvasni ma néhány novellát, novella kezdeményt. Az elsőnek címe Nyúlizmus, feljegyzések Dél-Franciaországból. Ezt egy két hónapos franciaországi ösztöndíj alatt, kint tartózkodásom alatti élmények ihlették ezt a kis írást, ami több, még kisebb írásra tagolódik. Ezeknek külön címeik vannak, melyeket beolvasok. A hostess és a pap. Osztrák autópálya, benzinkút. A férfi mosdó előtt alacsony kemping széken egy néni ücsörög, virágmintás köpenyben, arcán bizalmaskodó mosollyal. Magához inti, csalogatja az embereket. Tisztességtelennek tartja a vizelőkön való nyerészkedést, ezért nem szed pénzt. Önkéntes alapon van itt, hostess. Kerékpárja a WC előtt parkol, a vázán kopott, napszitta spárkassze matrica. Alig, hanem az egyik környékbeli faluból tekert ide. Mentem a kúthoz, puszi! Kiáltotta el magát az akancsokkal díszített előszobában, majd becsapta maga mögött az ajtót, és felpattant a bringára. Megy a kúthoz, jó vicc, vén fejjel, a kút lett a mindene. Zsörtölődött a férje, majd a székébe visszazöttyenve folytatta bábozást két üres jégermeiszteres üveggel. A piszoárok előtti térben magas termetű, hosszúkás fejű, szigorú arcú pap sétál fel alá. Szolzsenyicén ritkított szakálumása. Terepszemlét tart, melyik csészébe csurgasson. Ideges. Hiába az osztrák igyekezet, a tisztasság iránti elkötelezettség, a löketenként érkező levendula illat befúvás, az összes piszoár egyformán undorító. Az egészségesen működő emberben a vizelési ingert háttérbe szorítja a hány inger. Az összes piszoár alján újnyi vastagságban áll a sötét-sárga folyadék. Nem isznak elég folyadékot az emberek. Ahogy jobban szemügyre veszem a papot, rájövök, nem a választás nehézsége okozza benne a tanácstalanságot, rászánná ő magát a vizelésre, tudna dönteni a hat szabad WC között, csak épp nem tudja, hogyan lásson hozzá. Nincs slitz a reverenden. Se gomb. Semmi. Mint egy egybeöntött acélruha olyan. Ez a baj. Láthatóan most szembesül először a problémával, új szettet kaptak. Ma avatja fel. Most kell megtalálni a megoldást. Visszasírja az előző kollekciót, amit nyilván körültekintőbben szabtak. Akkor még számoltak vele, hogy a pap is vizel. Bal szerencsére aránytalanul kevés az angol vécés kabin, összesen kettő van, foglaltak. Pedig ott háborítatlanul kísérletezhetne az új ruhával. Ha sehogy sem megy, a nyakába kaphatná. És egy göndör szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem. Én egy göndört szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem, és eszembe jut a 70-es években Amerikában megrendezett gusztustalansági világbajnokság második helyezettjének száma. A versenyző összegyűjtötte New York nyilvános WC-i pereméről a fanszőrzetet, két szelet kenyér közé tette, és a szendvicset a zsűri előtt elfogyasztotta. A készszárítást befejezve még egyszer bekukkantuk a piszoárokhoz. A pap türelmetlenül sóhajtozva, gyorsított sétatempóban járkál. Tankkal jönnek. A Velence és Milánó közti autópálya szakaszon megelőzök három Fagioli feliratú kamiont, amelyek egy-egy tankot szállítanak. Az egyik harckocsinak tisztán látszik, rám van állítva az ágyúcsöve. Beletaposok a gázba és elhúzok mellette, de a cső követi a kocsim mozgását. Egyszerű perspektíva játék vagy súlyos paranoia? Kávé, desszert. Utolsó olasz benzinkút, utolsó olasz kávé. Dupla eszpresszót rendelek az autogrillben, desszertnek egy kapucsinót. A koffeinbomba felpörget, dobolok a kormánykeréken. Később magyarázni kezdek az onyós ülésen terpeszkedő képzeletbeli utasomnak. Határeset. A francia határnál az autópályadíj bevasaló kapu után vámosok intenek félre. Kiszállítanak. Egy egyenruhás férfi arrébb tol, majd három társával az autómba bújik és kutakodni kezd. Csendben dolgoznak, négy kézláb. Felbukkan egy ötödik személy, aki rám parancsol, hogy szedjem ízekre a kocsimat. Mi van a pipere tükör mögött? Semmi. Mutassam. Tényleg semmi. Ülés alatt? Jégkaparó. Nyáron? Sose lehet tudni. Igazán? Igen. Kinyitogatom a szendvicseimet, magyarázom, mi micsoda. Paprika, sajt, szalámi, másik típusú sajt, vaj, kenyér. Nem hiszik el, hogy a sajt alatt vaj van, emeljem föl. Hát, ha akarom vaj, ha akarom nem vaj. Hova van leírva, mi az, hogy vaj? Az egyik tiszt belenyal a házi linzerre hintett porcukorba, de csalódnia kell, anyám nem kokainnal szórta meg. Végeztek, mehetek. A kipakolás arra volt jó, hogy fejben leltárt készítsek, és rájöjjek, otthon hagytam a két legfontosabb dolgot. A francia szótárakat, amelyek nyelvvizsga ide, nyelvvizsga oda nélkülözhetetlenek, és a diktafont, amely az utóbbi időben minden kategóriában legyőzte nagy riválisát, a jegyzetfüzetet. Francia területre érve Renault típusú gépkocsi motorház tetejéből gőz csap fel, örömgőz. Kétszer két pöffenésnyi. Megérzi, hogy hazaérkezett. Vive la France! Boldogságát enyhe értetlenség követi. Mit keresett eddig Magyarországon?
1: Je prends un whisky.
0: Francia tevék.
2: Qu'est-ce que vous prenez?
0: Ním környékén, közvetlenül a leállósáv mellett egy pupu tevék legelnek. Ilyenkor milyen telefonszámot kell vajon hívni? Mellesleg itt 2 euróval drágább az autópálya használat, tehát mégiscsak tudnak a tevékről, 2 euró nyilván a safari felár. Európa útjai. Közeledem a célállomáshoz. Összegzésképpen az útról. Sem Horváth Rudolf, sem Bajusz Transz feliratú kamionnal nem találkoztam. Utóbbi sárga ponyváján kb. 15 méter nagyságú kackiás magyaros bajusz virít. A Kaliokemnek viszont ezúttal üzenem, mi hamarabb cserélje le kamion parkját, mert olasz és francia parkolókban több sofőrjüket láttam káromkodva rugdosni a füstölgő járgányukat. La Bastide-Esperberang. Carcassonne-tól 30 kilométeren keresztül kacskaringós, keskeny út vezet a hegytetőre. Mire felérek, háromszor pattan ki a fülem. La Bastide-Esperberang. Ez a falu neve. A Montagne Noir csúcsai közt szétszórt középkori falvak egyike. Csak két sorban fér ki a falu névtáblám. Itt fogok élni. A házban barátságos művészek fogadnak. Ír írónő, amerikai fotóművésznő, 2 amerikai prózaíró, 1 amerikai forgatókönyvíró, 1 japán festőnő és 1 ír zenész. Ők hamarosan mind elutaznak, és egyedül maradok. Körbeülnek, magamról mesélek. Kapok 1 takarót. Pattog a tűz a kandallóban. A 9 szoba a 9 múzsa nevét viseli. Engem a tánc istennőjéről, Terpszikoréről elnevezett szobába dugnak. Remélem, ez semmit nem jelent, semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nincs bolt, nincs posta. Naponta 1-szer, kora reggel feljön a Pék Kongból, mikrobusszal és dudál 2-t. Aki nem hallja meg, aznap nem eszik. Nincs internet, nincs térerő. 2 Magyarországról küldött szöveges üzenet valahogy mégis átpasszírozza magát a rendszeren, összekapaszkodva együttes erővel felkúsznak a hegyre. 1 jó hír, 1 rossz. Az első túra. Első hosszabb sétámra elkísér az apró termetű ír írónő. Túrafüggő. Ha egy nap 15 kilométernél kevesebbet gyalogol, estére migrénje lesz. Meredek, kavicsos erdejösvényen kapaszkodunk fel, én lihegek, ő rőzsét szed. Jó 1 óra séta után kinyílik az erdő, és egy szikla tetején találjuk magunkat. Fúj a szél. Alattunk részletes domborzati térkép terül el, patakok, vízesések, hegyek, völgyek, falvak. Ha sas lennék, itt üldögélnék egész nap. A szemközti lankát lombok egybefüggő fodrai borítják. Óriás brokkolik. Ha kinézek és sokáig szemmel tartok egy pontot, látni vélem a világegyetem tágulását. Az se baj, ha zörög a bokor. A külföldi művészek megmutatják, melyik szekrényben lapul a kígyómarás utáni balzsam. Mostantól nem kell izgulnom, ha megcsörren egy bokor. Gűszűnyi krémmel dörzsölje be a kiharapott felület helyét, gondosan simítsa körbe a halálos méreggel befecskendezett területet. Jean-Claude szeme. A művésztelep lakóinak kedvenc étterme, a Sire de Cabaret, a szomszédos faluban, Rockfairben található. Esténként így gyűlik össze a környék apraja nagyja, 26 fő. A hely nevezetessége a félállásban dolgozó főpincér, egy őszhajú, ijesztő mosolyú idióta, Jean-Claude, aki a szószoros értelmében talán nem is bolond, elvégre akadnak épelmére való megnyilvánulás, valló megnyilvánulásai, inkább csak szubnormális. Jean-Claude déltől kettőig sétabottal csapkodja a Sire de Cabaret előtti kövezetet, este héttől zárásig pedig főpincér. A köztes időben fiatal lányoknak udvarol, méghozzá sajátos módon. Odalép a kiszemelt lányhoz, pincér mellényének zsebéből előkap egy kanalat, amelynek segítségével kiemeli a bal szemét, és a lány felé mutatja. Kicsit vár, majd a kanál lágy mozgatásával megforgatja a szemet, finoman dekázik vele, aztán óvatos csavarásokkal visszahelyezi a gödörbe, és azt mondja, voilà. A sas és a bárány. Vadregényes erdei gyalogúton, virágoktól tarkáló réten, patakmenti kavicsos ösvényen vezet az utam Pradelből hazafelé. Friss színek mindenütt, zsengés bongás, eufóriában szlalomozó muslicák, ébredő vegetáció. A gyalogtúra során a következő állatokhoz van szerencsém. Bárány, láma, sas, ló, őz, szarvas, mókus, tehén, nagy testű piros madár. Parádés szereplőgárda egy állat meséhez. Íme a mese, nyitó jelenet. Egy öreg sas, már gyenge a látása, tévedésből egy bárányt ejt zsákmányul, felkapja, de a pocokhoz szokott karmai nem győzik a szokatlanul nagy terhet. Gyanús lesz neki, maga alá néz, és látja, mert közelre jól lát, ez se nem pocok, se nem nyúl, ez bizony egy kapálódzó bari. A sas megpróbál fogást váltani, de elvéti. A bárány kicsúszik, zuhan, még mindig, puff. A láma mellé pottyan, az esést megúszza kisebb zúzódásokkal, mázlista. Még nem nyírták le róla a téli gyapjú pulcsit. Barátságot köt a lámával, aztán bejön a többi szereplő. A tehén fürge, az ősz kövér és lomha. Hogy érdekesebb legyen a mese. A végén nagy jelenet, a bárányjal meg a sassal, a madár bocsánatot kér, magányos és beteg öregkorára panaszkodik, nehéz fióka korára hivatkozik. A bárány megbocsát. Ösztánc virtuóz szóló betétekkel. Nyúlizmus. Részt veszek a polgármesteri hivatal által szervezett csoportos kiránduláson. Egy parkolóban gyülekezünk. Rajtam kívül mindenki francia. Az első kilométer után egy 50-es hölgy lép mellém. Elhatározta, hogy társalogni fog velem. Kérem, hogy beszéljen lassan, és ha lehet tőmondatokban, használjon egyszerű szavakat, és ha értetlen képet vágok, nyugodtan térjen át mutogatásra. Rendben, mondja, és az erdő különleges növényvilágáról tart előadást. Néha megállít, rámutat egy növényre, megszagolja, röviden beszél róla, mindennel egyetértek. Azután sietve felzárkózunk a többiekhez. Majd megint megállunk, kis előadás, felzárkózás. Így megy ez egy darabig, míg nem egyszer csak megáll, rábök egy korábban már bemutatott növényre, és megkérdezi, mi az. Vizsgáztat. Három kérdést tesz fel, egy választ se kap. Csalódik bennem. Faképnél hagy, keres magának egy jó tanulót. Utódomat egy 20 év körüli fiúban találja meg, aki valóban érdeklődő, okos diák benyomását kelti. Egy darabig. Aztán bejelentés nélkül váratlanul, mint akit kilőttek, rohanni kezd lefelé a gyalogúton irgalmatlan sebességgel. Egy 60-as hölgy mosolyogva legyint, un lapinist, azaz nyúlista. Felvilágosít, hogy a nyúlizmus követői hasonlóan a downhill kerékpárosokhoz lefelé száguldanak, csak épp nem biciklin, hanem lábon. Tépnek lefelé az erdei ösvényeken, árkon bokronát, ahogy azt a domborzati viszonyok kiadják, lényeg, hogy lefelé és teljes erőből. Aki orra bukik, feláll és szágul tovább, egészen addig, míg véget nem ér a lejtő. A nyúlizmus szakértő nője tisztábban, érthetőbben beszél, mint a növényhatározó. Kitér a nyúlisták életkorbeli és regionális megoszlására, ismerteti a rájuk jellemző szociodemográfiai mutatókat. Az átlag nyúlista 18-25 év közötti természetszerető fiatalember, ám bátor, egyre több a nyúlista lány, iskolába jár, közepes tanuló, értelmiségi szülők gyereke, legalább egy testvére van. A térdét soha be nem gyógyuló sebb csúnyítja, az arca össze-vissza van karistolva. A nyúlizmus népszerűségével magyarázható, hogy ez az eredetileg természetben űzött tevékenység a városokba is beszivárgott, kialakult a városi nyúlizmus, amelynek hívei értelemszerűen a lejtős utcákon élik ki szenvedélyüket. A kimerítő ismertető után az első uzsonna szünetben a hölgy elárulja, három nyúlista unokája van, ebből egy városi.
2: Megyen a hegyen a túri.

František a recepciós. A Hotel Martinka éttermében ücsörgök a sarokasztalnál. Egyik kezemmel sörös kriglin fülét kapirgálom, másikat az Ismerd meg Prágát című útikönyv fényes lakos borítóján pihentetem. Fiatal sportolók vacsoráznak, piros-fehér melegítőben, hátukon Polska felirat. Különböző alkatúak, atléták. Hosszú lábú magasugrók, kövér súlylökők, deltás sprinterek, inas hosszú távfutók. A három edző egy külön asztalnál ücsörög. Söröznek és dohányoznak. A legnagyobb feltűnést egy előre görnyedve ülő szőke lány kelti, testfelépítéséből ítélve súlylökő vagy diszkoszvető, szaggatott mozdulattal tolja magába a húst, mintha egy evés nevű számítógépes alkalmazást futtatnának át rajta. Szájhoz közelít, betesz. A lábával dobogva adja a falatot.

követési ütemét. Miután sajátjával végez, elkéri mások tányérjait is, hogy vadul kiszürcsölje belőlük a maradékokat és a zsíros barna húslét. Minden porcikája részt vesz az étkezésben. A plafonból narancssárga gömb hangszórók ereszkednek alá, e féléket osztogatott Egri János a vetélkedőjében. Michael Jackson Beat It című száma rázza őket, Marek Panski énekel csehül. A magasabb hangtartományokban Marek vokalista nők segítségére szorul. Az étterem ajtajában megáll és bekandikál František, a szálloda fő recepciósa. Súlyos ajkai egy szál könnyű Sparta mentolt fognak közre. Egész nap dohányzik, kés segítség nélkül. Ez nála nem holmi hóbort vagy beidegződés, hanem a kényszer viszi rá, máshogy ugyanis nem tud cigizni, mindkét keze folyton foglalt, aláír, telefonál, hadonászik, kezet ráz. František nem enni jött az étterembe, hanem integetni. Az egyik lengyel sportoló fiú felé hadonászik, a srác visszaint, František pedig tisztán, egyértelműen elmutogatja, hogy vacsora után a recepciós pultnál. Františekkel vigyázni kell, mert az ápolt szőke bajsza alól előhúzott mosolya ugyanúgy taktikai jellegű, mint az a mozdulatsor, ahogy egyik válláról a másikra dobja göndör hajtömegét. Vagy kitárja a karját. Nincs egy őszinte mozdulata, én már átlátok rajta. Bár átláttam volna az első pillanattól fogva. Nyájas gesztusaival a szálló vendégek kegyeibe férkőzik, hogy a bizalmi viszony létrejöttével a recepció melletti vitrínhez csalja őket, és rájuk tukmáljon legalább egy darabot az üvegnyúl kollekcióból. A legkisebb példány 500 cseh koronába kerül, a legnagyobb nyúl árát nem írták ki. Tegnap, késő délután a szobámból felhívtam a prágai úti könyvben ajánlott legolcsóbb taxis társaságot. Három csöngés után beleszólt egy férfi jellegzetes, rekettes hangon. Ismerős hangon. Igen, František volt az. Mérlegelés nélkül lecsaptam a telefont, és az úti könyv második számú ajánlatát hívtam. Ezúttal egy csöngés után vette fel, František. A Hotel Martinka telefonrendszerét úgy alakították ki, hogy minden kimenő hívás a recepcióra fusson be. Lényegében teljesen mindegy, mikor és kit hív a szálló vendég, Františekkel fog beszélni. Csak rajta keresztül lehet érintkezni a külvilággal. Lejegyzi a bemondott számot, felhívja és felszól, ha létrejött a kapcsolat. František közbenjárására szorulok, ha anyámat akarom elérni a születésnapján. Ha súlyos rosszul lét fog el, és azonnali segítségre van szükségem, František kezébe adom az életemet. A nehézségek ellenére nem adtam fel a célt. Volt egy szabad estém, be akartam menni a belvárosba. A tömegközlekedést nem ismertem, a séta a nagy távolság miatt nem volt észszerű választás. Csak a taxi jöhetett számításba. Örömmel láttam, hogy František helyett egy fiatal nő posztol a recepción. Gyorsan megkértem, hívjon egy taxit. Moment! Mosolygott, megvillantva felékszerezett fogsorát, majd hátat fordított, és tarkójából kiálló merev cofját billegtetve eltűnt. Bekaptam két cukorkát a recepciós pultról. A fiatal nő jó 5 perc múlva érkezett csak meg, František társaságában. Ő a taxi felelős, mondta a nő. František a szálloda bejárata elé kísért, és rámutatott egy zöld dévúra. A gépkocsi a taxik egyetlen ismert jegyét sem viselte, se kívül, se belül, se taxis múltra utaló jeleket sem mutatott. Se kockás matrica foszlány, se CB antenna csonk, se szélvédőre cuppantható jegyzettömb. Taxióra sem volt benne. František két puszival búcsúzott el a sofőrtől, aki a Vencel tér északi csücskében tett ki, kereken 400 koronát kért. A számlát nem tudott adni, az előző fuvar végén írta meg az utolsót. Bizonyíték gyanánt megmutatta a számla tömbjének fedőlapját, illetve a belső lapok hűlt helyét. Ugyanez a távolság visszafelé, utcán leintett, taxijelzésű járművel, hajszál pontosan onnan, ahol kiszálltam, 110 cseh koronába került. Éjfélre értem haza, fáradtam.
František mosolyogva szökkent elő a szálloda új lenyomatos üvegajtaja mögül, hogy készségesen kitárja a kocsi ajtaját, és kiráncsa a knédítő és sörtől elnehezült testemet. Tetszett Prága? Kérdezte. Tetszett, bólintottam. Jó kis város, ugye? Szobakulcsomat a pultra rakta, de még nem kaphattam meg. Még rajta tartotta szőke pihékkel borított eres kezét. A szemembe nézett és megkérdezte. Nem gondoltam-e meg magam az üvegnyalakkal kapcsolatban? Adjon egyet, mondtam, a legkisebbből. A fiú, akivel František jelbeszédbe elegyedett, most feláll, kirúgja meggémberedett lábát, az edzők asztalához cammog, és az egyik szakvezető fülébe súg valamit. A tréner hátradől, végigméri a fiút, elgondolkozik, majd vállat von, és sajátos szájbigyeztéssel olyasmit üzen, hogy felőlem aztán csináljátok. A fiú vidáman magához inti két másik társát, hármasban hagyják el az éttermet. Az ajtóban František várja őket. Intek a pincérnek, vacsorámat írja a szobámra, aztán én is távozom. Az étteremből kilépve látom, František a recepciós pult előtt a zöld Dévus sofőrjét mutatja be a három sportolónak. Indul a fuvar a városba. Tetszeni fog Prága, kiáltja a fiúk után a recepciós, és cigijét elnyomja az álló hamutartóban.

Sziasztok, Maros András vagyok, és készülő novellás kötetemről olvasok föl. Most a Ketté fűrészelve című rövidírás következik. Szergej, kérem, foglalja össze röviden, mi történt magával. Hát, úgy is fogalmazzak, hogy ne legyen túl ijesztő. Az a baj, hogy nem tudom más, hogy mondani, csak ahogy történt. Ketté vágtam magam körfűrésszel. A középkorú mérnök Szergej Alekszejevics Pozdorjanov a Volvográdi Kórház harmadik emeleti kórtermében fekve nyilatkozik a tévés ministábnak. Két kérdés megválaszolása után Szergej nyaka megfeszül, a fejét megemeli, hogy belemosolyogjon és belekacsincson a kamerából. Szia, Sasenyka! Szia, Svetlana! Szia, Jura bácsi! Nem kell aggódni érte, üzeni a megszólított rokonságnak, már jól van, hamarosan felülhet. Még egy hónap talán. A rendező egy olló nyisszantást mutat az ujjaival a kollégái felé, ki lesz vágva ez a fölösleges rész. Mivel rengeteg a teendő otthon a ház körül, mondja a szája elé nyomott mikrofonba Szergej Alekszejevics Pozdorjanov, a mozdulatlan fekvést tétlenségnek, időpocsékolásnak tartom. Kit érdekel? Tátogja a rendező ingerülten, miközben arcát masszírozza. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov egy közepesnél valamivel vékonyabb farönköt készült kettévágni nyaralója kertjében, mely művelethez 10 emberből 9 fejszét ragadna, de hát van egy, aki nem. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov. Ahogy mondani szokás, sikított a körfűrész, a bestiális szerkezet, mely úgy hatol át több száz éves fatörzseken, mint kés az elől hagyott margarintömbön. Helyszínelő mentő osztagok szokták alkalmazni ezt a típust, mert a fémet is viszi. A baleseteknél ezzel a szerszámmal szabadítják ki a sérülteket a roncsok fogságából. Az iszonyatos hangra összecsődült a szomszédság, és a kerítésre tapadva nézték, mire készül a mérnök úr. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov ráhelyezte a fűrészlapot a farönkre, ám a lap azonnal visszapattant és elkapta a férfi mellkasát. A szomszédok egy szólamban felsikítottak, majd fejvesztve rohantak át segítséget nyújtani, de Pozdorjanov úr közölte, nincs semmi baja, mindenki menjen szépen vissza dolgára. Azzal bement a házba a jogsiáért, a kis műbőr autós batyujáért, és ha a szomszédok nem állják útját, valószínűleg beül a kocsiába, és szétvágott mellkassal hajt a kórházba. A szomszédok azonban kihívták a mentőket, és míg a rohamkocsira várakoztak, a földre fektették és betakarták az egyre csökkenő ellenállást tanúsító mérnököt. Az egyik szomszéd azt javasolta, szorítsanak tiszta törülközőt a sebre, de végül nem tették, mert egyik szomszédnak sem volt tiszta törülközője. A mentőautó 9 perc alatt érkezett a helyszínre. Két mentőorvos és két asszisztens ugrott elő, egyikük egy 2 méteres, de arányos alkatú férfi, hiányzó metszőfoggal. Letépték Pozdorjanov úr vérben tocsogó kockás ingét, és a keletkezett seben keresztül felismerni vélték a sérült tüdejét és a lüktető szívét. A 2 méteres asszisztens félrehúzódott és ordítva hányt. Csak egy kis háztartási malőr, mondja zárszóként a riporternek a 12. napja bentartott férfi, majd mosolyogva megígéri a nézőknek, ha legközelebb ezzel a masinával dolgozik, felhúzza a védőpajzsot. Talán nem kéne rakétával lőni csatorna patkányra, szellemeskedik a háttérben egy mély hangú nővér. Megszólalását a hangmérnököknek nem sikerül utólag leszedniük, mert Szergej Alekszejevics Pozdorjanovval egyszerre beszél. Így az adás kazettán a nővér mondata is hallható. Miközben a nézők a riportot látják, a képernyő alján Pozdorjanov úrral kapcsolatos információk futnak. Ezekből kiderül, hogy volt már 2 autóbalesete, ebből a második súlyos, és egy hosszú utókezelésben részesült, miután önkéntesként szerepet vállalt a csernobili nukleáris hulladékok elszállítási munkáiban és a takarításban. A riport végén elhangzik egy telefonszám, amelyre MLD-as SMS-ben lehet gyógyulást kívánni a ketté fűrészelt embernek.

Hangzik a kávéházban Kovács és a Schwarz. Kovács minden partit megnyer, ezért áll a harc. Hamis játékos vagy, fordíts harc, mint egy sakál, mert a Joker ismered a hátlapjáról már. Gazember vagy, nem is tudom, mit mondjak még. Nem kívánok neked mást, csak azt, hogy egy tölgyfa légy. Azt kívánod, tölgyfa legyek, Schwarz az Istenért, de legalább magyarázd meg azt is, hogy miért. Ott állsz egy dombtetőn, esőben, szélben, tikasztó melegben, zivankó télben, bogáncsok ágai utánnak nyúlnak, elől is, hátul is szúrnak és szúrnak. Hiába szorított kezed ökölbe, lábaid gyökeret vertek a földbe, helyedről nem tudsz egy lépésre menni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Turista családok meglátogatnak, mielőtt távoznak, picskát ragadnak, testednek feltűnő helyét kinézik, s monogramjukat a hasadba vésik. Kutyusok jönnek és körülszagolnak, megöntözgetnek és tovább loholnak, szövegként álszott és nem tudsz mit tenni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Favágók jönnek, a kezükbe balta, ütik a bokádat jobbra és balra, eldőlsz a dombról, ne gurul a tested, lennál egy telet, ott munkába vesznek, fecnikbe húzzák le a háncsot rólad, aztán egy gőzfűrész élére tolnak, hasábra vágnak, ez így szokott lenni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Egy forró vízzel telt rézüst bedugnak, bejössz a présbe, ott nyomnak és nyomnak, rongyokkal keverve masszává gyúrnak, míg fel nem dolgoznak újságpapírnak. Ki leszel nyomtatva, te pipi szennylap, a kávéházba a sarokba dobnak, senki se akar a kezébe venni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Jön egy kis nénike, ollóval nagyjal, egyforma nagyságú papírrá magdal, félre visz téged és magadra hagyva, árvállóksz ottan egy szögre akasztva, de ez még mint semmi, most jön, ami éget, elsőnek én szakítalak le téged.

sárkány új hazát keres. Totál kész vagyok, sóhajtott a hétfejű sárkány legtürelmetlenebbik feje. Balról a harmadik, ha szembe állunk a szörnyel. A sárkány szemszögéből nézve pedig az ötödik. Ötös, így hívták a sóhajtót. Az egyszerűbb kommunikáció és a könnyebb hivatkozás véget nevek helyett számozással látták el egymást a fejek. Hosszú tüskéjű fenyőcsemetékkel ültetett erdőben ácsorgott a szörny, erdőmérnökök kerítéssel körülhatárolt kísérleti területén, Dániában. November 25-e volt, 0 fok. Sarkvidéki szél fújt, hol erről, hol arról. Egymásba olvadó, sötét felhők lepték el az eget. Csaknem napra pontosan 3 éve hagyta el a hétfejű Álomország tengerpartját, ahol játékok közt élt a paféval szemközti bungalóban. A bungaló szót a telep sárkányai rangon alulinak érezték. Elfogadhatatlannak találták, hogy szeretett településükre mindenki így hivatkozik. Ezért közös költségen legyártattak és kitűztek egy világító táblát Dragon Beach House Resort felirattal, nem törődve azzal a szemet szúróan nagy szakadékkal, amely el luxus lakóparkot sejtető név és a valóság között mélyedt. Divatos loftok, penthouse-ok helyett roskadozó, sárkánybűzös fatákolmányok, hullámlevezli fityillók álltak itt, volt amelyiket csupán néhány rozsdás szög tartotta egyben, vagy épp csak a Szentlélek. 4-2-es szavazati arányban határoztak a költözés mellett. Ez 6 szavazat, nem 7, egy fej átaludta a döntést. Ez a fej, ha ébren lett volna, sem ad le érvényes szavazatot, valahányszor voksolásra került sor, vagy tartózkodott, vagy bekiabálással zavarta meg a többiek munkáját. Ő volt 1-es, a sárkánytest labilis idegzetű 1-hetede. Egy állandóan remegő fej, aki egy éjjel, még amikor Álomország tengerpartján éltek, megpróbált végezni magával. Egy gyanútlan fürdőzés alkalmával, hirtelen, elementáris erővel egy rücskös sziklához csapta a fejét, aztán még egyszer és még egyszer, de túlélte. Megoperálták, a Ctrl-CT nem igazolt visszamaradó károsodást, a szó fizikai értelmében tehát meggyógyult. A sárkány test regeneráló képessége meseszerű. A sikertelen öngyilkosság is kísérlet után 1-es, közönyös lett, érdektelen és lusta. Nyomaiban sem hasonlított ifjúköri önmagára, amikor is szabadságra szomjazó lénye kirít a sárkányi egységből. Fiatal fejjel nem bírt megbékélni a számtalan megalkuvással, ami a hétfejű léttel járt. Egyfejű akart lenni, időről időre meg is fogant benne a szétválasztási műtét gondolata, amiről a többiek hallani sem akartak. 6 fejű sárkányok legfeljebb egy-egy elhalt fej művi eltávolítása során jöttek létre, amely beavatkozás költségeit a legtöbb országban, például Álomországban is, a társadalombiztosítás fedezte. Viszont egy élő fej leválasztása komoly egészségügyi indok nélkül elképzelhetetlenül sokba került volna. Ilyen műtétet Európában egyedül Svájcban, a Berni Artificiális Patológiai Intézetben végeztek. A 7 kicsi agy valami egészen furcsa rendszert alkotva egyfajta soros kapcsolással állt egymással összeköttetésben. Azt a gondolatot, amelyik az egyik fejet hosszasan foglalkoztatta, a másik 6 belső hangként hallotta meg a maga fejüregében, és mivel elég jól ismerték egymást, szinte mindig be tudták azonosítani, melyik fejben született meg az éppen aktuális gondolat. Kivéve a pornográf tartalmú képzelgéseket, melyek mind a 7 agyban egyformán sűrűn előfordultak. A titkos terveket hirtelen felindulásból a gondolat megszületése után azonnal lehet csak kivitelezni, még mielőtt az közkincsé válik, és vagy szavazattárgya lesz, vagy megakadályozzák. Totál kész vagyok, ismételte 5-ös, bízva benne, hogy másodszori sóhajára végre odafigyel egy fej. Legalább visszakérdez, ugyan miért vagy totál kész? És akkor elindul egy beszélgetés, amit 5-ös már igencsak hiányolt ezen a riasztóan rideg, ismeretlen tájon. Zsongott a feje, fázott a nyaka, nyelve felhólyagosodott. Magányosnak érezte magát.
Még mindig jobb, hogy kész vagy, mintha paf lennél, szellemeskedett kettes, aki nem csak intelligenciájában múlta felül a többieket, de a garatában megülő tűzmirigyekből is több volt neki az átlagnál, így minden egyes felhorkantásával, hirtelen kitörő nevetésével tűzcsóva tört elő az orrából. Most is. Paffot hadd ki a történetből, ha megkérhetlek, mondta szigorúan ötös. Nem méltó rá, hogy egy szó is essék róla. Még hogy bűvös sárkány. Annyi benne a bűv, hogy szemgödörrel nyitja ki a sörös üveget. Média sárkány. Egy villanykörtét se tud kicserélni. Felmenői közt van egy tehén. Ez például miért nem hozza a bulvár? Hiába tagadja, ott csücsül egy szarvasmarha családfáján, és nem is olyan magasan. Az elhangzottakhoz senkinek nem volt hozzáfűzni valója. Ötös ingerültebb lett, amiért sóhajai, utalgatásai, pafról szóló értékelése nem indít el beszélgetést. Elhatározta, hogy direktebben fogalmaz. Mi a szárnyas lónak a lila eres faszát csinálunk itt, de tényleg Dániában vagyunk az Isten szerelmére, valami faiskolába vagy hol az anyámba. Hideg van, lefagy az összes fejünk, egy mukkot se tudunk dánul. Komolyodjunk már meg egy kicsit, gyerekek, legyen már valami elképzelésünk erre a nyomorult életről, valami koncepciónk, ne csak éljünk bele a világba, eleget szoptunk, nem? Vagy nem volt még elég? Esküszöbb olyanok vagyunk, mint kölyök sárkány korunkban, bemászunk a kerítésen. Ez birtokháborítás. Nem lepődnék meg, ha jönne valami zöldruhás Jensen és belénk keresztene hét golyót. Bocsáss meg, szólt kettes, de ami a nyelvtudást illeti, légy szíves, csak a magad nevében beszélj. Hanwarden unden Kriegen. Tudod, mit jelent? Ő ott volt a háború alatt, hímnemű alany, mindegy. Tudsz dánul? Kérdezte döbbenten hármas, aki csak keveset értett a világ történéseiből. Tudok, bólintott kettes. És mi miért nem tudunk? Értetlenkedett hármas. Hát ebben most nem mennék bele, mondta kettes. A mozgásszerveket működtető fej, a középső, négyes, egyetértve a tétlenségtől dübegurult ötössel kiadta a parancsot a helyváltoztatásra. A lábak néhány összehangolatlan lépés után szépen szinkronba jöttek, surrant a pikkelyes zöldtest a fenyőcsemeték között, a kerítésnek afelé a pontja felé, ahol nagy küszködések árán bejutott. A vergődéskor megrodjant kerítés szakasz jó megoldásnak tűnt a távozásra, itt már csak alacsonyra kellett felmászni. Ennek ellenére nem ment könnyen a művelet. A felkapaszkodással gyűlt meg leginkább a sárkány baja, nem volt meg a megfelelő fogás. A kapkodó satnya melső végtagok lelecsúszkáltak. A földetérés sem volt kimondottan elképzelés szerinti, külön-külön ritmustalanul landoltak a lábak, mintha nem is egy testhez tartoztak volna. A döccenés dobverésszerűen szaladt végig a behemút sárkány testen. A fejek egymást szívták. Többen lecsukták szemüket a szégyentől. Kettes volt az egyedüli, az elszúnyókáló egyes mellett, aki most is, mint mindig, felül tudott emelkedni a hétköznapi nehézségen. Kettes leragadt a paf témánál, és éppen azon az óriási ellentéten kuncogott, ami a megdalolt paffi bátorság és a dal hősének valódi kvalitásai között feszült. A dal így szól, paf a bűvös sárkány, ki senkitől se félt. Az igazság pedig paf rácsajtóval, emelő karosszárral és dupla hevederzárral felszerelt bejárati ajtó mögött él, a bádoggal fedett fészerét dupla lánccal tekeri körbe. Amikor a hétfejű átkopogott hozzá egy fél körvésőért, negyed órába telt, mire paf az összes zárat kinyitotta, kioldotta. Hát Magyarországon kellett volna maradnunk, mondta hetes, aki ritkán beszélt, akár csak hatos, leginkább együtt szólaltak meg. Ők ketten különös titkos beszédet fejlesztettek ki egymás közt, aminek létezésére ugyan felfigyelt a többi fej, de nem sokat tudtak tenni ellene. Hatos és hetes a fejükkel egymást bögdösve kommunikált, attól függően jelentett más és mást a bökés, hogy fejük mely részével bögtek, mely testrészre és mekkorát. Kettes azt gyanítja, hogy szerelmesek egymásba. Szerinte, ha valaki venni a fáradtságot és átvirrasztana titokban egy éjszakát, leleplezne egy csókcsatát. Magyarországon te fogyatékkal élő, üvöltötte el magát ötös. Azok után, amit süsüművelt? Soha.
inkább lőjenek hátba tiltott határátlépését. Olyan helyzet többé nem lehet, hogy én még egyszer annak a ganénak a vendég szeretetére szoruljak. Jaj, hagyjátok már süsüt, kelt a magyar egyfejű védelmére kettes. Neki is van épp elég baja. Gyerekkora óta... Kórosan nagy a feje? Azt mondod, kettes. Ne vidd azt a mocskot, mert leköplek tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. A szörny azzal a tervel hagyta el álomországot, hogy majd Olaszországban, a tengerparti vendéglátásban helyezkedik el. Talált is munkát Riminiben, egy nyugány kölcsönzőnél, ahol beütött szénsavas vizet is árult. Népszerű volt a hétfejű, főleg a gyerekek körében, de szűk egy hónap alatt a vadászok körében is híre ment a sárkány felbukkanásának. Az állat megijedt és Magyarországra menekült. Vízum nélkül, illegális bevándorlóként sokáig süsű Balaton kenesei nyaralójában bujkált, lomtalanításokról összehurcolt mocskos bútorok között folytó olajbűzben. Az egyfejű mindenféle jóval kecsegtette, ígéretet tett például, hogy elintézi a papírokat, megszervez egy állásinterjút a nagy cirkuszban, haknikat szervez vidéken. Hát ezek közül semmit sem teljesített. Hanem írt egy álomországi bélyeggel ellátott levelet, amelyben közölte, hogy megnősült, elvett egy házi sárkányt. Álomország tengerpartjára költöztek, és egy bungaló felújításra szakosodott kisvállalkozásba kezdtek. A levélben egyúttal felszólította a hétfejű fajtársát, hogy mielőbb hagyja el a kenesei házat, mert azt időközben eladta, és jogos tulajdonos a heteken belül felbukkan két költöztető furgonnal és három szobafestővel. Aki még egyszer Magyarországot említi, azt esküszöm leköpöm tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. Fejek, meg tudja nekem valaki mondani, de őszintén, miért jöttünk el álomországból? Kérdezte hármas. Tudom, akkoriban átbeszéltük, beszéltünk róla előtte is, utána is, meg előtte is, szóval sok szó esett róla, még amikor csak terv volt, tudom, emlékszem, de bevallom, én már akkor se értettem. Szerintetek nem volna jó ötlet visszamenni oda? Álomországba? Süsűhöz? Te címeres barom! Örjöngött ötös, és sercintett egyet, de a földön szaglászó négyes éppen ebben a pillanatban egyenesedett fel, így őt érte halántékon a forró köpet. Bocs, nem téged akartam. Négyes dühösen a földbe rúgott, és arcát ötös nyakába törölte. Nem megyünk vissza. Nem megyünk vissza álomországba, magyarázta hármasnak hatos, türelmesen, tagoltan, mintha egy csecsemőhöz beszéltne. Emlékeztetlek, hogy elegünk lett belőle, egész álomországból, meg a tengerpartból is. Gondolj csak vissza, milyen ramaty volt az utóbbi pár évben a játékállomány. És hiába ígérték, hogy új játékok jönnek, nem jöttek. Ami megjött, az mind kínai volt, lemáló festékkel, egészítette ki hetes. Na ez az, szólt kettes. Pont erről akartam beszélni. A legjobbkor jött fel ez a hol jó nekünk téma. Just a tempore. Jelenleg nincsen hazánk, fejek. Ez a nagy büdös helyzet. Újat kéne keresni. Újra kéne definiálni magunkat. Csak hogy... Nem, ezt most nem úszátok meg. Most elmondom, mit gondolok erről. Azt, hogy nekünk teljesen mindegy, hol élünk. Úgy se lesz jó sehol. Úgy is ki lesz a tökünk egymástól. Köpködünk, csapkodunk, káromkodunk. Ez itt, bökött egyesre, előbb-utóbb kinyírja magát, de így se jutunk messzebbre. Ezek vagyunk mi, kész. Ha Vancouverben laknánk, ami a világ legélhetőbb városa, Vancouver, vetette közbe hármas. Az jó, az hol van? Kanadában. Kanadaiul is tudsz? Tudok, de most nem ez a lényeg. Mondhattam volna Yosemite Nemzeti Parkot is, vagy Luxemburgot, ahol 113 ezer dollár az egyfejre jutó GDP. Az a lényeg, hogy nekünk teljesen mindegy, hol vagyunk. Mi mindenhol csak vergődünk. Nekünk semmi nem jó. Nem vetétek még észre? Amikor még Németországból jöttek a játékok, és Pafnak is ment a szekér. És egy rakás pénzt adományozott nekünk, hogy verjük el, meg vízisíbérletet kaptunk, stb. Akkor is hőbörögtünk, ugye? Most meg végképp hálátlanok vagyunk. Szép időkér is. Mentségünkre legyen mondva, nem elsősorban bennünk van a hiba. A hétfejű lét felett járt el az idő.
A mai körülmények között már nem várható el, hogy egy irányba haladjunk, és ezt most nem csak mint konkrét haladási irány értem, értitek? Túl sok minden van, ez itt, ez ott, az elmegy, a figyelem, nincs meg a fókusz, fejek, én azt javaslom, törődjünk bele, más nem igen tehetünk. Lássuk be, ezt mindannyian nem tehetünk más, tengődjük végig szépen, szerényen azt a pár évet, amit még kijelölt nekünk az Úr. Mi van? Ez hisz Istenbe, horkant fel Ötös. Te mocskos tető, hogy csinálod? Mi se vettük észre, mondta Hatos. Mi se, tette hozzá Hetes. Én tudtam, mondta álmosan Egyes, éreztem rajta, amikor még én is hittem. Aztán én rájöttem, hogy nincs. Hogyan hittél? Értetlenkedett Négyes. Szívünk, tudta, már csak egy van, és az közös. Azzal kell Istenbe hinni, nem? Vagy lélekkel? Tényleg az van nekünk? Nincs, mondta Ötös. Az csak az embereknek van, meg a palackorú delfinnek. Tudattal hiszel? Fordult Kettes felé Hatos és Hetes egyszerre. Fejjel! Kettes nem felelt. Négyes gyorsított a sétatempón. Öljük meg magunkat, javasolta Hármas. Én benne vagyok, bólintott Egyes. De hát az bűn, kiáltott rá Kettes. Bűn az eszed tokja, morogta Egyes. Megkönnyebbülés. Neked igen, te nihilista senkiházi, rivalt rá Ötös. De mindenképpen valami egyedi módon csináljuk, mondta Hármas, és szemlátomást izgatottabb lett. Ne szíven szúrjuk magunkat, az túl egyszerű, olyat bárki tud, hanem vágjuk le egymás fejét. Jó fej, vagy milyen sorrendben? Kérdezte Kettes. Igen, ez jó kérdés. Szavazzunk, javasolta Hármas. Ment tovább a sárkány csöndben, egyenletes sebességgel, a kietlen betonút menti földes talajon. A fejek lágyan ingottak a hét izmos nyak tetején. Távolodtak a dán erdőmérnökök kísérleti területétől, de nem közeledtek semmihez. Minden megtett méter olyan volt, mint az előző. Látványban is, érzésben is. Apró hópihéket kavart a mindig más irányból fújó szél, mintha fehér bogarakból álló raj röpködne a levegőben. Csak Négyes, a test kormányosa szegezte előre a tekintetét. A többiek a földet bámulták, és megpróbáltak semmire sem gondolni.

hanem szeretsz beugrom a Dunába, természetes nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal, s ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal pertut iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebben

Sziasztok, Maros András vagyok, és a készülő novellás kötetemből olvasok fel még egy utolsó novellát, melynek címe A szabadság hídja. Borús szombat délután. Donald Andor újságíró a március 15-e téren csoszog a nála 42 évvel idősebb feleségével. A Duna korzó felé tartanak. Nincs mit mondaniuk egymásnak. Az asszony a férje alkarjára támaszkodik, és vörösre lakkozott körmét 4-5 lépésenként a férfi húsába válja, mintha ezzel valami érdekességre óhajtaná felhívni a figyelmét. Csak hogy 4-5 lépésenként semmi érdemleges nem történik körülöttük, de 20 lépésenként sem. A marásokat jelzéseknek szánja, ő itt van, odafigyelést igényel. Az újságíró a magasba tekintve elmélkedik, milyen címet adjon az interjújának, amit a puszta szabolcsi Tigris kölykök papájával készített. A korzón Donaldné kihúzza magát, ez az ő terepe. Boldogan csörgeti aranykarpereceit. Megigazítja súlyos, csüngős, brilliáns fülbevalóját, amely a hosszú évek alatt kiméletlenül megnyújtotta a fülcimpáját. Parókája több számmal nagyobb a kelleténél, gyakran félrecsúszik. Az újságíró egy időben még figyelmeztette rá, szívem, elcsalinkázott a vendéghaj, de ma már ahelyett, hogy szólna, csak magában kuncog. Milyen fes fiatal úr! Néz egy hajpántos férfi prostituált után Donaldné, majd a Duna felé tekint. Az újságíró tudja, mit fog most mondani az asszony, és lám mondja is. Istenem, di Donau! Egy utcai árusnál Donaldné vattacukrot vásárol magának. Donald Andor mindig örömmel veszi, ha a felesége cukrot zabál. Bízik benne, hogy a mértéktelen édességfogyasztás végre megcsúnyítja azt az idilli vérképet. Valaminek most már történnie kell. 6 éve, amikor feleségül vette, Donald Andor 39 éves volt, a hölgy 81. A nő mellkas röntgen felvételén foltokat találtak, a szíve össze-vissza vert, a csontjai elmeszesedtek, elkoptak, a nyelőcsöve és a gyomra fekélyesedett, és gyakran felfázott. Donald Andor korábbi házasságai közül egyik sem indult ennyire biztatóan. Ám az esküvő óta az öregasszony leletei határozottan javulni kezdtek, a kellemetlen tünetek egymás után megszűntek. Az utolsó rutin vizsgálaton 3 hónapja az orvos megállapította, Donaldné csontjairól eltűntek a meszesedésre utaló jelek. Efféle jelenséggel bevallja, 30 éves praxisa során még nem találkozott. Donaldné egyik kezében a rózsaszín felhőcskékben végződő hurkapálcát tartja, másikkal az újságíró alkarját szorítja. Így totyorásznak a Roosevelt tér felé. Az öreg asszony a budai hegyeket bámulja, míg férje a korzó teraszán ücsörgő turistákat nézi irigykedve, eljátszva a gondolattal, hogy ő tartózkodik külföldön, egy európai nagyvárosban, és épp kényelmesen lötyög a díszköves sétáló utcán a szállodája felé, ahol svéd asztalos vacsora várja. Ebben a pillanatban az öreg asszony belekarmol a férjébe, mindig ráérez, ha Donald Andor elvágyódik. A teraszról fehér zakós középkorú úr mosolyog Donaldékra, majd az üveg pohárban felszolgált forró csokoládéja felszínéről lekanalazza és bekapja a tejszínhabot. A szomszédos asztalnál egy házas pár ül, ők is rájuk mosolyognak. Az újságíró gyanúja szerint a turisták tisztában vannak vele, hogy ők férj és feleség, nem pedig anya és fia. Ettől rossz érzése támad. Menjünk át Budára, javasolja az újságíró. A hangja rekett, mert az elmúlt 2 órában egyszer sem szólalt meg. A Dunára? Az se rossz. Kérem? Budára. Budára. A Lánchídon Donald Andorné 2 kilométeres óránkénti sebességgel gyalogol, az újságírónak nehezére esik mellé lassulnia. Aztán az asszony megáll, elengedi férje kezét, lenéz a hídról és összecsapja a tenyerét. Istenem, di Donau! Donald Andor 2 kézzel a felesége feneke alá nyúl, gyors mozdulattal megemeli és a korláton átlendíti a könnyű testet. Donaldné hang nélkül méltósággal zuhan a vízbe.
Az újságíró futásnak ered. Jó leső csiklandozást érez a tüdejében. Lánchíd, te vagy az én szabadsághidam, mondja magában. A felhőségre emeli a tekintetét és széttárja a karját.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, Maros András olvasott föl novelláiból. Ezek még nem jelentek meg kötetben, de András, hol lehet téged olvasni könyvformában? Milyen kiadók, hol? Mi a címe a könyvnek?
1: Eddig három könyvem jelent meg. Az elsőnek címe Puff, ez 2001-ben jelent meg. 2003-ban a Neveket akarok hallani című novellás kötet, mindkettő a Palatinus kiadó.
0: Ezekből olvastál is még annak idején, mind a kettő.
1: Igen, voltam én már itt vendég. Igen. A harmadik könyv az Ulpiusnál jelent meg, Limonádé címmel 2008-ban, és most a következő, amiből most felolvastam, az még nem jelent meg. Egyik-másik novella megjelent ugyan folyóiratokban, vagy hagyományos, vagy online folyóiratokban. Ebből, hogy mikor lesz kötet, azt még nem tudom. Nagyjából így tömegre már összeáll, de még azért egy kis munka lesz vele. Ez lesz a következő, és emellett pedig...
0: Van már címe.
1: Van, de még nem, meg nem jó.
0: Kíváncsi vagyok.
1: Az a címe, hogy Egyelőre kapufa. Igen, ez innen indult, tehát ezt elmeséltem, hogy készül a novellás kötet, megkérdezték, hogy mi a cím, és mondtam, hogy Egyelőre kapufa. És akinek mondtam, azt mondta, hogy ez elképesztő a cím, Egyelőre kapufa, ez nem pontosan, mondom, kapufa a címe. Azt mondta, hát az nem, az viszont nem jó. Úgyhogy
0: Egyelőre kapufa maradt.
1: Aha. Egyelőre kapufa, Egyelőre a címe, igen, és hát emellett színházi munkám is van, ha minden igaz, most próbálják Pécsen a Nemzeti Színház kis stúdió színpadán Gyanús mozgások című darabomat, ami elvileg egy idei decemberi bemutató lesz. Meglátjuk, hogy...
0: Na, pécsiek, hallgassatok, és Pécsre menni szándékozók.
1: Gyanús mozgások a darab címe.
0: Hát nagyon köszönjük, és reméljük, hogy előbb-utóbb újra bejössz felolvasni.
1: Én is köszönöm, és köszönöm, hogy hallgattatok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: ez után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozott négy évben. Hevesi tanárúnak történelmi vizsgára benyitotta Herceg Ferike, a negyedik B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reálgimnázium. Osztályozta Szász Károly tanárú.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna, milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban ma, mint látjuk, és szó sincsen pompás palotákról, meg digadóról, meg angol partról, meg jazzbandről a Ritz-Hellóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjjé homályban, azt hiszem, te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siessen, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egy észő fényben jár egyedül szíme.
2: Igen, istenség, rögtön itt szíme.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség, mondja, c'est drôle.
1: Honnan, hügyis szíme?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegent majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét elfajulás dolgában, hogy ellunk?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén, elhagyjuk, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is rá.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kérem, hajdan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar már megint?
2: Valami panokszal jön.
1: Bocsásd be!
4: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem, én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton ráz. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem, én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis.
4: A vesztébe rohan.
2: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele, bár gyermekkoromban az átok mindig az asztal körül kergetett, hogy nem tartok össze.
4: Belvillan. Széchenyi érdekel jön, hátraterül a szél az előszobában.
1: Jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon, ezért úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem?
2: Ja,
1: nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
2: Nézze, Széchenyi! Megégett az ujjamat!
1: Nem tud vigyázni, már megint belenyúlt a lángészbe. És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József eskütéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lent? Majd mit csinálnak a mi csodái?
4: Majd a barátaim.
0: Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárogatót.
1: Uraim, midőn a színpadra lépek? Nohis?
2: Hát most mit csináljak vele?
0: Adja ide majd én.
1: Jó!
4: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanatra elfordul, hirtelen a szájához kapja, és kivacsa belé. Nagy csörömmel is.
1: No, mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
2: Jaj, fenség!
1: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
2: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megfúztam is erre. Ahogy fogtam a kezemet, kitört.
1: Mi tört ki?
2: Hát a forradalom.
1: Ezt ön csinálta?
2: Kérem, megfizetem. Na és mit fog ehhez szólni a feleségem? Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat. Ó, az ön micsodája?
4: Ó, a én küzdelem.
1: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosnál lefekszik a fegyvert. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul. Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megértve engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre meggyorsoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
4: Döblikbe megy.
1: Az élet olyan, mint a lenchíd.
3: Miért?
1: Nem tudom.

vágni szép asszonyok. Szeres brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápat görög szajhát Bizáncból, aranytermekben bénülőt. Szeres nagymellű lágy flamandot, ki úttan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keresd szláv hitvesed szemében alkony táján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arabnőt, perzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyík hasa. Hágj fel Madonnád ablakára lajtorján május éjszaka, hajolj mórrabnőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeres zsidó lányt, búst és édest, mint májusi óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, olyaprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofámat. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha síralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árom, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágna, az urakedő, ne fogd be a pofádat!

az akasztófa virágokból ladája. A orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras. És így forgunk a korhadó kötélen, pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rögd ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megy magot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úri lány. De kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén, hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityémeson, s Kolinkajő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk, s a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa. Deres kökénytől felkopott a szánk, s ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károg itt a dombtetőn, s mi ülünk hárman, tarbozódba bújvas árván a ködből megfakult mező. Kislány, ki erre jársz egy jó barátunk, ki majd letéptel lilium virág. Ne nézz ránk szemedben durva váddal, de mondj értünk egy Ave Máriát, hogy a tejút vizében meg ne ázzon, s az égig jusson-e három begyár, s ott lovagoljon fent a szivárványon, hol nincsen úr és nincsen proletár, és kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen, ámen! Ott ültünk a mezőn, íg őszi ködben, s fáztunk a hűtű szürke kormányon, míg a hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyait. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ityémeson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát. Hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához-e három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá. Ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vén zsidót a búzaföldbe dobtuk, s a vén zsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik.
szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, s forgunk, lengjünk, mint a szélkakas. És Melvin Boeing megrohadva régen leestek tegnap, mint a részgaras. Vállunk a naptól már barnára égett, testvér, neves meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát, hogy Colin Kajő lókötő pofáját, s ityémesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a Vitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

0: tilos rádió. Kárt akarót halljátok. És benne napi mozaik. Most elértünk Faludi Györgyhöz, akinek a Villon fordításait halljátok.
1: A testamentum. Az őszi sárban már magamban járok, s lábam nyomában a kaszás ügyet. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják már a mellőket. S a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor este lett. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, és az úgy csarának vészna testemet. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyilalt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan, s ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, s nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyakamig elborított, s hörögve haragtam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben és a hóhérkötele másra tanított, mert kiürítettem a mélypincék minden lőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, Pertucimborák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tállencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor, és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus! Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénen, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsúr, ki délben este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát s a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukasz cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, e szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a rétek, a játékok, az ég és a folyó, s az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, s az éhségtől állunk már felkapott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, s a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, s a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apád. Magához vett és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és pap szívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamasz fülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targaljak hintáztak mesztelen. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem mély szemét, úgy nézett szét az udvaron a pállott üvegen át, hol limlom és szemét közt gyöngyöket fogott a levegőben. S aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalkan és úgy félig elmenőben marokra szórta őket én nekem. Mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platon álmát, s a husziták tanát. Hogy Gilles de Rest, a kék szakált, miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterén. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Szeleszt a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénó, Valla, az orvosok és az asztrológusok, Demokritos, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeusz és Strábó, Terencius, Seneca, Plinius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. És ezentúl minden éjjel véleháltam a Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vén könyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz, s ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldustarisznya jutott én nekem, Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép Gantier asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke Blanche, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine la Boursière, ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Lidol, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. S egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. S akkor felült a pamlagon fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok, s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétegig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús, a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelen. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvar s a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás Szent Szűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a Szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten, a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát. És mikor megtudta, hogy Villon a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépet langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult. Mint harapófogó ölelt a karja, asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. S akkor nem kellett senkinél cselédnek, s a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk jegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort, s s elefántcsont csipkéket Bianca Deste bársony köntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezítlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr-tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ipern csipkeit és London ködét, míg végül a Kréta partokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. És ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloárt. A sors útjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. S így értem haza egy nap hajnaltájban, a szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz, lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára, s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vett tolladat és írd, Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek akar. De addig, kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködöt szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók. És a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légió. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfelett porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, ki bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén. És ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozza el magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerrel miért? Ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkézben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a világ, hogy csókolt egykor Villon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút. Hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre? Honnan nincsen visszaút?

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesem. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk. Lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott, dombról jöve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett. A testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípő csontot hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly dzsinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számot érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűségedet, s kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, meg férbevett falak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység? Ébredj álmodból, nem látod a végét? A iszonyaton kívül mi marad örökbe rád, ha úcska bábom eldőlt?

angol orvos, illatokon élítés boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkok nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal, és a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mind ez. Dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak, őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. Sí, hazád rom, nőd, bénülő locska, munkát hitványság, élet egy gyötör. Jöjj és merülj a mély sikátorba, hogy kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye üsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór fürdőben vetkezd le a múltat, a morált vesd le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, ahogy szült anyád. Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, hidd meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvont, s a város untat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszintlován, avagy maradj így, ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát, míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

amikor Kalidi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti penziószobában Natasha kis vállára ráhajolt, s a rolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natasha. Te sem vagy már szűz. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, s galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diák lány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és vele maradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs.

Az ágyban néha Csehovról beszéltek, s melle kisebb volt, mint egy fél narancs. És mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Valódi György nem sírt, midőn a vonat ablakában, fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt vált el felette. A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, diszkréten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklám szólott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürsten dámlámpája alatt. És Metta ásít. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? És Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hazamentek. És Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg, és minden éjjel puncsot főzött néki, és asszony teste néki volt meleg. A zoo alatt egy villanyóra mellett találkoztak, pont 8-kor, minden este. És egyszer Faludi György nem ment el többet, és aztán mindjárt elfelejtett. A harmadik, valljuk be, Szajha volt. Egy pesti bárból együtt mentek ki, és tudták hova. Fricinek hívták, és vörös hajához jól állt a szürke garniszáloda. 17 éves volt, és oly szép, mint egy madonna. De gindivott veszettül, és köpködött. És másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz csak ezután. A vén falakról hullott a tapéta, s így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, s Faludi Györgynek is felfort a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott. Megverte és kidobta, és az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta, szegény kis állat, mindig visszajött. És egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, és aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, és midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát, akkor hajnal felé leült hozzája Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, időn már kötfeküdt vedény felett, és hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukakat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. És akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy
porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. S harmadnap megint a gyárba mentek, s aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, s a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Tájz 16 éves volt, s árva, és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. S oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Párizs zsongással lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thaisz halkan bejött hozzája, talán egy könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, s lányteste remegett, Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerekek. És mikor már nem sírt, len a pártmunszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban, Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfit nem lehet feledni, sírt Thaisz, s fejét ölébe tette, de akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, és úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva serf. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, és rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. S midőn a Dom téren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfodélosz, akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói Vénus. Éva serf nem szívott, csak goldfléket, s repdor használt, s gonosz volt, s hideg. Az Éva serf nem főzött puncsot néki, s cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, s inge hiába volt hétköznap is fehér. Éva serp gyűlölte, és kinózta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött-mentnek szabad volt szeretni, neki, csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagász az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelenre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van, bájos, talán 2 éves kisfiú totyog. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melleit maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy ludnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja a feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. És egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban, a sikátorokban kószáltam. 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy, én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mi tőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt?
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell, salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros üllepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kin fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból. Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú virradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üveg harangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg, s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepedtem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg, ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic City-ben, New Jersey-ben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut, ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél silbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi, az embert oly nagy érzés fogja el, tengerérzés, érzéstenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 20-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított. Hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vért tüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. 4. nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam a Határon címmel. A Határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban, az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírpák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sukták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, és egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a 2 passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben. Nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A 2 nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas László temették.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszó, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepet rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt talán. Mi vagy, füllett ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alkonya Várhegy felett, ülök az esteledő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyt a Várhegy felett. Hányszor néztem? Többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod. Soha nem volt szebb Alkony a Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjuharisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák, s fizetség nélkül mit halálik. A rózsás arcú, galambőszakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját, s Petrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve, lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűzik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul vár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terítettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön hiába, mint a

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: tuzbe vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 13:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
6: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
6: Ő kérem szépen, Iván Nikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok. Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
5: Ivott?
6: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbogarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
6: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
6: Nem, az étteremben jelent meg így.
5: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
6: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
5: Úgy. Jó estét kívánok!
7: Jó napot, te cudar!
5: Hány éves?
7: Menjen a pokol fenekére!
5: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
7: 23 éves vagyok. Halasz ezek valamennyiük ellen! Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulák ivadék!
8: Haj, a doktor!
5: Miért akar panaszt tenni?
7: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
5: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
7: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyokkal is be a teherautóba.
5: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
7: Miért? Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
5: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
7: Erdögött. Egy külföldi konzultást hajszolok.
5: Miféle konzultánst?
7: Ismerte Berlioszt?
5: A zeneszerzőt?
7: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
6: Mihail Alekszandrovics Berlioszt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
7: Ne fecsegj! Hisz fogalma sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
5: Alá lökte?
7: Már hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
5: Önön kívül ki látta még azt a konzultánt?
7: Az a baj, hogy csak Berlioz.
5: Úgy. Növér egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
7: Arról van szó, hogy az a konzultáns, mondjuk ki nyíltan, az a ganasszal cimporán.
5: Nyugalom.
7: Igen, a sátánnal ez kétségtelen. Személyesen beszél Poncius Pilátussal. Na ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval... Jár Pilátusnál, ezért kezeskedem.
5: Helyes.
7: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
5: Értem.
7: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Kérem, vigyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél a költő a bolondok házából. Ha?
9: Mi a címük, doktor?
7: Egy pillanat! Halló! Halló! Halljál! Biztonság! Na jó, akkor a viszontlátás.
8: Várjon, várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
7: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
5: Rendben, Batter. Mindjárt aludni fog.
7: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
10: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magukat. Engem már csak Pilátus érdekel. Ponzius Pilátus.
5: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
6: Mi baja van, doktor?
5: Feltehetően is skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
10: Jaj.
11: Mi bajod?
10: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
11: Mi?
10: Kövezeten. Szegény Misa.
11: Na és?
10: Szörnyű.
11: Elvégre nem vagyok se komája, se súgora.
10: Szörnyű.
11: Igazából nem is nagyon ismerte.
7: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
11: A konzultán?
10: Ki tudja, mit követ még el?
11: De hát mit izgultam úgy miatta?
10: Előre megmondta.
11: Mit?
10: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
11: Hogyan kérem?
7: Ez azért mégsem mindegy.
11: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
7: Mágus!
11: De hisz éppen ez az érdekes benne.
10: Helyben le kellett volna lőni.
11: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
7: Hazugság volt az egész história.
11: Jesua! Jesua!
7: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
11: Hogyan? A villamos előtött egy lapszerkesztő. Azért alatt nem szűnik gyilkos. Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
10: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
11: A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha! Marha! Marha!
8: Csst! Ki az?
2: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s föregyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
11: Tessék, hogy jutott be ide?
2: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkérácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
11: Ha ki tud menni az erkére, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
2: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
11: Üldögéljünk.
2: Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg máseféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem, csak ugyan nem dühöngő, ugye?
11: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
2: Az ok?
11: Hát, meg kell vallanom. Nem volt rá okom.
2: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. és ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
12: Költő.
2: Ja. Bocsánat. Szabad a nevét.
12: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
2: Nagyon nem tetszenek.
12: Mit olvasott tőlem?
2: Egy árva sorát sem olvastam.
12: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
2: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei?
12: Rémesek.
2: Ne írjon többet.
12: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
2: Miért került ide?
12: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
2: Mondja el, hogyan történt?
12: Miért lepődött úgy meg?
2: Könyörögve kérem, mondja el.
12: Ismeri Berlinozt?
2: A szerkesztőt.
12: És egyben a tömegírelmet.
2: Igen, ismerem.
12: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka túlnál.
2: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
12: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlinozzal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
13: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam, húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
2: Mondja csak, meséljen.
14: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
13: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valami.
2: És aztán?
12: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódi előtt.
14: Ásványvizet kérek.
15: Ásványvíz nincs.
14: Sör van?
15: Estére hozzák.
14: Hát mi van?
15: Kajszi barackszörp, de meleg.
14: Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
12: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
14: Üljünk le arra a padra.
12: Jó. Üljünk le.

0: Ángeles.
1: Mi sobrino.
2: Scusami, era sta a ferire. Visto che sono stita, chi mi risulta? Elfogo kutazni Kiszlovodskba.
1: A fene.
2: Oda néz. Látod?
1: Mit?
2: Azt, ott. Milyen furcsa hórihorgas, pepita alak. A fején zsokésapka. Ott van, vagy pedig csak...
1: Nem látok senkit.
2: Teljesen átlátszó. Nem. Nem, ez lehetetlen. Lebeg.
1: Lebeg? Na. Na? Jobban vagy?
2: Az ördög itt. Te, mivel majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől, te még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezést.
1: József. Azt a rohadt szörpöt.
2: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annálesek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisi.
1: Mit nézel?
2: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
3: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember.
4: Hogy nézett ki?
3: Finom, szürke öltönyt viselt.
5: Mindjárt a lábán egyetlen keletkezik,
3: külföldi cipőt. A hóna alatt
5: nácsipkarácsa,
3: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
5: Keleti mintára alkották.
3: Jobb szemmel fekete,
5: aki valójában sohasem élt.
3: Hogy nem? Zöld.
5: Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
3: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
4: Bocsánat. És a szemöldöke?
3: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
5: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva, egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
6: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
2: Parancsoljon.
1: Üljön.
6: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
2: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
6: Milyen érdekes. Ön egyet ért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
6: Bámulatos. Önök tehát ateisták?
2: Igen, ateisták.
6: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
2: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
6: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
6: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodskba készül.
1: Tessék?
6: Hová? Mondom, Kiszlovodskba például. Aztán hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
2: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
6: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
2: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
6: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
1: Micsoda?
5: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
6: Nagyon szívesen. Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várni csak az este.
5: Levágják a fejét.
1: No de hát.
5: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
6: Nem. Egy...
5: Na, kicsoda?
6: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
5: Már bocsássad meg! Ez még sem nagyon valószínű.
6: Én is nagyon kérem, bocsássatnak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
5: Ó, semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szádovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
6: Ez sajnos lehetetlen.
5: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
6: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
5: Engedjen meg! Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
1: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elme gyógyintézetbe csukták?
6: De
0: mit mondott? Na.
6: Nem is egyszer. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elme gyógyászattól, hogy mi az a skizofrénia.
5: Ege.
6: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
1: Honnan tudja a nevemet?
6: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, na várni csak, nem az ön fényképe? És alatta a vers.
1: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
6: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hársfák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
1: Ide hallgass, Misa, ez az alakkém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
5: Azt hiszed? Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
6: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfelejtettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem, és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
5: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
6: Köszönöm.
1: Ön német?
6: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
1: De kitűnően beszél oroszul.
5: Hát persze. És mi a szakmája?
6: A fekete mágia professzora vagyok.
5: A fekete mágia?
6: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
5: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta, vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... A tavaszi Niszánamulap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
0: Igen.
6: Utolsónak az a katona
0: vált. És hogy fejezte be?
6: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
0: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
5: Közben rád is teledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a teli hold, de nem aranyolva, hanem fehére. A padok megkeltek a hársfák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
0: És Berlioz mit mondott?
5: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
6: Dehogy! Van, aki megerősítheti.
3: A dolog tudnélik úgy áll, hogy én magam is jelen voltam. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban. Hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
5: Ahhoz emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifogasson. Nem látod a szemét, őrül.
7: Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
3: Most érkeztem ebben a minutában.
7: És hol a pontjász, a kedves professzor?
3: Nekem? Sehol.
1: Sehol?
3: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
1: Ördög?
5: Nem mondj neki ellent.
1: Ördög nincs, nem létezik.
3: Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik? Tehát valóban nincs ez az utolsó szavunk? Ez?
5: Na,
3: ez?
5: Na, csillapodj, drága professzor, csillapodj. Na, üldök ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
3: Tessék, csak telefonálja.
5: Igen.
3: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára a búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
1: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
5: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
8: A kijárat közelében egy patról hórihorgas Pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Volant felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, hogy egy sötét, kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem. Hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgettünk, most meg...
3: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
9: Ne lefejezte!
10: Nézd már!
9: Szabályosan ne lefejezte!
10: Nőd ezen a kocsit, milyen fiatal és csinos! Biztosan komszomorka!
9: Ja Istenem! Én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje! Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, síklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg hanyatt esett. Ez a nagy kocsi meg rá! A mentők! A mentők!
10: Lisa!
11: Annuska, Annuska, mi Annuskánk innen a szadovájáról?
8: Annuska?
11: Mi ott a történet?
10: Ne beszélj!
11: Én úgy éjek, napraforgóolajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
10: Napraforgóolaj?
11: A szakjája is csupa olaj lett, tű, mit káromkodott miatt az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a színekre.
5: Vajon szint? Ki maga?
3: Nem érteni. Nem beszél orosz.
8: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha földnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
3: És aztán szem elől vesztette őket.
8: Még nem. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
3: Fizetni akart? És a kalauzmű?
8: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
3: pompás, nagyon mulatságos.
8: A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írókétterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
3: Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
8: És végül úgy dübegorítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
2: Szerencsétlen költő. Hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni veled. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
8: De hát, ki az illető voltaképpen?
2: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
8: Vitathatatlanul.
2: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
12: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában.
8: De mondja meg végre, hogy ki az illető?
2: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem.
8: De kérem!
2: Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
8: És miért akart vele találkozni?
2: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fogok.
8: Szóval maga semmi.
2: Beszéljünk másról.
8: De kérem!
2: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt magam. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
8: Maga is?
2: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
8: Maga író?
2: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
12: De mi a neve?
2: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
12: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
2: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az ember. Rettenetesen megijesztett.
8: Kicsoda?
2: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsadul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
13: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
2: Mert eddig ez.
13: Azelőtt nem írta. Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
2: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
13: Hol?
2: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és megkihűltem regényt írni Poncius Pilátusról.
13: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt?
8: Ki volt ez?
2: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Ebbegett, habbogott, végül azt felelte, hogy efelől nem dönthet egymaga.
8: De ki volt az a szerkesztő?
13: Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
2: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángult a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyereményen is. A Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
8: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
2: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes. Sétálni is jártam.
8: Mi történt?
2: A nő
3: sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot, nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, ezer meg ezer ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áll. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor...
14: Tetszenek önnek a virágai?
3: Úgy rémlen, a néptelen szűk utcában visszhang kél. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
14: Ön nem szereti a virágot?
3: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
14: Hát miért szeret?
3: A rózsát.
5: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
3: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolya a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomra. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattanerő a föld alól.
5: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az embernek.
14: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
5: Amikor te még egy másik férfival éltél.
3: Én meg azzal a...
5: Na, szóval a...
14: Kivel?
3: Hát, na, minek is hívták?
14: Te házas voltál?
3: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégiscsak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt. Egy szóval, nem emlékszem rá.
14: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
3: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúg várat be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájhába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte, de kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
14: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
3: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
14: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. Meglátjuk az élet tiszta vizét. az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
15: Augusztusra elkészült a kézirat.
14: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
8: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
15: Megszett. Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
8: Lapsenikova, a szerkesztőségi titkárnő.
15: Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
16: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
15: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
16: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
15: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
8: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
15: Az első fejezet.
8: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
15: Végre is bárkitől megtudhatnám. A sátán.
8: Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
15: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot.
17: De az nem ég el. Kézirat sohasem ég.
18: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
19: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Éreztek, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere!
1: Nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszkedett a gyakorlatot.

0: jobban mentsék. Csak egyetlen hang.
1: Nem lehetünk eléggel vigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját sem vészemes hajtói.
0: Ez Arimán volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az aláholó pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az ohit harcosának orvtán.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apológiája. Az ohit harcosának.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátuskodó!
0: Ne! Ne! Ne!
1: Olvasodjatok tőle!
0: Félek!
1: Pilátuskodó!
0: Nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez.
1: Olvasodjatok!
0: Elég! Elég!
1: Elég!
0: Olvasodjatok! Elég! Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe vele! A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj! Pusztulj!
2: Add ide! Add ide! Add csak!
0: Pusztulj! Veszed! Veszed! Veszed!
2: Mi?
0: Mi? Tűz! Emészd meg! A tiéd! A tiéd!
2: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
0: Nesze!
2: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolajszagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
4: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
5: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém!
4: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalemi szentélyt.
5: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólíts jó embernek? Tévedsz. Jerusalemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott

0: városról városra járok.
1: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
0: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
1: Írni, olvasni tudsz?
0: Tudok.
1: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
0: Soha életemben, jó ember... Hegemon, soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem uszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
1: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
0: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
1: Ne jázd az őrültet, te lator.
0: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
1: Kiről beszélsz?
0: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társam úr szegődött.
1: Lévi Máté?
0: Igen, Lévi Máté.
1: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
0: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
1: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
2: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
1: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
0: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kishitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlt.
1: Te!
0: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatal csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be, az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
1: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
0: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
1: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
0: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végighúztad a levegő, mintha meg akarnád simogatni.
1: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
0: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
1: Jó, ha minden áron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templom. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
0: Mire akarod, hogy esküdjek?
1: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
0: Talán bizony azt hiszed, Hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
1: Én elvághatom azt a hajszálat.

0: ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
1: Ha most sem tépeti ízekre.
2: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
1: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
0: De hiszen nincs is Szamaram, hegemó. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
0: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
0: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
0: Igen.
3: Miért tiszta és könnyű lett a fejem? Nos, a hegemón felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a hegemón nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a hegemón a földközi tenger partjára, Cézárea Stratonisba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre, ott lesz vele.
4: Mit akarsz?
5: Még egy írás van itt, hegemón.
4: Mutasd!
3: Ez is őről a szó? Istenek, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, len Jeruzsálem háztetői, helyettük kapri kertjeinek sűrű zöldje.
1: Ez a szó elviselhetetlen. Szörnyű!
3: Válaszolj nekem, Hanocri! Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
0: Igazat mondani könnyű és kellemes.
3: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
0: Tegnap előtt, este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
4: Jó ember!
0: Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
4: Lámpást gyújtott?
0: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
3: És mit mondtál neki?
0: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
3: Tovább?
0: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
4: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te esztelen bűnöző!
0: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből számol.
3: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban szánhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
2: Igen.
3: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
2: Eljő, igen.
3: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
2: Egy az Isten, ő benne hiszem.
3: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz, különben. Van feleséged?
2: Nem, nincsen, magam vagyok.
3: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a keriátbelivel találkozol.
2: Bocsáss el, hegem. Engem meg akarnak ölni.
3: Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
2: Hegemon!
3: Nem, egy szót se több! Eli, vezessétek el!
6: Hegemon!
3: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
7: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani? Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg, és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közben járásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
3: Halhatatlanság.
2: Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
0: Megfulladok.
3: Füllett a levegő. Valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg. Hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál. Vajon nem hallott bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kiriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jerusalaimban. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jerusalimban a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend
3: lovagja. Én, amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket.
5: Hallod ezt? Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabánnak a műve?
6: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedni.
4: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
7: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
8: Ja, Hegemon.
0: Istenek, hiszen bőri gázott! Mis az a vihar volt, ugye?
9: Estére jött meg, ahogy őszoltak.
6: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Bafranius.
9: Hallgatom a prokurátor parancsait.
6: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
9: Milyen fajta? Nem Falernum?
6: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének. Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
9: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
6: Az az átkozott Barrabán nem ad okot aggodalomra?
9: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
6: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
9: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
6: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
9: Személyesen, helytartó.
6: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
9: Adtak, de ő nem fogadta el.
6: Kicsoda?
9: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanoceri.
6: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál. És milyen szavakkal utasította el?
9: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
6: Kiket nem vádol?
9: Azt nem mondta.
6: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
9: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
6: Mire értett ezt?
9: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
6: Egyéb semmi?
9: Egyéb semmi.
6: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
9: Meg lesz, Hegemon.
6: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
9: Csak fog kapni. Ma este.
6: nagy összeget?
9: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
6: Még ön sem.
9: Sajnos még én sem.
6: Arról értesültem, hogy a Keriát Bélit még ma éjszaka leszúrják.
9: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
6: A fölháborodott hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
9: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
6: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát Béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába, Afranius.
9: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajutatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
0: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
9: Értem. Tehát leszúrják, Hegemon.
6: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát Béli Júdás dolgáról.
9: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
6: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Jaj, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Ez, amit most akarok tenni, az a jelentéktel. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: Ami azt kell.
1: Jóvá teszi.
0: Amulasztan.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Hát, megyünk a hold felé. Hol sugáron? Látod, filozófus, ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjait nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
0: Nem volt ítélet!
1: A zivatar csak később, estére tör ki.
0: Kivégzésem volt!
1: A gyávasságon legrúgtatott bűnök egyik.
0: Nem, filozófus, tévedsz. A gyávaság a leges, legrúgtabb bűn.
1: Égémó, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostanatól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem a lelencet, ismeretlen szülő gyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilla a szépséges molnár lány fiát.
0: Józsuf, igen, elfeledkezel meg rólam. Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esvény? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy. Apránius. Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a kerjátbeli Judás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzeld el, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad, ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
4: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
4: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
4: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
4: A helyetteset tud, az ismertető jelekről.
3: Tolmeusz. Hova gondol, prokurátor?
4: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik, Hegemon.
4: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
4: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó ég.
4: Ő pedig fel fog támadni. Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
6: Semmi.
4: Mi bajod?
6: Semmi.
4: Felejj.
6: Fáradt vagyok.
4: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karos székbe?
6: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
4: Mindjárt kapsz enni.
6: Nem kérek semmit.
4: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
6: El akarja venni? Az utolsó kincsenet, mindenemet el akarja venni?
4: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincsen. Tegnap haszmény parázsosul gyenge tavaszig valamit ettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
6: Fog!
4: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáriában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
6: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
4: Miért? Talán félsz tőlem?
6: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
4: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Nem volt az. Mit akarsz?
6: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg, lesz még vérontás.
4: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
6: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életet.
4: Ne fáradj! Júdást ma éjszaka.
6: Ki tette ezt?
4: Ne légy féltékeny! Rajtad kívül is voltak hívei.
6: Ki tette?
4: Én! Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadsz tőlem valamit.
7: Adass nekem egy lap tiszta pergamentot.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett, mellette aludt Banga. Így érte Nisan Pó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus, Lígye a 5. prokurátora.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hey.
1: Arcosok!
2: Cseppis! Cseppis! Engem meg akarnak ölni! Egyen volt! Bocsáss!
0: Még! Még!
2: Ki az? Hogy lehet az? Te! Te!
3: Mit csinálsz itt? A regényed!
1: Hagyd! Vigyázz a kezed, megégeted magad!
3: Nem csak néhány
1: nap! Miért szedted ki?
3: A legvégét!
1: Tele lett füsttel a szoba!
3: Miért tetted?
1: Gyűlöltek. És félek. Beteg vagyok.
3: Igen, beteg vagy. Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak. Hogy tehettél ilyet?
1: Félek.
3: Nem baj, nem baj. Én meggyógyítalak. Majd emlékezetből újra megírod. Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többé hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen sohasem bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
4: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegénykém, szegény drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Nem akarom, hogy téged is.
3: Csak ez az oka?
1: Csak ez.
3: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félj.
3: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
5: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
5: Senki!
1: Hol vagyunk?
5: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjött. De kérem, folytassa.
1: Igen. Hol hagytam abba?
5: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kint jár

0: Ördelmes. És aztán...
1: Most aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, diderekbe megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Oda ben gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vettem magam. Tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
0: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
0: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
0: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
0: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
3: A mester és Margarita. A második részt hallották.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a harmadik utas műsor, minden második héten szerda délelőtt. Hallottok minket, itt van Káosz, Szabi és Sztyep a stúdióban.
2: Vendégünk pedig Burger István, aki legutóbb talán egy évvel ezelőtt újságíróként, szerkesztőként, kiadóként volt a vendégünk. Aztán pedig az történt, hogy egyszer leültünk reggelizni. A reggelizés ugyanis egy nagyon jó dolog, mindenkinek ajánlom reggel. És valahogy szóba kerültek a kövek, de nem is emlékszem, hogy mi volt pontosan. Az a lényeg, hogy konkrétan emlékszem, hogy így a szemedben néztem, és valamilyen drágakő, féldrágakő, bárminek az említésénél egyszer csak fellobbant a tekinteted, kinyitottad a szállat, és elkezdtél áradni, és aztán rájöttem, hogy István, várj egy kicsit, István, várjál, gyere be inkább adásba, mert a legjobb az, amikor valaki ilyen szenvedéllyel beszél tulajdonképpen bármiről, mert szerintem a szenvedély az egyik legjobb átvivő eszköz, tényező, akkor az nagyon érdekes tud lenni a hallgatók számára, és úgyhogy szeretettel köszöntünk itt megint a stúdióban téged, és nem tudom, 270 kis barátodat, akiket egyébként a kamerán keresztül meg lehet itt csodálni.
3: Hát ez 200 pontosan, 51-1 tárcában. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és így van, tehát én szerelmes vagyok a drágakövekbe, nem olyan régi ez a szerelem, de eléggé nagy hévvel lángol, és feltett szándékom, hogy sokaknak átadjam valamilyen módon ezt a drága kőszeretetet.
2: Figyelj, azt értem, hogy lehet beleszeretni egy delfinbe, értem, hogy lehet beleszeretni egy nőbe, még azt is, hogy egy, nem tudom, egy különleges paradicsomfajtába, de hogy mi az, ami ezt a tüzet ébreszti egy kővel kapcsolatban?
4: Igen, mert nem vagy egy nagy ékszerhordó, tehát se a fejdíszeden, se a nyakláncaidon nem látom ezeket a színes köveket.
3: Igen, hát tiarát nem viselek, de igazából, és nem is szodomizálom a köveket, persze erről szó sincsen, de a kövek a nőkhöz hasonlítanak. Mindegyik más, nincs két egyforma, és mindegyik valami másért szép. Van, amelyik a színéért, van, amelyik az alakjáért, van, amelyik a tüzéért, a tisztaságáért.
2: Ja, és jól látom, dobozban vannak, úgyhogy meg se lehet őket érinteni.
3: Nem érintetlenek. Természetesen.
2: De hogy mit jelent egyébként, azon kívül, hogy azt írtad, hogy gyerekkorodban beleszerettél
3: Hát azok az ásványok voltak, így van. Tehát még azok a kristályok, amiket az ásványbőrzéken lehet.
2: Az én gyerekkoromból a kövek szeretete az azt jelentette, hogy a múzeum kertben a kezembe vettem kavicsokat, rázogattam, nagyon fényesek lettek, és egy idő múlva már tudtam, hogy melyik kavicsot érdemes eltörni, aminek belül ilyen csillogós a szerkezete.
3: Így van. Na hát tulajdonképpen minden szilárd anyag az kristályos szerkezetű, csak van, aminél nem látjuk. Amit te mondasz, hogyha találtál olyan követ, amit eltörtél, és láttad a kristályos szerkezetét, akkor azokban kicsit nagyobbak voltak már a kristályszemcsék. Hát a drága kövek is ilyenek, csak még nagyobbak a kristályszemcsék, úgynevezett makrokristályok. És ezek a makrokristályok, hogyha szépen meg vannak csiszolva, akkor gyönyörűen csillognak, szórják a fényt, a színeket. De amúgy a környezetünkben minden, ami szilárd anyag, egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk az üveg az nem kristályos anyag, de amúgy minden kristályos anyag.
2: Az üveg az folyékony, nem?
3: Az így van. Az tulajdonképpen egy ilyen gél, egy megszilárdult gél.
2: És nagyon folyadék. Lassan folyik.
3: És nagyon lassan folyik.
2: Hogyha megnéztek régi templomokat, a régi templomoknak az ablakát, akkor lehet látni, hogy az
3: alul
2: a templom ablakoknál alul már ilyen folyásnyom van. Tehát azért ne úgy képzeljétek el, mint valóban a vízfolyásnál, de alul vastagabb, és lehet látni azt, ahogyan
3: száz
2: az anyag így lefelé
3: van,
2: száll.
3: Pontosan. Ha ketté vágjuk azt az üveget, akkor alul a gravitáció miatt vastagabb az üveg, mint felül. Felül teljesen elvékonyodik, így van. Úgyhogy azokban nincsenek kristályok, ezért furcsa nekem mindig, amikor a Swarovski, aki egyébként ugye üvegeket csiszol, az azt mondja, hogy kristály, Swarovski kristály, mert nem kristályos anyagról van szó, hanem egy amorf anyagról.
2: Ha, tehát azt mondod, hogy akkor a Swarovski, hogyha 100 év múlva előveszem a gyűrűkészletem valamelyikét, akkor az alja már egy kicsit vastagabb lesz, és kicsit amorfibb.
3: Igen, de akkor mindig ugye, tehát akkor nem kéne hordani, hanem valahova letenni, és akkor mindig ugyanabba az irányba. Igen. Ha forgatod, akkor már nem biztos, hogy így van.
2: No, de tehát akkor Burger István, az ifjú Burger István ült a játszótéren, és elmerengett a kristály szerkezetek végtelen bonyolultságáról, vagy hogy is volt
3: nem,
2: ez?
3: Nem. Én valamiért megkedveltem a kristályokat, de azokat a makrokristályokat, amikről most itt beszélünk, csak éppen azokat akkor nem hívták drágakőnek, mert hogy nem volt voltak megcsiszolva, kalcitok és különböző kvarcok voltak ezek, amiket én gyűjtöttem, esetleg egy-két pirit, markazit, tehát olyan kristályok, amik úgy csillogtak, szépen mutattak, esetleg kristálycsoportok voltak. Aztán jó hosszú időre térültem ettől a kristályok szeretetétől, és egészen más utat jártam be. Míg aztán, amikor Dél-Kelet-Ázsiában sokszor sétálgattam a különböző piacokon, akkor azt vettem észre, hogy milyen gyönyörűek a drágakövek. A Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok lelőhely van, Burmában, Tájföldön, ahol gyönyörűek. És így aztán újra beleszerettem a drágakövekbe, és rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon egyszerűen nincsen drágakő kultúra, nem ismerik az emberek a drágaköveket. Honnan is ismernék, amikor a régi rendszerben tulajdonképpen nem is nagyon lehetett hordani, mert a pénzverde, aki az egyedüli felhatalmazott szervezet volt arra, hogy drágaköves ékszereket gyártson, azoknak ki volt adva az ukász, hogy kizárólag szintetikus műtermékeket, illetve üvegutánzatokat lehetett még az aranyékszerekbe is foglalni.
2: Várjál, az, hogy üvegutánzat, azt értem, a szintetikus műtermék az pontosan mit jelent?
3: Az azt jelenti, hogy mondjuk, ha megnézzünk itt egy rubint, vagy egy zafírt, akkor a zafírt és a rubint azt elő lehet állítani mesterségesen is. Tehát a természet előállítja néhány százmillió év alatt, és egyébként pedig mesterségesen laboratóriumokban pár nap alatt elő lehet állítani ugyanazt a terméket. Tehát ugyanazt mutatja, ugyanúgy piros, ugyanúgy alumíniumoxid, mint a rubin, vagy kék, és ugyanúgy alumínium oxid, mint a zafír, minden tulajdonsága azonos. Annyi a különbség, hogy laboratóriumban könnyűszerrel állították elő, nem kell sehonnan kibányászni, ezért mondjuk néhány forintba kerül egy-egy ilyen szintetikus műtermék. Még egy burmai rubin, az pedig sok száz vagy sok ezer dollár, attól függ, hogy mekkora és milyen minőség.
4: Hogyan különböztetem meg? Sétálok Burmába, eszegettem ott a kis szendvicskémet, hopp, ott egy rubin. Na most ez igazi vagy sem?
3: Hát, na ez az, amit egy szakértő tud megállapítani.
4: Már nem ismerem a burmai rubint hamisítási trükköket, de az sem nagyon, hogy tényleg, mert a gyémánttal ugye vágunk üveget, és akkor azt megmondjuk, hogy ez gyémánt, ez így szokott lenni.
3: Na de üveget bármivel vágunk, aminek a hetes keménysége van, mert az üveg keménysége hatos.
4: Kész, már borul is.
3: Tehát így szokták egyébként a turistákat beetetni, tehát azt mondják neki, hogy hát ez tessék, ez itt karcolja a földet, meg nem karcolja meg a tégla, de hát a tégla sose karcolja meg még az üveget se, mert ugye annál lényegesen puhább.
4: Nem, de hát ezekkel a műanyag másolatokkal szokták kiütni az emberek szemét, ami aztán tényleg nem karcol meg semmit.
3: Hát azt meg rá se kell nézni, tehát azt egész egyszerűen, hogyha kezedbe fogsz becsukott szemmel egy műanyag utánzatot, vagy mondjuk egy valódi kristályt, akkor azonnal meg tudod állapítani a hőmérséklete alapján.
4: Ja,
3: mert
4: hogy
3: a műanyag, hát a műanyag az nem vezeti a hőt. Ezért a te kezedben melegebbnek érezhető, mint a kristály, ami meg elvezeti a hőt. Azt mindig hűvösebbnek érzed.
4: Jegyzetelek.
2: Parancsolj, kedves hallgató.
5: És egy fülhallgatót fogunk fölvenni. Pillanat türelmet, és már is.
2: Igen?
6: Igen. Oké, sziasztok, köszi. Az előbb már próbáltam, de a cseten közben lerendeztük, hogy nem folynak meg az üvegtáblánk.
2: Az új készítésű üvegtáblák nem folynak meg. Régebben egy kicsit más technológiával csinálták, a középkori üvegek azok bizony folynak, és például azért nagyon rossz használni üveget mondjuk fogólaphoz, hangszerek fogólapjának, pont emiatt a tulajdonsága miatt, hogy nem olyan módon reflektív, mint ahogy mondjuk egy fém.
6: Beraktam egy linket a csináltam, hogy nézzétek meg, pontosan ezzel foglalkozik egyébként. Másnak köszönhető az, hogy vastagabb az egyik fel az üvegtábláknak, éppen a gyártás technológiának, és épp ezért következik be, hogy vannak olyan üvegtáblák a régi templomokban, ahol fölül vagy oldalt van a vastagabb rész. Abban az meg biztos, hogy nem folyik igazából.
3: Hát, ha csak el nem fordították a táblát időközben. Hát,
6: kevésbé, hogyha be van vágva méretre, mert hogy általában ezek egy meghatározott méretűek. De nézzétek meg, mert ott van a link egyébként.
4: Oké, ez szerintem műsorunk végéig kitart ez az elmélet. Szerencsére már az ró és kontra megjelentek az érvek.
3: De minden esetre üvegszakértő nem vagyok.
4: Köszi. Tehát térjünk vissza a rubint a burmai piacon ránézek, és akkor azt mondom, hogy bizony ez megér egy kisebb trabantnak az árát, vagy egy nagyobb trabant árát megéri. Nem, ez nem ér még egy plakátot sem, hiszen ez teljes hamisítvány, még a színe sem igazi. Tehát ezekre egyrészt elhoztad a drága kőbibliát, és a kedvenc kis lupédat, vagy nagyítócskádat, ugye nem is tudom, hogy hívják.
3: Na, a lupénak hívják általában, de ez egy tízszeres nagyító, semmi egyéb.
2: Hát figyelj, akkor a nagyító, amihez nagyító kell, hogy használd, jó? Aha.
3: Tehát ez egy tízszeres nagyító, tulajdonképpen azért nem többszörös, mert így akkor a gyémánt hoz is alkalmas, mert a gyémántot azt nem szoktuk tízszeresnél nagyobb lupéval vizsgálni.
4: Miért is?
3: Azért, mert ez egy ilyen bevett szokás, hogy ha a tízszeres nagyítóval nem látok a gyémántban valamit, hibát, akkor az nincs.
4: Aha.
3: De hogyha nagyobbra nagyítom, akkor van, csak az már nem minősíti a gyémántot, aha, és ha egyszer megnéztem egy erősebb nagyítóval, akkor tuti, hogy fogom látni a tízessel is, pedig nem biztos, hogy előtte láttam volna.
2: És miért mert is valahogy... hozták meg itt a határt a tíznél?
3: Nem tudom.
2: Ez az emberi látás, az emberek látásában való különbség?
3: Nem, hát gondolom azért szerették volna, hogyha a gyémántokat úgy lehet minősíteni, hogy legalább valamennyi egész pici része az zárványmentesnek tűnjön. Mert mondjuk egy 50-szeres vagy egy 100-szoros nagyításban szinte egyáltalán nem találnánk olyan kristályt, amiben lenne valamilyen pici zárvány, vagy törés, vagy
2: a
3: csatorna.
2: A zárvány az a kosznak az eufemizált megnevezés?
3: Nem, a zárvány minden, amit a kőben látsz. Tehát egy törés, egy csatorna, egy repedés, egy másik kristály, egy negatív kristály, vagy akármi,
4: egy ami... negatív kristály.
3: Igen, hát amikor nem kristályról van szó, hanem egy üregről, aminek a falára újra lerakódik maga
4: csak
3: az anyag, és akkor úgy néz ki, igen, mint hogyha egy kristály lenne, de valójában egy
4: negatív. Na, menjünk vissza
3: kristály
4: a burmai piacra, mert
3: igen, menjünk rubintot vissza,
4: kell vásárolni az asszonynak, anélkül nem mehetünk haza.
3: Igen, egyébként jó, a rubin az nagyon jó példa, mert a mogoki, tehát a burmai rubin, amiről beszélünk, az a világ legjobb minőségű rubinja. Igaz, hogy most már kimerült a bánya, de most egy másik járatot is elindítottak, ahol hasonló minőségű rubin találtak. Ez olyan, mint az autók között a Rolls-Royce.
4: Mert mint a rubin?
3: Ez a rubin. Tehát
4: ja, hogy ez a rubin.
3: A Myanmari, tehát a, vagy burmai, ahogy tetszik, mogoki rubin, az egy fogalom. Nagyon kevés van belőle, nagyon picik. Ha valami nagyon nagy, akkor sok ezer dollárba kerül karátonként.
1: Ez egy bánya, ez a mogoki? Vagy
3: a mogok az a bánya maga, a bányának a neve. Sok helyen mogoki rubinnak szokták mondani. Van, aki, hogy jobban be lehessen azonosítani, burmai rubinnak mondja. Milyen már itt, azt még nem nagyon hallottam.
1: De és te jártál itt a bányánál esetleg?
3: Én voltam Burmában, igen, rubint vásárolni. Ez például, ami itt van, ez egy onnan származó rubin, ennek 400 ezer forint a karát ára, és ez még egy viszonylag jó áru rubin, tehát ennél sokkal.
2: Ez 8 karátos, jól látom?
3: Nem, ez egy fél karátos.
2: Most, tudod, hallgatóknak akartam mondani.
3: Ja, igen, ez egy 16 karátos rubin, igen. Nem, hát tulajdonképpen mindent megpróbálnak neked eladni, tehát amikor
4: na
3: én
4: de
3: voltam...
4: igen, tehát hogy te oda mentél, és te már tudtad, hogy rubint akarsz venni, gondolom összehúzott szemmel, és lupéval előtted mentél, még véletlenül sem próbálnak átvágni, de hát na, oda jön egy ember, kihajtogatja az újságpapírt, ott van 30 piros bogyó.
3: Úgy van, minden, tehát ha látják, hogy turista vagy, már pedig elég nehezen tudsz beépülni a burmai...
4: nem, nincs annyira burmai kinéző.
3: Igen, a burmai közül egyrészt kicsik, másrészt pedig nem úgy néznek ki, mint az európaiak. Azon és mindent megpróbálnak, az üveget megpróbálják eladni neked, hogyha piros színű rubinként.
4: Hát tudod, ameddig addig van légy is.
3: Ja, pontosan.
4: Tehát, de te, mint fél profi, vagy negyed profi, vagy hogy mondják ezt?
3: Maradjunk a profinál.
4: De te már az eladóból megmondod, hogy ez teljes átverés? Tehát, hogy...
3: Nem, az eladóból nem tudhatod, de ezt a követ kell megnézni, és akkor rögtön látod.
4: És tényleg, tehát nem az, hogy bemész a rubin shopba, hanem ott az utcán.
3: Az utcán, a templomoknál, mondom, mindenütt megpróbálnak megkörnyékezni, de ha bemész a shopba, tehát te mész, hogy vásárolj, akkor is pókerarccal adják oda neked a szintetikus rubint, pókerarccal adják oda neked az üveggel feltöltött rubint, tehát annyi fajta hamisítás van. Leginkább a rubint, a zafírt és a smaragdot hamisítják, mert hát azok a legkedveltebb, és hát persze a gyémántot, tehát ezek a legkedveltebb, legismertebb drágakövek, ezeknek millió fajta hamisítási módja van. Én azt javaslom, hogy aki nem ért hozzá, az semmiképpen ne vásároljon piacon. Van erről egy sztorim. Egy régebbi drágakő tanfolyam hallgatóit kivitték Tájföldre a drágakő piacra. És az egyik hallgató, aki...
4: Kaptak játékpénzt, gondolom?
3: Nem, remélhetőleg még nem végzett hallgató volt, de talált egy zafírt, egy szép nagy kék zafírt, amit meg akart vásárolni. De azért odahívta a tanárát, hogy tanár úr, azért nézd meg te is, mert van rá pénzem is, szép is, nem is túl drága, 500 dollár volt a zafír, de azért nézd rá te is, hogy biztos, hogy jó-e. Na most a tanár az közeledett az eladóhoz, $500 volt ugye az ár, kivette a lupéját, az eladó rögtön azt mondta, hogy $300. Tehát igazából még nem csinált semmit, csak elővette a lupét, és mindjárt majdnem felére ment az ár. Majd megnézte a lupéval, és mondta, hogy de hát ez egy szintetikus zafír, ez körülbelül $1 ér. Mire visszavette tőle az eladó, mosolyogva, ugye, mosoly országa, nem baj, majd eladom másnak, nem mindenki szakember.
2: Igen, Indiában erre kifejlesztettem egy módszert, én azt szoktam mondani, amikor hasonló helyzetbe kerülök, hogy ez fantasztikus, ez egy csodálatos példány. Most én nem pontosan ilyet keresek, hanem azt a másik fantasztikusat. Szóval így meghagyni őt a tisztességében, hogy a kis szíven elsérüljön meg, és azonnal rögtön leszokták venni a falról, vagy a padló alól, vagy bármi a másik szitárt, amire nekem szükségem van.
4: És telefonálunk.
5: Lényeg, hogy legyen egy nagyító az embernél, akkor
2: igen, akár ért hozzá, akár hogy, nem. Hogy mindig vigyetek magatok a nagyítót.
6: Szevasztok a tengerész!
3: Hello!
6: Én jártam Burmába, és hoztam zafírt is, meg rubint is.
3: Kiváló!
6: Na most aztán itthon bevittem valahova, ahol értenek hozzám, én semmi se értettem hozzá, és mondták, hogy hát

0: Pasta, pasta és víz, gondolom, és valami megfelelő alaplapon.
1: Ne kezdj bele, ne, azt nem javaslom. Nem,
0: biztos, hogy nem fog belekezni, ja. Nagyon sok mindenben belekezdek, de ebben biztos, hogy nem fog belekezni. De eltettem, és ott megvan valahol.
1: Jó, de tudok segíteni, igen? Tehát hogyha kell, akkor majd itt műsor után tudok mondani,
0: lehet, hogy ezt megkeresek.
1: Jó, oké, rendben, hello.
2: Pedig már látom magam előtt, hogy közelíti a forgólaphoz, egy ilyen csöpöskál ki is lőtt a szoba túlfelébe.
1: Amit mondtál, visszatérnék a Rahánra, meg a homokra, tehát tulajdonképpen a homok az, ami megkülönbözteti a drága követ a nem drága kőtől. Mert sokszor meg szokták tőlem kérdezni, de mitől drága kő a drága kő? Attól, hogy szép színes, hogy átlátszó. Nem ezektől. A legegyszerűbb dolog az, hogy a homok tesz valamit drága kővé, vagy nem drága kővé. Ugyanis a homok mindenhol ott van. Itt ebben a stúdióban is, otthon a hálószobában, az orvosi rendelőben, mindenütt lebegnek ezek a pici kis porszemcsék, amit a napfény, ha beesik az ablakon, akkor lehet látni. Na, az nem por, annak a nagy része mikrokristályos homok. Tehát olyan pici kvarckristályok, amik levitálnak egyszerűen egy kis légmozgás hatására. De most ez ráül mindenre. A bútorra, a drága kőre. És a bútorról megpróbáljuk letörölni. Ha száraz rongyal töröljük, összekarcoljuk a bútort. Mert ezek a kristályok nagyon kemények. Hetes keménysége van, ami hát a környezetünkben nem sokkal van ennél. A fémek mind sokkal puhábbak. A politúr is a bútorokon. Na most ez ráül a drága kövekre is. Ha a drága kő nem legalább olyan kemény, mint a homok, akkor a drága követ is összekarcolja. Tehát csúnya lesz. Ezért úgy határozták meg, hogy nagyjából a hetes keménységűnél kezdődnek a valódi drága kövek. Van néhány kivétel, a régi klasszikus drága kövek között egy türkiz, egy opál, amik puhábbak. De azért, mert akkor még nem voltak ezzel tisztában, hogy mi az, hogy keménység. De ma azt mondjuk, hogy drága kő az, ami minél keményebb, a gyémánt 10-es keménységű például. De hát ugye ez egy felvecskála, amit mi mondunk, tehát ez a karckeménységi skála, ez 1-től 10-ig tart. A világ legkeményebb természetes anyaga a gyémánt, ennek 10-es, ezen a skálán a keménysége, de egy abszolút skálán mérve az 1-es keménységű grafittól 1500-szor keményebb a gyémánt.
3: De várjál, hogyha a gyémánt a legkeményebb, akkor ez mindig az volt számomra a kérdés, hogy csiszolják akkor a gyémántot?
1: Úgyhogy a gyémánt nem minden oldaláról 10-es keménységű, 9,5 és 10-es. Tehát először is hasítják.
3: Olyan, mint a tojás, hogy bizonyos oldalakon nyomva nagyon nagy ellenálló.
1: Így van. Bizonyos lapokról nem nagyon lehet csiszolni, és csak önmagával lehet csiszolni. Nagyon későn jöttek rá arra, hogy egyáltalán mit lehet a gyémánttal kezdeni. Olyan kemény volt, hogy semmilyen megmunkálás, csak hasításon kívül nem jöhetett számításba. Ezért a gyémántot, ahogyan megtalálták, nagyon sokáig úgy használták. Mert annyira kemény volt. Most már persze ipari módon elő lehet állítani a 10-esnél keményebb anyagokat is, de a természetben ez nem fordul elő.
3: Én arra is kíváncsi lennék, hogy Burmában miért gyűltek össze ezek a szép kövek egy helyen?
1: Hát nem feltétlenül egy helyen, vannak úgynevezett torlatok.
3: Hát ezek... annyira mondjuk például a mátrai rubinról nem.
2: De nem, menjünk csak tényleg vissza ebbe az archeológiai magyarázatába, igen? Ezeknek a szép színes köveknek. Tehát, hogy a gyémántot tanultuk meg egyedül, hogy ottan a szén lemezkék nagyon nyomódnak, már annyira összenyomódtak, hogy hopp, ott egy kis gyémánt, de nagyon össze kellett ahhoz nyomódni, hogy abból gyémánt legyen.
1: Hát igen, mesterségesen elő lehet állítani szénporból a gyémántot, természetesen.
3: Elhunyt ismerőseinkből is elő lehet állítani.
2: Nagy gyűrűt így kell csinálni.
1: Igen, elvileg, tehát hogyha nem hamuvá égetjük el a nagyit, hanem megtartunk egy kis szenet, akkor elvileg abból is én láttam már ilyet, hogy azt hirdették, hogy viseld a halottadat ékszerként befoglalva, és akkor az elhamvasztott nagyiból a széndarabkákat azt megőrlik, és aztán gyémántot készítenek belőle. Hogy ez tényleg igaz, vagy pedig csak valami trükk, azt most nem tudom megmondani, mert konkrétan nem láttam még a nagyiból gyémántot készíteni, de az tény, hogy vannak mesterséges gyémántok, tehát a gyémántot is elő lehet állítani szintetikus módon, és nagyon nehéz megkülönböztetni a valóditól.
2: Na de nézzük meg, hogy igen, hogyan alakulnak történelmi ki ezek a...
3: Hogy lesz a végtelenben keringő gázfelhőből ilyen szép kristály szerkezet.
2: Igen, és melyiket mennyi ideig kell nyomva tartani a föld alatt? Mitől lesz piros, kék, zöld, és a többi?
1: Na, hát az nagyon unalmas lenne, hogyha ezt én hosszasan, úgyhogy egész röviden fogom elmondani. Igen. A gyémánt ugye nagyon egyszerű a képlete, mert szén. Semmi másból nem áll. Valójában a kristály szerkezet teszi gyémántá. Az, hogy valaminek milyen a keménysége, az a kristály szerkezetétől.
2: Mitől függ, hogy milyen a kristály szerkezete?
1: Hát azt már

0: az azt a természet hozza létre.
1: Ez a nyomástól gondolom meg.
0: Hát nagyon magas hőmérsékleten, nagyon nagy nyomáson, nagyon hosszú ideig tartózkodik, és akkor ez a szén, ami eredetileg szén volt, az elkezd átkristályosodni, és hogyha szerencsénk van, akkor gyémánt lesz belőle. Most azt mondjuk, hogy a gyémánt az nagyon ritka, valójában csak itt a felszínen nagyon ritka. 2000 méter mélyen nagyon sok gyémánt van, csak hát ahhoz le kéne ásni 2000 méter mélyre, tehát tulajdonképpen erre nem vagyunk képesek, nagyon drága lenne, nagyon költséges lenne.
1: Hát én azért láttam olyan bányákat, ahol a munkások felső életkora 12 év volt, és bőven lementek 2 kilométerre, azt hiszem 15 év alatt egy
2: Dél-Afrikában van egy gyönyörű szép nagy luk.
0: Van egy luk, így van, de hát azért ez nem 2000 méter mély, tehát nem. Arról van szó, hogy az a szerencsénk, hogy vannak olyan ős masszívumok, amik már lekoptak. És nem 2000 métert, hanem mondjuk 200 métert kell leásni a gyémántért, és azt már tudjuk. 2000 méter mélyre azért csak néhány próbafúrást szoktunk engedélyezni, és ott gyémánt mezőket nem aknáztunk még ki. Igen. Tehát vagy valami föl kell hozzá egy vulkáni tevékenység például, vagy pedig egyszerűen meg kell várjuk, míg lekopik. Tehát mindenütt ott van, picit várnunk kell, még néhány 100 millió évet várunk, és már is itt van az összes gyémánt.
1: A szánkban. Igen. Na jó, akkor a gyémántot megtudtuk, a nagy nyomás... Szén, nézzük a színes aranyosokat.
0: A színes köveknél más a helyzet. A színes kövek legnagyobb része az, hát én azt mondom, hogy nyomelemek vagy szennyezőanyagok, ugye hétköznapi nevén szennyezőanyagok nélkül, ez mind átlátszó lenne. Tehát üvegtiszta, fehérnek mondhatjuk, de én inkább átlátszónak mondanám. Tehát az, hogy például a rubin, az nagyon szép piros, azt egy nyomelem adja. Azt, hogy a zafír, az szintén bármilyen más színű lehet, csak nem piros, azt is valamilyen nyomelem adja. Próbálták...
2: De azt elmondod, hogy például a különböző zafírokat milyen nyomelemek hozzák létre, hogy ilyen színt kapjanak?
0: Nem, de egy másik példát mindjárt elmondok. Megpróbálták a szakemberek megvizsgálni, hogy de mi az a nyomelem, amitől mondjuk a rubin piros. És akkor megtalálták, hogy a rubinban króm van. Aha, tehát akkor a króm az pirosra színez. És utána elkezdték vizsgálni a smaragdot, hogy azt vajon melyik nyomelem festi zöldre. És megtalálták, hogy króm van benne. Tehát valójában ez egy rejtély, lehet mondani.
1: Hogy miért piros, miért kék.
0: Így van, lehet mondani, hogy magic. Mert egyszer az egyik anyagban zöldre festi a króm a követ, egyszer egy másik anyagban pirosra. És aztán a zafírban attól függ, hogy milyen színű, más nyomelemek vannak benne. Nyilván, ha króm van benne, akkor úgy hívjuk, hogy rubin. Most akkor menjünk vissza egy picit. Tehát a zafír és a rubin az ugyanaz a kő. Semmi más, mint a tinföld makrokristályos változata. Tehát ebből lehetne elég költségesen alumíniumot előállítani. Így van. De ha ilyen szép nagy kristályokból áll, ez az alumínium oxid, akkor azt úgy hívjuk, hogy rubin, ha piros, és ha bármilyen más színű, akkor zafír.
1: Itt meddig tart a zafír sor?
0: Ez itt mind.
1: Tehát egy oldal zafír, de tényleg a halvány rózsaszín kék, sárgás.
0: Minden
2: fajta. Van egy egész színcsoport. 50-50 különböző zafír van előttünk.
1: Ezt bemutatod a kamerának?
0: Én megpróbálom.
3: Honnan származnak a nevek, hogy zafír, rubin, ókor? Vagy ez milyen?
0: Hát attól függ, hogy mikor találták meg. Tehát, hogyha új keletű a drágakő, például mutatnék majd mindjárt egy kék színű követ, ami az egyik kedvencem, a tanzanit.
2: Ha, ez sejtem honnan való.
3: Azt még én is gondolom.
0: A tanzanit, ugye? A tanzanit ezerszer ritkább, mint a gyémánt. Egy szakértő egyszer azt mondta, hogy a tanzanit olyan kék, amilyen kék szeretne lenni a zafír. És ebben igaza is van.
1: Mert
0: gyönyörű.
1: Csak a különbség miatt.
0: Igen.
2: Hopp, leesett.
0: Igen. Tehát gyönyörű. A tanzanit az egyetlen bányából, Tanzániából származik, ez a zoisit nevű ásványnak a kékszínű változata, a zoisit más színekben is van, kékszínben csak Tanzániában találták, és zoisitként hívták egészen addig, amíg a 70-es években fel nem fedezte magának a Tiffany ékszercég ezt a követ, és azt nem mondta, hogy hú, hát ez nagyon szép, akkor ennek csináljunk egy kis reklámot, és elnevezte tanzanitnak a kékszínű zoisitot. Egyébként ez is zoisit, mint a sárga, vagy a rózsaszín, vagy a zöld, vagy a barna, de ha kék, akkor tanzanitnak hívjuk. De
2: akkor ez azt jelenti, hogy a tanzanit nevű zoisit az nagyon korlátozottan áll a rendelkezésünkre, tehát hogyha x ezer mélyre leásunk, és kiaknázzuk a teljes területet, ahol valami miatt ő eddig éldegélt, akkor mindent a felszínre hoztunk, és beleraktuk. Szekrényünkbe,
0: ékszerekbe, így van. Tulajdonképpen a tanzanit pont azért, mert ennyire ritka, mint ahogy említettem, ezerszer ritkább, mint a gyémánt, és csak Tanzániában találtak még kék zoiszitot, tehát ezt a tanzanitot. Ezért, hogyha ezek a bányák kimerülnek, akkor csillagászati összegekbe fog kerülni egy-egy tanzanit, ezért is nagyon jó befektetési kő a tanzanit. Viszonylag gyors karriert futott be már a 70-es évek óta is, jelenleg a legkedveltebb kék drágakő Amerikában és Japánban.
2: Zenéljünk egy kicsit, addig Csabi összeszámít, mennyi pénz van nálunk, jó?

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Egy kis programajánló a hétvégére. Augusztus 21-én volt 21 éves a Tilos Rádió, és 31-én pénteken és másnap szeptember 1-én szombat délután lesz, amik a Tivadar mulatóban Tilos Rádió születésnapi parti. Lesz bográcsozás, sütizés, persze táncolás, gyermekfoglalkoztató.
1: Új póló készül az alkalomra, úgyhogy jöhetnek a póló.
0: Aki nagyon fázna, az ott felöltözhet. Programajánlót hallottatok. Vendégünk pedig itt a harmadik utas műsorban Burger István, drága kőszakértő. Egy kicsit azért szeretném megtudni, hogy hogy lesz valaki szakértő, azon kívül, hogy egyre többet foglalkozik ezekkel a kedves kövekkel?
2: Hát el kell olvasni nyilván minden szakkönyvet, ami fellelhető ezzel kapcsolatban.
0: Ebből sok van, vagy kettő?
2: Hát 3-4 darab biztos, hogy van, amit érdemes magyar nyelven elolvasni. De hát ettől még nem lesz valaki szakértő, mert a könyvekből csak maximum azt tudja, hogy milyen típusú drágakövek vannak. Van közel 100 drágakő, és hogyha a gyűjtői köveket is ide veszük, akkor több mint 2000 gyűjtői kő a világon. De hát ettől még nem fogod tudni, hogy melyik micsoda, és nem fogod felismerni. Ehhez el kell végezni egy olyan képzést, ami kifejezetten arra van, hogy megmutassa azokat az eszközöket, műszereket, amivel meg tudod határozni, hogy egy-egy kő micsoda.
0: Még most segíts nekem, hogy akkor a drága kő az, ami a hetes keménységtől fölfelé van.
2: Fölfelé általában azt
0: mondjuk. És a gyűjtői kő pedig az, ami esetleg az alatt vagy hetes keménységű, de valami miatt jól ritka. Néz ki, és szeretjük. Vagy ritka. Tehát a holdkő az
2: sokkal
0: például
2: ritkább, a holdkő az nem. Az drága kőnek tekintendő, bár a keménysége egy picit alacsonyabb, tehát az 6-os keménységű, az egy földpárt, de az egy régi klasszikus drágakő, és mivel régi drágakő, talán hoztam is egy darabot belőle, majd megmutatom a műsor után, ezért azt drágakőnek tekintjük, csak úgy, mint a opált, vagy hát vannak ugye a nem ásványi eredetű drágakövek, mint a gyöngy például, ami kagylóban terem, az is sokkal puhább, vagy a gyantából készülő drágakövek, ugye meg keményedése. A borostyán így van, tehát hogyha az megkeményedik, akkor az is nyilván sok száz vagy sok millió év alatt.
0: Nagyon szép egyébként a borostyán.
2: A borostyán nagyon szép, de nagyon puha. Tehát gyűrűben nem érdemes használni a puha köveket. Egyébként a hetesnél puhább köveket is lehet használni. Fülbevalókban, medálokban ott kevésbé éri az a stressz, ami egyébként a kézen hordott ékszereket.
0: És hol kezdődött ez az egész? Tehát nem a te életedben, hanem mikor kezdett el az emberiség felfigyelni a különleges kristályszerkezetű aprókövekre?
2: Hát már az időszámításunk előtt bőven. Tehát az indiai civilizációban már ismerték például a gyémántot is, a zafírt is, a rubint is, sőt, valójában a színes gyémántok is Indiából származnak, a legértékesebbek, legősibbek, hogy úgy mondjam, több ezer évvel ezelőttről rózsaszín gyémántok, kék gyémántok, amik nagyon-nagyon ritkák. Tehát tulajdonképpen az emberben mindig megvolt egy vágy arra, hogy csinosítsa, díszítse a környezetét és saját magát. És ha talált egy-egy követ, ugye először nem csinált vele semmit, hanem csak úgy elvitte a követ magával. Aztán megpróbálta valamibe beletenni egy bőrszíjat kötött köré, vagy nem tudom. Tehát valamit aztán elkezdte csiszolgatni, először csak lekerekítette, és akkor ilyen úgynevezett kaboson csiszolásra, valamilyen gömbölyített formára csiszolta a követ. És aztán jóval-jóval később találták ki a fazettálást, amikor síklapokat csiszolnak a kövekre.
0: Amitől a csillogási együtthatóját emelik.
2: Így van. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert egy-egy nyers kőből nem is néznéd ki, hogy milyen színű, hogyha meg van csiszolva. Tehát annyi módon töri és veri vissza a fényt, oda-vissza ezek a lapok egymáson, hogy sokkal erőteljesebb lesz egy színes kő. Én láttam nyers gyémántot.
0: Igen, és ezt akartam, hogy láttam nyers gyémántot, és olyan volt, hogy hát...
2: Mondták, hogy ez egy kék gyémánt, és mondom,
1: koszos kavics,
2: nem? És utána láttam megcsiszolva, és gyönyörű égszínkék lett, tehát nagyon-nagyon szép lett. Tehát bizony, ezektől a kis lapocskáktól függ, hogy néz ki. Tehát ma már az átlátszó köveket, az értékes köveket azt általában mindig fazettálják.
0: De annak is megvan a tradíció, hogy milyen módon és hány lapra fazettálnak egy követ?
2: Így van. Ez mondjuk elsősorban a gyémánttal kezdődött ez, mert előtte mindenféle fazettálások voltak, és aztán ugye a gyémánt az egy üvegtiszta átlátszó kő általában, legalábbis a drága kő minőségű, tehát ott nem szerethetjük azért, mert szép piros vagy szép zöld. Néha van olyan is, de hát az nagyon-nagyon ritka. Viszont észrevették, hogy nagyon magas a törésmutatója, ez az optikai tulajdonsága a kőnek, és ezért gyönyörűen csillan rajta a fény. És akkor szakemberek elkezdték vizsgálni, hogy vajon hogy lehet a legtöbb ilyen sziporkát kihozni a gyémántból. És tulajdonképpen a múlt század legelején jutottak el oda az optika is, ugye a fizikának ez a része, és a drágakő csiszolás, hogy olyan modern technológiát alakítottak ki, hogy rájöttek arra, hogy lehet úgy megcsiszolni kör alakúra egy gyémántot, ez az úgynevezett brilliáns csiszolás, ami a hátsó fazetta lapokról, tehát ezekről a kis lapokról, ami az alsó részen van, teljes egészében visszaveri a tábla felé a szemedbe a beérkező fénysugarat. Tehát ha egy tökéletes csiszolású gyémántot mondjuk lefordítasz a táblájára egy fehér lapra, amire ráhúztál egy fekete vonalat, és belenézel felülről, akkor a fekete vonalat nem látod, mert az összes fényt visszaveri előre, csak ugye mivel a tábla van lefelé, ezért azt olyankor vissza a papír felé veri. Tehát látod a vonalat két oldalt, és ahogy beérkezik, onnantól kezdve feketesség eltűnik, semmilyen fényt nem ereszt át. Tehát így tulajdonképpen meg lehet határozni, hogy jó-e egy gyémántnak a csiszolása, mert ha tökéletes a csiszolása, akkor nem engedi át a fényt.
0: De egy jó barátom azt mesélte, hogy a világban eladott gyémántoknak a 90% az Egyesült Államokba megy, tehát nem tudom, 10 gyémántból 9 megy az Egyesült Államokba, amit ugye filmekből lehet látni, hogy ott az eljegyzésnek az egyik fontos része, igen, hogy a, nem tudom, a havi kereset legalább háromszorosát az ember gyémánt vásárlásra fordítsa. Igen, te voltál ez a jó barátom, aki ezt mondta.
2: Ez így is van mind a mai napig. De hát ez nem csak a drága kő, vagy nem csak a gyémántra, hanem általában a drága kövekre vonatkozik. Japán próbál felzárkózni, illetve lesz egy nagy boom, amikor egy picit nyitottabbá válik Kína. Mert már most látható, hogy óriási igény mutatkozik ott is a drága kövekre, csak hát most még azért nem nagyon lehet drága köveket se viselni, se hordani, és meg pénz sincs rá igazából.
0: De egy olyan tény is elhangzott azon a reggeli beszélgetésen, hogy a gyémántnak a törésmutatója az hasonló vagy azonos az üvegtörésmutatójával, és ezért ki szokták önteni a gyémánt hibáit üveggel? Tehát van ilyen feljavítása a gyémántnak?
2: Nem, teljesen más. Mondjuk az üvegnek a törésmutatója attól függően, hogy milyen fémsókkal ötvözöd, az lehet akár gyémánt magasságú is, de általában az üvegnek sokkal alacsonyabb a törésmutatója. Tehát ezt nem szokták. Azt igen, hogy üvegből készítenek valami csiszolatot, ami úgy néz ki, mint a gyémánt.
0: És mivel szokták akkor javítani a gyémánt hibáit? Mert hogy tökéletes gyémánt az...
2: Igen, tökéletes gyémánt nincs. Az igény mutatkozott rá, mert Amerikában nagyon sok gyémánt kell, és nincs annyi jó minőségű gyémánt, mint ami ott kell. Egy, kettő, ott is vannak azért alacsonyabb néprétegek, akik szintén gyémánt ékszert szeretnének. Ezért a repedezett csatornás gyémántok, amik ettől, ezektől a repedésektől nem olyan szépek, ezeket a repedéseket feltöltötték a gyémánthoz nagyon hasonló törésmutatójú folyadékkal.
0: Jó, tehát akkor nem üveggel van feltöltve,
2: hanem üveggel. Ez a folyadék, ez mondjuk egy ilyen olajszerű folyadékot képzelj el, tehát ez a folyadék a kapilláris hatás elvén beleszívódik ezekbe a repedésekbe, és hogyha a repedésben nem volt grafit, tehát ami elszínezi a repedést, hanem egyszerűen fehér volt a repedés, tehát egy üreges repedés volt, amiben nem volt valamilyen más ásványzárvány, akkor azzal, hogy beszívódik, rögtön el is tűnik. Tehát nagyon nehéz észrevenni, hogy ott volt egy repedés.
0: Tehát ezt a nagyítóddal sem lehet meglátni?
2: De, hát azért egy szakember a nagyítóval észreveszi bizonyos csillanások alapján, de egy nem szakember nem vesz észre.
0: A kínai gyémánt.
3: Én vissza szeretnék térni a burmai piacra, mert ott azért ezt nem végeztük ki teljesen a rubint vásárlásnak a hogyanját és mikéntjét, mert itt van egy fotó rólad, ahogy éppen egy ilyen földre terített ponyva előtt feltetőleg éppen egy darabka követ vizslatsz.
2: Igen, éppen nézek egy követ, de az nem Burmában, hanem Kínában készült. Bocs. Tehát az idén volt. Idén voltam Kínában, és próbáltam ott köveket vásárolni a különböző kőpiacokon, és azt kellett tapasztaljam, hogy valójában Kínában annyira drágák a drága kövek, hogy oda inkább vinni érdemes, mint onnan hozni. Ilyen egyszerű. Igen.
0: Bár tényleg, most eszembe, hogy van egy idős kínai barátom, akinek egy jádekövet adtunk egyszer ajándékba, és azt mondta, hogy ezt nagyon meg fogják csodálni Kínában, mert hogy ekkora jáde az nagyon ritkaság és nagyon értékes.
2: Így van. A jade az egy nagyon különleges dolog, azt itt Európában egyáltalán nem tekintik.
1: Egy hallgató a vonalban.
0: Fejezben nyugodtan.
2: De Dél-Kelet-Ázsiában a jade-nek, különösen a jó minőségű smaragdzöld jade-nek nagyon nagy keletje van.
0: Parancsolj, hallgató!
4: Először is csak egy korrekció, szervusztok, Ruffacsó vagyok, ha megengedő, nyilván elszólás volt, de semmiféle szándékosságot nem látok benne, de hát talán nem praktikus alsóbb néprétegeknek hívni azokat, akik nem feltétlenül tudnak egy...
0: Alacsonyabb
4: néprétegnek, akik nem tudnak egy mit tudom én, TVVVS követ megvenni, azért az alatt is van élet, azt gondolom.
2: Pontosan.
4: Így van, ez egyik. A másik meg, hogy... A gyakorlat sajnos sokszor azt mutatja, hogy az ilyen korrigált köveket időnként csak akkor veszi észre az ember, hogy ez egy javított. Tehát ez csak a minőségre akarok kilukadni, hogy olyan jó minőségben lehet ezeket a köveket javítani, hogy csak akkor veszi az észre az ember, hogy ez egy javított kő volt, amikor mondjuk valami javítás van az ékszeren, és a kő nem kerül kifoglalásra, és bizony a melegítésnél, forrasztásnál elfüstöl belőle ez a...
2: Így van.
4: Feltöltött anyag. Ez diszkréten kellemetlen, ilyenkor az ember elkezd zokogni, de ezeket általában pontosan ugyanúgy lehet reprodukálni.
2: Így
4: kicsit
2: van.
4: Nagyobb fáradtság, kicsit nagyobb költség, meg hát az ember megizzad és veszít egy pár kilót.
3: Esetleg te is ékszerész vagy valami szakmabeli?
4: Hát valami.
2: Biztos, hogy szakmabeli. Igazából az van, hogy Magyarországon nincsen ennek kultúrája, tehát Amerikában erre életfogytig tartó garanciát adnak az ilyen kövekre is. Pont emiatt, mert előfordul az, hogy ott hagyja a rezsón a gyémánygyűrűjét a
4: igen, mondjuk általában azért nagy szerencse lenne, hogyha a természetesen külföldi tapasztalatom nincs, de nagy szerencse lenne, hogyha minden kőz, amit az ember vásárol, kapna egy neonomis certifikátot, és ezeket utána nem hánynák el. Tehát adott esetben mondjuk, ha egy javított kővel találkozom, akkor ott van mellé a certifikát, amin tisztán világosan érthetően le van írva, hogy mi a probléma, ennek ez az ember tudja, hogy mivel van dolga. Utólagos meglepetések nem érik. Nehéz sokszor még mondjuk egy 10-es, 12-es nagyítóval is meglátni ezeket a korrekciókat.
2: Pontosan.
4: Főleg, hogyha olyan kicsi volt az árvány, és olyan jól sikerült a feltöltés.
2: Igen, néha elég jól sikerült.
4: Hogyha mondjuk a tábla szélén, szóval nehéz azért ezeket kicsi.
2: Igen. Hallgatunk szépen. Arról próbált most beszélni, amiről én tényleg nem tettem említést, hogy ezek a kövek, mert általában a gyémántokat...
0: Köszönjük szépen, szia!
4: Hallgatlak, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia. Tehát általában a gyémántokat kifoglalás nélkül lehet átméretezni. Tehát például, ha egy gyűrű nagy vagy kicsi, akkor a színes köveket mindig ki kell foglalni, mert azok nem bírják a hőkezelést, sokszor elveszítik a színüket, vagy mondjuk összeroppannak, eltörnek. A gyémántokkal ez nem így van, kivéve, hogyha ilyen kezelt, feltöltött gyémánt van, mert az ilyen gyémánt, hogyha benne marad, akkor a hő hatására ez a folyadék, ez bizony megszilárdul benne, és nagyon csúnya, ilyen szürkés, barnás csapadékká alakul, amit ki kell belőle savazni és újra feltölteni, de ezt Magyarországon nem tudják megcsinálni.
0: Ó, pedig hogy elképzeltem
3: azt,
0: hogy mint a hatalom gyűrűjénél, tehát kapok egy ilyen gyémánt gyűrűt, teszem azt 12 karátosat, csak bedobom a tűzbe, várok egy kicsit, és megnézem, hogy van-e elszíneződés, mondjuk az ajándékozó arcát is nézem.
3: Mondjuk maradjunk a burmai piacnál, mert tényleg gyémántot nem árulnak. Mit árulnak ott a burmai piacon a földről? Most a burmai piac ugye lehetne Kínában, vagy nem is tudom, azon a környéken még egy pár helyen.
2: Elsősorban a burmai piacon rubint árulnak. Zafírjuk is van, jó minőségű zafírjuk van, és rengeteg gyűjtői kövük, amiket most itt nem kezdek el felsorolni, mert tényleg csak néhány.
3: Ezek között
2: nincsenek gyűjtői kövek. Ezek
3: a gyűjtői kő az olcsóbb, és nem ékszerbe való?
2: Nem, általában drágább, nagyon-nagyon ritka. Tehát mondjuk valamilyen ásványnak lehet egy különleges színű változata, vagy egy olyan ritka ásvány, amiből nagyon-nagyon kevés van, ezért nem foglalkozik vele az ékszerszakma. Annyira kevés van belőle, hogy mit tudom én. Találtak belőle összesen 10 dekát. Most itt az összes találatot mondom. Ez érdekes gyűjtőknek, megcsiszolják ezeket a köveket, méregdrágán el lehet adni, mert tényleg nagyon kevés van belőlük. Ilyen kőből Burma bővelkedik, nagyon sok ilyen
3: de a piacon van. A nyers változatot kaphatja meg.
2: Nyerset is, fazettáltat is. Nagyon csúnyán csiszolnak, de megcsiszolnak mindent azért, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lapok lennének rajta. Igazából én is beleütköztem ebbe, hogy találtam egy-két nagyon szép rubint, tehát ami minőségileg nagyon jó minőségű, kezeletlen, melegítetlen, valódi, tehát ami, olyan, mint amit kibányáztak a földből.
3: Ezt akartam kérdezni, tehát egy darab, mert ez egy ilyen elfolyott piros valami, gondolom én. Még az, hogy mondják azt?
2: Nincsenek a kristálylapok általában rajta, mert hogy ezek ilyen másodlagos lelőhelyekről származó, ahol nagyon hosszú ideig görgette mondjuk a víz. Aha. És akkor előbb-utóbb ezek az élek azok lekopnak. Aha. Tehát tényleg a szakemberek ismerik fel, hogy hoppá, ez itt egy rubin. Tehát úgy a maga természetességében nehéz felismerni.
3: Arról hogyan mondod meg, hogy az eredeti, vagy ne egy Isten különleges?
2: A nyers kövekről?
3: A nyers kövekről.
2: A nyers köveknek én nem vagyok szakértője, arról nagyon nehéz, hogyha látom a kristály szerkezetét, akkor nyilván meg tudom határozni, hogy hopp, ez itt egy zafír, mert ismerem, hogy körülbelül hogy néz ki egy zafír, vagy mondjuk egy kuncitot, vagy egy hiddenitet meg tudok állapítani, vagy egy gránátot, hogy akkor ez, vagy egy tanzanitot is akár. De hát az egy teljesen más szakma. Én a csiszolt kövekben vagyok otthon, nekem csiszolás kell legyen a kövön ahhoz, hogy bele tudjak látni, hogy meg tudjam nézni, hogy az milyen kő. Hogyha már egy lap van csiszolva erre a nyers kőre, annyi látni. Nekem már elég, mert akkor már törésmutatót tudok rajta mérni, bele tudok látni.
0: Törésmutatót tudok rajta mérni. Hoztál még egy pár eszközt. Igen. Mivel is méred a törésmutatót? Itt van köztük?
2: Hát az nincs itt a törésmutatót.
0: Egy
2: refraktométernek nevezett berendezés, de van már ennek digitális változata, ami nem pont úgy működik. Itt arról van szó, hogy minden egyes anyagnak más a törésmutatója. Tehát el lehet különíteni, hogyha egy zafírt akarok megnézni, tudom, hogy a zafírnek ilyen a törésmutatója, és ha ezt a refraktométerben látom ezt a törésmutatót, akkor biztonsággal meg tudom állapítani, hogy itt egy zafírról van szó. Ha meg más a törésmutatója, akkor tudom, hogy az mondjuk egy turmalin, vagy mondjuk tegyük fel egy tanzanit. A törésmutató az egy viszonylag biztonságos módszer arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen körről van szó, de hát vannak egyéb eszközeink, mert van egy polariszkóp nevű eszköz, amiben meg azt tudom megnézni, hogy kettős törő-e a kő, vagy egyszerű törő a kő. De azért mondom, ezekbe...
0: Mert a polariszkóp azt szoktam használni,
2: csak nem. Rendszeresen, ugye?
3: Tök más.
2: Igen. Ugyanezzel az eszközzel lehet megvizsgálni azt, hogy milyen a pleokroizmusa egy kőnek, hogy még egy ilyen káromkodást mondjak. Ez azt jelenti, hogy ha forgatod a követ egy mondjuk sárga fényben, egy monokróm sárga fényben, akkor egyszer mondjuk zöldnek látod, egyszer pedig lilának látod.
0: És a kettős törést az egyszer zöldnek is, meg lilának is?
2: Nem, ezt ahogy forgatod, egyszer lila, és ahogy forgatod körbe, mindig zöld, lila, és akkor úgy nagyjából tudod, hogy ez nagyon hasonlít a tanzanitnak a nagyon erős pleokroizmusára.
0: Eszembe jutott a kettős törés a kezem. Mert az pont ilyen volt, volt sárga volt, volt lila.
2: És hát akkor ehhez jön még a mikroszkóp, ami egy nagyon fontos eszköz, mert az árványkép alapján is meg lehet állapítani, hogy valami természetes vagy mesterséges, de vannak kicsi kézi eszközök, ugye, amit hoztam itt, itt a lupe, ami egy nagyon fontos. Hát a csipeszt azt igazából én egy gyémánt csipeszt hoztam.
0: Gyémánt csipesz.
2: Aha. Hát attól függ, hogy minek nevezünk egy csipeszt, hogy milyen vékony. Tehát ez egy nagyon vékony, nagyon hegyes csipesz. Ha mindjárt a kezedbe fogom adni, ez egy titánium csipesz. Ez azért lényeges, mert a titánium sokkal könnyebb, mint az acél. Ezért, hogyha sok apró kis gyémántot kell fogdosnod, a csuklód az nagyon kikészül. A titánium csipesszel pedig könnyedén tudod felvenni ezeket az apró gyémántokat és vizsgálni őket.
0: Elképzelem, hogy hazamész egy ilyen burmai útról, és mondod a feleségednek, hogy nagyon kikészült a csuklód, sok gyémánt forgatástól.
2: Igen. És hát aztán van itt nálam egy gyémánteszter.
3: Gyémánt teszter.
2: Ez a gyémánt teszter.
0: Ezt ide leteheten?
2: Nyugodtan bárhova, igen. Ez egy nagyon hasznos kis szerkezet. Esetleg, ha gondolod, akkor meg lehet mutatni a kamerának. Vagy nem tudom, bekapcsoljam. Hopp. Így hallatszik a hangja.
0: Aha.
2: Így.
0: És milyen módon teszteli magát a gyémántot?
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez itt a hővezetés tehát a gyémánt hővezetését használja föl arra, hogy megállapítsa, hogy egy szintetikus termékről vagy egy gyémántról van szó. Ez tulajdonképpen a moasszonit kivételével, a szintetikus moasszonit kivételével minden egyebet meg tud különböztetni a gyémánttól. De a moasszonit az meg egy kettős törőkő, tehát azt meg azért egy egyszerű sima lupéval is látjuk, hogy az egy moasszonit és nem gyémánt.
5: Telefonáló.
4: Sziasztok! Egyrészt nem fogok többször telefonálni, másrészt meg nem szeretném szerkeszteni a műsort. Pont a gyémánt esztérizetet örömmel hallottam a moasszonit, hogyha lehetne, biztosan sokakat érdekelne, és szerintem egy roppant érdekes terület a moasszonit, amennyiben bele fér a koncepcióba, akkor egy pár szót megérdemel, mert szerintem egy kifejezetten szórakoztató találmánya az utóbbi néhány évnek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem
0: volna. Én nem is értettem a szót. A micsoda az érdekes találmány?
2: Hát ez tulajdonképpen egy műtermékről van szó. Ilyen nem nagyon létezik, illetve van, csak nem drágakő minőségű moasszonit van a természetben. Ez olyan, mint a jag. A gyémántot, mint mondtam, nagyon sokféleképpen próbálták már hamisítani, utánozni, valami olyat létrehozni, ami nagyon emlékeztet a gyémántra. A moasszonit, van magyar példa is, ha jól tudom, valamelyik kis településnek az önkormányzata befektetés céllal vásárolt egy tétel gyémántot, illetve hát azt gondolta, hogy egy tétel gyémántot vásárol, és aztán kiderült, hogy szintetikus moasszonitot vásárolt, de gyémánt árban. Hát csak annyi kellett volna, hogyha meghívnak egy szakértőt erre az adásvételre, mert egy darab lupéval meg lehetett volna állapítani, hogy az a gyémánt az valójában.
0: Szépek ezek, hogy kiadnak, gondolom, több kiló pénzt.
2: Hát sok millió forintot adtak ki, ha jól tudom.
0: Több kiló pénzt, és nem kérdeznek meg senkit, akinek tudása van erről.
2: Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha valami 70 millió forintra emlékeznék. Aha. Tehát az rém lenne, hogy 70 millió forintért vásárolt a moasszonitot, ami hát most sac per kb. Lehet, hogy 50 ezret ért is. Tehát nagyon kell vigyázni. Egyébként is a gyémánt az egy külön terület, mert attól függően van egy karátos gyémántunk, az 0,2 g-nak minősül. Tehát azt tudni kell, hogy ez a karát nem az a karát, mint a fém karát. Fém karát, mondjuk az aranyat is karátban mérjük, de az a fém tisztaságát jelenti. Tehát, hogy mennyi az aranytartalma és mennyi az ötvöző tartalma. Egy 18 karátos aranynak a 3/4 durván arany.
0: Ez a 24 g-ból 18 g.
2: Nem. A 100 g-ból 75 g.
0: 100 g-ból
2: a 24, az a 24 karátos arany, de az a színarany. Tehát azt mondjuk, hogy ha 24 karátos az arany, akkor annak az 1/1000-énél nem több a szennyező anyag tartalma, tehát 99,99%-os arany. A 18 karátos aranynak a 75%-a arany, a többi az lehet ezüst, réz, platina, sokfajta ötvöző anyag lehet, általában platina nem szokott lenni. A 14 karátos pedig durván a fele arany. És aztán vannak ez alatt is aranytartalmak.
0: Parancsolj.
4: Megjön a tengerész.
2: Nyere csak.
4: Bocsánat, én egyszer nem tudom megkérdezni, hogy egy önkormányzat generálisan ilyen hülye legyen. Szerintem érdemes lenne megkaparni, hogy akitől vették ezt a gyémántot, az milyen fogú rokonságban áll a polgármesterrel.
2: No, igen, lehetséges. Nem tudom, ez nem most volt, ez, ha jól tudom, már vagy 6-8
4: nekem
2: évvel ezelőtt.
4: Nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen van. Hát valaki meg akarta szerezni a pénzt.
0: Itt van ilyen szerintem, hogy az embernek hirtelen nagyon sok pénze lesz, és nagyon megörül, hogy olyan dolgokat vásárolhat, amit eddig csak filmben látott, és akkor belefut ilyenbe, hogy tessék gyémánt. Ó, köszönöm, 70 millió.
4: Igen. Én egy önkormányzat vagyok, adja 70 millió egy gyémántot. Nagyon életszerű a dolog, nagyon életszerű a dolog.
2: Igen. Igen. No, tehát visszatérve a gyémántra, tehát egy karát az 0,2 g, ebből tudjuk, hogy a drága kövek karát súlya az egy egyszerű súlymérték, semmi több. Tehát lehet egy karátos egy gyémánt, az pontosan ugyanúgy 0,2 g, mint egy karátos rubin, az is 0,2 g. Nyilván egy 0,2 g-os, vagyis egy karátos gyémánt, az lehet drágább vagy olcsóbb, mint egy rubin. Általában a normális rubinok, most itt nem a burmairól, burmai, sok mindentől függ, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a gyémántnak a csiszolása, a színe, a tisztasága és a mérete határozza meg az árát. De ha mondjuk a méretét egy adott sablonnak veszük, egy egykarátos gyémántnak, ez egy 6 mm-es mondjuk brilliáns csiszolású gyémántról van szó, ez attól függően, hogy milyen a többi paraméter, tehát a színe, a zárványossága és a csiszolása, lehet akár 20 ezer dollár is, de lehet 20. Tehát azért mondom, hogy nagyon
3: és
2: veszélyes.
3: És totál ugyanúgy néznek ki, mert pontosan, gondolom, van gyémánt sorozatgyártás.
2: Sorozatgyártás nincsen, minden egy is követ.
3: Nem, mert most, ahogy így mondod, hogy mekkora a standard mérete egy egykarátos.
2: Mondjuk egy egykarátos kő az egy viszonylag már egy nagy, Magyarországon nagyon nagynak számít.
0: De mutas légy szíves itt egy egykarátos követ, hogy mekkora egy 0,2 grammos kő?
2: Ez itt egy 3/4 karátos kő.
0: Aha, tehát körülbelül olyan 30 milliméter átmérő követ képzeltek el.
2: De azért mondtam, hogy 6 milliméter egy egykarátos gyémánt.
0: Aha.
2: Tehát, hogyha brilliáns csiszolású, akkor annak az átmérője 6 milliméter. És durván 3 egész valamennyi a mélysége.
0: Tehát akkor a drága kő értékét, mondjuk a gyémánt értékét adja a színe, a tisztasága, a csiszolása, meg a vevő hülyesége.
2: Hát igen.
0: Az emberi tényezőt azért
3: csak azért nem tudom, az egész.
2: Igen, én csak azért próbáltam ezt így rávilágítani erre, hogy ne kezdjünk el gyémántot vásárolni így, ahogy az önkormányzat, hogy akkor most veszek egy kiló gyémántot, mert nagyon rosszul is járhatunk. Mert én emlékszem, amikor elkezdtem ezt a, igen, amikor elkezdtem ezt a képzést, akkor azért az első 4-5 színkategóriás gyémántot, azt egy egyszerű halandó, az nem lát különbséget közötte. Tehát ahhoz nagyon nagy tapasztalat kell, hogy észrevedd azt, hogy ez is fehér, az is fehér, amaz is fehér, és akkor azt mondod, hogy ez a fehér ér 1000 dollárt, ez a másik fehér, amit te ugyanolyannak látsz, már csak 500 dollárt ér, pedig az egyel kisebb kategória.
0: Hát gondolom úgy van ez, mint a főzésnél, tehát az ízlelés kifinomításánál, vagy a festőknél, a látásnál,
2: így van,
0: ti is a színkülönbségeket egy időben elkezditek
2: észrevenni.
0: Így
2: van, így van. Tehát ha valami nem hamis, akkor már még a kék szint is észreveszed. Tehát most, hogyha nekem mutatnak egy zafírt, akkor nagyjából el tudom különíteni egy másik kék kőtől, amit úgy hívnak, hogy kianit, egy harmadiktól, amit úgy hívnak, hogy aiolit, vagy mondjuk egy negyediktől, amit úgy hívnak, hogy tanzanit. Mert az a kék mégis más. Te lehet, hogy egyforma kéknek látod, de azért általában, ha nem hamisítványról van szó, mert akkor ugye nyilván megpróbálják ilyenné vagy olyanná varázsolni, de hogyha a maga természetességében mondjuk mutatnak egy kék turmalint, akkor azt nem fogom összekeverni valószínűleg egy kék tanzanittal. És már szemre se.
0: És milyen mértékig lehet finomítani ezt a tudását? Ránézel mondjuk egy zafíra, és azt mondod, hogy ó, de szép év volt az Burmában, emlékszem, mikor ilyet bányáztak.
2: Na, mint a boroknál, ugye? Évjárat. Vicces, de egyébként vannak szint szerint osztályozva, pont a zafírnál, tehát azt lehet mondani, hogy és az már fogalommá vált, a kasmír zafír például ilyen, amit a indiai kasmír bányából, sajnos már ez a bánya kimerült, ez a kasmír bánya adta ezt a kék zafírt, ez egy mély kék, egy nagyon szép, mély, ilyen bársonyos fényű, vagy sejmes fényű zafír volt, és hát csiszolva még felbukkan egy-egy darab, de ott már nem bányásznak ilyet, de ha valahol van ilyen színű zafír, akkor arra azt mondják, hogy kasmír zafír, vagy kasmír kék zafír, mert hát ott akkor ezt bányázták, onnan kapta ezt a szint.
0: És ne felejtsétek el, hogy valamikor a 19. század elején az Asztóriában egy egész emeletet kivett egy rajasztáni király, egy uralkodó, aki így körbejárta Európát, és még az újságok is cikkeztek róla, hogy amikor borravalót adott, akkor ilyen kis rubintot, ezt-azt adott az embereknek, hogy cipelték az ő bőröngyét.
2: De az kiváló.
3: Ez jól hangzik.
2: A burmai királyoknak is rengeteg ilyen, hát jobbára csiszolatlan, vagy ilyen valamilyen módon csiszolt drága kövük volt, de úgy, hogy ládaszámra. Tehát én olvastam egy könyvet arról, ahogyan az utolsó uralkodót az angolok elűzték, ugye a tikfa miatt, Burmából, és óriás ládákba, tehát 4 ember szállította a ládákat, amiben csak drága kövek voltak. Aztán hogy nem, valahogy már nem érkezett meg az indiai szálláshelyére. Azt hiszem talán egy láda maradt meg a számtalan ládából, 10-12 láda.
0: Elkopott út közben.
2: Igen, valahogy a tisztek azok, igen, elfújta.

0: Hát ez a Lotus virágszín.
1: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort hallgatjátok.
2: És hát éppen a Lotus virágszínű zafír árfolyamról beszéltünk, amikor az jutott eszembe, hogy hol is lehet ilyen színű zafírt vásárolni. Tehát hogyan zajlik egy, hogy is mondják ezt, kőgyűjtőnek mi a meghatározás?
0: Kereskedő?
2: Kereskedő,
0: gyűjtő? Igen, igen, a gyűjtő az egy másik dolog. Hát van, aki csak gyűjti a követ, van, aki kereskedik.
2: Hát ezért remélem mind a kettőt
0: csinálom. Én mind a kettőt csinálom, igen, gyűjtök is és kereskedek is.
3: De ez úgy van, hogy ilyen két személyes géppel berepülsz Tanzániába,
0: ez
3: 50 méter alatt próbáljátok megtartani
0: Indiana a gépet. A kötél hátsót kibocsátják, én kiugrok belőle, és ott almáért megveszem a...
3: Bőrzacskóval átnyújtanak neked, igen.
0: Hát ezek a minden kereskedő álma, hogy közvetlenül a forrástól tudjon vásárolni. Nagyon kevesen tudnak a forrástól vásárolni. Ahhoz, hogy a forrástól tudj vásárolni, nagyon sok pénzzel kell rendelkezz, mert akkor az azt jelenti, hogy nagy tételeket kell lekössél belőle. Tehát most egy darab zafírt, vagy egy darab rubint, hogyha vásárolsz, akkor kinevetnek ott, ahol egyébként termelik ezeket. Mert azt mondják, hogy hát vegyél egy kilót, és akkor kapsz jó árat. Tehát tulajdonképpen kistételű vásárlókkal nem nagyon foglalkoznak. Ilyenkor az egyedüli megoldás az, hogy nagy kereskedőktől vásárolsz. Én általában nagy kereskedőktől szoktam vásárolni. Van egy-két közvetlen kapcsolatom is, de az nagyon kevés.
3: Hány országban utaztál eddig égkő tekintetében?
0: Burmában voltam, Tájföldön voltam ezzel kapcsolatban, de van dél-amerikai kapcsolatom, spanyol kapcsolatom, illetve tulajdonképpen a spanyol az a dél-amerikai. A dél-amerikai az jelenti Brazíliát, jelenti Perút és jelenti...
1: Chile.
0: Nem. De Chilét is egyébként.
3: Venezuela.
0: Oké, okay, mindegy. Tehát dél-amerikai, és van afrikai kapcsolatom is, közép-afrikai. Tehát ott több ország is, Tanzánia, Nigéria, és dél-afrikai is van.
3: De egyébként a filmek alapján nem tűnik olyan biztonságosnak, amikor az ember elmegy valahova. Igen. Messzire, ismeretlen emberektől vásároljon sok pénzért drága köveket, fél drága köveket.
0: Fél drága kövek nincsenek.
3: Nem, nincsenek fél drága kövek, ugye?
0: Tehát vannak drága kövek. Köszönöm. Vannak drága kövek, amik többe kerülnek. Vannak, amik kevesebbe kerülnek, tehát olcsóbbak.
3: Nem annyira drága kő.
0: Erre mondtuk régebben azt, hogy a citrinre, meg az ametisztre, tehát általában a kvarcokra, a kvarc változatokra, hogy ezek fél drága kövek, azok is drága kövek, csak nagyobb mennyiségben fordulnak elő, ezért olcsóbbak. Hogyha kevesebb lenne belőlük, akkor biztos drágábbak lennének. De hát ugye homokból nagyon sok van.
3: Igen, de én nagyon kíváncsi lennék, biztos, hogy van egy csomó ilyen anekdotád arról, hogy mondjuk Tájföldön hogyan mentél vásárolni, és hogyan is néz ki egyáltalán egy ilyen
2: az első vásárlás, vagy esetleg egy különleges jó találat, mert én pont arra szerettem volna kiukadni ezzel a vásárlással, hogy az extra példányokat meg kell, hogy szeressed, tehát nem elég a kereskedői számélet, itt bizony gyűjtőinek is valahol így benne
0: van,
2: kell lenni.
0: Így van. Több példám is van, az egyik az Tájföldön volt, amikor elvittek engem egy eléggé lepukkant szállodának az egyik ilyen kibérelt alaksori helységébe, ahol egy nagy feka üldögélt ott az asztalnál, és akkor kérdezte, hogy hát mi érdekel engem, topáz, vagy nem tudom, hogy mondott, hogy többféle követ is, akvamarin, vagy morganit, és hogy akkor elmondom, igen, hát ezek így mind érdekelnek, ezek így mind érdekelnek, és akkor elővett konkrétan, ha ismeritek a disperzites vödröt,

0: volna, mert mindig, tehát hogyha két szakértő találkozik, akkor általában van egy
1: tesztelés.
0: Ilyen tesztelés, igen, egy tesztfázis, hogy akkor ad valamit, hogy szerinted ez mi lehet? És, oh. Akkor, és akkor úgy tudni kell, mert hogyha nem tudod, hogy mi, akkor elad neked mindent, akkor másik diszperzites vödröket vesz elő, amiben üveg cserepek vannak.
2: De azért biztos vagyok benne, hogy volt olyan díszperzites vödörömben, nem tudom, golyószoros kínaiak ültek, vagy valami.
0: Szerencsére az nem került elő ebben az esetben. Aztán a másik érdekes dolog az a Rubin volt, hogy visszatérjünk Burmára a kedvenc területedre.
3: Fontos, tehát a burmai piacról csak jót hallottam.
0: Igen, tehát a Burma, hát én úgy mentem oda, hogy akkor volt meg épp a záróvizsgám, de hát akkor én műszerekkel vizsgáltam.
3: Tényleg, amúgy kérdezték is a hallgatók, hogy ezt hol, mennyi ideig kell tanulni, stb.
2: Ne fraktálosodjunk, majd erre visszatérünk.
3: Nem, a burmai piac a téma, csak hogy jó. Ez még bőven
0: kérdés. Ezt akkor befejezem, mert el fogom felejteni. Tehát elmentem oda, persze teljesen csokis bugyival, hogy a mikroszkópomat nem tudom magammal vinni, meg a refraktométeremet, meg az egyéb eszközöket, hanem egy darab tízes nagyítóval jöttem-mentem, és hát ez alapján most akkor próbáld meg megállapítani. Tehát ez volt a mélyvíz. És hát tulajdonképpen jól vettem az akadályokat, mert az igazi mérce az ez volt, hogy nem tudtak nekem semmilyen műanyagot eladni. Amit vásároltam, az pedig jó minőségű rubin volt, de az nagyon érdekes volt, hogy tényleg hoztak mindenfélét, és a szállodákban is ugye mondtuk, hogy minket ez érdekel, akkor az egyik szállodai alkalmazott anyukája az másfél napra lakott a szállodától, de eljött, hogy neki van rubinja, és elhozta. De
3: ez hát... nagyon jó házi rubin, én is, hogyha megyek valahova külföldre.
0: Igen, volt két-három rubinja, de hát azok is üvegfeltöltött rubinok voltak szegénynek, úgyhogy sokat utazott, és nem vettem meg őket, és az volt a nagyon jó így a harmadik hét végére, amikor egyszer az egyik ilyen alkalmazott lehúzta az ujjáról a gyűrűt, és félve odaadta nekem, hogy akkor ezt nézem már meg, hogy ez most valódi rubin. És akkor megnéztem, az valódi rubin volt, de nagyon csúnya, nagyon zárványos, és mondtam, hogy nyugodjon meg, ez valódi rubin. Már nem túl szép, de ez legalább nem kezelt. Tehát igazából az volt egy ilyen nagy fegyvertény, amikor már a burmaiak elismertek engem, mint drága kőszakértőt, és ők kérdezték meg tőlem, hogy vajon ez tényleg
2: István.
0: Valódi.
2: István!
3: Na de várjál, ott, tehát, hogy kimész oda, de társas utazás keretében, vagy direkt ékkővásárló...
2: Kicsit lemaradsz a csoporttól.
0: Nem, általában én eleve nem szeretem a társas utakat, tehát hogyha külföldre megyek, akkor
3: magam szervezem. Viccelt, én már nem is tudom, hogy ismerek olyan embert, aki társas utazásra utazna bárhova is.
0: Hát én annak idején utaztam itt a Görögországba társas útra, vagy
3: na jó,
0: Törökországba.
3: Egy apartmant kibérelni. De mondjuk így belegondolok, egy ilyen transzkontinentális repülőutazás is egy nagy társas utazás tulajdonképpen. Igen. Függetlenül, hogy ott a székbe
0: vagy kínai szegülő. Utat is. Tulajdonképpen egy nagy fokmérő volt a kínai út. 3 hetet töltöttünk májusban Kínában, illetve április-május határán, és már azt is meg tudtuk szervezni interneten keresztül. Tehát tulajdonképpen az utazási irodákra nekem nincsen szükségem inkább.
3: Nem, már ennél sokkal konkrétabban, tehát hogy most a burmai példánál maradva, jó napot kívánok, rubint szeretnék vásárolni, és ezt te a levegőbe kiabálod be, vagy van 2-3 burmai címed, ahova elmész?
2: Ezt India alapján is megmondhatom, hogy ha olyan helyen sétálsz, ahol megfordulnak turisták, akkor felkínálják neked.
3: Ennél azért bonyolultabb.
0: Mindig felkínálják, a taxisofőrt is megkérheted. Na de Burmában azért a rubin az egy ilyen
3: akkor
0: közkeleti
3: azért előkerül
0: dolog.
3: Ez az Indiana Jones hatás, és ott kemények kalandozásból.
0: Pontosan, beülsz a taxiba, és azt mondod, hogy rubint szeretnél vásárolni, és akkor a taxis ugyanis az van. Ugyanis az van, hogyha, tehát az interneten is találsz olyan kereskedőket, mondjuk Burma az talán kivétel, mert ott ugye azért az internet használat az még, hogy mondjam, eléggé gyerekcipőben jár. Tehát ha ott valaki fönt van az interneten Burmából, akkor ott vagy csak nagyon drágán tudsz vásárolni, vagy valami...
3: Vagy adnak hozzá egy kazettát, és is elég turistás.
0: Igen. Tehát Burma az ilyen szempontból egy ilyen speciális helyzet. Ott bizony az kell, hogy beülsz a taxiba, és akkor a taxis visz valahova. És akkor onnan már visznek tovább, és akkor onnan visznek tovább, és ez tényleg egy ilyen kalantúra tulajdonképpen. Míg aztán megtalálod azt a helyet, ahol meg tudod venni az igazán jó köveket.
3: Na és akkor mondjuk egy ilyen megtalálásról, meg hát én erről a válogatásról, tehát hogyan találtad meg például ezt a követ?
2: Inkább a 200 kő közül van-e olyan, aminek a története a legizgalmasabb, vagy a legjobban az emlékezetedbe vésődött?
3: Engem mind a kettő sztori érdekel.
2: Hát, igen, meg az a kő, amit Csabi mutatott, azt mindenképpen.
0: Igen, azt mindenképpen.
2: Az eBay?
0: A burmai rubin. Na hát az eBay-t azt nem tudom javasolni. Az a helyzet,
3: hogy
0: az a helyzet, igen, tehát fényképeket látsz, de mivel az IBN
3: kicsit
0: nyilvánvalóan...
3: Kicsit pixeles ez egy

0: Nyilvánvalóan mindenféle vacakot el akarnak adni neked, tehát a különböző szintetikus és műtermékeket és üvegeket. Ezért ott, tehát a fénykép is olyan, mert a Photoshopba beemelik, és akkor kicsit retusálnak rajta. Tehát én azt mondom, hogy az eBay-en nem tanácsolom, hogy bárki vásároljon gyémántot vagy rubint, mert nem biztos, hogy azt fogja kapni.
1: Olyan, mint a Russian Bride, gondolom.
0: Sőt, még kereskedőknél is van. Én közvetlen kereskedőktől vásárolok, ami természetesen nem azt jelenti, hogy naponta megyek ki Burmába, meg naponta megyek ki Tájföldre, meg Afrikába, hanem megvannak azok az embereim, akiknek ismerem az e-mail címét, és akkor küldök neki egy levelet, hogy John, mert mondjuk mindenkit Johnnak, meg nem tudom, Trentnek hívnak, hogy tök mindegy, hogy milyen neve van amúgy eredetileg. Kéne nekem ez és ez. És akkor küldi, hogy ilyen van, és hogy küld hozzá képeket is. És általában, hogyha ez a kapcsolat egy rendszeres kapcsolat, akkor nem szoktak átverni. De még így is előfordul, hogy egy morganitot, ami egy ilyen rózsaszín kő, hogy ha nem vizsgálod be, akkor üvegeket raknak közé. Csak próbaképpen, hogy tudod-e. Tehát mindig mindent meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy azt mondja, hogy belerak neked a 10 kőbe 3 darab üveget, hát ha nem veszed észre. És ha 10 követ egymás mellé teszed, mindegyik ugyanolyan színű. Az üveg is.
2: És ilyenkor mit kell csinálni?
0: Ilyenkor vissza kell küldeni, és akkor elnézést kér.
2: Semmi gond.
0: Persze, elnézést kér, küldi a másikat, vagy visszafizeti a pénzet, tehát nincs ezzel semmi gond. De ha nem vetted észre, hát akkor bebuktad.
2: És ezt te is így csinálod? Mondtad, hogy kereskedéssel
0: nem,
2: foglalkozol?
0: Nem. Tehát én igazából...
2: Vagy ez egy jó dolog, hogy így csinálod? Tehát
0: szerintem ez nagyon rossz. Nagyon rossz. Tehát tulajdonképpen a táj drágakő piacot ez nagyon lejáratta. Hogy ott rengeteg szintetikus, általában Oroszországból származó szintetikus kő jelenik meg a piacon. Az egyszerű turista már nem mer vásárolni semmit. Ez szerintem nekik se jó. Ez olyan kicsit, mint Kínában a rossz minőségű termék, vagy az alkú. Tehát Kínában sose tudhatod, hogy mi mennyibe kerül. Tehát ez mint friss élményt mondom. Tehát bemész az áruházba.
3: Az áruházba?
0: Az el, persze, bárhova. Bemész, és akkor azt mondják neked, hogy X yuan, 200 yuan. És lehet, hogy ezt a terméket két sarokkal arrébb 10 yuanért is meg tudod venni. Tehát nem arról van szó, hogy 20%-ot tudsz alkudni, hanem a töredékére. És ez már látható, hogy most már őket is zavarja, és próbálnak valahogy kimászni ebből a csapdából, hogy a töredékére kell lealkudni a dolgokat. Mert van egy-két butik már, ahol meg egyáltalán nem lehet alkudni.
1: Hát valószínűleg alapvetően a kereslet határozza meg az árat.
0: Nyilván, de ez a külföldiekről szól. Tehát ugye nehéz engem eladni egy kínainak. Tehát, hogyha bemegyek a boltba, akkor nem mondhatom azt, hogy én kínai vagyok. Mert eleve nem úgy nézek ki.
1: Ez a Skintex, úgy hívják ezt.
0: Így van, és akkor így akkor rögtön rámondják az árat. És hiába, hogyha ha tapasztalatom van, és mondom, hogy ugyan már van, hát tudjuk, hogy ez nem annyi. És akkor van olyan kereskedő, aki röhög egyet, és akkor mondja, jó, akkor tessék ennyi, és akkor normál áron eladja neked azt a terméket. De ez lehet ruha, táska, a drágakő kevésbé mondom, mert a drágakő, nem is nagyon ismerik a drágaköveket, nagyon érdekes, mert a bausö az a drágakő, de például a zafír, azt ők úgy mondják, hogy kék drágakő, tehát lambausö. De hogyha van egy másik kék drágakő, arra is rámondják, hogy lambausö, mert hát kék színű. Tehát nem igazán tudják megkülönböztetni. Nyilván a szakértők ott is megkülönböztetik, inkább az angol neveket használja, tehát aki szakmabeli az, akkor azt mondja, hogy a zafír, mármint, hogy angolul nyilván ez a fire, de ott még a boltos se. Hát én bementem egy ékszerboltba, és láttam ott egy kék követ, és mondom, hogy ez micsoda. És mondja a csaj, hogy lambausö. Hát mondom, ez nem lambausö. Hát rögtön fölismertem, hogy az ott nem egy zafír, az a kék kő, hanem egy kianit. Mondom, ez nem lambausö. De ez lambausö. Ez biztos, hogy nem az. Higgye el nekem, hogy ez nem az. De neki erről szertifikétje van. Jó, elővettem a kínai ilyen ásványos könyvet, mert vettem egyet, mert ugye angolul nem nagyon beszélnek. Kikerestem a kianitot, mondom, hogy ez itt, ez. Azt mondja, nem, az nem az, az lambausö. Elővesz a szertifikétet, megnézem a szertifikétet, oda teszem a kianit kínai megfelelőjéhez, ugye a pipacs-pipacs hóvirág, és látom, hogy az van ráírva, hogy kianit. Tehát valójában a szertifikéten nem az volt, hogy zafír, hanem az, hogy kianit.
1: Tudott olvasni?
0: Na, ez a következő kérdés. Aztán kijöttem a boltból, és eljöttem az üzlet mellett 10 perc múlva, még mindig a könyvet bújta, hogy
1: Jó, őt átverték, igen. Ezt, hogy csíbelábnyom,
0: igen. Kisházikó.
1: Tehát nem feltétlenül a kapzsiság vagy a rossz indulat okozza azt, hogyha valamikor átverésre kerül sor, hanem a tudatlanság.
0: Tudatlanság. De ez mondom Magyarországra is érvényes. Itt Magyarországon nem volt drága kultúra a régi rendszerben, mert nem támogatta egyszerűen a hatalom.
3: De várjunk, ezt meg is akartam kérdezni. Mi az a drága kultúra? Mert mindenkinek rögtön az ékszerészek és az ékszerek jutnak eszébe, és illetve az ezzel való kereskedés, és csak azt jelenti, hogy elviszem, és gyűrűt csináltatok belőle, vagy eladom annak, aki gyűrűt csinál belőle.
0: Hát az például, mondjuk autókultúra az, hogy te mész a járdán, és elmegy melletted egy zsiguli, és akkor rápillantasz, és nem kell bogarászni, hogy hol van ráírva, vagy milyen márka, hanem tudod, hogy ez egy zsiguli. És hogyha elmegy melletted egy Opel, akkor...
4: Hangjából is.
0: De akkor tudod, a hangjából is, hogy ez egy Opel. De most a drágakő, a minimális drágakő kultúra az, hogy nagyjából azért az ember legalább a nevét hallja annak, hogy turmalin, és akkor nem azt hiszi, hogy káromkodok, hanem tudja, hogy ja, az egy drágakő. Gránát, akkor nem az jut eszébe, hogy mondjuk egy nyeles gránátot, vagy egy tojás gránátot fogunk eldobni, és megsemmisítünk valamit, hanem az egy drágakő. És így tovább. Tehát igazából a drágakő fajtákat sem ismerjük. De olyan szinten nem, hogy például a régi rendszerben a aranyműves képzésen nem volt drágakő óra, egyetlen drágakő ismereti óra sem. Ami azt jelenti, hogy az aranyművesek sem tudták, hogy mit foglalnak be. Mondjuk nem is foglalhattak a régi rendszerben, mert csak javíthattak, de hogyha mondjuk tegyük föl, foglalhattak volna, akkor nem tudják, hogy mi az. Hogy... Nekem volt egy ilyen esetem, hogy bevittem egy morganit gyűrűt, a morganit ez egy beril változat, a rózsaszín változata a berilnek, hogy kisebbítsék le. Mondtuk, hogy egy morganit gyűrűről van szó. De nem tudták mi az, hogy morganit, de szégyelték, hogy nem tudják, ezért ráírták a papírra, hogy szintetikus kő. Na most tudva levő, hogy a szintetikus kövek azok nem veszítik el a színüket, hiszen az ember csinálta olyanná, amilyen. Tehát belerakta azt az ötvöző anyagot, kész, olyan mennyiségben, hogy az tutira olyan színű legyen, azt ha megmelegíted is olyan színű. Ezért nem kell kifoglalni a követ. Na most odaírta a foglalónak, hogy ez egy szintetikus kő, nem foglalta ki a követ, hát mindegy, rámelegítünk. Na, kivágtak egy darabot a gyűrűből, összeforrasztották, el is vesztette a színét a morganit. Lett belőle gosenit, ami egy átlátszó beril változat. Gyűjtőknek érdekes, de mondjuk egy olyan gyűrűben, amiben lényeges volt az, hogy ott egy rózsaszín kő van, ez egy víztiszta kő lett. És akkor mondtuk, hogy hát pillanat, hát, de nem foglalták ki a követ. Hát nem gondolták, hogy ki kell foglalni. Hát mi az a morganit? Hát ez egy nagyon ritka dolog. Hát a fenéket. Hát a morganit az egy közkedvelt, közismert. És akkor mondtam neki, hogy nem ismeri a smaragdot?
1: Vagy
0: az is beril.
1: Internet az egy tök gyakorlatilag dologot.
0: Igen, vagy az aquamarin, az is beril, csak az a kék változata. A morganit az a rózsaszín. És akkor így. Tehát ilyesmi ma is előfordul.
3: És ezt hogy oldották meg? Ráírták hát a szerződésre, hogy amúgy saját felelősségre adott?
0: Ilyenkor mindig saját felelősséget, tehát ilyenkor az van, hogy be kell szerezzen egy hasonló morganitot. Nyilván Magyarországon nem tudott olyan morganitot beszerezni, úgyhogy én történetesen, mint drágakőkereskedő beszereztem neki a morganitot olcsón, és akkor így bele tudta foglalni a morganitot a gosenit helyett, a gosenitet pedig megtartotta.
3: És amúgy milyen árakon vannak a kövek? Tehát például, amit én megtetszett nekem, és kíváncsi vagyok a történetére, ez egy kis tablettányi átlátszó és
0: igen,
3: rózsaszín.
0: Ez egy dinnye turmalin, tehát az egyik fele rózsaszín, a másik fele pedig fehér, hogyha megnézed, akkor látod a kristály alakot
3: is. Az átlátszó rendszeresen fehérnek hívod. Ez.
0: Hát fehérnek átlátszó, üvegtiszta, vagy víztisztának mondjuk, igen, igen, de fehérnek is mondjuk. Ez kérlek szépen, ez körülbelül 8000 forintba kerül, mert ez egy karátos kő, és ennek a karátára 8000. Ennek egyébként nincsen semmilyen különleges története, annyi, hogy az egyik tájföldi kereskedőmtől van, akitől rendszeresen vásárolok turmalint, és mondtam neki, hogy olyan turmalinokat szeretnék vásárolni, amiben látható a kristály alak.
1: Nézze meg azt a turmalint közben.
0: Ez volt egy másik, hát ami tőle, és ez volt egy harmadik, ami tőle érkezett.
3: Na de akkor a gyakorlat az azóta személyesen találkoztál vele, és akkor
0: először személyesen ezeket? Találkoztam vele, ezeket már nem. Ezekről fényképeket küldött, én válogattam belőle, megalkuttunk az árba, és akkor onnantól kezdve elküldte, és akkor én pedig átvettem.
3: És van értékbeli különbség mondjuk egy kerekre, vagy egy téglalap alakúra csiszolt most ebben az esetben turmalin között?
0: Na, hát ezt már a piac határozza meg. Hát nagyon közkedvelt a kör alakúra csiszolt kő. Ez valószínűleg a gyémántoktól ered, tehát hogyha valami kör alakúra van csiszolva, akkor annak általában nagyobb az ára, mint hogyha óválra van csiszolva. Aztán az egészen speciális csiszolatok, amik kevésbé kedveltek.
3: Például a hosszúkás
0: cseppalak. Például a nagyon hosszúkás cseppalak, az mindig kevesebbe kerül.
3: Az kevesebbe
0: kerül. Kevesebbe kerül, mert kivéve, ha gyűjtői kő, ha egyébként ékszerkő, akkor kevesebbe kerül, mert kinek kell egy ilyen hosszú és nagyon keskeny turmalin? Lehet, hogy éppen sem.
3: Lady Gaga nagy turmalin.
1: Telefonáló.
3: Halló, tessék.
4: Szervusztok, Iván vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy például a Johannesburgi repülőtéren, amit árulnak gyémántot az ékszerüzletek, azok mennyire megbízhatóak ilyen árérték arányban? Hát, hogy ott is azért átverik az embereket?
0: Johannesburgban nem voltam a reptéren ékszerboltban, de általában azért az egy általános szabály, hogy ezeken a helyeken jó drágán lehet vásárolni kvalifikált drágaköveket. Tehát például Dél-Afrikában nyilván gyémántot lehet vásárolni elsősorban. Ezek szinte mindig szertifikéttel, tehát minősítéssel ellátott gyémántok. Most már csak azt kell tudnod majd, hogy a szertifikátban lévő betűk és számok azok mit is jelentenek.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha nyomtatok otthon egy ilyet, beszkennelek és kinyomtatok egyet, és minden sókristályhoz ezt próbálom megmellékelni.
0: Igen, nyilván, nem, ezek általában független laboratóriumok szokták a szertifikátet mellékelni, vagy ha maga a kereskedő, mert az is előfordul, hogy a kereskedő olyan tömegben árul drága köveket, hogy ő is kiállít egy tanúsítványt, akkor erre garanciát kell vállaljon. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben egy másik laborba is elviszed, és nem olyan, akkor garanciát vállal rá, és visszaveszi, és visszafizeti az árát.
1: Gondolom a kedves hallgató problematikája az, hogy amíg visszamész Johannesburgba.
2: Igen, te vásároltál, hallgató.
4: Nem vásároltam, de megfordult a fejemben.
0: Végül tehát ott lehet vásárolni nyugodtan.
4: Zafirt.
0: Madagaszkáron?
4: Igen.
0: Madagaszkáron... Hát Madagaszkáron rubint és zafírt azt nem biztos, hogy érdemes vásárolni.
1: Inkább gyűrűs farkú makit
0: mert az ottani, azok szinte biztos, hogy kezeltek. Főleg a rubin. Tehát értem. Ha rubint nem vettél, akkor annak örülj. Mert azok általában üvegfeltöltött rubinok. Nagyon szépnek tűnnek, de sajnos értéktelenek. A zafírok azok, hát... Én láttam már jó minőségű madagaszkári zafírt, de nagyon sok rossz minőségűt is, vagy kezeltet is.
1: Épp akartam.
0: Tehát nagyon
4: ez
0: kell...
4: majdnem, hogy korom fekete. Tehát nagyon-nagyon mély, sötét, fekete színű, vagy mély kék.
0: Akkor az szinte átlátszatlan, ugye?
4: Tessék?
0: Akkor az gondolom átlátszatlan.
4: Átlátszatlan, igen.
0: Jó, akkor az valószínűleg nem kezelt. Vagyis tehát nem valószínű, nincs értelme kezelni, mert az nem egy túlértékes dolog, tehát azt nem szokták kezelni. Inkább az értékes, tehát a nagyon szép kék, a nagyon szép paradzsaszín, a narancssárga, a lila, ezek azok, amiket inkább kezelni szoktak különböző eljárásokkal.
4: Köszönöm szépen.
0: Szívesen.
1: Hello. Hello.
0: Hihetetlen milyen kis szúkultúrányévet
1: meg itt előttünk.
3: Látod,
1: én azt hiszem életemben először most találkoztam ilyen kövekkel, és hallgatók meg sorra teszik föl
0: Tehát visszatérve a kultúrára, a kultúra az annyi lenne, hogy legalább tudja a neveket, a drágakő neveket. Hogyha
3: ezt hall tudja, egy nevet, akkor azt tudja, hogy ez drágakő.
2: Egy újabb hallgató.
1: Parancsolj, kedves hallgató.
5: Hello, sziasztok, Roland vagyok. Csak egy ilyen félig kapcsolódó kérdés. Egy pár éve hallottam, hogy hát a szintetikus gyémántot készítenek. Emberi hamvakból is.
0: Igen, erről volt szó, akkor lehet, hogy nem maradtál az
5: elejéről. Ez akkor nem fals hír? Ezt valóban el meg tudják csinálni?
0: Hát a hamuból nem lehet ugye előállítani. Én itt mondtam, hogy elvileg, hogyha nem tökéletes az égés, és a nagymami elszenesedett egy részben, tehát mondjuk csontszén vagy vérszén képződött belőle, akkor ezekből az elemi szenekből, ha ezt ledarálják, tehát porítják, akkor elvileg nagy nyomáson és nagy hőmérsékleten elő lehet állítani mesterséges gyémántot, igen. De én még nem láttam ilyet, tehát bizonyítékot még nem láttam rá saját szemmel. Én is láttam már olyan internetes fórumokat, helyeket, ahol ezt hirdették, és bizonygatták, hogy ők majd a nagyiból csinálnak gyémántot.
1: Hát megfelelő pénzért bármit
5: várni. És valószínűleg az eljárás az nem éppen egy olcsó dolog.
0: Nem, hát nem, a gyémánt készítés az nem olcsó, tehát mesterségesen sem olcsó. Tehát tulajdonképpen a szintetikus gyémánt sem 2 forint, csak mivel a maga a gyémánt annyira drága, hogy nyilván akik mesterségesen előállítják, megpróbálják ezt eladni úgy, mintha természetes lenne, és akkor már bejön az ára.
5: Aha, és igazából a szintetikus gyémántokat a perszámokhoz használják az iparban?
0: A szintetikus, szintetikus gyémántot, hát...
1: Önkormányzatoknak
0: nem, oda utánzatokat adnak el, túl drága lenne. Az iparban, igen, ipari felhasználása van a szintetikus gyémántoknak, olyan helyeken, ahol vagy valamilyen törésmutatóbeli, magas törésmutatójú, de átlátszó anyagra van szükség, van olyan helyeken, ahol nagy kopásállóságú anyagra van szükség, mert ugye a gyémánt az nagyon kopásálló, esetleg magas hőmérsékletet elviselő anyagra van szükség, mert a gyémánt azért hevíthető sok száz fokig. Ilyen helyeken, de most már van egy jelentős ékszergyémánt, szintetikus gyémánt ipar is, ami kifejezetten ékszergyémántokat próbál előállítani. Tehát azt kell látni, hogy a mesterségesen előállított ipari gyémántok, azok nem olyanok ám, mint ami a fülbevalóban meg a gyűrűben van. Tehát az egy ilyen vagy átlátszatlan, vagy félig áttetsző, szürkés, barnás, feketés anyag, mint amilyen, csak nagyon kemény, mint amilyen egyébként a természetben felelhető gyémántok 90%-a is ilyen.
5: És még egy kimondtátok, hogy tökéletes gyémánt nincsen. Hogy az ipar elő tudott már állítani tökéletesebbet, vagy keményebbet, mint ami megtalálható a természetben?
0: Az ipar előállított már keményebbet, tökéletesebbet még nem, tehát igazából az van, hogy ha ékszergyémántról beszélünk, akkor általában egyszerűbb egy sárgás vagy egy kékes árnyalatú gyémántot előállítani, tehát valamilyen színű gyémántot, mint szintelent. Mm-hmm. Valamiért a szintelen gyémánt előállítása az nagyon-nagyon nehéz. Tehát igazából a fehér gyémántoknál, hogyha az mondjuk még jelentős nagyságú is, akkor ott kisebb a veszélye annak, hogy szintetikus gyémántot próbálnak eladni. Ha én jól tudom, akkor a legnagyobb mesterséges gyémánt, amit egy kristályként előállítottak, az 6 vagy 7 karát volt. Ennél nagyobbat nem. Tehát ha veszel egy 10 karátos gyémántot, akkor már biztonsággal mondhatjuk, hogy az természetes.
5: És ez a 6-7 karát, ez nagyságban mondjuk mekkora?
0: 6-7 karát az 1,2 gram, és az azt jelenti, hogy ugye az egy nyers kő, tehát úgy számolt, hogy a csiszoláskor annak a fele porrá alakul és elvész. Tehát egy olyan 3 karátos csiszolt követ lehet belőle készíteni.
1: Ez azt jelenti, hogy 10 karátos gyémánt, az 20 karátos kőből van.
0: Így van nagyjából, igen, általában.
5: És úgy külsőleg mekkora, hogy itt centiben elképzelem?
0: Hát szerintem olyan 1 centiméteres lehet. Egy, másfél. Ilyesmi nagyságú lehet. Jó.
5: Köszönöm szépen az információkat.
0: Nagyon szívesen.
1: Tehát Johannesburgból még nyelv alatt be lehet hozni.
2: Köszönjük, hello.
1: Nyelv alatt be lehet hozni Johannesburgból.
0: Persze, vagy análisan.
1: És végbélben. Nyugtassál meg, hogy a DJ-ink lemezjátszóiban csak természetes gyémánt.
2: Így van, én itt mutogatom itt a hangszedőnket, ugye nálunk is van gyémánt, vagy gyémánt van.
0: Na, hát így van, a hangszedőben gyémántok vannak. Szerintem azok ipari gyémántok, de valószínűleg természetes gyémántok.
2: Újabb telefonálom, mindenki itt megosztja a keresélményeit.
6: Én itt ezen a szintetikus gyémánt vonalon haladnék egy picit tovább. Én úgy tudom, hogy alapvetően két módszer van. Az egyik ez az orosz-szovjet módszer, amivel gyakorlatilag iszonyú erővel összerobbantanak anyagot, és gyakorlatilag pici gyémántra, grafitból, vagy egyéb más komponensekből ilyen módon tudnak újabb rétegeket tovább kristályosítani. Másik pedig az acetilén fáklyás történet, amivel inkább nagyon apró szemű gyémántot, szintetikus gyémántot lehet létrehozni. Azt hiszem ez a két iskola van a szintetikus gyémántban. Ezt te is így tudod, vagy nem?
0: Én is így tudom. Igazából az acetilén fáklyást azt csak ipari gyémántra használják,
6: igen,
0: ha én jól tudom.
6: Én is így tudom.
0: A másiknál vannak ilyen kísérletek, de már nem csak Oroszországban, hanem Amerikában és Japánban is, hogy jammy quality, tehát drágakő minőségű gyémántokat hoznak létre.
6: Mind orosz eredetű, tehát az amerikai biztosan.
0: Igen, igen, tehát, igen, valószínű. Tehát ugyanazt a módszert használják. Van most egy teljesen új módszer, amivel viszont a nem jó színű gyémántokat változtatják meg, tehát a barna vagy a szürke gyémántokat, amivel eddig nem sok mindent tudtak kezdeni. Most képzeld el, hogy van egy szép nagy gyémántod, ami nagyjából zárványmentes, és szuper lenne, csak szürke. vagy barna. Hát most kinek kell? Na most ezzel kezdtek el kísérletezni, és kiderült, hogy valami érdekes varázslat segítségével nagyon magas hőmérsékleten és nagyon magas nyomáson tárolva ezeket a köveket bizonyos ideig, ezek teljesen kifehérednek. Aha. Tehát gyakorlatilag elveszítik ezt a csúnya szürke vagy barna színüket.
6: De mi a bánat ez a szürke szín benne? Tehát
0: valószínű, hogy olyasmi lehet, mint amilyen tehát valamilyen rácsiba okozhatja, tehát nem egy szennyeződésről van itt szó, hanem egy olyan rácsiba, ami a rácsiba következtében másfajta fényt tör és ver vissza a gyémánt. És hogyha nagyon magas hőmérsékleten és nyomáson tárolod, ez a rácsiba kisimul. Tehát igazából ezt már nem is tekintik.
6: Így van.
0: Hát például, hogyha van egy darab ametiszted, és azt elkezded hevíteni, akkor, mivel ez is egy ilyen rácsiba okozza a lila színét, akkor ez a hevített ametiszt hirtelen citrinné válik, kisárgul, és onnantól kezdve ezt nem is tudod megfordítani, ezt a folyamatot.
6: Tök érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni tőled, de fejezd be, ne haragudj, igen.
0: Semmi, megfordíthatatlan a folyamat, tehát citrinből nem tudok ametisztet előállítani, csak ametisztből citrint. Így van, sőt, hát a citrineknek a 90%-a ametisztből előállított citrin, mert egy sokkal szebb, kedveltebb a színe, mert ilyen mézszínű vagy narancssárga is előállítható, míg a természetben található citrin az általában ilyen szürkés, zöldes, halványsárgás színű. Egészséges.
6: Köszönöm, bocsász. A kérdésem az lenne, hogy én korábban egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egy észak-afrikai országban vásároltam egy geódát, egy zseódot, amelyik egy ametiszt geóda volt, de hát én akkor még ilyen hátizsákos csapattag voltam, és tehát ez egy ilyen, nem tudom, ilyen 6-7 kilós volt, tehát érted, brutális súlyt cipeltem itt keresztül Európán aztán, és ebben a geódában ilyen ametiszt volt elméletileg található, de Észak-Afrikában sokan játszogatnak olyan történetet, hogy totális laikusokat átverős módon mindenféle marhaságot eladnak. Minden. De ez ilyen nagyon lájtos ametisztnek tűnt, tehát olyan szempontból, hogy olyan nagyon halovány lila. És attól függően, hogy hol helyezzem el a mai napig a lakásomba ezt a geódát, nem zárom le, tehát a két felét nyitva tartom, akkor mint hogyha változna a szín, ez lehetséges, vagy ez...
0: Természetesen, itt beszéltünk a pleokroizmusról,
6: tehát
0: azoknak a köveknek, amelyek úgynevezett kettős törő kövek, azok különböző szögből figyelve más-más színűek is lehetnek. Van amelyik anyagnál ez nem számottevő, nem figyelemre méltó, de vannak olyan kövek, amiknél igen drasztikus ez a...
6: És az ametiszt az ilyen lehet?
0: Hát az ametisztnek is van, tehát mondjuk az lehetséges, hogy egyszer sötét lilának és egyszer meg világos lilának látod.
6: Igen, pont ez a problémám.
0: Ez nyugodtan előfordulhat, de vannak olyan kövek, ahol teljesen más szint látsz, tehát mondjuk például egy dumortieritnek a kettőstörő, egyszer feketének látod, egyszer pedig kéknek.
6: Aha.
0: Egyszer meg fehérnek, tehát ez nagyon érdekes, vagy például, amit itt említettem már az előbb, a tanzanit, aminek egy elképesztő hibbant lila színe az egyik szín, a másik szín az pedig egy ilyen zöldes sárgás, és van egy harmadik is, de az nem számottevő.
6: Figyelj, és tegyük fel a legutóbbi betelefonál, amit mondtál, hogy 6 karátig tudnak elmenni, akkor valószínűleg az összerobbantásos nagy nyomású rendszer, gondolom, erre céloztál. Ott tényleg egy hat karátos szintetikus gyémántot és egy 6 karátos természetes gyémántot letesznek egymás mellé, akkor ez egy nagyon macerás, vagy kvázi eldönthetetlen, hogy kikivel van, hogy az tényleg frankó, vagy nem?
0: A jelenlegi...
6: Melyik a szintetikus, vagy nem?
0: Ezt mondtam már, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni. Tehát, hogyha találsz benne platina tégei maradványokat, vagy valami egyéb olyan zárványt, ami a gyémántnak alapból nem sajátja, akkor azonnal tudod, tehát ha valami fém maradék van a kristályban, és ezt nem csiszolták ki belőle, akkor az teljesen biztos, hogy szintetikus, mert fém maradvány soha nincsen gyémántban. Grafit viszont lehet, hiszen maga is grafitból, szénből van. Tehát így lehet. Ha kicsiszolták belőle, és nem látsz benne semmi egyebet sem, ami amitől meg lehetne állapítani, akkor a jelenlegi policy az az, hogy természetes gyémántnak kell tekinteni.
6: Érte. És ezek a lumineszenciás, ez megkülönböztető nem. dolgok, ez kamuflás?
0: Nem. Egy ideig az volt.
6: Működik, de a gyémántnál nem.
0: Hát az van, hogy a gyémántoknak egy része az luminescence, egy része pedig inners, tehát nem reagál az UV-fényre. Tehát ez alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez mesterséges vagy természetes.
6: Tehát ezek szerint létezik a természetes és mind a két fajta.
0: Így van.
6: Hát, bonyolult ez a világ.
0: Bonyolult. Hát, szerintem érdemes mindig szakértőhez fordulni ilyen esetben, mert...
6: Jó, de hát amit mondasz, az azt mondja, hogy szakértés, azt mondja, hogy bakker.
1: Érdemes jó szakértőhöz fordulni.
0: Hát, jó. Itt most szerintem Magyarországon nem sokan vannak olyanok, akik ilyen 6-8 karátos gyémántot akarnak vásárolni csiszolt formában. Mondom, nyers formában a legegyszerűbb, mert akkor ott rögtön látszik, hogy most ez egy természetes vagy mesterséges dolog.
6: Miért?
0: Hát azért, mert kristály szerkezete van általában a nyers természetes gyémántnak.
6: De nekem volt a kezemben ilyen nyers gyémánt, hát ez ilyen... Legömbölyödött. Üvegszerű, tehát
0: így van.
6: Igen, de hát azt nem hasra tőle.
0: Persze, semminek nem látszik egyébként így kívülről.
6: Annyi, hogy nagyon hideg, ugye, az üveghez képest. Mondjuk,
0: az üveghez képest hideg, ez így van, de igen, az összes drága kő hideg az üveghez képest.
6: Hát meg kiváló hővezetésük van nyilván. Így tehát van. Egész pontosan talán a gyémántnak van a világ legjobb hővezetése a kristályok között.
0: Hát nem, azért ez nem egészen így van. Sajátos a hővezetése, ezért is lehet gyémánteszterrel megkülönböztetni a többi utánzattól. De például a moassonitnak ugyanilyen a hővezetése, ami egy mesterségesen előállított anyag. Szerencsére a moassonit viszont egy kettős törőanyag, a gyémánt meg egy egyszerű törő, tehát ezt egy lupéval meg lehet állapítani, hogy megkettőződnek-e a fazetta felületek, ahogy belenézel. Ha megkettőződnek, akkor egy kettős törőkőről van szó, ha meg nem, akkor egy egyszerű törő.
6: Jó,
1: de nagyon érdekes. Van egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hello.
2: Még igen? Nekem is van.
1: Tényleg megtalálták a kriptonitot?
2: Hello.
1: Én azt olvastam,
3: igen, kerülnek-e elő meglepő kövek? Új kövek?
2: Szerintem majd fognak előkerülni, ugye itt a világűrt szeretnéd behozni a kérdésbe, hogy...
0: Igen. Hát a világűrből
2: vártok-e ilyen köveket mondjuk a Marsról, vagy a Curiosity, vagy bárhonnan,
0: sőt,
2: meteoritok?
0: Történt is már, tehát vannak olyan meteoritok. Egy picit csúsztattam, amikor azt mondtam, hogy a világ legkeményebb természetes köve a gyémánt, a Földön lévő legkeményebb természetes kő a gyémánt, de meteoritban találtak már olyan gyémántot, ami még ennél is keményebb, tehát 10 és feles a keménysége.
3: Én is hallottam, a gyémántjogart abból csinálták.
0: És peridotot is találtak már meteoritban, az egy zöld színű kő. Általában, amit meteoritból származik, az inkább egy ilyen sárgás. Az ametisztből előállított citrinre emlékeztető ilyen erősebb sárgás.
2: Erős hőkezelésen mennek át, mire pontosan.
0: És nagyon picik. Tehát igazából csiszolni ilyen negyed meg fél karátos kövek jönnek ki belőle, de ezek a világűrből érkező drága kövek.
1: Sajnos eltelt az időnk, pedig még annyi kérdés lenne hátra. Nagyon szépen köszönöm István, hogy itt voltál.
0: Jövök délután is, semmi probléma.
1: Meg hogy elosztod ezt a sok szép követ. Egyébként azt mondd már, hogy melyik a kedvenced ezek közül.
0: Nekem a tanzanit az egyik kedvencem.
1: Az a gyönyörű kék.
0: Azt nagyon szeretem, igen, a tanzanitot. Azt rögtön, amikor megismerkedtem vele, akkor a szívembe zártam. Ennek annyi érdekessége van, hogy egyébként alapból én nem szerettem a kék színt nagyon sokáig, és mostanában az elmúlt években kezdtem el megszeretni, és pont egy kék kő a kedvencem. Hát, így alakult. Még azért nem tudom, hogy azt elmondhatjuk, hogyha valaki még erről picit többet akar, akkor...
2: Igen, erre volt is kérdés, úgyhogy hol lehet ezzel foglalkozni.
0: Tehát, hogyha valaki egy picit többet szeretne erről tudni, akkor a Verk Akadémián szeptember 22-én indul egy ilyen szabad egyetemszerű, tulajdonképpen egy ilyen előadássorozat, ahol bepillanthatunk a drága kövek csodálatos világába.
1: Szevasztok, két hét múlva megint lesz harmadik utas, akkor valószínűleg a Babelsund Fesztiválról lesz szó, négy hét múlva pedig jön hozzánk egy katasztrófa turista, de elmondom nektek az egyik kedvenc vendégemet, aki jövőre fog jönni, Mátri Eszter érkezik majd Hongkongból, aki delfinekkel foglalkozik, de ez majd tényleg csak jövőre. Találkozunk akkor pénteken vagy szombaton a Tilos születésnapon, addig is legyetek jók és hallgassátok továbbra a Tilos Rádiót. Szervusz István, köszönjük szépen. Szevasz, Sztyep, szevasz Csabi.

0: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, a Tilos Rádióban üdvözöljük a vendégünket, mai vendégünket, Nagy Krisztinát, médiajogászt.
1: Sziasztok!
0: Szervusz, és hamarosan érkezik másik vendégünk is, másik Krisztinánk, Bombera Krisztina, ő éppen parkol, szóval szeretnénk kérni itt a környékeben, hogy adjanak neki helyet.
2: És ez már hír.
0: És ez már a hír,
2: Bombera Krisztina parkol. És megjött Ádám, meggyógyult.
3: Igen.
0: És itt van velünk még Tibi is.
3: Megkapcsolom magam, és akkor hallani is fogjátok, hogy hogy meggyógyultam.
0: Nagyon meg van gyógyulva a hangja. Én is mindjárt követni fogom. Most csak 45 perc időnk van, ugye a magyar hírnapja miatt van itt nálunk a két vendégünk. És addig, amíg a Bombera Krisztina meg nem érkezik, addig a Nagy Krisztinát fogjuk egy kicsit forgatni, ugyanis most így, hogy összerakjam nektek, hogy az egyik vendégünk a jogi oldalról fogja képviselni elvben, elméletben a hír és a média világát, míg Bombera Krisztina a gyakorlatot fogja nekünk így megmutatni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani, hogyan működik a gyakorlatban a jogi oldal, és ilyesmi. Addig is a történelmi áttekintés kérhetek tőled gyorsan, hogy így mondjuk az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, legfőképpen Magyarországon, talán egy kicsit a külfölddel összehasonlítva, hogyan alakultak a jogi hátterek. Tudjuk, hogy 2010-ben volt itt egy elég ilyen kis kellemes csattanásunk, de hogy azért nézzük meg, hogy a szocializmus idejében esetleg volt-e szabályozva, vagy azóta javult a helyzet, van-e hullám benne, meg ilyesmi.
1: Most kifejezetten a hírszolgáltatásra vonatkozó szabályok, vagy ugye a média egész világa az, ami érdekes?
0: Legfőképpen minket ugye a rádiózás és a média érdekel, de azon belül mondjuk picit a hírre is koncentrálhatunk.
1: Jó, hát akkor azzal kezdeném, hogy az igazi első médiatörvényünk az 96-os. Előtte volt ugyan egy olyan törvény, amit úgy sajtótörvénynek hívtunk, egy 86-os törvény, amit aztán legalábbis a rádiókra és televíziókra vonatkozó részeit a 96-os médiatörvény váltotta föl.
2: A sajtótörvény az mindig minden médiumra vonatkozik? Tehát írott, ugye akkor még csak rádió, televízió?
1: Igen, tehát az a 86-os törvény az lefette a média teljes felületét, és akkor 96-ban jött a médiatörvény, amit csak a rádiókra és a televíziókra vonatkozott, és akkor ezt változtatta, vagy módosította, és alakította át a 2010-es törvény, és a 2010-es törvény az beemelte a szabályozásba az úgynevezett lekérhető szolgáltatásokat, tehát a televízióhoz hasonló, de lekérhető szolgáltatásokat, illetve ez az új média szabályozás, ez bizonyos értelemben az írott, tehát a nyomtatott sajtóra vonatkozóan és az online sajtóra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat.
0: Ezt a 2010-es szabályozást, ezt akkor inkább mondjuk az internet megjelenése miatt kellett így hirtelen bevezetni, vagy...
1: Nem feltétlenül.
0: Vagy politikai háttér is volt.
1: Mögötte. Nem feltétlenül, hát ez az új politikai kurzusnak volt az új média szabályozása.
3: Mert hát nem volt az olyan nagyon hirtelen. Szóval 2010-ben
0: hát mondjuk az angolokhoz képest, ahol mondjuk nem tudom, mindenki véleményezhette, meg mindenki beleszólhatott, és utána gyűrték egy jó darabig, mint a Gittet.
1: Hát igen, szóval az a médiatörvény elfogadását nem előzte meg egy nyilvános vita arról, egy társadalmi vita arról, hogy milyen jellegű médiaszabályozás igazodna ahhoz a médiakörnyezethez, ami 2010-re kialakult, ami nagyon más volt természetesen, mint a 90-es évek közepén, és nagyon szükség volt a 96-os médiatörvény módosítására már akkor, de sajnos egy ilyen társadalmi vita.
2: Ezt, hogy mondod, hogy lett volna társadalmi igény a szabályozásra.
0: Megérkezett az új vendégünk.
2: Jó, de ezt még addig gyorsan megkérdezem. Szerűz. Jó reggelt! A másik hír, hogy megérkezett, mert azt hírül adtuk, hogy parkolsz, de hogy megérkeztél, az most a másik hír. Jó reggelt! Bombera Krisztina megérkezett. Krista vagy Krisztina?
4: Mindegy, ahogy te neked tetszik.
2: Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, hogy máshol az volt a gyakorlat Európa más országaiból, hogy volt ilyen?
1: Hát igen, alapvetően azért a jogalkotási folyamatban mindig be van, illetve főleg egy ilyen kényes kérdésnél, mint a médiaszabályozás, egy olyan társadalmi vita, társadalmi egyeztetés, ami egyrészt bevonja a közvéleményt és a közvélemény alakítóit, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy zajlik egy jogalkotási
2: folyamat. Serelet volna itt igény?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen.
0: Hogy? Jó. Most már a másik Krisztinát is megkérdezünk.
4: Fölébredt a kérdésre, hogy lehet volna igény.
2: De egyébként csak a szakma részéről, vagy civil szervezetek részéről, amiről ugye most is sokat beszélünk, hogy elnyomják a civil szervezeteket, nincs beleszólási lehetőség, tehát nyilván a szakma beleszólt volna a szabályozásba.
1: Hát igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy a nyilvánosságról szóló szabályozás esetében kihagyni a nyilvánosságot a jogalkotási folyamatból, ez egy óriási
2: az minimum
1: tévedés.
4: Van egyébként olyan konkrét pont, arról beszéltetek már, amit te most másképp csinálnál? Tehát össze tud hasonlítani a...
1: Mire gondolsz?
4: Hogy a nyilvánosság bevonása nélkül lett valami, ami szóval hogyha
0: tettek ebben ki vannak. Átveszi.
2: De
4: nem, bocsánat, ez csak tök kíváncsiság.
0: Jó, igen, igen, igen. Foglalkozó.
4: Nem, ugye ez érdekes, hogy...
0: Abszolút.
4: Hogy van ebbe a szabályozásban most olyan, ami ha meghallgattak volna titeket, akkor az most nagyon másképp lenne.
2: Illetve, hogy volt-e javaslat?
1: Hát tulajdonképpen nem volt lehetőség ilyen típusú javaslatokat tenni.
2: De tudod, mindig azt mondják a nagy politikusok, hogy hát mondjátok, hát itt ülünk és várunk, mert és van ilyen tényleg, hogy nincs javaslat, de hogyha van, akkor lehet azt mondani, hogy hát nem engedtek volna.
4: Nincs javaslat,
0: rengeteg lett volna.
2: Tehát akkor volt előkészített terv, javaslat.
1: Hát, ha végignézzük a 96-os törvény után, mondjuk a 2000-es évek elejétől legalább 2-3 koncepció született a médiaszabályozás megújítására. És hát nagyon köszönő viszonyban nem volt ez az új szabályozás azokkal, illetve persze elemeiben voltak megoldások, amik aztán belekerültek az új szabályozásba, de visszatérve a Kriszta kérdésére, hát nagyon más lenne ez a törvény, hogyha mondjuk a mérték, ahonnan én jövök.
2: Hát csak azt kérdés, hogy kinek lenne ez jó?
1: Hát én azt gondolom a sajtónak lenne jó, meg a nyilvánosságnak, meg a demokratikus közvéleménynek lenne jó.
2: Csak ez nem érdekel a politikának nyilván, és akkor ennyit politizáltunk.
3: Az a baj, hogy olyan demagóg vagy mindig.
2: Hát mert ez egy demagóg műsor részén, ugye?
4: Ez jó, hogy ez az elején
2: mondtad. Kicsit
0: ez tényleg így van, és amúgy a elméletileg környezetvédelmi témákban szoktunk beszélgetni.
3: Szóval csak... tök ide vág.
0: Abszolút mindenki. Ide.
4: Ez most egy embervédelmi téma.
3: Olyan büfék vagyunk a témában, hogy elképesztő.
0: Na, viszont akkor így nagyjából vágjuk így a hátterét, hogy ezt Magyarországon picit nincs jól szabályozva, holott vannak külföldi nagyon, igen, próbálok óvatosan fogalmazni.
4: A média munkások azok tudják, hogy milyen a szabályozás, rájuk nézve, és ezért a picit az nekünk kicsit gyenge szó.
0: És a magának törvényen kívül vannak azért még egy-két ilyen íromány, ami végig vonatkozik a médiában mozgó emberekre, pláne a hírszolgáltatókra, legfőképpen például ez a közszolgálati kódex, amit így próbáltam így értelmezni. Elméletleg ez nem egyenértékű a BBC-nek az etikai kódexével, valószínűsítem, de hogy így összehasonlítható, elméletleg ugyanazt akarták létrehozni, mondjuk, mint a BBC etikai kódexe, ezzel a kódexel, vagy teljesen mást?
1: Igen, a közszolgálati kódexnek az lenne a funkciója, hogy azokat a célokat, amiket a törvény megfogalmaz a közmédiára vonatkozóan, azt részletezze, kibontsa. Na most ez sajnos...
0: Értelmezhetővé tegye?
1: Pontosan, és segítse a közmédiában dolgozó újságírókat, hogy konkrétan mondjuk a hírgyártás területén mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban elfogulatlan, pontos tárgyszerű legyen a tájékoztatás. Sajnos ez a közszolgálati kódex nem bontja ki olyan részletesen ezeket a szabályokat, mint ahogy a BBC kódex. Uh-huh. De van, tehát létezik egy ilyen.
0: De a BBC kódexet például az be kell tartani, vagy csak ez egy ajánlott? Ezt mondjuk inkább a Bombra Krisztiától kérdezem.
4: Igen, ugye a kódexeknek két fajtája van. Az egyik, amit azok készítenek, akik önszabályozásként magukra nézve tekintik egy ilyen belső kiegyegyezésből eredményként útmutatásul, és a másik kódex az egy ilyen paternalista felülről hierarchikusan kitalált valami, uh-huh. ami inkább, ahogy mondod, a kódex az nem törvény, de mégiscsak egy rájuk optrojált dolog.
2: Mondjuk ugye, egy ilyen iránymutatás?
4: Vagy? Hát egy ilyen, igen, egy ilyen nagyon olyan.
2: Elég
4: jelentős iránymutatás szemben azzal, amikor azt mondja mondjuk egy szerkesztőség, hogy ez a mi elképzelésünk arra, hogy így működik etikusan, uh-huh. erkölcsösen és szakszerűen a média, és ezt transzparens, hogy mi ezeket az elveket próbáljuk betartani, tessék parancsolni, uh-huh. elolvasni, ez alapján működünk. Ez egy nagyon nagy különbség a kódexek terén, és ha megnézitek a pedagógus kódexet, amivel kapcsolatban most olyan őrületes a pedagógusok felháborodása, ugyanezt mondják, hogy ez az ő dolguk, ezt kitalálni, uh-huh. és hogy ők azokat betartják. És halkan tenném hozzá, hogy én, mint közmédia hírgyártók a korábbi érában, rám nézve belső etikai kódex kötelező volt, amit a mi hírigazgatónk velünk együtt tulajdonképpen megalkotott, kitalált. Akkor az akkori hírigazgató, az a TV2 hírigazgatója is volt, kereskedelmi tévében is volt ránk nézve belső etikai kódex, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik mellett amúgy sem megy el egy szerkesztőség.
2: Egyébként hogy... ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy van ez az etikai kódex, ami Krisztina elmondása szerint picit értelmezhetetlen helyenként ki kell találni, hogy mi az bújtatott lényeg ennek a törv vagy javaslatnak, hogy ti tartotok egy ilyen megbeszélés, és szerintünk ezt jelentheti, és akkor erre felemehetünk, vagy...
4: Nem volt ilyen szép, tehát a főnök megírta, de véleményeztük. Uh-huh. Volt hozzá közünk, és a magunkénak tudtuk tekinteni. Tehát akkor van értelme egy ilyennek, hogyha
0: te azt internalizálod,
4: így van. Uh-huh. Na, abszolút, abszolút jó vezető uh-huh. volt, és olyanokat írt bele, ami se a cenzúrával, se a bújtatott szólásszabadság nyírbálással, sem olyasmivel nem függött össze. Ezzel uh-huh. szemben összefüggött a riportalanyok személyiségi jogainak a védelmével, uh-huh. a kiegyensúlyozott tájékoztatással, csupa olyan dologgal, ami szakmai erkölcsi kérdés, és valóban kötelező betartanunk.
0: És segítette munkátokat.
4: Abszolút segítette, igen. És a törvénynél ugye nekünk többet kell betartani. Egy etikai kódexnek pont az a lényege, hogy azokat az életszerű lukakat kitöltse, amit egy törvény nem tud kitölteni. Nem dolga az élet összes apró részletét szabályozni. Uh-huh. Erre kell, hogy kitalálva legyen egy ilyen kódex, nem pedig arra, hogy madzagon rángassa a szerkesztőséget.
0: Képzeljétek el, ugye most, hogy újra megnyertük az FM sávunkat.
4: Gratulálunk!
0: Köszönjük szépen!
4: Nagy szerencsét köznek!
0: Azért be kellett vállalnunk egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy közvetlen a tirosnak a kultúrájába tartozik, mint például a napi rendszeres óránkénti minden órában történő hírszolgáltatás 3 perc. Ugye ez kicsit ilyen furcsa a tiroshoz képest, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen. 2-ször kellett csinálnunk ilyet, ezt nagyon kedvesen Baló Péterék és csapata csinálta, tehát nekünk, mint műsorvezetőknek, mint DJ-seknek, stb. Nem kellett ilyennel
4: ez mekkora lehetőség egy alternatív hírtájékoztatás?
0: Igen, pont erre akarok
2: rálátni. Hát most kettős dolog, mert ugye itt ment a levelezés, hogy ki hogy fogja fel. Hogy lehetőség vagy átok?
0: De én szerintem ez jó, nem mondok véleményt, oké, de én pozitívan állok ehhez a lehetőséghez, viszont és nem, bocsánat, nem viszont, hanem, hogy a kódex valószínűleg, tehát én úgy értelmezem, hogy most mi írjuk a saját kódexünket meg, holott még nem fogalmaztuk meg, hogy igazából ezzel foglalkozunk, de nagyon régóta ilyen apró nüanszi dolgokon is gondolkozunk, hogy azt hogy lehetne tényleg jól leszabályozni, hogy ezt mennyire lehet engedélyezni, mit lehet, hogy lehet csinálni. Azt biztos, hogy nálunk a politika az úgy kiesik. Mert így én így próbáltam elolvasni az összes ilyen jogi dolgot egyszer így átfutni, és rájöttem, hogy ha a politikával elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve az lehetetlen, hogy mi azt jól tudjuk teljesíteni.
4: De várjál, ezzel azt mondod, hogy óránként úgy adtok híreket, hogy nem lesz benne politika.
0: Igen.
2: Okay.
1: És a közéletet azt hova soroljátok? Vagy a politika és a közélet, az hogyan viszonyul egymáshoz akkor? Ebben.
3: Új szignál kell, hogy hippi, demagóg és naív műsorunk.
0: Amióta én benne vagyok, szerintem azóta alap, hogy ez így működik, hogy
2: naív műsor. Egyszerű helyzetben vagyunk, mert azt az irányt követjük, hogy mi egy környezetvédelmi műsort csinálunk, és környezetvédelmi híreket
0: az is
2: fogunk
0: nagyon sok,
2: csinálni.
0: Igen, nagyon sok.
3: Nagyon erősen technikai irányba próbálom elterelni a műsort, hogyha a saját területünkben
2: vagyunk. Ha beszélünk a földtörvényről, az politika szerint?
4: Abszolút, ez most a rokon lélekkel
0: egyetértve. Megfogalmazom, pártpolitikával nem foglalkozunk.
4: Ez már nagy különbség.
0: Megfogalmaztad
4: a különbséget, így van.
2: Igen. Egyébként egy utolsó kérdés ebben a témában, aztán menjünk tovább, hogy szerintetek, ugye 2010-ben volt az utolsó kiadása az etikai kódexnek, megérett a módosításra, kellett frissíteni?
1: Most a közszolgálati kódexre kérdezem.
2: Közszolgálati kódex, igen.
1: Az az igazság, hogy én a gyakorlatban nem látom, hogy hogyan működik az egész közmédia uh-huh. működése. Hát, fogalmazunk diplomatikusan, átláthatatlan. Úgyhogy erre nem tudok pontosan. Én úgy az egészet átalakítanám, tehát ilyen módon a közszolgálati kódexet is.
0: Jó, én a jogi oldal és a gyakorlatnak a egyeztethetőségéről szeretném kérdezni Bombera Krisztián, hogy volt-e olyan hírtudósítás, amikor azt érezted a végén, hogy nem sikerült átadni valósan a valóságot a hírben, mert hogy a jog bizonyos pontjai azt mondták, hogy ezt így nem csinálhatod, és nem mondhatod ki.
4: Nem, hát azért, ha amit most mondasz, az azt jelenteni, hogy
0: rosszul van megírva a jog,
4: de... cenzúra van, amivel igen. Én le vagyok gátolva abban a törekvésekben, hogy átadjak.
0: Soha nem éreztél ilyet.
4: Hát ilyet nem, de olyat, hogy a magam eszközei és a képességei tökéletlenek ahhoz, hogy egy hírt sok oldalról, ami másfél percben szeretném beleszuszakolni a néző kedvéért, hogy értse a problémát. Olyan érzésem, ilyen fajta frusztráción volt már, de ha lennének rajta milyen nyomások, akkor én nem csinálnám ezt a szakmát. És volt is már rá példa, hogy abba hagytam, de erről nem szeretnék.
0: Jó. Jó, hú. Na nézzük, igazából túl sok kérdés van, és hirtelen nem tudom, hogy melyikkel folytassuk. De ha esetleg lehet mondjuk egy ilyen kis lájtosabb vagy kellemesebb sztorit, történetet mondjuk tőled kapni az életből, hogy mire vagy mondjuk a legbüszkébb, amikor ott voltál és te adhattál hírt róla, vagy esetleg mi az, aminél azt mondtad, hogy úristen, én ezt legszívesebben megtagadnám, hogy erről mondjuk beszámoljak.
4: Olyan volt, az még amikor elkezdtem az elején volt, a bűnügyi tudósításokkal sokat szenvedek, meg az olyan fajta közéleti témákkal, mint amin prostituáltakkal, ha forgatok, most már jó pár éve volt, sok ritkában forgatok ma már, ahol azok a fajta erkölcsi etikai dilemmák dolgoznak egész nap az emberbe, hogy mi az, ami szó szerint közszolgálat, tehát egy személynek a sorsán vagy esetén keresztül egy tágabb problémára fényt tudok irányítani, és mi az, ami az ő kiszolgáltatottságát növeli, az ő kizsákmányolását és a média voyeurködését erősíti. A kettő között óriási különbség van, az egyik fontos, a másikat pedig tilos. És ezek olyan finom mesdjék, amiken el kell találni a helyes utat. Például olyan volt, ez más téma most ez inkább a prostituáltakról jutott eszembe, hogy velük milyen nehéz forgatni emiatt. A másik az volt, amikor robbantás van, és ott áll egy hozzátartozó, aki sír, és akkor azt kéri a média, hogy mi legyünk az elsők, akik megszólaltatjuk, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és én azt gondolom, hogy nem kérdezem meg, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és ezt nem is teszem meg, és nem is tettem meg, és a vállalva ennek a következményeit, nem lettek végül következményei, mert a adott szerkesztő is át gondolta, hogy érzés, csak a vérszem tudott, tehát az azonnaliság, a mi első interjúnk tőlünk veszik át. Nagyon régi sztori ez, mindegy is, hogy hol volt. De örültem, hogy abban a pillanatban még túl fiatalként is nyomás alatt hierarchiában alul azt tudtam mondani, hogy nem. Nekem ez nem éri meg. Tehát akkor inkább ezt most abba hagyom, de nem megyek oda egy emberhez. Mert a kérdésnek nincsen a köz számára jelentősége. Nem adok hozzá semmit, se a történethez, se a közjóhoz. Pusztán turkálok a szenvedésében.
2: Én ezt följöttem magamnak, ugye, amikor volt a 9-11, akkor te kint voltál, és kintről tudósítottál. Arról lehet beszélni?
1: Persze.
2: Jó. Hogy az milyen? Tehát az például milyen hírszolgáltatás? Tehát ott kutyakötelességének érzi egy híradós, hogy arról tájékoztassa az embereket, mert az egy olyan mértékű esemény volt, vagy... Hát hogy persze. Te véletlenül ott voltál, és akkor véletlenül történt ez az esemény, és összekapcsolódott, hogy te amúgy is kint dolgoztál, és erről akkor pont te ott voltál, és pont te tudtál hírt adni, vagy érezted, hogy neked ezt el kell mondani az embereknek?
4: Az az igazság, hogy egy híradós, és nem akarom összemérni a két szakma jelentőségét, az orvos szakmáról akartam egy példát mondani, mert az orvosok fontosak, a híradósok lényegesen kevésbé, de a híradós olyan, mint az orvos ebben a szempontból, hogyha helyzetben van, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát, tehát nincs olyan, hogy civil vagy. És ezt a szerencsétlen férjem nagyon sokszor az életünkben meg is tapasztalta, tehát helyből a NASZ utamon ráesett a fejünkre a Concord Párizsban, most képletesen, és akkor kellett róla tudósítani, de akárhova mentünk, mindig történt valami.
2: De akkor neked ez egy hivatás inkább, nem? Tehát valami hír van. Jó, de valahogy lehet, hogy valaki úgy van, hogy hát jó, most éppen nem vagyok szolgálatban. Egy rendőr, aki azt mondja, hogy ott történik egy bűncselekmény, nem tudom, hogy van-e ilyet.
4: Nem, a rendőr sem. Jó,
0: épp ezt akartam mondani, hogy néhány munkában megcsinálhatod azt, hogy bocs, nekem lejárt a munkaidőm, de néhány munkatípusban abszolút nem.
2: Hát nem tudjuk, majd behívunk egy tűzoltót, és megkérdezzük, hogy ő hogy áll ehhez,
0: hogyha tűz van.
2: Szerintem. az a jó, oké. Igen, csak hogy minden szakmában így működik-e.
4: Sőt, szerintem mondjuk például a különbség az, hogy nekik szerintem szakmai kötelességük is, a híradósnak nem feltétlenül, de csak hivatás. Úgyhogy nem kérdés, hogy ha olyan helyzet van, akkor a kollégáid azonnal megtalálnak bárhol.
2: Akkor csak egy ilyen szakmai titok, hogy az hogy történik, például ott vagy, nyaralsz, vagy nászúton vagy, és történik egy ilyen esemény, amit mondtál, akkor mi történik?
4: Van nálad egy diktofon? A telefonon, igen, egy okobombika, akkor kezdjük el a munkát. És így teljesen evidens, hogy dolgozva. Jó, a férjem nehezen értette meg.
0: Jogilag amúgy ezt nézzük már meg, hogy van-e különbség abban, hogyha mondjuk külföldről befelé fogunk mondjuk Magyarországra tudósítani, akkor minket miránk a magyar jog vonatkozik, a tudósítás szempontjából minden törvény és minden kódex, de mondjuk, hogyha külföldön magyarként én mondjuk véletlenül egy külföldi rádiónak vagy tévének tudósítok, akkor már az adott, attól, akinek tudósítok, annak a törvényei vonatkoznak rám, ugye?
1: Igen, tehát itt nem a konkrét szemét, az újságírót kell nézni, hanem magát a szolgáltatót, az orgánumot. És az orgánumhoz tartozik egy joghatóság, vagy egy állam.
0: Jó, mert bárhova megyek, én magyar maradok, és a magyar törvények vonatkoznak rám.
1: Nem. Nem feltétlenül.
0: Tehát, mondjuk kimegyek Hollandiába, akkor legálisan szívok?
2: Hát te most ma azt se csináltad egyébként.
0: Jó, oké, de csak úgy megkérdezem, mert én relatíve úgy tudom, hogy attól függetlenül én kimegyek, ugyanúgy a magyar jogok vonatkoznak rám. Nem. Nem.
3: Jó, minden országban a helyi ország hatályos törvényeit be kell tartanod. Mind a mellett
0: tarthatod. És a magyart egyáltalán.
3: Hát, mint népszokás a magyar jogszabályokat tarthatod.
4: Nézzük, csak fordítva, nem így értelme, hogy akár egy olyan országból jössz, ahol a sária az érvényben van. Ettől még mondjuk Franciaország közepén nem bálhatsz úgy a feleségeddel, ahogy a sária jog alapján szeretnél. Tehát a helyi törvényeket be kell tartani.
2: Jó, bekapcsolva felejtettük a telefont. Pedig el sem mondtam a telefont. Halló!
0: Halló!
5: Sziasztok! Csak megerősíteném, hogy a magyar törvények mindenhol vonatkoznak ránk, akkor is a külföldön vagyunk, és az adott ország törvényeit is be kell tartanunk. Nem én vagyok jogász, hanem a feleségem.
0: Uh-huh. Jó, köszönjük!
5: Nincs
2: mit,
5: sziasztok!
2: Szia!
0: Tehát akkor vonatkoznak ránk, mert itt pont a vendégeink még nem volt, vendégeinkkel még nem volt rajta füles.
2: Bocs, ez milyen, hogy a feleség a jogász, a férj meg szolgálatba helyezte magát, úgyhogy ezt nekem mondja.
3: Ez a szolgálatba helyezem magam, ez kicsit olyan, mint az ilyen addikt Facebook posztolók. Mindenről azonnal. Van az ember pszichéjében valami, ami...
4: De azért ez különbség, mert most, aki betelefonált, az közérdekből tette ezt, tehát hogy valamiben hasznosabb legyen ez a műsor.
3: Disztinguált, igen.
4: Hát de, fontos
3: de
4: dolgot osztott meg.
3: De arra gondoltam, hogy mindenkiben van ez a szét akarom kőtölni a világnak.
0: Én például azért szeretem a tilos hallgatóit, mert hogyha valamit nem tudunk, tuti, hogy van köztük valaki, aki ezt tudja, és azonnal betelefonál, és így közli velünk az infót, hogy de ez így van, és úgy van, vagy ha rosszul mondtuk, akkor ez nem úgy van, hanem úgy, és én imádom.
4: És ez nem egotrip, ez információ.
0: Igen, ez ilyen annyira információ.
3: Persze, hogyha valamit tudunk, és ő rosszul tudja, akkor is betelefonál, és elmondja rosszat, de az már más.
0: Hello.
5: Feleségem ügyvéd, és azt mondja, hogy sehol semmit nem tartunk be.
0: Jó, viszont nekem még egyetlen egy kérdésem lenne a hírszolgáltatásra, a gyakorlata, hogy volt-e olyan esemény, amikor úgymond volt az esemény, megtörtént az esemény, vagy erőre láthattátok, hogy meg fog történni az esemény, ez két különböző szituáció is, és úgy döntöttetek, hogy inkább nem közditek a hírt a közönséggel, a tömeggel, mert hogy ezt tegyük föl, pánikot okozna maga csak akár a jövőbeni megtörténésének a feltétele, is, hogyha ezt, ti erről azt mondanátok, hogy mondjuk a NASA azt jósolja, nem tudom, azt igazolja előre, hogy mondjuk két órán belül valami történni fog, nem tudom. Volt-e ilyen?
4: Hát azért ez egy kicsit ilyen bulvárosabb helyzetnek hangzik, amit mondasz, meg mint ami a világ végét, de hát azt mégis mindenki bejelentette, hogy jön a világ végé, és végül érdeklődés hiányában elmaradt. Ezek jutnak eszembe, de azt hiszem, hogy nem, hát a rémhír

0: de nincs.
1: Tehát így áprilisi híreket ti írtatok, április elsői híreket, vagy mondtatok, vagy volt valaha?
2: Én nem.
1: Törvényhozás erről hogyan vélekedik?
2: Hát nagyon remélem, hogy nem gondolkodik ilyen új szabályon.
1: Mert hogy ez igazából ellentmond. De ez ellentmond igazából, mert akkor hamisat állítanak a hírmondók, meg az írók, és igazából akkor az törvény ellentmondó, nem?
3: Hát nyilván, hogyha kontextusba helyezett, tehát hogyha egyértelmű, hogy ez egy április elsőjei tréfa, akkor ártalmatlan. Tehát a vicc az belefér, de a fogyasztó megtévesztése az nem.
0: Most már második alkalommal merül fel a kérdésben, nem megpróbálom értelmesen megkérdezni, ugye a menekültügyben volt ez a probléma, hogy a partra sodródott kisfiúról hírt adtak. Ugye az egyrészt jogilag...
3: Meg fotót,
0: igen, ugye az a bombi részéről, bocsánat, hogy így hívlak.
3: Köszönöm, megtaláltuk a nevemet így.
0: Hogy ugye ez etikai kérdés ezen az oldalon, azon meg jogi kérdés, hogy a hír engedi-e, tehát hogy a híradás engedi-e jogilag azt, hogy ilyen eseményről ebben a formában lehet-e hírt adni, és hogy etikailag lehet-e erről hírt adni, hogy erről tudunk egy picit beszélni?
2: Hát jogilag... Az, hogy miről lehet és miről nem, az nem nagyon van szabályozva. A média törvénynek van egy olyan szabálya, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, ez a rádiókra és a televíziókra vonatkozó szabály, és ez alapján azt vizsgálja a médiahatóság, ha vizsgálja, hogy ha valamiről tájékoztattak, az kiegyensúlyozott volt-e. Olyan típusú szabály, hogy miről lehet és miről nem lehet, strict szabály
3: de
2: nincs,
3: de a... vannak, tudod, hogy, hát hogy karikák... vért, meg szétroncsolt emberi testet lehet-e híradóba mutatni, mert nekünk például az tilos?
2: Igen, de az nem egy olyan teljesen strict szabály. És a karikák az például azért érdekes, mert a hírműsorokat nem is kell karikázni. Tehát a hírműsorokon azért nincs karika, mert nem kell karikázni, ugyanakkor figyelembe kell venni a műsoridő megválasztásánál a tartalmat. Tehát nem lehet egy olyan...
3: Mi szűrjük a képeket rendszeresen.
2: Persze.
3: Kikockázzuk.
2: Itt jön az, hogy ezek olyan etikai szakmai szabályok, mert hát értelemszerűen nem lehet emberi méltóságot sértő, nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő embert öncélúan bemutatni rádióban, televízióban.
0: Tehát mondjuk szenzáció, de az újságokban sem.
2: Igen.
0: És hogy innentől kezdve mondjuk a médium dönt arról, hogy mit hoz nyilvánosságot, tehát azt mondják, hogy a jog megengedi, vagy nem tiltja.
3: De tiltja. Hát ezt olyan, most pont tiltja.
2: Tehát abban az esetben, hát amikor kiszolgáltatott helyzetben van valaki, akkor és öncélú a bemutatás, azt tiltja. Tehát ebben az esetben van konkrét jogi szabály.
3: De ezek olyan finom problémák a gyakorlatban. Mondok egy példát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyszer egy kisfiút bántottak az iskolában, iskolatársai, de brutálisan. És volt egy ilyen része is, hogy kicsi volt, még alsós, hogy orális szexre kényszerítették a fiú WC-ben. És aztán a szülei bevállalták azt, ez egy kisváros volt Magyarországon, hogy erről ők nyilatkoznak a médiának. És megmutatta valaki a kisfiút. És én örjöngtem. Én fölhívtam a kollégát, hogy az nem létezik, hogy nem takarod ki, hogy nem, hát nem paraván mögött van. És akkor mondta, hogy jó indulatú kollega volt, hogy figyelj, Kriszta, ez egy nagyon fontos probléma, hogy a gyerekek hogy bánnak egymással az iskolában.
0: Pont ezt szerettem volna kitérni, bocsáss meg, hogy az neked, benned hogy fogalmazódik meg, hogy mi az a határ, amíg elmész, hogy bemutatod ezt a kisfiút, vagy a parton fekvő kisfiút, mert fel akarod hívni mindenáron a figyelmet. Pontosan. Vagy azt mondod, hogy ez már durva, ez nem.
3: De most mind a két példa nagyon jó, mert az a halott kisfiú, az egy halott kisfiú volt. Ez a kisfiú, ez viszont él tovább ugyanabban a városban, és a nagy nyilvánosság miatt az ő élete sokkal rosszabb helyzetben van onnantól, hogy benne volt a tévében, mint addig, amíg már addig is borzasztó kiszolgáltatott volt, és bántották. Úgyhogy erre lett volna megoldás, hogy a kisfiú arcának, a személyiségének a beazonosítatása nélkül a problémára fölhívják a figyelmet. Lett volna rá megoldás. Ezt például nem tudom, hogy ez egy puszta etikai személyes döntés, vagy ezt szabályozták volna. Anyuka beleegyezett.
2: Ez nagyon érdekes, mert korábban nem volt ilyen szabály, és aztán 2012-ben, ha jól emlékszem, bekerült a média törvénybe egy olyan szabály, hogy a műsorban szereplő gyerekek személyiségi jogait, illetve hát személyiségfejlődését is védeni kell.
3: Igen, a gyerekvédelem magasabb lett.
2: Igen,
3: a
2: mert
3: szintje.
2: Hogy korábban a médiatörvény csak olyan szabályokat tartalmazott, ami a néző gyerek védelmét szolgálta, és igen. Aztán volt néhány olyan ügy, ami miatt bekerült a törvénybe az, hogy a műsorban szereplő gyerek védelme

0: is nagyon fontos, és pont ezért nem lehet olyan tartalmat adni, ami a műsorban szereplésen keresztül az ő személyiségi jogait sérteni, illetve a fejlődését veszélyezteni.
1: Akkor sem, ha a gondviselője vagy
0: akkor
1: önmaga beleegyezik.
0: Pont azért, mert hogy korábban ugye arra hivatkoztak a szolgáltatók, hogy
1: odaállt a kamerá
0: elé, hogy a törvényes képviselő hozzájárult.
1: Így van.
0: És nem lehetett semmit sem tenni, és akkor bekerült a törvénybe egy ilyen szabály, ami nagyon jó. Hogy
1: nagyon, nagyon. Ez az én esetem a törvény előtt volt.
0: Igen.
2: Tehát amiről beszéltünk, hogy jó, megengedi, még ha nem is etikus, vagy nincs is rendben ez a dolog, ezt még ugye kint adás előtt beszélgettük, hogy ez rendben van-e így, hogy jog lehetőséget ad rá, de mondjuk rossz a törvény.
1: Erre jók a kódexek, ugye hát a kódex mindig szűkíti a lehetőségeidet, és magasabbra teszi a lécet, mint a törvény, de ez a dolga, tehát a törvény az mindig a legkisebb közös többszöröst keresi, az életszerű, és aztán abban kell a lukakat kitölteni.
3: És ha már a kódexben járunk, a tilos próbálja most kialakítani a saját kis hírstruktúráját, hogy milyen legyen, milyen híreket adjunk, milyen híreket adnátok mondjuk a tilosban. Mind a kettőtöket kérdezlek, hogy így milyen magát a stílust is, hogy tartanátok-e ezt a merev, egyszerűen közlöm dolgokat, vagy hogy mennyire lehetne effektelni, egy picit is érzést belevinni.
2: Tilososítani a híreket?
3: Igen, de mint hogy így érted, nekünk ugye az emberi érzések, azok nagyon sokat számítanak, és hogy a hírekben mennyire lehet picit is belevinni az érzéseket. Tudom, hogy véleményt, saját véleményemet nem vihetem bele. Viszont mondjuk ahogy így beszélünk, azt változtatni, nem egyszerűen elmondani, meg téma.
1: Én ha a tilosban lennék hírszerkesztő, akkor biztosan a korrupcióval foglalkoznék a legtöbbet, meg emberi jogi ügyekkel, meg a civil szférával. Igen, tehát, hogy olyasmi, ahogy mondod, a pártpolitikával fölösleges, azok benne vannak a híradóban, meg mindenki foglalkozik vele. Megpróbálnék olyan témákra koncentrálni, ami most csak a magam konkrét példájából kiindulva, amikor készítek egy híradót, hogy mi az, ami kimarad. Mi az, ami egyszerűen az időkorlátok miatt nem fér bele. És az akár a gyerekéhezéssel kapcsolatban, a elmúlt hét részletei, ami akár a parlamentben, akár a nemzeti minimumban, akár az oda-vissza vágások terén, hogy van egy gyerekéhezés, vagy nincsen Magyarországon, ami egy teljesen abszurd párbeszéd. De hogy én például a tilosban ezzel foglalkoznék. Vagy az átlátszót nagyon gondosan minden nap megnézném, és próbálnék minél nagyobb bömbikével hírt adni az ő információiknak, meg tisztelet a többi oknyomozó újságírónak.
0: Nekem még az jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon hiányzik, az a követése a híreknek. Tehát, hogy van egy hír, és akkor két hét múlva már semmi információ nincs róla.
3: Egyszerűen
0: kínlódnod kell az online térbe, hogy próbáld követni, hogy akkor most az, ami történt, hogy most hol tart, vagy
3: lezárták.
0: Például ez egy olyan funkció lenne, ami lényegében nincs, tehát egy piaci rés.
2: Egyébként ti a televízióban úgy csináltok hírt, hogy feltételezitek, hogy milyen nézőitek vannak. Ugye nálunk mi azt gondoljuk, hogy olyan hallgatóink vannak, akik a környezetvédelemre fogékonyak, és olyan hírekkel próbáljuk ellátni, hogy ez nálatok felmerül?
1: Persze. Hát nyilván ugye a célcsoport, egyrészt intellektuálisan is, hogy hova lövöd be, mi az, amit elvárhatsz a nézőtől, a híradó nézőtől, hogy tud. Tehát nem kell megmagyarázni, nem kell egészen fapadosan fogalmazni, mert érti, hogy mi az, hogy GDP, vagy mi az, hogy költségvetési hiány. A másik pedig valóban az érdeklődés, és mindig mindenki marad még, ami nagyon fontos.
2: Nyilván néznek úgy médiumokat emberek, hogy tudják, hogy azt a hírt ott kapják meg, és akkor ez nézettséget vagy hallgatottságot generál, tehát ez létező dolog.
3: Igen, a negatív plusz pozitív hírek téma, én ezt most felhoznám.
4: Várj, ez most különböző.
3: Jó,
4: oké. Tibi kérdezte, hogy a hír mint termék, az mennyire...
1: Hát ugyan, a minden híradónak ugye van egy hangvétele, attól függően, hogy honnan kapott, tehát szerintem, ha így elkezdesz nézni egy híradót, úgyhogy nincs rajta logó, akkor tudni fogod a különbséget az ATV híradó és a Magyar Televízió híradója között körülbelül 3 másodperc után. De ami a legfontosabb szerintem, ami minden híradóban illene, ha azonos lenne, de hát ez már egy igazi vágyálom, és bekaptam a naív bogyót, az a kritikai hangvétel. Tehát a távolságtartás arányomott információtól, vagy a mögénézés. Most mondom, mondok egy konkrét példát.
2: Mert hogy erre nincs igény szerinted?
1: Nincs vagy, idő, nincs, nincs rá, ez már forrás sokszor, mint ahogyan most, amit te kértél tőlük, hogyha a Tilos csinálna ilyet, hogy nyomon követi azokat a híreket, amit állsz a busz megállóba, és arra mondsz, hogy 2 hete volt ez a sztori, hogy azzal vajon mi lett? Az ember és forrás. Tehát ha ti ezt elkezditek csinálni, akkor neked kell, hogy legyen 4 kollégád, aki egész nap ezt túrja, és fölhívja a megfelelő embert, és utána azt formába önti, visszaigazolja.
3: Mi nem hírként azért néha csináltunk ilyet maga a műsoridőnkben, hogy így egy-egy téma, környezetvédelemben elég sok ilyen van, amit így érdemes hosszú ideig így követni, és a normális, átlagos, relatíve, bocsánat, általános hírekben meg nem tudsz erről olvasni túlságosan. És például az Illatos út többször is bent volt.
2: Most x-eltem ki egy kérdés, mert Bombira reagálva nem lesz rá idő, de egy olyanra van, hogy ugye mi mind környezetvédelmi és környezettudatos műsor, hogy látjátok, hogy kell több környezettudatos hírről tájékoztatni az embereket?
3: De amúgy, hogy igen, meghallgatunk mindeket is.
0: Hát én most csak a személyes véleményben, én nagyon szeretem ezeket. Tehát, hogy igen.
2: És most van erre lehetőség? Hát, hogy van olyan médium, ahol kifejezetten azt gondolod, hogy te most oda kapcsolsz már itt ilyen híreket, vagy ilyen információkat? Hát ezen kívül.
0: Én alapvetően online terekben tájékozódom, és ott azért
3: amúgy például
0: ott az úgy navigálni az ember.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy idézőben mi kényszerűségből vettük fel azt, hogy hírt fogunk most minden órában mondani, holott az online felületek azok annyira el vannak áradva már hírekkel, hogy mindenki, szerintem nagyon nagy százalék az embereknek az online felületről veszi a híreket. Mondjuk én abban egy kicsit félek is, mert ott eléggé sok fals dologba bele lehet futni, mindegy. De a lényeg az, hogy ez miért kell, a törvény az miért, például a pályázat, az FM pályázat, az most miért volt benne ennyire kiemelve, hogy óránként hír mindenkinek, és a rádióból is hír jöjjön, hiszen már az online felülete meg rengeteg helyről lehetne olvasni híreket. Nekünk meg miért kell ezt így csinálni? Ez szerinted miért nincsen ez így még aktualizálva, hogy vagy ér egyáltalán annyit a rádióban hallható hír, hogy olyan sok embert elér, hogy ez fontos?
0: Igen, tehát a szabályozás hátterében az van, hogy még mindig azt gondolja a szabályozó, hogy a rádió és a televízió sokkal több embert ér el, tehát hogy ezek azok.
3: És ez valós amúgy?
0: Igen, tehát a Mértéknek vannak olyan kutatásai, hogy az emberek Magyarországon milyen felületeket használnak, amikor híreket fogyasztanak, és egyértelműen a nagy kereskedelmi televíziókból tájékozódik az emberek
1: 70-80%-ában. Ma már a közmédiából.
0: Is, de azért nagy részt a fő.
4: De ezek iszonyatos százalékok, szóval annyira kicsi penetrációja van az online portáloknak.
3: Pedig én pont fordítva gondolom, hogy már nagyon sokan ugye az online felületről nyomják az infókat.
4: A nagyon népszerű online portálok hangvétele nem is olyan nagyon komoly. Nyilván ez egy stratégia.
1: Azért a nagy hírportálok ma pótolnak egy olyan munkát, amit a tévék és a rádiók nem tudnak megcsinálni. A gazdasági, politikai kritikus és körültekintő és oknyomozó munkát azt ők elvégzik.
4: Viszont a kis színes videók témakörre az meg nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, mert a kereskedelmi tévéhez vagy a közmédiához képest egy online portál sokkal gyorsabb tud lenni. Annyira sokkal gyorsabb, hogy egy nappal gyorsabb akármilyen tudósításban. Kiszalad valaki egy telefonnal vagy egy kis buta kamerával, és
2: taxiban
4: hazafelé megvágja a laptop.
2: Igen, hogy az infokommunikációs változások óta szerinted hogyan változott a hírérték? Tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen értéke volt egy tévében való híradásnak, amit most az Ádám is mondta, hogy bárki lehet hírszerkesztő gyakorlatilag.
1: Igen, szerencsére. Én ezt nagyon szeretem, mert szerintem ez demokratizálja a folyamatokat.
2: Tehát nem lehet semmit elrejteni.
1: Nem lehet semmit elrejteni, ha valami fönt van a neten, és egy Amerikában hány ilyen példa volt, hogy olyan emberjogi esetek, vagy például most a rendőrségnek a feketékkel kapcsolatos bánásmódja, hogy hogyan lőnek le fegyvertelen feketéket fehér rendőrök országszerte, az egyértelműen kizárólag a kamerának, az embereknél lévő telefonnak köszönhető, hiszen ezeket rögzítették. Civilek fölrakták a netre, és onnantól ez egy országos ügy, amit most már ki kell vizsgálni. Ez mindig is így volt, csak mindig következmény nélkül maradt az Egyesült Államokban, most nem.
2: Halló!
5: Szép jó reggelt mindenkinek, kis kezeket csókolom, cukros Imike vagyok.
2: Szia, mondd.
5: Én afelől érdeklődnék, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodott lennék a valóságtól, hogyha azt mondanám, hogy a médiatörvény kutya kötelessége lenne előírni, hogy ugye mondjuk azt, hogy van kormánypárti és ellenzéki hírműsor, hogy országos lefedettséggel bírjon egy ellenzéki is, meg egy kormánypárti is, ez nagyon elrugaszkodott lenne a valóságtól. Megköszönöm a választ.
3: Köszönjük.
2: Szia.
1: Az az iszonyú, hogy én úgy örülnék, hogyha a hírműsorok nem lennének kormánypártiak és ellenzékiek. Mert nem ez a dolguk.
4: A médiatörvény szerint nem is az.
0: Hát az a helyzet, hogy a jog tényleg úgy közelít a kérdés felé, hogy minden rádióban és televízióban lemenő hírműsornak kiegyensúlyozottnak kéne lenni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, hogy kormánypárti vagy ellenzéki híradó.
3: Ez elméletleg le van írva amúgy.
1: És természetesen fölmerül.
0: És hát az a baj, hogy ez egy életszerű kérdés. Én nem szeretném, hogyha elmenne ebbe az irányba a szabályozás, mert azzal kimondanánk azt, hogy ez egy nem egy
2: szekérpártos pénz. De akkor nincs szabályozva van, de utókövetve nincs. Tehát, hogy a következményeket nem tárja fel senki, mert le van írva, hogy ezt kellene csinálni, de most úgy érezzük, hogy nem kiegyensúlyozott a hírszolgálat.
4: Lehet lakossági bejelentést.
0: Igen, tehát van egy ilyen szabály, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, a médiahatóság hivatalból ezt nem vizsgálhatja, hanem csak panaszbejelentésre jár el. Viszont azt lehet látni, hogy rendkívüli módon lecsökkent a panaszok száma.
1: Tényleg?
0: Igen. Míg 2010 körül olyan 70 panasz volt éves szinten, mondjuk 2002-ben 150, tehát hogy ez egy folyamatos csökkenő tendencia volt, tavaly 33 panasz érkezett, aminek a fele az a Jobbiktól, a másik fele meg nagyrészt egy civil szervezet.
2: Akkor ez társadalmi problémát jelez elő?
0: Hát azt jelzi, hogy a társadalmi beágyazottsága, fogalmazunk így, ennek a jogintézménynek nem túl nagy. Tehát, hogy az emberek nem foglalkoznak ezzel. Korábban, tehát mondjuk 2000-es évek elején, de aztán folyamatosan csökkent. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem életszerű ez a szabály. Most már. És az emberek ezt látják, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, hogy van az, hogy van egy állami televízió, és nincs a másik oldalon, miközben maga a hírszolgáltatás funkciója kérdőjeleződik meg, ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen a hírszolgáltatásnak elfogulatlannak, pártatlannak, tárgyilagosnak, tényszerűnek kellene lennie. Tehát, hogyha már fölmerül ez a kérdés, akkor ott már baj van. Már van az egész média rendszer.
1: De a hallgatónak igaza volt, ne fölmerül a kérdés.
0: Azért mondtam, hogy abszolút életszerű a kérdés, csak nagyon nem lehet jogi eszközökkel
1: megragadni.
3: Én a pozitív és a negatív hírek súlyáról, arányáról szeretnék csak egy kérdést felrakni. Én azért nem nincsen már előfizetésem sajnos tévére, mert egyszerűen nem voltam hajlandó folyamatosan nézni azt, hogy csak negatív dolgok történnek a világban, holott én úgy veszem észre, hogy rengeteg pozitív dolog történik, és hogy ez honnan jön ez, hogy inkább negatív hangvétel, vagy negatív eseményekről szóló hírek vannak inkább a hírműsorokban, hogy az emberek igénylik ezt, vagy a hír alkotók, mármint hogy a hírírók meg a média szereplők gondolták azt, hogy ez az, amit inkább ráharapnak az emberek, és inkább ezt adjuk le.
1: Ez egy tök jó kérdés egyébként, mert ugye sehol nincsen leírva egyfajta szabály arra, hogy néz ki egy híradó, csak így a fejünkben létezik egy ilyen, és olyan jó azokat megszegni. Tehát amikor így a szerkesztők egymás között vitatkoznak, hogy de hát mindnyájan tudjuk, hogy ez a hírsorrend például, és akkor másik visszakérdez, hogy honnan is tudjuk, hogy ez a hír, miért nem fordítva van a hír, miért a parlament az első, nem pedig az, hogy változnak a gyes szabályai. Sokkal több nőt érint a gyes szabálynak a változása, mint hogy két parlamenti politikus összevezet. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit föltettél. De ugye a közhelyes válasz erre az, hogy nem az a hír, hogy a postást megharapta a kutya, hanem fordítva. De
2: hölgyek, mennünk kell. Egy gyors szokásomhoz híven egy gyors idézettel zárom, mint a meleg tenyérben azonnal elolvadó hópihe. A hír is csak akkor számít igazán, amikor először találkozunk vele. Hölgyek, köszönjük, hogy itt voltatok. Át kell adjuk a helyet a másik csapatnak. Nagyon sok kérdés bennünk maradt.
1: Köszönjük.
2: Legyen jó hétvégétek.
3: Jó, szép mindennapotok.
2: Köszönjük.
4: Sziasztok.
6: Folytatódik az adás, tehát most a kalózkorszak utolsó adását fogjátok hallani az utolsó fél órában, és utána pedig egy élőkör kapcsolással fogunk már visszajönni a kedvenc tilos rádiós műsoraitokkal.
4: Sziasztok!
7: Hello!
8: Ez nem lehet, hiszen a miénk nem lesz benne.

A mögöttem szólóval a pénteki adást szerkesztettük, és reméljük, hogy ezután is maradt hely nekünk az étterben és pénteken, és lehet, hogy ez az egész csak tréfa.

Sziasztok, mi pedig a Get Mihály, aki után következik majd január óta vagyunk csak itt a rádióban, és csak elképzelni tudom azokat az érzéseket, amiket az alapító tagok érezhetnek most, akkor egyszerű gyermeküket vesztik el lehetőleg csak egy időre. Egyébként a betövőben dolgoztam én, és kedden délelőtt. Sziasztok!

Valóban itt Geti Mihály, a kedd délelőtti és csütörtök éjszakai remélem kellemes percek szerzői, és remélem, hogy valamikor szeptember környékén leporolhatjátok a rádió bekapcsoló gombját, de addig is keresgéljetek a 95 és 5 környékén.

0: És itt a Tilos Rádióban egy szó erejéig, még egyszer egy kis természet hangja. Most, hogy ilyen eklektikusan elbúcsúzós lett ez az egész este, úgy gondolom, hogy voltunk olyan nexusban, hogy merjem úgy vállalni, hogy még egyszer idejövök a mikrofon elé. És tényleg, akkor most már egy átérezve ennek az egésznek a súlyát, hogy itt most mi történik, most így elbúcsúzni tőletek. Mert hát, szóval voltak elég rossz pillanatok is, meg nagyon jók is, és hogyha ezt valaki végülte és végighallgatta, akkor egy picit ott vagyunk mindannyian. Tehát akkor még egyszer teljesen másképpen, most már akkor sziasztok, Antoni Evics Emond, és előhalacskás Nagy Tomi elbúcsúzik tőletek.
1: Tilos Rádió FM 95.5.
2: Tilos Rádió FM 95.5.
3: Tilos Rádió 95.5 FM.
4: Tilos Rádió FM.
5: Képbe vagyunk, képhatáron. Sziasztok, KVB is. Én nem osztom ezt a nagy szomorúságot, ez nem búcsú volt, meg ez ilyen csönd, szóval most ilyen erőgyűjtés, ti is. Jó nyaralás, palatinus, szúnyogok, meg minden. Yeah. És így a viszontlátás, szóval ez nem ilyen hanem all the best, next time.
6: Úgy töröm a videót.
5: Nem?
7: Tilos Rádió, FM 95.5.
8: Lassan ketten maradunk, ahogy szoktunk tavaly nyáron még az esti adásokon az Zsolta. Csak annyit akartam mondani, mielőtt elfelejtjük, hogy volt nekünk két technikusunk, a Béla meg a Józsi. Ezek persze álnevek. Akik nélkül ez nem ment volna, közben mutatják nekem, hogy királyok udvariassága, pontosság, én azt hittem, mi prolik vagyunk. De mindegy, szóval, hogy éjfélkor akkor befejezzük. Legyen a búcsúszó a Zsolté. Ilyen gyerek hasonlatok nekem is eszembe jutottak különben, de azt hiszem, hogy nem. Nem annyira autentikus, tényleg nem kéne annyira beszarni, nem Zsolt?
9: Nem, legközelebb a Szabad Tilos Rádiónál. És azt is reméljük, hogy a 95,5-es megahertzen.
8: Ha ez rossz esetben piros rádió.
9: Jó, de valószínűleg a keletre megyünk.
8: Ja.
9: Mármint az URH-n.
7: Tilos Rádió FM 95.5.

0: Az a folyam figyelmét felhívjuk, hogy a Bartók Rádió műsora 2 óráig szól. A Magyar Rádió éjszakai műsorát 0 óra 15 perctől a Kossuth Rádió 540 kHz-es középhullámú és a Petőfi Rádió ultrarövid hullámú adóin sugározzuk.
1: A Tilos Rádió 1993-as augusztus 31-i búcsúadásának utolsó 15 percét hallottátok.
2: Now, which means, let's start what we have come into the room to do.
1: Felakult itt hallod.
2: Right on. Here goes. One.

A mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzáll már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzáll már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzáll már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzáll már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzáll már fél kiló marihuánát.

0: suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien.
1: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és azon belül is most hallhattok némi részletet a Hit Parádé című műsorból, hiszen itt a Rádió Történet felfedezésében eljutottunk egészen a Podmaniszki utcai korszakig, a 95-től hallható és hatása van érezhető rádióig, tehát Hit Parádé egy igen különleges műsor egészen addig, ameddig az élő körkapcsolás, illetve a kihelyezett stúdióink meg nem valósulnak a Millenáris, illetve a Jövőházában, valamint a Szimpla kertben. Természetesen a technika ördöge az itt van velünk, mert a Tilos Rádió nem lehetne tilos, hogyha nem emberi kezek szorgos munkájával lenne összedugva az összes kis kábel, ami hogyha nincsen összedugva, nincs ami megszólaljon. Megkeressük az elejét még egyszer, köszönet Pajzs Miklósnak és Jäger Balázsnak. A Jäger Balázsnak, Kékesi Balázsnak, hogy ezt a hitparádi dolgot a rendelkezésünkre bocsájtották. Ez egy két jellegű műsor volt, amit remélem, hogy a mondjuk úgy következő rádiótörténeti napon fel tudunk eleveníteni. Egy ilyen tanáros jellegű, ahol a buddhista főiskola alapítói csináltak egy különleges műsort, és utána pedig már a tanítványok műsora volt. Tehát hallgassuk meg most egy ilyen hitparádi műsort. Tehát itt a Tilos FM 90,3-on menjetek a Millenárisba, ahol a Rádió Territory keretein belül kísérleti rádió adókat hallhattok kis vevővel, egyes kis kísérleti műsorokat, ami 6 órától körülbelül hallható lesz itt a Tilos Rádióban is, minden egyes adónak a tartalma. Tehát Hitparádi FM 90,3, most visszaemlékezés egészen este 8-ig, amikor Palotai Zsolt fogja lezárni nekünk a rádió történeti estét.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
9: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Bartók hang zavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt, földre hult pohár föld csattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikomgató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hang zavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigaszt húz a fülembe, anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verekli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem vevéshez a pokolban is. Ima a vég, mely előre viszi. Ima a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Picasso két órú hajadonai, hatlábú lényei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, s tán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival, tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged, úrjaim.

0: ezüst fej. Egy ezüst szobor finom feje, melyet az ötvös Pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe esztendők munkája során. A test törékeny, kicsiny, szinte eltűnik a szobában. Taglejtései alig vannak. Mire valók is lennének azok? Minden erő, lendület kell, hogy művészetébe fusson. Legfőlebb a személ még az arc nyugodt síkján, a homlok fiatal hava alatt. A villogó, figyelő, sötét szem, a látó agyvelő, mely kiugrik a koponyának legmesszebb lévő hegyfokára.
1: Kosztolányi Dezső, Bartók Béla. Interjú a Pesti Hírlap 1925. május 25-i számából.
0: Milyen hangszeren játszott először?
2: Dobon.
0: Dobon?
2: Azon. Dobot kaptam 2 éves koromban. Anyám meséli, hogy folyton doboltam. Rajta próbálgattam a ritmust.
0: Később?
2: A zongora. 4 éves lehettem, ezt is anyám meséli, magyar nótákat pötyöttettem ki egy ujjal.
0: Aztán?
2: Az első kotta, 5. születésnapomra kaptam. Erre már emlékszem. Apám földműves iskolai igazgató volt Nagyszent Miklóson, Torontál megyében. Maga is szerette a zenét, maga is szerzett zeneműveket, anyám szívesen zongorázott. Mindketten biztattak.

0: 5 éves korában zenei hallását tettük próbára, és akkor örömmel tapasztaltuk, hogy abszolút zenei hallása van. A mellékszobában volt, és minden megütött hangot azonnal meg tudott nevezni, sőt, egyszerűbb akkordokat is megismert. Ez évben jött nagyszülősre Altdörfer nevű zenetanár Sopronból, aki meghallgatta játékát és kompozícióit. Ő volt az első, ki nagy jövőt jósolt neki. Mondta, az ő tehetsége nem tucat tehetség, hanem kiemelkedő, és hivatva van zenei téren nagy dolgokra.
1: Mikor kezdett komponálni?
2: 9 éves koromban.
0: Amikor az iskolában a Dunáról tanult, annak folyását eredetétől a Fekete-tengerbe szakadásáig megzenésítette.

0: 1896-ban a millennium alkalmával először lépett fel nyilvánosan Pozsonyban. 1898 év december 8-án Bécsbe utaztunk, hol egy konzervatóriumi tanár meghallgatta játékát. Egy zongora szonátáját játszotta. A tanár roppant meg volt elégedve, és azt mondta, ha bár magyar honos, tandíjmentesen felveszik a konzervatóriumba, és a császár magánpénztárából kaphat majd ösztöndíjat. Bécs közelebb lett volna, de Dohnányi példáján fölbuzdulva mégiscsak azt határoztuk, hogy Pestre fog majd menni. 1899. január hóban le is utaztunk Pestre Tomán tanárhoz. Ő azt mondta, felvételi nélkül fogják felvenni az akadémiára. Azután átadott néhány igen elismerő sort Köszler tanárhoz, hogy az szerzeményeit nézné meg. Mindenhol fényes eredmény volt.
1: Körülbelül 2 éven át jóformán semmit sem dolgoztam. És a Zeneakadémián tulajdonképpen csak kitűnő zongorázó hírében álltam. Ebből a stagnálásból, mint a villám ragadott ki, az Imigyen szól a Zarathustra első budapesti előadása. 1902-ben. A mű, amelyet a legtöbb pesti muzsikus irtózással hallgatott, engem a legnagyobb elragadtatással töltött el. Végre megpillantottam az irányt, amely újat rejt méhében. Rávetettem magam Strauss partitúráinak tanulmányozására, és ismét elkezdtem komponálni.
2: Zenevilág, 1904. január 19-e. Kacsó Pongrácz.
3: A megelégedés, a büszkeség és a hazafias lelkesedés felemelő érzéseinek kellemes egybelege rezgált a lelkünkön, mikor a nevet újra lapunk élére tűzzük. Bartók a szerdai filharmonikus hangverseny után feltétlenül az első zeneszerzője Magyarországnak. Amire mi, magyar zenészek csak sejtve vágytunk, azt ő látnoki szemekkel megérezte. Amit mi reméltünk, azt ő tetre váltotta. A Kossuth szimfónia a magyar zeneművészet történelmének legnagyobb kultúrjegye a Bánkbán előadása óta. Amit Erkel Ferenc tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfonikus költemény formájában, melyet arról a

aztán, hogy talán szándékosan rosszul fognak játszani, stb. Gondolhatod, mit éreztem, midőn egy úr a hátam mögött azt mondta, most vessünk magunkra keresztet, most jön a Kossuth szimfónia, bár már ezen szerencsésen túl lennénk. Mikor befejezték a darabot, és felzogott az óriási tapsvihar, akkor az a bizonyos úr oly örömmel tapsolt, és folyton éjjelzett. Feledhetetlen pillanatok voltak ezek.

dacára, hogy 20 kubai, dél- és észak-amerikai, holland, spanyol, angol emberrel ebédelek, dacára, hogy németekkel és törökökkel kirándulok. Elhagyott vagyok. Hiába gondoskodik rólam Bécsben Dieter Mandl, hiába vannak Budapesten Tomám, Gruberné barátaim. Egyszerre csak azon veszem észre magam, hogy teljesen egyedül vagyok. És megjövendülöm. Előre tudom, hogy az én sorsom ez a lelki elhagyatottság lesz. Keresek, kutatok ugyan ideális társat, bár nagyon jól tudom, hogy mind hiába.

0: Zarathustra hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította.
1: Fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
0: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
1: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
1: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene reggvel, szekervel a mezőre szénát behordani.
1: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
1: No, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
1: Hát lássa csak, olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Én? Régi nótákat? Ugyan ne bolondozom velem az úr.
1: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeztik?
1: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük.

0: hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Mert lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
1: Áj, elmúlt már az én időm. Nem arra való, ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekvel foglalkozzon. Én már csak a szent énekeket tudom.
0: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
1: Nem olyan már az én hangom,
0: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
1: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
0: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi keserves énekek, mint például ez. Ugye ismeri? Mi ennek a verse?
1: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam meg.
0: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
1: Vaj egyet, vagy kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyemek elveszi a kedvünket az énekléstől. Háj, mikor még lány volt.
0: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
1: Eszembe jutott na. Egy. Hát aztán, hogy is mondjam? Csak úgy szóul?
0: De, hogy hanggal, ahogyan énekelni szoktak.
1: Ezt a kerek erdőt járom én. Háj, ez nagyon régi.
0: Tudom, ez nagyon szép, de nem tud-e még régebbit? Na, csak gondolkozzék.
1: Még régebbit? No, eszembe jutott még egy.
0: Na.
1: Rózsabokorba jöttem a világra.
0: Ez nem jó. Ez nem is régi és uras nóta.
1: Ez bizony nem uras nóta. Úgy fújtuk itt a falunkon.
0: De gondolkozik csak még egy kicsit. Nem ismeri-e a nagyhegyi tolvaj, Kádár katonótáját, hogy hová mész te három árva?
1: Nem.
0: Soha se hallott?
1: Nem. De mondok még egyet az úrfinak. Hát ez megvan-e? Képeddel alszom el, képeddel ébredek.
0: Megvan. Valami olyan igazi falusi nótát, amit Magyarországon nem ismernek.
1: Hely. Hát ez jó lesz. Ez nagyon régi. Kerek, ez a zsemre.
0: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
1: De amit most mondok, azt még nem írta le az úrfi.

0: Szia!
1: Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk. Azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkánk nagyobb örömet szerzett minden másnál. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között töltöttem.

0: Nem csak Liszt-Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elforgultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.
1: Meg lájon értem, most tud neki a szavaz kifelt.

Millennium idején két hétig Budapesten lehettem. Legnagyobb benyomásom a kiállítási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek viseletbe öltözött alakokkal, teljes felszereléssel. Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral, Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve, vizsgálva a további adatokat, míg jónak láttuk nyilvánosságra hozni a felfedezést. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.

Bartók Bélának. Erdély erdői zúgrak, ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nemerének, sirámos dajkaének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy, szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek, a régi, régi éde a zenédben.

0: Bartók Béla alakja elfeledhetetlen élességgel vésődött bele mindenkibe, aki vele valaha találkozott. Ami annál többet jelent, mert soha semmi sem állt tőle távolabb, mint egyéniségének mutogatása vagy megstilizálása. Megengedhette magának kor a legnagyobb fényűzését, hogy őszinte legyen és igaz. És amit művészete túlnyomó részt nem árult el, az környezete, családja, paraszt énekesei és gyermektanítványai egyaránt tanúsíthatják, hogy a végtelenül bonyolult alkotó egyéniség mélyén egyszerű és közvetlen emberség lakozott. Középtermetű, idegesen törékeny alkat volt, de a törékeny betegségektől megviselt, szinte vízna testen világító fej ragyogott. Átható tekintetű, perzselően mélytűzű dióbarna szemek, melyek zongorajáték vagy vita közben kitágultak és fellángoltak. Boltozatos homlok, mely fölött és körül a valamikor hullámos, később rövidre nyílt haj korán megőszült, főleg a halántékon. Finom meccésű orr és keskeny, energikus száj. Keze vékonyan metszett, artisztikusan finom volt, és ugyanakkor rendkívüli erő kifejezője. Mozgása a nyilvánosság előtt sokszor téveteg, sokszor kimért benyomást tett, járásában volt valami ritmikusan ringó és céltudatos. De még jobban megnyilatkozott ez az erő gyakori fejfelvetésében. Akik zongorázni látták, emlékezni fognak rá, hogy mozdulataiban, egy-egy kinyúlásában és megrezzenésében volt valami párdutszerű, valami ragadozó és félelmetes. Mozgékony és ideges alkatához sajátos ellentétül hangja aránytalanul mély, fegyelmezett és nyugodt zengésű volt, beszéde rendkívül tiszta és egyszerű, szinte visszafogottan tárgyilagos és koncentrált. Mindez a férfikora teljében álló Bartók képe, ami ennek őt a 20-as és 30-as években, tehát 40. és 60. évek között láttuk. Az ifjú Bartók képmása egy és másban eltérő lehetett, amint hogy más képe maradt azokban is, akik élete utolsó éveiben Amerikában ismerték. Arca akkor már szenvedőbb és beesettebb, tartása roskadtabb, mozgása ernyettebb lehetett, szemeinek régi tüze fátyolosabbá vált. Mégis az egész ember képe nagyjában változatlan, és ez a kép a nagy feszültségek emberének képmása, a művészi és a harcosi, akiben koncentrált erővel fut össze korának minden ellentéte és lázadása.
1: Már egészen kiskoromban is belém nevelődött, hogy egy rendkívüli emberrel élek együtt. Mivel édesapám még a szokottnál is érzékenyebb volt a zajokra, megszoktam, hogy a közelében teljesen csendben kell lenni. De ezt nem éreztem tehernek. Volt kertünk, ahol kedvemre zajonghattam, és kétszeres öröm volt számomra, ha apám időt tudott szakítani a velem való foglalkozásra. Apám szülei mindketten kiváló pedagógusok voltak, öröklött pedagógiai érzéke nála a gyermeknevelésnél is megmutatkozott. A gyerekeket a megfelelő korú teljes értékű embernek tekintette, és igyekezett nekik a legtöbbet nyújtani, műveltségük emeléséhez. Zenei téren ezt úgy akarta megvalósítani, hogy a könnyebben hajlítható gyermekekbe a zenének olyan alapjait oltsa be, amelyek lehetővé teszik értékesebb emberré válásukat. Már egészen korán megírta Resovszky Sándorral közösen zongoraiskoláját, de a gyermekeknek sorozat, a hegedi duók, a módszeresen kidolgozott mikrokozmosz és a gyermekkórusok mind ezt a célt szolgálták. Saját gyermekeinél természetesen nem az egyoldalú zenei nevelésre gondolt, nálam ez nem is vezetett volna sok sikerre, hanem minden más alkalmat megragadott tanításunkra. A természetet minden megnyilvánulásában nagyon szerette és tanulmányozta. Elsősorban az állatok érdekelték. Gyerekkorában selyemhernyókat tenyésztett, melyeket még Nagyszent Miklósról Pozsonyba is magával vitt, később pedig módszeresen gyűjtött rovarokat és szép gyűjteményt állított össze belőlük. Ebben már egészen kiskoromban segítettem neki, saját kis gyűjteményem is volt a fölös példányokból. Itt leglényegesebb utasítása volt, hogy a legkisebb szenvedést sem szabad okozni az állatoknak, ezért megfelelő kábítószert vitt magával rovargyűjtő útjaira, így a rovarok kínlódás nélkül kerültek gyűjteményébe. Állatszeretete nyilvánult meg abban, hogy cirkuszba sohasem ment, de az állatkertbe rendszeresen ellátogatott Budapesten, és külföldi útjai során is. A bika viadalt az egyik legnagyobb becstelenségnek tartotta. Amikor Rákoshegyen laktunk, baromfiakat is tartottunk. A nehezebb háborús időkben előfordult, hogy árván maradt kis csibéket kézből etetve neveltünk fel, ezeket személyesen ismertük. Apám nem engedte ezeket levágni a legrosszabb élelmezési viszonyok között sem. Ajándékai is elsősorban oktató jellegűek voltak, és általában a természethez és a művészetekhez kapcsolódtak. Fokozatosan szép papírmasé állatgyűjteményt kaptam, továbbá egy nagy színes, ugyancsak állatokat ábrázoló könyvet, melyben német és latin nyelven voltak megjelölve a képek. Ezeket apám gondosan kiegészítette a megfelelő magyar nevekkel, 10 éves koromban pedig megkaptam a 10 kötetes Brémet. Külföldi útjairól a lehetőség szerint időtálló ajándékot hozott. Első zsebórámat Hollandiából, első töltőtollamat szintén egy hangverseny körútjáról hozta. Itthon majdnem kizárólag könyveket kaptam, már iskolás korom előtt olyan művészettörténeti képekkel, melyek eredetiét azután évtizedek múlva sikerült meglátnom. Az ismert ifjúsági könyvek közül elsősorban Verne és Cooper műveit kaptam meg, ezeknél külön megbeszéltük a földrajzi leírásokat, és ezzel is fokozta utazási kedvemet. A magyar irodalomból is minél többet igyekezett nekem juttatni, a magyar remekírók teljes sorozatán kívül kortársai közül főleg Móricz Zsigmond és Ady Endre munkáit, de másokét is. Természetesen külföldi műveket is kaptam. Apám szívesen rajzolt, kiskoromban külön füzetet tartott erre a célra, amelybe jutalmazásképpen különböző megtörtént eseményeket, állatkerti séta, népdalgyűjtés, kirándulás, stb. Rajzolt le, általában humoros formában. Iskolai tanulmányaim érdekelték, de csak a háttérből, és soha nem ment a tanárokhoz érdeklődni, vizsgámra is mindössze 2-szer jött el. Elvárta, hogy kötelességszerűen végezzem tanulmányaimat, de ne kényszerből, hanem érdeklődéssel és örömmel. Hogy a jó bizonyítványért külön pénzbeli jutalmazást vagy ajándékot adjon, az ismeretlen volt előtte, az természetesnek tekintettük mindketten. Emberi zahortulána.

0: Melyik az első műve, melyet igazán magáénak érez?
1: A 14 zongoradarab, az első kvartett.
0: A Kossuth szimfónia?
1: Az nem. Formailag még nem érett.

0: Kodály, Bartók első vonós négyeséről, 1918-ban.
1: Középszerű tehetségek fejlődése, ha van, rendesen a bonyolultság, mesterkéltség, csillogás felé halad, az a kevés, amit mondani tudnak, mindig cifrább köntösbe burkolódzik. Az igaziak azonban a nagy egyszerűség felé tartanak, mind jobban félretolva a külsőséges hatást, gondolatuk mindinkább levetkezi mindazt, ami nem organikusan tartozik hozzá. Bartók formaépítése a régi mesterekéhez áll közelebb. Vonós négyesében az egymást követő tételek nem különböző hangulatok képét adják, hanem egyetlen egységes lelki folyamatnak, fejlődésnek folytatólagos rajzát, az egész mű, bár zeneileg tökéletesen megformált, az élmény közvetlenségével hat.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyebb írtam alkalmas falut találni, hol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas-Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat fúvó havasi kürtösök, hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt 2 évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem van. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világ.

0: Kodály Zoltán Bartók Béláról, az emberről.
1: Mit talált falun, amit mindennél többre tartott? Megtalálta először is saját maga ösztönzését. Egy ismeretlen világot, egy rég elmúltnak vélt magyarságot teljes virágzásban, ez elegendő volt arra, hogy a magyar nép jövőjébe vetett hite megújuljon.
0: Haraszti Emil, a Budapesti Hírlap 1913. február 27-i számában.
2: Egyszer csak idegen szellem rabja lett Bartók. Erős, jellemzetes magyaros egyéniségét szinte kiölte a fölszívódott idegen hatás. Vajon Bartók Béla, az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia professzora, miért csapott fel zenei Scotus Viatornak? Hát őt már semmiféle magyar muzsika nem érdekli. Cseh, olá, tót. És tudja Isten, miféle zenének szegődött apostolává, csak éppen a magyar tette cserbe?
3: Annak, hogy én valamilyen akcióban részt vegyek, egy óriási akadálya van. Tudnélik az, hogy egy esztendővel ezelőtt engem, mint zeneszerzőt, hivatalosan kivégeztek. Vagy az illetőknek van igazuk, akkor én tehetségtelen kontár vagyok, vagy nekem, akkor ők a hülyék. Mindkét esetben köztem és köztük. Tudni illik a vezető zene embereinek, Hubai is a többi közt, zenéről szó sem lehet, együttes akcióról még kevésbé. Belenyugodtam tehát abba, hogy ezentúl csak íróasztalom számára.

0: Népszava, 1917. május 13-a. Reinitz Béla.
1: Ugyanaz a hallgatóság, amely a régi Bartókot tetszésével halmozta el, egyszerre elhallgatott. A kritika abban, amit én megtisztulásnak éreztem, tévutakra jutást, patológiát konstatált, és ez idő óta ezt a hatalmas nagy költőt, mert ma már annak tudom, és szombaton bemutatott balettje a fából faragott királyfi után gyönyörűséggel vallom annak, mind többen hallgatták a meg nem értés Beckmesser füleivel. Én a félkultúrájú, szakmányzenészekkel és szokványos zenéhez ragaszkodó úgynevezett operajárókkal szemben a fiatalság és a romlatlan proletárság szűz füleiben bízom, amely nem tudja, hogy milyen a régi, milyen a szabály, de érzi, hogy mi a szép iránt fogékony, és kinyitja lelkét a művészet előtt.
0: Balázs Béla visszaemlékezése.
2: Az operának akkor 7 karmestere volt. Mind a 7 megtagadta, hogy ilyen zagyvalékot dirigáljon. Végül egy olasz vendégkarmester, a kitűnő Egisto Tango vállalta. Hogy milyen volt a hangulat az operában, arra csak egy adatot. Nagy Brács Istántól, Lukács Páltól hallottam. Az ő fából faragott szólamának első oldalán ma is olvasható kult elődjének odajegyzése. Nyilván a fából faragott bemutatójának próbáin írta oda. Hangolni nem kell, és felesleges. Szándékosan, hamisan játszottak avval, hogy ezekben a fülsértő diszonanciákban úgyis mindegy. Nem értették, hogy Tango mégis lekopogta őket. De készültek a premierre, ahol nem kopoghatja le őket. Emlékezetes este volt. Az utolsó taktus után másodpercekig halotti csend volt a nézőtéren. Egy tenyér se ütődött össze, de egy piszegés, egy fütty se hallatszott. Egy láthatatlan roppant mérleg ingott még erre és arra, mint valami belső vívódásban néma harc folyt a nézőtéren. Aztán a karzaton robbant ki az extatikus taps és ujjongás, és mint a lavina szakadt le a páholyokra és a földszintre, és magával sodorta a sajtósöpredéket is. Sok kritikát kellett azon az éjszakán átírni. Ez volt Bartók Béla első áttörő sikere.
0: Ez a siker tette lehetővé a 7 éve bemutatásra váró a Kékszakálló herceg vára premierjét.

Már gondolkozom a mandarinon is. Pokoli egy muzsika lesz, ha sikerül. Az eleje egészen rövid bevezetés függönnyilás előtt, rettenetes zsivaj, csörömpölés, csörtetés, tülkölés, egy világváros utcai forgatagából vezetem be a tisztelt hallgatót az apacs tanyára.

0: micsoda reformtárnai vannak tárul.
1: Nekem semmi különös beleszólásom nincs. Amit Dohrányi tervez, azt hajtjuk végre szeretettel és megértéssel. De mégis figyelmébe ajánlok valamit. Nálunk sok nagy tehetség lappang a szegény nép gyermekei között, akiket örökre betemet a meg nem ösmertetés, a tanulás, a felösmerés hiánya. Ezen gyökeresen csak is a népiskolai énekoktatás megreformálása segíthet. A népiskolákban 3 éven át kötelező énekoktatásnak kellene lenni, amely felölelni a lapról éneklés egyszerű dallamok lekottázásának tanítását is.

0: Bartók Béla szerzői estje, 1919. április 22-én. Kodály Zoltán.
1: 9 évnek kellett eltelnie, míg Bartók újra a közömbös koncert közönség elé léphetett. Ez alatt új művek hosszú sorát fejezte be, melyek az elébük tévedt zenebarátokból rémületet, meg nem értő és rosszakaratú újságkritikából frivol élcelődést váltottak ki, szerzőjüknek gúnyt és üldöztetést hoztak. Ő pedig a biztos ösztön zavarhatatlanságával haladt tovább a maga útján. Visszatekintve, ma már jól látszik, hogy a munkái egy lassú, egyelőre kevesekben végbe ment lelki átváltozásnak hű krónikája. Ha majd egyszer eljön a nagy számadás, ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
0: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amint a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart, de összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen felül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Lombai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedt, és igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalnunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetéseképpen most adtak. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei kerület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását föntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki haza fiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja? Kérdem végül, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyját meri kovácsolni, nem inkább az-e a kút mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: بارتوك أمريكاون. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, s a rossz hír számára mély rövid az út, s százszor jobb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
1: Ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
0: Jaj neked, húsvér idegen.
1: Jaj neked, húsvér idegen.
0: Szerves gép itt az ember. Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod.
1: Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod. Nem kilóra mért szerelem.
0: Hova vetemettél, hova vetemettél?
1: Hova vetemettél, hova vetemettél?
0: Szivárvány havasról.
1: Szivárvány havasról, szivárvány havasról.
0: Tűzre
1: te vettettél, hamuvá vedlettél.
0: Mint jó Ráduj
1: Péter szememenyecskéje.
0: Románul
1: Marinka, magyarul Margitka.
0: Ifjú Ráduj
1: Péter szememenyecskéje. Románul Marinka, magyarul Margitka. Ja Istenem, a világ kinek szoros, kinek
0: tág. Ja Istenem, a világ kinek
1: jaj,
0: szoros.
1: Jaj, de szoros a világ, csontig hatol velőt vág.
0: Jaj, de szoros.
1: Hogy kitágul a világ, ha egyszer
0: velőt vág.
1: Jobb időt lát.
0: Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát.
1: Dolgos állat az ember, így bírja
0: dolgos
1: ki magát.
0: Állat az ember.
1: Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ.
0: Lesz még célszerű
1: mindennek
0: is az agyon
1: céljas, tervezett
0: világ.
1: Valami haszna van.
0: Mindennek
1: a jövő
0: alaprajz
1: az arc ráncaiban. Emez már föld alá nő, amaz csillagokig. Komponálni lehet még.
0: Komponálni.
1: De hát az ember dolgozik.
0: Lehet még.
1: Körös fői lányok, mára marosi románok, sátronsívó arabok, kunyhón tengő törökök, hogy a nóta rég is, hogy mindig új, így örök.
0: Hogy a nóta rég is, hogy mindig
1: magyarul, románul, ki más értené, ha nem Bartók tanár.
0: Egy nyelven szól az mind, magyarul, románul.
1: És
0: ki más értené, ha nem Bartók tanár úr.
1: Hogy meg ne tapossák lábaikkal.
0: Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal. És fordulván meg ne szaggassanak titeket.
1: Estében frakban,
0: estében
1: urak, hölgyek,
0: frakban, urak, hölgyek, hölgyek, hölgyek, urak.
1: Zongoraszónál
0: szebb, zongorafödélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer,
1: csiribiri valcer,
0: ucérfüleknek szól,
1: ucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer.
0: Kicsi ember,
1: kicsi ember, tudsz-e szépeket,
0: hazudni,
1: szép álságot hinni?
0: Van-e erő utolsóig minden poharat kiinni? Kinveszed meg végül, hogy nem alhatol?
1: Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Sikonghatsz nyersen, mint a jazz. Víjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjaid alól, mit számít a kőfülőeknek?
0: Halál elől meghalásban
1: köpj rájuk,
0: aki él.
1: Másként nem megy.
0: Út-e az út, mely nincsen.
1: Senki se tiltja meg,
0: kevés
1: hogy néha ne fájjon.
0: Életnek otthon túl sok a
1: kegyetlenül.
0: Kevés
1: fáj
0: helye az embereknek, hol túl
1: az otthon,
0: az Isten.
1: Ki megtagadott.
0: Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben égel.
1: A megtagadott.
0: Akit sorsa
1: halál
0: el akar
1: elő
0: veszteni.
1: Meghalásba menekül, aki él.
0: Vonda pénz is még szabadságot ad.
1: Kevés helye az életnek, hol túl sok a vér.
0: Hogy mindent megértesz,
1: ne áldozd
0: magad. A lélek végül rád pirít. Hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráír, köröm feketényi szabadságért.
1: Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel.
0: A lélek gonda pénz, már semmiségnek örülni sem által.
1: Gonda csőm,
0: ó, boldogság az is, ha mondt Vernonben
1: barátságot kötsz egy cicával. Hogy mindent megértesz, ne magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráért körönfeketényi szabadságért, mert a lélek, már semmiségnek örülni sem által, már semmiségnek örülni sem által, ó, boldogság az is, ha Munkvernonban barátságot kötsz
0: a szeretet is
1: cicával.
0: Akad-e ki a soha többé kísér a West Side Hospitalból?
1: Ajkadból rózsanől.
0: Egy fájdalom sem mérhető mással.
1: Jó Ráduj Péter,
0: megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse?
1: Távol a gyűlölet.
0: Jaj Istenem, a világ, kinek szoros,
1: a szeretet is távol.
0: Jaj, beszoros a világ.
1: Akad-e ki a soha többé kísér a West Side
0: Hospitalból? A világ?
1: Egy fájdalom sem mérhető mással. Vajon megérte-e?
0: Faragott fájdalom.
1: Mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse.
0: Polifón álom.
1: Ja, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontighatól, velőt vág. Hogy kitágul a világ, ha egyszer?
0: Rezdülj végig a végestől a végtelenségig tudatos észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen.
1: Valahol nyűsz itt egy álmat.
0: Meghallani
1: a lélek ultrahangjait, szétrugdalni a valóság határait, hogy minél többet szippanthassunk a lehetőségek levegőjéből, és közben ne feledjük, hogy a feledékenység a jövő halála. Fából faragott fájdalom, kőbe kalapált gyűlölet, Allegro bárbáró jelen, Polifón álomó jövő. Rezdülj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon, rezdülj végig a végestől a végtelenségig, tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen, minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, ég, Vasapestát megölték, fűz, zöld, kék, tűz, víz, föld, ég.
0: Itt csak Mr.
1: Vasapestát megölték.
0: Amerikaiak közt egy európai.
1: Tűz.
0: Felhőkarcolók közt az
1: víz. Föld.
0: Könnyeláztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot lépik az értelem.
1: Füst.
0: Haj.
1: Zöld.
0: Múló élet múlhatatlan hangjainál.
1: Kék.
0: Pusztuló vörösvértestekben
1: gondolkodik
0: a halál. Van-e jogod elítélni, hisz bennes belőle is élsz a jelen, mert kinnyában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni. S ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ. A gondolat végül széttör minden káprázatos formát.
1: Keserves
0: út ez az egyszerűség.
1: Jajszóval súlykolt idegek.
0: Keserves és hosszú az út a bizonyítástól a kinyilatkoztatásig, az okolástól az axiomatikáig.
1: Múló élet múlhatatlan hangjainál, pusztuló vörös vérsejtekben gondolkodik.
0: Lehetnek szégyenei a logikának az axiómák.
1: Értetlenül élhal. Aki az érzelmek
0: dialektikájához nem ért. Léptől a megismerésig.
1: Sajnálhatod a hímnős fajokat kettős. Tehát
0: a
1: kettőzött magányukért,
0: nem a megfogalmazás,
1: kik sosem tudják fölfogni, hogy az élet,
0: a fölismerési a
1: mert hisz meghalunk, a reménytelenül szeretett,
0: a nyugalom,
1: egymásra utaltság. S az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája,
0: a természet nem pazarol, s ha pazarol is, szükségszerű.
1: Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgot állat az ember, a cél, remény is egyben. Így hát a félt halál sem, hogy kérlelhetetlen. Éjjeg zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az boldogabb. Az a boldogabb.
0: Mindig utáltad azokat, kik bizonyos dolgokat csak azért találnak ki, hogy ellentétben
1: már nem
0: áltatja
1: semmi. Unokák szemetükre.
0: Vigasztal-e?
1: Jó lesz elpihenni.
0: Ha szükségszerűen pazarlod magad.
1: Sok csillagot túlélsz.
0: S a világot.
1: S ha hisszük, neked is hisszük el, hogy nem azért, mert a vég közel.
0: Szereti a világ.
1: Az élettel ekvivalens remény,
0: objektív valósággá,
1: mely mindegyikünk aztalán jelen lehet naponta, hisz kenyér só magában kevés, haszonnal esszük akkor
0: az ő az én halhatatlanság.
1: Ha meg sem köszönjük talán.
0: Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül élhal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a hímnős fajokat kettős, tehát kettőzött magányokért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság. És az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is. A borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember. A cél remény is. Így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjjek zuhogó titkát engeszteli a nap, ki messze fényekig ellát, az a boldogabb. Az a boldogabb. Fájó. Már nem áltatja semmi. unokák szeme tükré. Jó lesz.

Simonyi Imre, Bartó. Zenéket hallasz, muzsikát, ember zokog, farkas üvölt, viharbők, vagy mégiscsak az ég szakadt volna le, vagy csupán egy pentatomra hajlamos örgéssel, ahogy rendje van, megszakadt az a harmados, vagy utoljára még így konganak a hangok, ha meghúzzák a legutolsó harangot, mivel most temetkezik az emberiség? Vagy talán mégis muzsikát hallanál? Zenéket? Azt dünnyögi az óvatos fagott, hogy jól vigyázz, mert még akár ma éjjel rád verhetik az ablakot, s egy sötét jövendő hajnalát rikoltja a vadászkürt. A kakastól meg közbe kukorékol, akit illet, hogy mindenkinek jelenség. Rácsozzák már egy kis hazát, hol főfoglalkozási ág lesz immár a börtönviseltség. S hogy valahol egy ártatlan rázza rácsát, hirdetik a jajongó brácsák, s a pribék, ahogy a körme alá szúr, velődik sziszen a húr, s a dob azt pergi, s a duda azért nyög, hogy az udvaron felállt már a négy szög. Vagy mégiscsak a vihar egy ordas, egy ember hörögne, egy viharvert hajszolt ordas ember, vagy egy isten, egy elhagyatott isten könyörögne irgalomért.

teleletül, meg reményül, dallamkél a vonókon, széles. Hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán.

a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó halástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkony. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a hold habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a földben őt herefürtő bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak, hallgassatok, madarak ágok, hallgassatok, mert fölkiáltok, hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék, hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vatta szügyű nyájak, hallgassatok, mert fölkiáltok az én fiam. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz. Megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak. A vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós, lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken, a télreggeli

0: más. Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést. A rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezetfülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken. Egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű bak almány. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térgyét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferde vágatú orlikja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekfonját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja. Hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyan szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habokban. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza! Anyám, édesanyám, ne csalogass engem! Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám! Anyám, édesanyám, szép habos forrásom, növesztő lakásom, nagy rügyű cseddimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virágszálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek. Szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a tested. Ha én visszamennék, földön görgetnélek, eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barba. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes húst szafattá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földúlnám. A virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat fölgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza. Főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába. Ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet tiszta pohárból, tüzes hasú békákkal ijesztő, zöld óriás varanypislogású pincémben, bort is csurgatok kócsagnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem dunnádba a tollat, sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája, napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot, lépteit fölsöpölt udvar, terített asztalvány.
1: Jaj, anyám, édesanyám, nem mehetek én udod.

Tilos Rádió. Keltakarót hallottátok. Bartók Bélára emlékeztünk, aki 130 éve született. További jó hallgatást.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

kamaszkorom verselő vidéke. De jó, hogy nem kell verset írni, elég, ha szólítani, hívni a múlhatatlan nevű falvakat, s már jönnek is, már versbe állnak, Szatmárhegy pálfalva amatsz, Hirit, Homoród, Ombód, aztán a másik költemény, Színérváralja Handal, Sikárló Iloba, s innen már kavicshajításnyira a világ közepe, ahol nem adja erdőnél alába szelít gesztenye, ahol zöldnél zöldebb a zöld, ahol az alma bévül is piros, ahol a zazar úgy szalad, csempészve visz a víz alatt homokszemekbe csukott aranyat, ahol a Ferenci család úgy vert tanyát, fénycölöpökre épített hódító iskolát, ahol a toronyban a csókák s a piacon a népek tersánszkiul beszélnek, ahol a ligetben az ágak, mint az ő hosszú karjai úgy szállnak, megáldva minden kapualiban háló, kocsmabúvó szegény. Hát szólítsuk, hát hívjuk az egyszavú költeményt, hogy elénk álljon Isten földre küldött, kék homlokú, derengő arcú lánya, Nagybánya.

haragzó, hazul menj, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látnak szeríden bólintani, izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titokösvények, farkasszagok, lombkunyhók, égbolgi lombfelhők, csukott szemű lombalakutak. Fürdik frissül a fáradtság is, ahol a konok csöndüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinnyát kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fény sukogás. Szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a lilium szírmú csillagok. Pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott. A várakozás, hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét. Hegyek, fák, füvek, erdő, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai, kedvesek, emlékeimmel látlak szeliden bólintani. Szeliden, ti vagytok a jóság, meghitten, ti vagytok a csönd, jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke, levegő, hogy élegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk, miattatok és érettetek türelmes. Ózon leheletű táj, források, ti erdők csillagai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény. Ti éreztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt, tőletek orvozzam a szó, a muzsikát, az észt, a szívet, tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, üvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók, szélben dzsiggerő bokor gyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, mint a szerelem újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s biztat, hogy szép a harc. Szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjak, és józan, és fegyelmezem. Köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok.

Hegyek. Fák. Füvek. Ágok. Haragzöld. Azur menny. Szívem gokonai. Kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők. Titokos fények. Farkas szagok. Lombkonyók. Égbolt nyilomb felhők. Csukott szem lomb alagutak. Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná, napvére hullott. Elöntött a mindenség fia fénysuhogás. Szívemen, mint ághegyen mulkus ült a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliumszirmú csillagok pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani, szelíden. Ti vagytok a jóság, meghittem. Ti vagytok a csönd. Jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a béke. Levegő. Lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheletű tájak, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek. Ágak, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók. Szélben dzsiggelő bokor gyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmezzen.
Köszönöm nektek. Hegyek és erdők.

0: Hegyek.
1: Fák. Hegyek, fák, füvek.
0: Füvek.
1: Hegyek, ágak. Fák, füvek, ágak. Haragzöld, azurmenny, szívem rokonai.
0: Azurmenny.
1: Kedvesek. Emlékeimben látnak szerintem bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdő.
0: Emlékeimben látlak szeliden bólintani.
1: Lombkunyhó, égboltnyi lombfelhő,
0: csupott. Izmaim emlékeznek ernyedőn.
1: Fürdik frissül a fáradtság, ahol a konok csöndüget.
0: Titokos
1: véget. Az erdőt, lépéseimből rótta a neztetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott.
0: Csukott szem lombolagot.
1: Elöntött a fia fény suhogás.
0: Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget.
1: Mint az éjszaka tetején,
0: róttam az erdőt. Lépéseimből róttam mezbetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fánkkal.
1: Olvashassam reményvirág betűjtek.
0: Napvére
1: hullott,
0: mintha leterített szarvas kínját kiáltaná. Napvére hullott.
1: Hegyek,
0: elöntött a mindenség fia fénysuhogás.
1: Haragzöld, azurmenny,
0: szívemen, mint ághegyen mulkus ömlött a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok, tilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás.
1: Ti vagytok a béke.
0: Hogy olvashassam reményvirág betűitek.
1: Ti vagytok a fegyver.
0: S belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek,
1: ültök vakint magasságban, agyunk szemünk szoktatni a végtelenhez.
0: Fák,
1: a halál mi hozzánk.
0: Füvek,
1: erdők,
0: haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek.
1: Forrás, erdő,
0: emlékeimben látlak szeléden bólintani szemünk.
1: Hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Ha ujjaim begyen kiillanak a karásra, szememből fénytelen
0: ti vagytok a cső.
1: Ti éreztétek
0: mi? Jobbik velem, ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a bék.
1: Tőletek lesz a szamaszt.
0: Levegő.
1: A muzsikát.
0: Lélegezhessék az emberiség.
1: Mindig.
0: Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Ültök vakítő magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és mi aztok a kirelmes, ózonlehenetű tájak, források, ti, erdő csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idéznek, vidítani, segíteni, a ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a remény.
1: Pihentetős, mint a szerelem.
0: Tőletek orozzam a szót, a
1: sűrű örömök szüleit. Kovácsolják bennem az acélben,
0: hegyek, erdő,
1: simogatjuk kéz, puha ágy, okos elmény, bármilyen
0: szüleit.
1: Ágak,
0: haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, titeket hívtam,
1: hívlak,
0: idézlek, vidítani, segíteni,
1: karcsú szépen,
0: szép fejlek, felbélékült, bátorító, szélben dzsiggelő bokorgyermeke, gondolkodó, felnőtt felnőtt, táncos patik,
1: újjáteremtő,
0: mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl,
1: sziklák,
0: ki fiául fogad,
1: fák,
0: s bíztat,
1: füvek,
0: hogy szép a harc, szép ez az emberi lét,
1: és fegyelmezelmez,
0: üt is,
1: köszönöm őszintek hegyek és
0: hogy edzen,
1: sziklák,
0: izzítja küzdelmem tüzét,
1: fák, füvek,
0: ki hű hozzám, hű majd.
1: Küzdelmem tüzét,
2: ki hű hozzá, hű maradjon, és józanúza, és fegyelmezet. Köszönöm szépen hegyek és erdőek, sziklák és lombok, fák.
3: Maszek ballada. Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszörnyek? Az én inasaim szörnyek. Nékem panaszkodnak a holdat. Este kigyújtom a holdat. Színvaknak csiszolok a prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűzdohányból, tőlem veszi a tűzhányó. Ki a földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabokkal a leány álmok, boldogságok, és ez álló. Göndörítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott, talpalom. Itt a ritka alkalom, végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Vagyok.

0: Szilágyi Domokos, Maszek Ballada.
1: Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzá! Vagyok az utolsó Maszek, én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszőnyeg, az én irasaim szőnek, nékem panaszkodnak a holtak, este kigyújtom a holdat. Szimbaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett, hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűz dohányból, tőlem veszi a tűzhár. Ki e földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szavok varrok leányálmot, boldogságot, testhez állót. Göndörítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott talpam. Itt áritka alkalom!
0: Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó mazor. Vagyok.

Vers vagy te is. Indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan cívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabánts. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésed dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költeményed.

Köszönet a napsugár. Tavaszodik. Hol tavaszok fáradt szívembe visszajár. S fáradtan is köszönni kell. Köszönni kell a napsugár. Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi halk mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri aranykereszten. Köszönöm, hogy kis gyermekek mezitláb malom kerekeznek. Ásott tövi vénalmafát, fiatalos kedvel rügyeznek. Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barka szagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon ibolyászó lányok kacagnak. Köszönöm, hogy napos gyepen fehér fényjel vakít a vászon. Köszönöm, hogy friss fák alatt szelíd szívvel megint halászom, habos felhők fejem felett vitorláson feszülve szállnak. Üzekedő játékai, köszönöm életnek, halálnak.

Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdő, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csendet találtam meg. Termékeny csendet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyomány nélkül élni, és itt nem csak a visegrádi várra és palotára és más visegrádi emlékekre gondolok, hanem gondolok arra is, hogy a völgy, amelyben házikót építettünk, a római őrvonal közelében fekszik. Nagyon régen találkoztam műfordítói problémákkal, azt hiszem 14 éves voltam, amikor megszerettem Ullannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán meglehetősen hosszúra ívelt a vonal az orosz klasszikusokon keresztül, a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madara. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12. 13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide, trocheusi ritmust adott a versnek. ...1935-36-ban
voltam hosszabb úton külföldön, bejártam északi és nyugati országokat, tanulmányi kirándulás volt ez, akkor leánygimnáziumi igazgató voltam, és elsősorban leánygimnáziumokat látogattam. Nyelvi órákra mentem be, majdnem minden gimnáziumban elsősorban nyelvtanítás érdekelt. Skóciában jártam, Glasgow-ban, a nagy gyárvárosban, egy középfokú iskolában. Az igazgatónőki nagyon kedvesen fogadott, éppen a német nyelvet tanította és bevezetett az órájára. 18 éves lányok ültek előttem, nagyon egyszerű, puritánnak mondható kék egyenruhában, nem voltak olyan színesek, mint a svéd lányok, akiket nemrég láttam, pasztelszínű jumperekben ülni az osztályban, és körülbelül egy fél órai tanítás után az igazgatónő félbeszakította a tanítás munkáját, és azt mondotta, lányok, egy magyar ember érkezett ide közénk, mi még magyar emberrel soha nem találkoztunk. Magyar szót még sohasem hallottunk, kérjük meg ezt a mi vendégünket, aki egy leánygimnáziumnak az igazgatója, hogy mondjon valamit magyarul, hadd halljuk, hogyan hangzik az a távoli nyelv. Hát egy pillanat a zavarba jöttem, de gyorsan dönteni kellett, hogyan szólalok meg magyarul, hogyan teszem ezt a nyelvet rokonszenvessé a 18 éves skót lányok előtt, és döntöttem. Szeptember végén mellett döntöttem, tudtam könyv nélkül, németül megértették a lányok, néhány bevezető mondatot mondottam, Petőfiről, csatatéri haláláról is, Szendrei Júliáról, és hát a versnek a tartalmáról egészen röviden, hogy megértsék, hogy miről van szó. Körülbelül legalábbis hát a dallamon keresztül is megérezzenek valamit. Miért választottam ezt a verset? Azért választottam, mert hittem a Petőfi magyar anapesztusainak a muzsikájában. Hittem, hogy ez a zene, ez az anapesztikus zene olyan szuggesztív lesz, hogy valamit meg fognak érezni belőle azok a lányok, akik soha nem hallottak magyar nyelvet, és talán barbárnak is gondolták ezt a mi nyelvünket. Én azt hiszem, hogy a célomat elértem. Rendkívüli komolysággal hallgattak végig, egyetlen mosoly meg nem jelent volna az arcokon, és azután is sokáig nagyon komolyak maradtak, talán a bevezető mondatoknak a hatása alatt is.

Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok mellé ülnek le enni, és minden ételt mártásban tálalnak. Valamennyien egy tálból esznek, és senki sem használ villát. Mindenki előtt van valami kenyérféle, a közös tálból kiveszi, amit kíván, s azt falatokra vágva teszi ujjaival a szájába. Ezért a lecsöpögő, sáfrányos lé néha az egész ruhát bemocskolja. Ugyanis igen nagy mértékben használnak sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, gyömbért, borsot, meg más fűszereket. De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült is a beszélgetésbe. Lakomái alkalmával, vagy valamilyen komoly dologról volt szó, vagy tréfálkoztak, vagy dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ám ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven, lantkísérettel eléneklik a lakománál. Szerelmes dalokat ritkán énekelnek. Leginkább a török elleni hőstetteket kerítik sorra, mindig a megfelelő énekkel. A magyarok ugyanis akár nemesek, akár parasztok, ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanaz a kiejtés és hangsúly mindenütt. Innen következik, hogy a magyar nyelven szerzett dalt paraszt, polgár és főúr egyformán megértik.

0: Mátyás király Ferdinánd nápolyi király leányát, Beatrixot vette feleségül. Ez a bájos fiatalasszony irodalomban, tudományban jártas, ékes szóló és válaszaiban talpra esett. Mikor például egy nemes asszony változékony hangulatairól esett szó, nyomban idézte Vergilius versét. Szüntelenül meginok, s fordulgat kedve a nőnek. Beatrix leány kíséretet is hozott magával Nápolyból. Mivel Beatrix rendkívül szép volt, ők mellette csúnyának látszottak. Különösen Magyarországon tűnt ez fel, ahol a magyarok népe nagyon szép. Már most Magyarországon az a szokás, hogy a leányok úrnőjük kíséretében nem ülhetnek le, ha csak erre engedélyt nem kapnak. A nápolyi lányok azonban, mikor Beatrix éppen helyet készült foglalni, a királyné intését be sem várva letelepettek. Ezek a lányok tisztára megbolondultak, hogy leülnek, mielőtt erre a királynétól engedélyt kapnának, mondta egy nemes úr, mire Mátyás király így felelt. Éppen ebben rejlik a leányok bölcsessége. Tudják, hogy rútak, s ezért igyekeznek, hogy a férfiak meg ne lássák őket. Ha állnának, mindenki szeme elé lennének kirakva, ülve azonban szinte meg se látszanak. Hasznos dolog ugyanis, hogy ami formátlan és rút, ne kerüljön szem elé, mert a szép gyönyörködtet, a rút pedig elszomorít.
1: Erősen kezdé ő béket lőttetni. Sem porát, sem golyóbisát nem kéméli, nagy sűrűn gyalogmép mind körülveszi, puskával, szerszámmal a kőfalt lövi. Embereknek tetszik, föld menj rengeni. Erről a bécsiek sokat szólának. Kegyelemért

Évhadai, megindulnának. Indul a magyar Balázs Trabant haddal, az várost elbontá szép gyalogokkal, rendel állanak utcákon hallgatással, fegyveres beméne az huszárokkal. Nagyurakkal és az udvar népével, király így méne be szép seregével, hópénzesek térden állnak szép renddel, királyt várják ilyen nagy

0: Visegrádi vár a Lukullusi villát is felülmúlni látszik. Itt el van különítve a király és a királyné lakosztálya. Az ebédlő és hálóhelyiségeket folyosók kötik össze. A gyönyörű ebédlők díszes kazettás mennyezetektől ragyognak. Ehhez járulnak az aranyozott oszlopcsarnokok és felettébb lakályos szobák, a nagy költséggel készített márványkutak, a kellemes labdázó termek, a kertek, a violákkal illatozó fedetlen oszlopsorok, a puszpánkfákkal szegélyezett nyájas sétány. Fűtött fürdő és uszoda gyúróhelyiségekkel. S hogy a vallás csorbát ne szenvedjen, díszes kápolna, márványból készült aranyozott kilátó, halastavak, tornapálya és lóversenypálya. Mindez nem csak Visegrádon, hanem Budán is látható. A budai könyvtárban a csillagképeket és az égboltot is szemlélni lehet.
1: Petrus Ranszánus lucerai püspök, Mátyásnak, Magyarország legnagyobb és legbölcsebb királyának boldogságot kíván. Mivel 2 év óta tartózkodom királyi udvarodban, elmondom, hogy miért támad kedvem a magyarok történetének megírására. Amikor tavaly a te Beatrixed átadott nekem olvasásra egy könyvet, Túróci János magyar történetét. A könyvet elolvasva észrevettem, hogy nem olyan ékes szólással íródott, ahogyan azt a magasztos téma megkíván. És ezért magának a királynénak buzdítására ékesebb stílusban kezdtem az íráshoz. A szerző az eseményeket nem a kellő latinsággal adta el. Én magam tanulmányoztam a magyarok írásai közül Szent István legendáját, Boldog Margitnak, IV. Béla király leányának legendáját, Pius pápa leveleit és az említett magyar történetét.

Mátyás király igen okossággal vigyázó ember valaki. Paraszt ruhába öltezvén, ő maga kioroszkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábaival. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott,

és a kolozsvári szegény nép pelaszt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak a udvarra és azt a korokra.

Mátyás király egy időben méneki az urakkal az mezőre mulatni, és meglátván egy embert, hogy Budára menne, száguld-a hozzá, csak ő maga, mondta. Bátya, hová négy? Mondta az, Budára, mondta esmét néki, hová viszed a lúdat? Mondta erre az ember. A szexárdi apát úr házasult, meg a kurva anyádat vett el, én oda megyek a menyegzőbe, viszem a lúdat. Maga az ember nem viszem vala lúdat, hanem csak megőszült vala. A király ezt hallván, mondta esmét neki. Efféle agebet nálunk holddal vetnek, mondta erre az ember. Nálunk is vetettek vala, de több ki nem kelt belőle az agebatyádnál. A király ezt hallván nagy örömmel az urakhoz vágtata, és megbeszélé nekik, mint járt volna a szegény emberrel. Megtérének Budába, és a király nem nyughaték addig, míg nem a piacon megkeresi a szegény embert, akivel az úton beszél lett vala. És megtapogatván a lónak farát, akin az ember ül vala, mondanék. Bátya, hogy adod-e tarka kamokának a singjét? Vala pedig az ember lova üsti. A szegény ember mihelyt ezt hallá, ottan hátrafordula, és felfogván a lónak a farkát, mondá a királynak. Gyer be, atyám fia, a boltba, megárulok véled. Kit, hogy hall a király, bévitte a szegény embert a várba, és örök szabadságot adott neki, megajándékozván ennek felett.

a Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú, és igen temérdek fundamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra a szondálókkal, minémül önne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel a széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akara csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbi piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvos doktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok. Az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fundamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek, jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs vala. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint Nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végültetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindeszéles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.

születik fény, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig olyan embert formálhat, aki világ és országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadására. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmérkedésre való dolgot. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leányzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császára.

is vitézeket. A maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsipa, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnagyja. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökkétig lészen a magyaroknál. Ez a vitéz holló, saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint

hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert felett. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát. Megetettem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek. Bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg. Pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó. S Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

Gyermekkorom egyedüli vezető is. Ti és Gyula. Madarak. Gyermekkorom egyedüli vezető is, bátorító. Neki csak. Látó határon telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói. Tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul, végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy érdemes. Nagy László.

oko. Unis do furcio verde fa, mint hajlik a patakon át. Hú, lehet-e, hogy ne szerest, hogy benne társad, ne keresd. Már ága között az aranyapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcs. Ő mégis áll az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testelen.

Noé bárkája szerint. A Nagy Imre festmény hátán. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. A szavakat is. Egyetlen szó. Egy tájszó sem maradjon kint. Semmi sem fölösleges. Zuhoghat akár 40 000 nap és 40 000 éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a bárkát. Mert leapad majd a víz, és fölszárad majd a sár. És akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra te első búzaszemet, ha már igével élnünk, tovább nem lehet. Krónikás énekek odaátra. A bújdosni se tudó szegény legény éneke ad nótám Adi Endre. Domokos Géza barátomnak. Kelendő a burkus, minket még egy rongyos forintra se tagsál senki ember burkus. Nem kellünk múltnak, nem kellünk mának, kivált jövendőnek, minket itt utána. Nem kellünk mi testvér sem itten, sem ottan, a nem kellésekbe beleszomorodtan. Hitted volna, hogy nyelvpecérnek álljon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon. Kelendő a burkus, hát vigyék, ha adják, várjuk, mint a holtak, az ítélet napját. Visszafolyt a szavak a házsongárban, Kacsó Sándor sírjánál. Se imádság, se ének, feketét vett igékből, halotti beszédek, mormolunk, rebegünk, mi lesz velünk, mi lesz velünk? Senki teremtett, nem múlhatja-e verme, mindnyájan ehhez járulók vagyunk. Siratlán, siratjuk magunk. Ő volt a tisztesség fehér zászlaja alatt a vezér, igéi, ama tarkai, Esze Tamás talpas kurucai. Mosolya búzát érlelő, maga a nyár elő. Dühében a tenger morajlott, s az ágyukká öntött harangot. A ki nem üvölthető félszek idején nekünk nyomot vérze. Leáldozott, a mindenség süket, a harangok lenyelték nyelvüket. Csupán a bárány rázza az akol sötétjében csengőjét valahol. A gyermekkor gyönyörű kék egén pillog föl millióm gyertyafény, s egy-két a nyárból megmaradt tücsök cirpeg az öles hó alatt. Se tárogató, se harsona, föl nem riasztja álmából soha, nyugszik ki volt a szeretet fehér zászlaja alatt a vezér, s mi, a ránk szakadt nagy télben toporgó, körül árván ezt a koporsót, mormoljunk el, mi bennünk áldott lelkéért, bár egy mi atyánk.

0: Fatul fai. Fatul fai. A sűrűsödő alkonyatban fátul fáj, lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztáson. Legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák, hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükti, ha még az innen számít az ötödik fáj. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, lovait kereső kisfiúnak nem. Két fáj, három fáj, hallom. Hallom. Ha eljutok addig a gyertyáni, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolom. Még három. Proféta leszek, betegeket gyógyítom. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebni. Jól eljöttem, jól tisztán. Még csak öt fát nem is
1: sűrűsödő alkonyatban fátul,
0: fájlókja magát a gyermek. Szól a csengő, most is hallom.
1: Csak vissza.
0: Jól eljöttem. Hol a
1: csak ne gyalog
0: kell. Innen még visszatalálok.
1: Csak le ne menjen a nap a tisztásról.
0: Nevenet a fával.
1: Legalább a csengettyűt hallanám.
0: Csengő, most is hallom, folyton meg hallom, hallom régen.
1: Futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, meg bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak Lóka már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson.
0: Még nem hallom, mégis hallom.
1: Visszafelé
0: majd, a tisztáson, már a hold is lemenőve,
1: vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni.
0: Elsziszent az út alulnak. Nyárfák félelme ülekült homlokos kórusaira. Ne csak tovább.
1: Hallom.
0: Fától fájik, nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már.
1: Eljutok a gyertyánig, katona leszek. Hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolok. Még egy, még három. Proféta leszek.
0: Tovább,
1: betegeket
0: tovább,
1: gyógyítok! Fátul, Jézus leszek! Föltámasztom édesanyámat! Tovább, tovább! Most már hallom! Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba! Megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba! Most nem.
0: Fekete-piros, leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári malomáról.
1: Hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkat! Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni. Csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda, mézes lett a mackó orra. Szól a csengő. Most is hallom. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyanévet. Megvár a nap, meg a nyárfák. Róka alkony, farkas éj. Haladj tovább, fától fáig. Biztos magad, kis legény. Rég nem hallod? Mégis hallod? Hold világol a tisztáson? Már a hold is lemenőbe? Morzsáit felcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet hegges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő, anyatej, hangyatej. Tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokot fórusaira, de csak tovább, fától fáig. Nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, c'est la vérité, monsieur, die letzte Lösung, mein Herr. Fél tizenkettő, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej.

0: Mérhetetlen
1: messzeségen áll.
0: Szemembe gyűjtöm össze.
1: Távol csillag. Remegő
0: sugar. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul.
1: Jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul.
0: Egy égi üzenet
1: tudja,
0: mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért. Boldogan hal meg,
1: mely
0: végrácsukom
1: hozzám
0: talált,
1: s szememben célhoz ért.
0: Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén,
1: bús
0: földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Mi ős bút zokog a vérnek a fény.
1: Vérem
0: Földnek mély iszom, az ég,
1: és csöndben is
0: elemnek az
1: elem. Figyelem. Mi ős bút zokog a
0: csillagoknak a magány, a térbe szétszólt millió árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át.
1: Tán fáj a csillagoknak a magány,
0: csillag, mit
1: a térbe szétszólt millió
0: messzebb te se vagy, mint egymástól itt.
1: S hogy össze nem találunk már soha a jégen,
0: a Sirius van télen távol,
1: s messziségen át.
0: Vagy egy-egy társam.
1: Ó, csillag, mit sírsz?
0: Jaj, ki mondja meg.
1: Messzebb te se vagy, mint
0: egymástól
1: itt a földi szívek.
0: És jaj,
1: a Sirius van tőlem távol,
0: ó, jaj, az társam. Lélektől.
1: Jaj, ki mondja meg.
0: Lélekig.
1: Ó, jaj,
0: üldözzük a szemcsügget sugarát.
1: És jaj, szerep.
0: S köztünk a roppant, jeges bűr lakik.
1: Az út, lélektől lélekig.
2: Hegyi beszédek felé.
1: Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant, jeges bűr lakik.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küld néki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hályogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méregcsöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlúd, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámű közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pigen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld néki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönn sajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, föllépben a fel.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akik-e viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik, a hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak a témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe, brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mielőtt Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenáll annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajűtűző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják-e a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mi mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszaka alkalmával találkozót tart. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozón. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Taure rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: híreket mondunk. Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bopoljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick, káve felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jelzett. A halászöbölben közfegyverzett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間邦楽や管弦楽の演奏を平時に。

Budapest és a kormánybiztos a következő közleményt. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon legyen. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltak tovább. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormány biztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazás

A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történt. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50-kor mondunk ki.

Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig Ips-Bécs, Rajka-Bezdán és Zimony-Moldova-Veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve

0: 155-18, Gyönyű 140-17, Komárom 160-18, Esztergom 168-19, Nagymaros 88-17, Budapest 195 cm 18%, Dunaújváros 146-15, Dunaföldvár 128-17, Paks 166-17, Baja 263-21, Mohács 295-25, Bezdán 134-25, Apatin 218-31, Gombos 168-27, Vukovár 140-25, Újvidék 167-27, Zimon 272-44, Moldova Veke 624-83, duzzasztott. Drenkova 884-100, duzzasztott. Orsova 2418-99, duzzasztott. Turnu-Severin 148-25, Gyurgyu 170-29, Csernavoda 108-31, Brajla 197-34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakánál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28. Barcsnál 14, 7. Dráva Szabolcsnál 61, 9. Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29. Belgrádnál 224-45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77 18, Puszt 109 15, Tiszabecs mínusz 56 11, Vásárosnamény mínusz 64 14, Záhony mínusz 100 19, Dombrád 96 27, Tokaj 463 57, duzzasztott. Tiszalök alsó mínusz 34 29, Tiszafüred 388 53, duzzasztott. Kisköre alsó 93 29, Szolnok 198 39, Csongrád 121 37, Szeged 201 35, Zenta 252 41, Titel 230 36, a Szamos Désnél 184 1, Csengernél mínusz 30 6, a Kraszna Alsószopornál 82 9, Ágerdőmajornál 34 9, a Latorca Munkácsnál mínusz 195 6, az Ungvárnál mínusz 139 3, a Bodrog Felsőbereckinél 240 33, Sárospataknál 256 36, a Sajó Csoltónál 40 3, Sajópüspökinél 58 8, Felsőzsolcánál 47 9, a Hernád Aboskőszegnél 122 9, Hidasnémetinél mínusz 37 3, Gesztejnél 30 7, a Zagyva Apcnál 50 5, Jászteleknél 16 9, a Berettyó Szalárnál 44 3, Berettyó Újfalunál mínusz 126 9, Szeghalomnál 97 23, a Sebeskörös Csucsánál 20 14, Nagyváradnál 34 14, Körösszakálnál mínusz 88 5, a Feketekörös Belényesnél 25 3, Tenkénél 58 6, Sarkadnál 9 11, a Fehérkörös Honctőnél 19 3, Kisjenőnél 62 6, a Kettősörös Békésnél 100 cm 21 százalék, a Hármaskörös Gyománál 337 43, duzzasztott, Kunszentmártonnál 130 31, a Maros Soborsinnál 71 9, Aradnál 15 5, Makónál 10 13, a Balaton közepes vízszintje 77 cm 57 százalék, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok, a Velencei tó Agárnál 132 cm 38 százalék, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombey-les-Deux-Églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét de Gaulle ravatalánál.
4: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
5: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
6: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
7: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
8: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
7: A külpolitikai szeretőt, Vértes Évát, no ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt, Vértes Évát hallották.
9: Még fölteszünk valamit a Magnó teker, egy Magnó tekercset a lemezjátszónkra, Magnónkra.
10: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúbos 5-ös adja elő.
11: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
12: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
13: Legtöbben közülük csak oly tudós kézművesnek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézművesnek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikat bizonyos időre elkészíthessék.

0: üzenet szolgálatunk születkedik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Otto üzeni a Gellért helyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségére vagyok.
0: Ismétlen, Otto üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
1: Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcában, hogy jól van.
1: Üzenem Budafokra Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budafokra Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
1: Albertfalvára üzeni Mimi édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
1: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
1: Laci a forgalbíró üzeni szüleinek, a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a futballbíró üzeni szüleinek, a 11. kerületben Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: módosítására Magyarország Nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az állam hatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Vildi Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam, és most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, ha nem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak, igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetét. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítás. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útján.
1: Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget.

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rácz György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra Tajming közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvés vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Tieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamás csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására tora délután több felé 25-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a Földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb szerzősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután plusz 6, este 21 órakor plusz 2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény, 28 akadt a héten. Nyereményük egyenként 141.345 forint. A 3 találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, s nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomb 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomb még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcombon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
0: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1-3 3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havadások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az évszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
0: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: Kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az UYÉR, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Hello, stúdió!
7: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elidő. Minusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt mindenő. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagyrészt borult, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett fel a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foglal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult minusz 11 fokos fagy, ezt Borsod nádartól jelentett.
0: Budapesten ma estig napos száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De, Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én eszmenát kértem, Bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra. Mi?

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Certina,
0: Smena,
1: Jubitej,
0: Skolnik,
1: ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a budapesti közlekedési vállalat dolgozója lesz.
1: A budapesti közlekedési vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A budapesti közlekedési vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista.
4: Hogy rohan az idő.
3: A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
3: Köszönöm, de rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Hát jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
3: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csak is Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
2: 40 éven felülieknek áll engedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja Benit Pirasszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.

0: Ha ofotért szemüveget visel...
1: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Ofotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Ofotért szemüveggel.
5: Kollégának figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az ofotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Ofotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az ofotért szemüvegét!
0: Nem hisz a szemének!
6: Ofotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
0: Vágyás.
1: Labbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
1: Fogalmas. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen Wittgent házat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
6: És szídja időnként a kapitalizmus is.

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió sportműsora Alma a pályától, rendkívüli kiadás. A tematikus napon eddig hallhattátok a Teszt és Léleknek a műsorát arról, hogy tehát leginkább arról beszélgettek, hogy milyen függés tulajdonképpen a gyűjtés, illetve aki nem hallotta, az vissza tudja majd hallgatni, biztos egyben kint lesz a tematikus nap műsora a rádió oldalán, ahogy szokott lenni. A mi vendégünk pedig Hahn Endre, aki a Mediánnak az igazgatója, és azért találtuk ki őt vendégnek, mert majd látni fogjátok, mindenféle érdekes vendégek lesznek egész nap, de hogy egy kicsit a tudományos gyűjtésről, az adatgyűjtésről, arról, hogy tulajdonképpen minden tudomány, társadalomtudomány, de a természettudományoknak is alapja az adatok gyűjtése, elemzése és értelmezése. És akkor ezért hívtunk téged ide, hogy te, aki elég régóta foglalkozol szociálpszichológusként, közvéleménykutatástól kezdve a közélettel kapcsolatos adatok gyűjtésével, elemzésével, és így tovább.
1: Ez igaz, igaz. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Hát végül is minden ember gyűjtöget, minden ember, és szerintem adatot is minden ember gyűjtöget. Én mondjuk gyerekkoromtól elég nagy gyűjtögető voltam, és már akkor is nagyon érdekelt a politika, újság cikkeket is gyűjtöttem. Egy kicsit túlzásba is vittem szerintem, viszont nem vagyok képes igazán rendet tartani köztük. Úgyhogy erről most már leszokóban vagyok. Főleg, hogy az internet olyan fantasztikus lehetőséget kínál, hogy mindenhez hozzá lehet férni. Ez nagyon meg is változtatja szerintem az emberek információ feldolgozását. Te is biztos tudod, mint tanár, hogy a gyerekek egész másképp viszonyulnak már a világhoz, emiatt is.
0: Igen, teljesen más, hogy szerintem sokkal korszerűbbek nálunk egyébként.
1: Hát nem, hát persze, korszerű minden. Én is nagyon korszerű vagyok, mert egyre többször van, hogy akár egy beszélgetés közben, társaságban azt mondom, várjál, megnézem a Google-n, és akkor eszembe jut, hogy megtalálom azt a nevet, ami már nem jutott eszembe. Inkább az izgat, hogy a következő évtizedekben hogyan fognak tényleg átalakulni hát egyrészt a társadalmi elvárások a tanulással szemben, mert miért kényszerítsem én arra, hogy megtanuljon olyan információkat, amit egy gomnyomással a telefonján meg tud nézni, de ugyanakkor mégiscsak lehet, hogy abban van valami, hogy az agynak erre is szüksége van, nem tudom biztos.
0: És te nem vetted észre, hogy elkezdett megváltozni az agyad működése olyan szempontból, amióta a Google-t
1: Én
0: érzek egy ilyet egyébként.
1: Nem tudom, hogy ez össze. Én nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami a korral jár, és mi az a Google-ival, de nem, én ennek rajongója vagyok, szóval alapvetően én teljesen elégedett vagyok ezzel. Tehát kétségtelen, hogy nagyon, nagyon gyakran segíteni kell a memóriámat. Na de szóval nem akarok kitérni, vagy másról beszélni, valóban meglepően régen foglalkozom közvéleménykutatással, annyira, hogy sokan nem is tudják. Hát főleg a mostani generáció már biztos nem tudja, hogy ennek Magyarországon azért elég komoly előzménye volt, még abban a Tilos Rádióban, hogy nevezik a Kádár korszakot, szóval az átkos, meg sokféleképp csúfolják, szocializmus, igen. Akkor úgy mondták, az egy nagyon szép gondolat volt, hogy a létező szocializmus, mert az feltételezt, hogy volt valami annál sokkal nemesebb, tisztább és igazibb, de hát mi a létezőben éltünk, viszont Magyarország sok szempontból különleges volt, például abban is, az én kis szűk világomban, hogy volt egy nagyon jó társadalomkutatóintézet. Mégpedig egész korán, 68-ban, 69-ben alakult, úgy mondanám, hogy empirikus társadalomkutató. Angolul van egy szó, hogy survey research, erre magyarul nincs egyértelmű fordítás, szó szerint ugye felmérőkutatás. A survey az nagyon sok mindent jelent, a földméréstől kezdve, a Na mindegy, szóval az is, amit mi csinálunk, az is angolul survey, felmérés, és ennek egy ilyen alapú kutató intézet volt, ez a, amit úgy neveztek, tömegkommunikációs kutatóközpont. Erről mondjuk tudnám a legtöbbet mesélni, de ez nyilván unalmas mindenkinek, aki nem kortárs. Annyiban érdekes, hogy Magyarországon ez tényleg különleges volt, nagyon korán megalakult annak a 60-as évekbeli reform szellemnek a jegyében, és az elvtársak a pártközpontban is már akkor úgy érezték, hogy talán nem elég az, amire ők addig építettek, főleg ilyen kicsit a besúgó jelentésekhez hasonló, de nem azonos politikai hangulatjelentéseknek, már nem hittek annyira ők sem. Ismerjük meg az igazi, a valóságot. És ezért, és ez még egy jó volt, és ez is biztos érdekel bárkit, aki a rádióval egyáltalán még foglalkozik, hogy összekapcsolt ez az intézet a közvéleménykutatást a médiakutatással. Csak akkor még úgy nevezték, hogy tömegkommunikáció, ma már ezt kevésbé használjuk. És ez a kettő egymásra épül. Tehát mondjuk leegyszerűsítve, megkérdeztük az embereket, hogy mit tudnak a világ dolgairól most nagyon tágan, és közben meg fölmértük azt úgynevezett tartalomelemzéssel, hogy mit sugároz, akkor még persze nem volt ennyiféle rádió, mit sugároz a rádió, a Kossuth rádió, egyáltalán mi, tehát tartalomelemzés, hogy aprólékosan megszámoltuk, hogy mi hangzik el. Nekem az egyik kedvenc ifjúkori kutatásom az, nem egyedül csináltam teambe, de összehasonlítottuk 5 magyar nyelvű rádióállomás egy heti híreinek a tartalmát. Na, állat izgalmas volt. Képzeljétek el, ez az a világ, amikor még, ugye, ma is mindenki tudja talán, hogy mi volt a Szabad Európa Rádió, de a Szabad Európa Rádión kívül mondjuk magyarul sugárzott köztudottan a BBC, ennek is vége már, néha azt gondolom sajnos, azt nagyon szerettem, a BBC, a Deutsche Welle, amelyik egy német állami rádióállomás, és ez persze nem egész nap, de híreket rendesen sugárzott, meg kultúrprogramokat, az Amerika hangja, Voice of America, és úristen, mi is volt az ötödik, most hirtelen bizonytalanodtam. Na, mindegy, majd eszembe jut. Az a lényeg, hogy ez hallatlan izgalmas volt, mert ezek akkor, ha nem is voltak üldözöttek, mármint a hallgatásuk, de mindenképpen valahogy a tilalmas kategóriába tartoztak. Az ember nyilvánosan nem feltétlenül vallotta be, hogy ilyen rádiókat hallgat, de ez nagyon sokat lazult az évek alatt, az 50-es évekhez már nem lehetett hasonlítani, és mi ezt hivatalosan, egy hivatalos és tulajdonképpen pártfelügyelet alatt álló intézetbe csinálhattuk, és ez még nyilvánosságra is került. Ha nem nagy nyilvánosságra, ilyen szakmai nyilvánosság. Szóval volt ilyen. Hát aztán 80-as évek végén már lehetett érezni a lazulást. Én egy pár kollégámmal egy ilyen hosszú konfliktus után, ami ott az intézetben volt, egy ilyen átszervezéses dolog, és én már akkor a TDDS-be harcoltam ellene, ha tudjátok, mi az a szakszervezet.
0: Én nem tudom, ez TDDS? A TDDS, ez micsoda.
1: Na hát, tényleg akkor már ez ilyen doberdós műsor lesz, a hőskorszakról beszélünk. A TDDS volt az első független magyar szakszervezet a rendszerváltás hajnalán, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, ami egy kicsit ilyen paradox dolog, mert hát szakszervezetet klasszikusan azért mégiscsak a munkásoknak kéne alapítani, de ez Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, amelyik hát tényleg ott hordta magában már a pártok csiráit is, mert egy csomó olyan ember volt benne, aki később ilyen-olyan pártban, hát mit tudom én, még a Kisgazda pártból a szegény Prepelicai István egy nagyon rokonszenves figurája volt ennek a TDDS-nek, de sorolhatnám, hát persze sok SDSS, hát ugye ugyanaz a kultúrkör, de voltak olyanok, akik később a kereszténydemokratáknál kötöttek ki, és voltak MDF-esek is. Szóval később aztán ez eléggé ugye szétvált, ezt tudjátok. Na és volt egy ilyen harc, én nagyon aktív voltam a TDDS-ben, és a mi intézetünkben, amit akkor már Magyar Közvéleménykutatónak neveztek, volt egy harc, egy konfliktus, aminek a végén olyan patthelyzet alakult ki, és akkor egy páran úgy döntöttük, hogy alapítunk egy ilyen független, piaci alapon működő piac és közvéleménykutató intézetet. Mert lehetett látni, hogy itt mindjárt több pártrendszer lesz, itt mindjárt piacgazdaság lesz, és azt hiszem tényleg elsőként nagyon holt versenyben, mert a Gallup is akkoriban alakult, az mondjuk amerikai fő tulajdonossal, de mi teljesen. Azt máig úgy szoktam mondani, hogyha ilyen önreklám vagy valami, hogy tényleg mi voltunk az első tisztán magyar cég. Mert előbb-utóbb aztán jöttek a multik, és hát mondjuk akkor így mondhatom, hogy 89 óta gyűjtjük az adatokat meg szerénytelenül azt is mondom, hogy a babérokat is igyekszünk gyűjteni, mert minden választáson, ugye ez a mi szakmánk jellemzője, hogy ottan azért az egész szakma, meg az egyes cégek, intézetek is megméretnek. És elég jól szerepeltünk, azért mondom, hogy igyekszünk gyűjteni a babérokat, de azért nem akarok elégült lenni, mert elég kritikus ez a szakma önmagával is.
0: Hát... Teljesen, anélkül, hogy megkérdeztem volna, pont erre akartalak kérni, hogy valamennyire egy ilyen történelmi áttekintőt adjál, és nagyon érdekes, ahogy elmesélted, hogy tulajdonképpen ebbe benne van az is, hogy a rendszerváltás előtti erők, ez nagyon érdekes volt ez a szakszervezeténnek, hogy akkoriban nagy részt ebből a társadalom tudomány,

0: Hiszen folyamatosan több minden konkrét dologgal vannak tisztában.
1: Inkább azok az ellenségek, akik sokat tudnak, meg sokat akarnak tudni.
0: Igen,
2: ragaszkodnak is ahhoz, hogy a tudás az...
1: És hogy mindenről tudni akarnak inkább az, nem?
2: Igen. Hát igen. Ma, ha most ezt valamiféle aktualizálási igényel mondjátok, akkor különösen fontosnak tartom, és ez nem mindig biztos, hogy nem mindig ugyanígy gondoltuk, de most valahogy nagyon fontos, hogy a tudás, hogy tényleg el is jusson, szóval, hogy és most akkor nem akarok nagyon belemenni, hogy mi van itt az oktatás körül, hogy tényleg fölmerülhet az a kérdés. Nem fogok nagyon határozott politikai mondatokat mondani, mert az a szakmai pozíciómtól egy kicsit idegen, nem engedhetem meg magamnak. Esetleg majd erről is szívesen beszélek, hogy ez hogy van, de a lényeg az, hogy fölmerülhet az a kérdés, hogy egy hatalomnak tudatosan fölismert érdeke az, hogy ne képezzen igazán tömegesen fölkészült okos, művelt állampolgárokat. Ez nehéz elhinni, hogy ilyen lehetséges, de mégiscsak ez a gyanú mindenképp fölmerül, és ez állati fontos. Hát szóval tényleg volt egy kritika, én inkább úgy mondanám, nem azt, hogy a minden hatalommal szemben áll, mert azért elképzelhető olyan fölállás, ahol ez inkább segítő, de nem akarom egyik korszakot sem idealizálni. A mostaninál mindenképpen voltak nyitottabb berendezkedések már az én életemben is, de az biztos, hogy kritikus. Hát alapvetően kritikai értelmiség, ez lényeges. Ez lényeges. És valóban, hát szerencsém volt, tényleg egy olyan korszakban voltam tudatos fiatal felnőtt, hogy úgy mondjam, amikor Magyarországon volt egy ilyenfajta pezsgés, ebbe teljesen igazad van, de hát olyannyira, hogy én például ott az intézetben, amelyik, még egyszer mondom, tényleg egész bizarr dolgok voltak, hogy pártirányítás alatt működött, de belül rendkívül liberális volt. Tényleg az igazgatónk is, aki abszolút része volt a rendszernek, de mégis mindent elkövetett, hogy ezt az ő intézetét egy olyan szigetként tartsa, és nem volt például erőltetett pártszervezés, tehát nem volt elvárás, hogy itt sok pártag legyen. De hogy én ottan szamizdatot terjeszthettem.
0: Az igen.
2: Igen. Nem nevezném ezt valamilyen hősies, vagány dolog volt, és jöttek a kutatók. Ez úgy 80-as években ez már nagyon ment. Ugye hát a beszélő volt a legfontosabb, és ezekkel kapcsolat is volt. Szóval az egyik személyesen az egyik számomra a legfontosabb kutatás egyike az volt, amikor a csernobili katasztrófa bekövetkezett, és azután volt felmérés, amiben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tud erről, és mit gondol a magyar lakosság. Na most azért ezt fontos jelezni, hogy nem minden került nyilvánosságra. Ebben volt egy folyamat a 70-es évek elejétől a 80-as évek végéig, hogy mi kerülhet nyilvánosságra, és ez például egy bizalmas dolog volt. És
0: ez 86-ban volt, ugye?
2: Igen, és én eléggé lojális voltam azért, miközben kapcsolatom volt az ellenzékkel, meg szamizdatot terjesztettem, de akkor... egy párszor írtam is bele, és akkor erről írtam egy olyan cikket, ahol én tulajdonképpen itt a rendszernek a végét, ha nem is prognosztizáltam, de mindenképp úgy tekintettem, hogy itt valahogy az egész szovjet rendszernek ez egy nem is az Csernobil maga, az is egy szörnyű eredménye volt a szocialista kommunista slampereinek, ahogy mondtuk, tehát rendetlenségnek, de az, hogy ezt kezelték, szóval akkor már a gorbacsovi úgynevezett glásznosz volt, ami tényleg

0: nagyon ígéretesen a megtisztulást, a nyíltságot, a médiában is ugye a sokkal szabadabb beszédet jelentette be, vagy azt ígérte, és ahogy egy ilyen katasztrófa, rögtön teljesen azok a reflexek, a eltitkolás, hazudozás, stb. És én ezt akkor én ezt a beszélőben állnéven erről írtam. Szóval voltak ilyen érdekes, ezért is fontos ez, mert én ezt a mai időknek néha teljesen bornírt antikommunizmusát ártalmasnak tartom. Uh-huh. Mert én tényleg azt gondolom, hogy kis fiú koromtól az egész 56 minden, abszolút antikommunista voltam, de ez nem jogosít föl senkit arra, hogy ma egy kalap alá vegyen abszolút tisztességes és jóra való embereket, intézményeket. Hát rengeteg aljasság volt, rengeteg visszóság volt, de együtt lehetett, meg lehetett találni azokat a formákat, ahol az ember egyrészt a valóságot egy kicsit segítette föltárni, másrészt kritizálni. Hát jó sokat beszéltem,
1: nem
0: szerintem.
1: Nem baj, azért hívtunk ide. És akkor most egy kicsit majd zenéljünk, és azzal a kérdéssel akarok majd visszatérni, hogy meséljél arról, mert én úgy láttam a te felelhető, ahogyre én feleltem egy rövid életrajzodba, hogy te fokozatosan végigcsináltál mindent ebbe a szakmába, tehát így alulról elkezdted, és hogy azt majd meséld el a zene után, hogy mi volt ebben az érdekes, vagy revelatív.
2: Uh-huh. I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar can say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my Ariel. All the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything, and I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. all the time. I wish there was

0: Sziasztok, visszajövünk a Zeneutána Alapjától. Hanna Andrea a vendégünk, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lólépésekbe az ő szakmai pályájának a története itt az idők során. És most arra kértem azon előtt, hogy mesélj el azt, hogy milyen volt alulról megtanulni ezt a szakmát, és hogy milyen támpontjai voltak, kik voltak azok, akik ebben úgymond vezetők voltak, és egyáltalán hogyan alakult ez a szakma?
1: Hát először is tényleg nagyon távirati stílusban az igazi sztalinista időkben, tehát a 48 után Magyarországon sok tudományágat, például a társadalomtudományokat úgy egész évben beleértve a lélektant, a szociológiát, mindent. Gyakorlatilag betiltottak, felszámoltak, megszüntettek, nem volt ilyen képzés, nem voltak ilyen intézetek, ezek burzsoá áltudományok voltak, és akkor mondom, a 60-as években beindult valami változás, nekem olyan szerencsém volt, hogy tulajdonképpen egy teljesen véletlen, ilyen sorsszerű véletlen folytán én egy hirdetésre jelentkeztem, és felvettek ebbe az intézetbe, akkor alakulóba, szép szóval kérdező biztosnak. Ilyenek ma is vannak, de ez ma egy jellegzetesen alkalmi munka, és nagyon sok, szóval az országos hálózat van, és több intézetnek dolgoznak, és biztos, hogy minimum sok százas nagyságrendben vannak emberek, akik ebből legalább a mellékkeresetet szereznek. És akkor ez viszont valami nagyon nagy újdonság volt, hogy megalakult egy intézet, és fölvett körülbelül 20-25, már nem emlékszem a pontos számra, főállású kérdező biztos, hát ez nagyon nagy élmény volt, mert jártuk az országot, általában ilyen bérelt autókkal mentünk mondjuk valahol egy megyeszékhelyre hárman, és akkor onnét még kirajzottunk a kis falvakba is, tehát teljesen szakszerű, reprezentatív mintákon a legkisebb településre is eljutva, és hát tényleg olyan helyekre jutottam el, ahova azelőtt soha, és találkoztam valódi húsvér, egyszerű kádár korszakbeli emberekkel. Ez nagyon különleges volt. Ilyen a világon nem sok volt szerintem, mint ez. Na hát szóval így indult, és aztán hát az már ilyen egyéni történet, hogy én ezt nagyon komolyan vettem, és közbe vettek föl az egyetemre, mert nekem az nem addig nem volt, mert elég zaklatott gimnázium évek után nem nagyon volt esélyem, de akkor már ilyen egyéni levelezőre mentem, ami nagyon kényelmes volt, mert csak egy igazolás kellett a cégtől, ahol dolgozom, hogy lehetővé teszik, hogy egy héten hány órát az egyetemen töltsek, és mivel ez egy kötetlen munkaidő volt, és viszonylag szabadon lehetett beállítani. Tehát ez elvégeztem. És akkor elvégeztem a pszichológiát, közben már ilyen kutató gyakornok is lettem. És aztán lett belőlem ilyen kutató. Ez mondjuk nagyon röviden. És hát az még fontos, hogy ezt, mivel nem volt előtte képzés, ahogy említettem, akik akkor ezt elkezdték, azok majdnem mind ilyen önképzett, illetve valamilyen más területről. Tehát a közgázon már beindult a 60-es évek közepén egy kicsit ilyen majdnem, hogy féllegális módon valamiféle szemináriumoknak a sorozata. És ez is paradox, ugye az előbb kicsit kommunistáztam, meg antikommunistáztam, hogy Hegedűs András, talán aki egy kicsit ismeri ezt a korszakot, tudja, hogy ő egy igazi sztalinista politikusként az 56-os forradalom idején is miniszterelnökként, ugye hát egyértelműen egy orosz vonalat vitt, és oda is emigrált, ugye sokan elmenekültek a forradalom alatt, vagy közvetlen utána Rákosival az élen, és Hegedűs András is, és ott képezte ki magát, nyilván azelőtt se volt egy műveletlen Fajankó, de ott kimondottan kiképezte magát szociológusnak és társadalomtudósnak, és hazajött, és egy igazi rendszerkritikus szociológus lett, és ő neki volt például, én nem jártam oda, nem volt, annyira nem volt szerencsém, de sok mindenben szerencsém volt, és mondhatnám még Szelény Ivánt, aki ma egy világszerte elismert szociológus professzor Amerikában, persze sokat hazalátogat, de ő is emigrációba kényszerült annak idején, amikor Konrád Györggyel együtt írtak egy nagyon fontos, és hát persze illegálisnak tekinthetek. Na szóval egyik szavamat a másikba öltöm, de volt egy ilyen képzés, önképzés elsősorban, és csupa fiatal ember, azért is volt jó ez az intézet, mert akik minket, akik nekünk a főnökeink, vagy vezetőink voltak, mikor mi még kérdezők voltunk akkor is, ők még már kutatók, de ők is, hát valami közgáz tanultak, valaki jogot tanult, valaki bölcsészkarra járt, és valahogy ez az egész téma érdekelte. És egy remek társaság volt, remek társaság, miközben körülöttünk a kádárizmus a megdicsőülését élte, mert akkoriban volt ez a lazulás, ugye 60-as. De persze rögtön visszavágták, ugye, mert 68-ban Csehszlovákia megszállása után itthon is volt egy visszavágás. De ezt átvészeltük. Ezért mondtam azt, hogy az igazgató, akinek megvoltak a maga jellegzetes kádárista vonásai, ő mindent elkövetett, hogy ezt átmentse, és a nagyon változó, hát még mondok egy szép szót, agitprop. Hát mi fölöttünk a felügyeletet, ezt képzeljétek el, miközben én szamizdatot teljesítettem, a felügyeletet az agitprop osztály látta el. És tényleg nem minden került nyilvánosságra, de a vezetők kapták meg. Voltak, na hát ez is jobb, a színekkel különböztették meg a tanulmányköteteket, volt a ne röhögj.
2: Püspök lila volt biztos.
1: Nem, püspök lila egyáltalán nem volt. Halvány kék a volt a számozott legbizalmasabb, az csak a pártközpontnak egy felső vezetői rétege, meg a kormánynak is, azt hiszem a szűk kormányzati körök kapták meg. Volt a rózsaszín, ami félnyilvános volt, azt már a média embere is, tehát a rádió vezető szerkesztői, a televízió főszerkesztők. Megkapták, és volt a piros, amit mindenki megkaphatott, mármint nem úgy az utcán, de aki bejött valaki mondjuk a könyvtárba, akkor ott elolvashatta, meg én is osztogathattam a barátaimnak. Szóval ilyen színek voltak. Azért mondom ezt, mert azért, tehát sok mindent kutathattunk, de keveset terjesztettünk az elején, és ez lazult. Hát röviden ennyi. Röviden ennyi.
0: Azt hiszem, amennyire beszélgettek társadalomkutatókkal, leginkább mostanában olyan emberekkel vagyok némi kapcsolatban, akik a művészetet, mint kutatási formát csinálják a gyakorlatban, mert azt mondják, hogy hogy a szociológiának a fejlődése most odáig jutott, hogy hát egyre kérdőjelesebb azok a felmérések, amit korábban használtak, egyre kevésbé használhatók a régi formák, és ezen a módon dolgoznak, hogy egy folyamatba, egy művészeti munka folyamatba történteket elemzik, rögzítik, különböző módszerekkel dokumentálják, és abból dolgoznak. És amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy ilyen önképző módon kezdtétek ezt a pályát, bizonyos értelemben most megint itt tart a tudománynak egy bizonyos ága, hogy már a kérdésfeltevést is úgy gondolják, hogy közösen kell azokkal együtt megalkotni, akiket kutatunk. Tehát nincs egy ilyen felülről lefelé pozíció.
1: Jó, azért bizonyos, most te elég szabadon asszociáltál arról, amit én mondtam, de nem, ebben nem azt mondom, hogy elutasítom, csak azt akarom még hozzáfűzni, ugyancsak szabadon asszociálva, hogy azért a klasszikus társadalomtudományban sem csak az a módszer van nyilvánvalóan, amiről én például beszéltem, vagy ami hozzám a legközelebb áll, ez részben mondhatom talán nagyképűen, hogy hivatás, de hát azért alapvetően megélhetés is. Tehát ehhez értek, az az intézet, amelyet vezetek, ott erre vagyunk, hogy úgy mondjam, specializálva. De csak egyet mondok, például a résztvevő megfigyelés. Ez nem tudom hány, lassan egy évszázada bevett fogalom, tehát, hogy nem csak megfigyelem, hogy mit csinálnak mások, mondjuk mint egy etnográfus, hanem belemegyek, hogy én is részévé válok, én is akár létre is hozok egy civil szervezetet, vagy csatlakozom hozzá, hogy belülről ismerjem meg, és értelmezzem, és elemezzem, és hozzá tegyek valamit. Szóval én inkább ezt, hogy pontosan a művészet eszközeivel hogyan lehet kutatni, az abba kevésbé vagyok jártas, miközben nagyon érdekelnek a újszerű vagy avantgárd művészeti irányzatok is. De és hát ja igen, egy másik oldal ennek, hogy valóban ez a mi eszköztárunk, vagy ez a mi módszertanunk, ez minthogyha valamilyen korszakhatárhoz ért volna, vagy még szebb idegen szóval paradigmaváltás, tehát hogy már nem egészen lehet azokkal a régi eszközökkel, vagy nem kell azokkal a régi eszközökkel, kiszorítják az új eszközök. Nagyon leegyszerűsítve a közvetett módszerek, helyett a közvetlenek, amin azt értem, hogy közvetve egy embert megkérdezünk, hogy ő mit csinál, mit szokott csinálni. Ugye vannak ilyen kérdések, most is készítettünk, csak azért mondom, mert tudom, hogy érdekel egy nagy felmérést a média használatról, pontosabban, hogy a politikai tájékozódást milyen forrásokból szerzik meg az emberek, és akkor olyanokat kérdezünk, hogy ön mit szokott, mikor, hányszor egy héten szokta, szokott-e újságot olvasni, stb. Ez nem egy pontos mérés, nyilvánvaló. Viszont nagyon sok, nagyon gazdag információkat lehet begyűjteni közvetlenül az emberektől. Azért ennek nagyon nagy értéke van. Én nekem ez egészben ez nagyon fontos, és nem véletlenül beszéltem olyan lelkesen arról a pályakezdésemről, amikor közvetlenül eljutottam Hajdú-Bihar megyei paraszt emberekhez, és nem csak azért volt jó, mert rettentő vendégszeretőek, és mindig etettek, és fantasztikus jó kolbászok. Nem lehetett úgy eljönni. Szóval ez nem úgy van, hogy az ember valamiféle haszonlesésből megy oda, hanem muszáj volt elfogadni. Mert hogyha egyszer ő beengedett az otthonába, és hajlandó volt velem megosztani bizonyos dolgokat.
0: Ez is egy jelentős adat egyébként, amit mondasz.
1: Hát persze, hát minden lehet adat, hát végül is abból indultunk, hogy adatokat gyűjtünk, csak most már egyre inkább kiszorítja ezt a közvetett adatgyűjtést, ami most már az én szakmai életemben azért nekem mégiscsak a legfontosabb marad, azt hiszem, tehát ez hogy beszélni az emberekkel, a kiszorítja az, hogy közvetlenül lehet a viselkedésüket mérni, regisztrálni. Én ezt nem tekintem, egyáltalán nem tekintem valami sötét mahinációnak. Nem, tehát megvannak ennek is a veszélyei, de ez alapvetően ez is jó dolog, hogy az iPhone-om az nem csak nem feltétlenül csak a lépéseim számát regisztrálja, mert mondjuk azt szoktam nézni, hanem esetleg azt is regisztrálni tudja, ha én megengedem, hogy én mit vásárolok. vagy hova megyek, milyen kulturális dolgokat fogyasztok. Na, van ez most már tényleg a legújabb technikák, amikor ilyen okos órák képesek a tévénézésemet, rádióhallgatásomat, egyébeket mérni, és eljuttatni valamilyen feldolgozó központba. De ezt már megelőzte, ugye mindenki tudja, hogy, illetve pontosan nem tudják, legendák vannak, de hogy hogyan mérik mondjuk a tévénézést, az egy átmeneti dolog, mert ott is szükség van az emberre, hogy az ember valami műszeren beírja, hogy most benyomja, hogy én nézem a tévét, vagy már nem nézem a tévét. Itt is ugye elég komoly mérési hibák lehetnek, de azért ez mégis, szóval statisztikai értelemben ezek hasznos adatok. Az internet egy új világot hozott. Az ott volt először igazán közvetlen mérésre lehetőség. Persze, pontatlanságokkal, kisebb-nagyobb gyengeségekkel, de ebben mondjuk volt némi szerepem, mert még az ős internetos időkben elkezdtünk azzal a társasággal, amiben az Index kinőtt, azokkal elkezdtünk spekulálni azon, hogy lehetne ezt a közönséget is mérni, és ugye nem kérdőívesen, nem azt megkérdezve, hogy mit szokott csinálni, hanem direktbe. És ezért volt a Mediánnak egy ilyen webaudit szolgáltatása, amelyik sajnos nemrégiben aztán végül is kiszorult, ebben nem voltunk a versenyben, sok versenyben nem, de ebben alul maradtunk, ezt őszintén szembe kell nézni. A multicégekkel nem mindig könnyű versenyezni. De az internet volt az, ahol először lehetett akár valós időben tudni, hogy valamit hányan néznek, és hogyan használják. Ez óriási dolog. És ez minden tekintetben el fog terjedni. Ugye a televíziózás is nagyon megváltozott, és pontosan lehet tudni, ha akarjuk, és ha megengedik, hogy egy adott csatornát adott pillanatban hányan néznek. Csak persze bonyolultá vált, mert már nagyon sokan nem direktben nézik a tévét, hanem azt is az interneten nézik, vagy...
0: Meg nem reális időben.
1: Igen.
2: Csalnak állandóan, meg spórolnak az emberek az a izény.
0: Azt akartok kérdezni közben, hogy...
1: De a művészetről is szívesen beszélek, ha neked kedved van, csak nem egész...
2: A Barenboim koncertről mesél, ami a zsinagógában volt, mert arról lecsúsztam, csak a dugóra értem oda a végén.
1: Hát, az nagy élmény volt. De nem csak a Barenboim miatt, hanem ma nem lehet elégszer elmondani, hogy milyen fantasztikus jó ez a fesztivál zenekar. És egy gyönyörű környezetben, mert tényleg nem tudom, aki még nem járt, mondom a Tilos Rádió hallgatóinak, aki még nem járt a nagy budapesti zsinagógában, a Dohány utcában, ez egy fantasztikus épület, és persze szívbemarkoló, azt is elmondom akkor már, én se gyakran jártam ott, de hogy mekkora zsinagógát tudott fölépíteni ez a Magyarország budapesti zsidó közösség, és mekkora férőhely volt abban, és hogy hova lett az a hatalmas budapesti zsidó közösség. Na, szóval szerencsére azért nem maradt is, de hát ez hatalmas volt. És gyönyörű koncert volt, persze, gyönyörű koncert volt.
0: Visszakanyarod. hogy valaha felmerült-e, hogy azt valahogy vizsgáljátok, hogy például egy ilyen korábban használt kérdezési módszerrel. Tehát, hogy ugye sokat foglalkozott azzal, aki ezzel foglalkozott, hogy ellenőrizhető is legyen. De pszichológusként végeztél. Nyilván te tudod a legjobban itt közülünk, hogy azokat a teszteket, amit a pszichológia is használ, ilyen körkörösen ellenőrző része is vannak például, hogy amit...
1: Most akkor egyenesen azt akarod kérdezni, hogy mennyire őszintén válaszolnak, vagy mennyire
0: igaz,
1: vagy
0: igen, mert az emberekben van egy megfelelési vágy, és például szerintem, tehát amikor beszéltetek arról, amikor nem is tudom, hol volt egy ilyen éves rendezvényetek, amikor ismertettétek például ezeket a sajtómunkatársainak, ezeket a felméréseiteket, hogy honnan használják az emberek a híreket, vagy mit használnak, akkor ezen gondolkodtam végig, hogy hány ember lehet az, aki bevállalja azt, hogy hát én egyszerűen nem hallgatok híreket, vagy mert hogy ennek van egy emellett van egy értékítélet, és az ember nem akar rossz színben feltűnni.
1: Igen. Hát ezt én konkrétan ezt a témát, vagy ezt a kérdést nem érzem annyira kényesnek, hogy itt nagyon föl kéne tételezni, hogy nem mondanak igazat. De hát alapvetően van egy nagyfokú elvárásnak való megfelelés, és például és ezt még pontosítanám, nem feltétlenül elvárásnak való megfelelés, hanem feltételezett elvárásnak való megfelelés, ugye? És ez mindig, ez tényleg nagyon izgalmas szociálpszichológiailag, hogy egy adott társadalomban mi tűnik, pontosan milyen rétegeknek tűnik micsoda úgy, hogy az elvárás. És például ez most napjainkban megint nagyon aktuális, mert megint téma az, hogy tévedtek-e a közvéleménykutatók, és ha igen, akkor mekkorát és miért. És ezt is már többször elmondtam, de ez nagyon igaz, és biztos nem vagyunk egyedülállóak, de azért elég különleges ez a szakma az önvizsgálatnak, az önmarcangolásnak a jelenléte miatt. Szóval nagyon hajlamosak, nem csak nálunk, Amerikában érdemes. Ha valakit ez nagyon érdekel, és mivel már beszéltünk a Google-ról, amelyik ugye mindent meg lehet találni, hatalmas irodalma van. Napi sajtó szinten is annak, hogy miért különböznek a mérések, miért nem pontosak a mérések. És az egyik fő ok a manapság divatos magyarázatok közül az, hogy mondjuk a Trump átlagosnál mondjuk kevésbé jó társadalmi helyzetűek, deprivált, iskolázatlanabb, frusztrált, stb. Hívei egy része szembesülvén a mainstream médiának a sugallatával úgy érzi, hogy ő valami kisebbségben van, neki valami szégyelnivalója van, és emiatt nem mondja meg. Én ezt nem tekintem egy olyan súlyú és tömeges jelenségnek, amivel meg lehetne mindent magyarázni, főleg mert olyan nagyot nem tévedtek szerintem az amerikai közvéleménykutatók. Ez szép lassan kiderült egyrészt, hogy a országos méretekben a teljes lakosságra vetítve Clinton simán nyert, csak hát egy bonyolult választási rendszerben, ahol államonként kellene pontosan megmondani, akár, és mivel olyan rendszer, hogy akár 10 szavazatos győzelem is az állam összes elektorának a szavazatait hozza, ezért hát ez nem olyan könnyű. Nem is irigylem az amerikai kollégákat, legfeljebb azért, viszont sokkal több forrás áll rendelkezésükre, mint nálunk. És azért még, ha már ilyen szép történelmi ívet rajzoltunk egy kicsit a máról is, szívesen beszélnék ilyen tágabb politikai értelemben. Csak azt akarom mondani, hogy ez az elvárás dolog, ez baromira ott van, és számos példát tudnék rá, de ezek legtöbbször ilyen hipotézisek. Egyrészt, mert nagyon nehéz bizonyítani, hiszen pontosan azt mondtam, hogy ilyen közvetett eszköz, hogy az embereket megkérdezzük, és arról nehéz őket, szóval nehéz tetten érni, hogy ők nem mondanak igazat. És ráadásul nem is biztos, hogy ez egy helyes megközelítés. Mert a közvéleménykutatás végül is azokra a véleményekre kíváncsi, amiket az emberek nyilvánosan vállalnak. Mert azok alakítják a társadalmi gondolkodást, akár a politikát is.
0: Ú, de ez során már megint egy csíasikamlós dolog, hogy melyik időszakban vállalnak mennyi részt abból, amit gondolnak.
1: Igen,
0: az emberek.
1: Igen, na hát ez a legizgalmasabb, és ezért vagyok én egy kicsit borulátó, mert mostanában, és most akkor megint ne fogalmazunk feltétlenül nagyon élesen, tehát nem kell azt mondani, vagy gondolni, hogy tényleg félni kell egy országban. Ugye manapság divatos vita téma, hogy ez már egy diktatúra, vagy egy, hol tartunk egy diktatúra felé vezető úton, vagy autokrata rendszer, stb. De elég az, és ezért nagyon kényes az én szakmám, mert elég az, hogyha elég sokan gondolják azt, hogy félni kell. Lehet, hogy nem kell félni, és ebben óriási persze a szerepe, meg a felelőssége a médiának, hogy mit sugalmaz. Én azt szeretném, ha azt sugalmazná, hogy nem kell félni. Nem kell. Kedves polgártársak, legalább a közvéleménykutatóknak nyugodtan mondjátok meg, ezek rendes emberek, ezek nem fognak titeket följelenteni. Egyrészt én tényleg ezt gondolom magunkról. Na de mi van, ha ezzel is visszaél valaki? Tehát én nem szeretnék senkit félrevezetni, én csak azt szeretném mondani, hogy sajnos a mostani években ez egy nagyon jelenlévő probléma, és sugalmazzák. És sokszor a politikusok is önérdekből, és ez már megint tisztán szakmai alapon mondom, hogyha elhíresztelik az egyik intézetről, hogy ez egy hamis, teljesen megvásárolt cég, és hogy az ő eredményei azért ilyenek meg olyanok, az sajnos, most nem akarok állásfoglalni, hogy igaz vagy nem igaz, de ha nem is igaz, akkor is az egész szakmát hozza ilyen gyanús helyzetbe. Tehát ettől bonyolult egy kicsit, és nagyon nem szeretem ezt a elmúlt pár évnek ezt az irányzatát, vagy hangulatváltozását, de ez volt korábban is, és azért oda-vissza megy. Tehát amikor a MSZP a liberális MSZP ezért kormány volt hatalmon, akkor is híreszteltek olyanokat, hogy a fideszesek biztos nem merik megmondani, vagy szégyelik. Mert ez két különböző dolog, társadalmi elvárás, pszichológiai nyomás feltételezése, vagy félelem egy esetleges következménytől. Hát én csak annyit mondhatok, hogy amit mi csinálunk, az tényleg tutira névtelen, és nem él vele vissza senki, de sajnos a mi szakmánkkal nem csak ilyen alapon lehet visszaélni, sajnos ez egy népszerű dolog, és például biztos tudjátok, mindenki hall ilyeneket, hogy közvéleménykutatásnak álcázott ilyen marketing fogásokkal jönnek, és ezek mind rontják a szakma hatékonyságát, mert az embereknek elege van az ilyenfajta zaklatásokból. Amerikában is ez probléma, ugyanúgy. Ott még sokkal több kutatás van, még sokkal több felmérés telefonon, és akkor föl se veszik, és így tovább. Szóval, hogy jutottunk ide? Ja, azt kérdezted, hogy vannak-e ilyen kontrollok? Vannak-e ilyen kontrollok? Hát nézd, vagy trükkös hátulról, ha előről nem engedsz be, akkor bemászom az ablakon. Szóval nekem, már mondtam, már egyszer szóba hoztam a Szabad Európát, amikor ezt az összehasonlító hírelemzést meséltem, de volt egy másik nagyon izgalmas kutatásom, ami teljesen az én, ezért is jó intézet volt ez, mert az ember elérhette azt, hogy tényleg a saját érdeklődésének megfelelő dolgot csináljon, és mivel engem gyerekkorom óta nagyon érdekelt ez a külföldi rádiózás. Apám ott hallgatta a régi rádiókészüléken a standard volt, azt hiszem, amiből a Belojanis lett. Na, szóval románul hallgatta az Amerika hangját, mert Erdély lévén jól tudott románul, és én gyerekkoromtól kezdve végig, és aztán csináltam egy kutatást pont erről, mert ez tabu volt. Ugye azt mondták, hogy a Szabad Európát hallgatni se nagyon helyes, de beszélni róla, hát aztán végképp, és lehalkítva, hogy a szomszéd se hallja. Na hát ez mondjuk anekdotikus, mert anyám mindig mondta, hogy legalább ne bömböltesd. És persze ebben tínédzser parti Cseke László minden benne volt, de politikai. És mondom, hogy de hát most mit? A szomszéd, hát a szomszéd. Mondom, de hát ha ebből fölismeri, ebből a, hogy ez az, akkor ő is hallgatja. Anyám nagyon fölkész, szóval tudott érvelni, azt mondta erre, rögtön rávágta, hát ő hivatalból hallgatta. Szóval ilyen időkben azért ezek is lazultak, de lényeg az, hogy én csináltam egy olyan kutatást, hogy ténylegesen hányan hallgatják, és nem úgy, hogy hallgatja a Szabad Európát, hanem részletesen arról, hogy hogyan értesül a világban történő dolgokról, és előfordul-e, hogy ha valami fontos dolog történik, akkor a megbeszéli a munkahelyén, vagy a szomszédjával, vagy az üzletben, ahol vásárol, és egy csomó ilyen kérdés között, illetve ennek mintegy a betetőzéseket, előfordul-e, hogy valami külföldi rádió. Szóval annyira bemelegítette az a kérdéssor az embereket, hogy talán ez a reflexzerű védekezési mechanizmus. És akkor tényleg sikerült így kimutatni egy ilyen 20-30%-os. És nem az volt a lényeg, hogy ez pontosan mennyi, hanem az, hogy ez hogyan működik, és milyen fajta társadalmi helyzetű emberek inkább, és kevésbé. Szóval ez érdekes volt. Tehát vannak eszközök arra, még a hagyományos módszerekkel is, hogy a valóságot föltárjuk, de még egyszer mondom, a politikai közvéleményben az a döntő fontosságú, hogy mi az, amit az emberek nyíltan is vállalnak, amiért hajlandók fölállni, amiért hajlandók szerveződni, amiért hajlandók az utcára menni. Persze, mikor már igazán utcára mennek, akkor már nincs a jelentőség a közvéleménykutatásnak. Szóval ezt az előző rendszerben is sokszor mondogattuk.
0: Na most egy kicsit zenéljünk, és
1: az
0: akkor utána...
1: Jó lenne, mert már száraz.
0: Utána pedig jöjjünk vissza azzal, amit feldobtál itt, hogy mikor mozdulnak meg az emberek, vagy hogy tulajdonképpen amivel ti foglalkoztok közéleti kérdéseket, te ezt csinálod nagyon régóta. Nyilván látsz folyamatokat, tendenciákat, nagyon sok olyasmivel is tisztában vagy, amit talán kifelé tudományos igényességgel nem lehetett megfogalmazni, de lehet érzékelni, vagy az irányokat látni, vagy az arányokat, és hogy mi mindenre lehet jó ezt folyamatában látni, illetve hogy egyetértesz-e azzal, majd megkérdezem, hogy ilyen iszonyatos apátia van itt most Magyarországon, miközben rengeteg ember, illetve rengeteg csoportnak komoly problémái vannak, illetve komoly sérelmei vannak folyamatosan. Na, akkor zenéljünk.

0: Paul Parker Smith and a beautiful interpretation of a hard.
1: Na hát ez nagyon megható. Megbeszéltük előre, mert ez most nagyon aktuális. Tegnap vette át Patti Smith a Nobel-díjat Bob Dylan képviseletében, és ezt énekelte.
2: Ez csak úgy.
1: Szerintem.
3: Ez csak úgy spontán kijött, gondolom. Nem?
1: Hát egy kicsit lehet, hogy már gyakorolta, de igazán jól, és hát olyan ideges volt, hogy elcsuklott a hangja, vagy mondhatom, hogy csuklott, szóval érdekes. Ideges, hát szóval nagy felelősség. És nem hiszem, hogy a Nobel-díj átvételénél volt sokszor ilyen hasonló fellépés. Na, köszönöm szépen, hogy ezt itt együtt meghallgattuk.
3: Nagyon szívesen. Ti jöttök.
4: És akkor a beszélgetésben most már elértünk oda, hogy beszélgessünk arról kicsit, hogy mi van most. Tehát, ahogy zene előtt kimentünk, próbáltam hosszasan és bonyolultan megfogalmazni, hogy beszéljünk arról, hogy te hogy látod, milyen tendenciák vannak. Folyamatosan ezzel foglalkoztok. Hogy nem csak országosan, hanem úgy általában, de hogy most konkrétan országosan. Milyen tendenciák látszanak? Én amatőr, hírfogyasztó, átlagember azt érzékelem, hogy nagyon nagy apátia van bármiféle aktivitásra. Nagyon sokszor jön az a mondat egy-egy baráti körös beszélgetésbe, hogy hát ha semmilyen reakció nincs bizonyos dolgokra, akkor megtehetik, és egyre több dolgot megtehet a hatalmi elit, és folyamatosan így ezt mondogatják egymásnak bizonyos körök, hogy de hát kéne csinálni valamit. Valamilyen módon persze szakmákban, civil közösségekben tevékenykednek emberek. Én azt érzékelem egyébként, hogy egyre többen. De hát ez még azt hiszem mindig nem egy határozott vagy érzékelhető válasz. Tehát például nagyon sok féleképpen olyan válaszok jönnek azokra a helyzetekre, amikben nagyon sok negatív dolog van, hogy például rászorulókon segítenek civilek szerveződve. Tehát odafordítják az energiákat. Nem tudom, bizonyos módon ez is egy kicsit elfordulás a fő problémáktól. Ugyanakkor hát emberiességi szempontból pedig nagyon elsődleges és nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik még képesek arra, hogy másokon segítsenek, és nagyon sokszor állami feladatot átvállalva tulajdonképpen, iszonyú erőlködéssel megoldanak dolgokat. Igen, tehát hogy te hogy látod, hogy tényleg van egy ilyen apátia, megtehetetlenség? Egy kicsit talán az is van-e mögött, hogy baromi ügyesen használnak minden létező és kézrehajtható eszközt azok, akik gyakorolják a hatalmat. Az az érzésem, hogy a fő, tehát a látható arcok mögött van egy nagyon felkészült csapat, akik, hát csapat vagy nem csapat, teljesen mindegy, rendkívül manipulatív módon használják a médiát elsősorban, és ez nagyon meghatározó. Mit gondolsz te erről?
1: Hát egyrészt birtokba veszik a médiát, csak az utolsó mondatodra reagáljak. Hát nagyon szépen mondtad el azokat a részben, azokat a dilemmákat, amelyek mindenkit foglalkoztatnak. Nem tudom, szóval, hogy mit is jelent ez az apátia. ez részben azt is jelenti, hogy reménytelennek érzünk valamit. Szóval, hogy úgy sincs értelme. Ezt is kifejezi az apátia. Másrészt sajnos lehet, hogy erős szót használok, de hogy van egy intellektuális leépülés. Szóval durván azt is mondhatnám, hogy elbutulás, és ezzel nem akarok semmilyen konkrét társadalmi csoportot vagy réteget minősíteni, mert valószínűleg ez általános. Szóval ez az értelmiségi rétegekben is valószínűleg megjelenik, azt előre bocsátom, hogy én biztosan nem tudok válaszolni a kérdésedre, tehát én sem látok egy csomó dolgot tisztán. Nagyon, nagyon változó korban élünk. Lehet, hogy tényleg a mi általunk átélt kultúrának valamilyen válsága ez. Gyakran mondják persze, hogy egy válság, ilyen válság, olyan válság, de minthogyha itt egy nagy távlatokban is átélhető válságról beszélnénk, aminek különböző jelei vannak. Az én számomra például az, hogy egy Trumpot megválasztottak Amerikában elnöknek, ez egy nagyon nagy megrázkódtatás, de én mindig rettentő optimista vagyok az amerikai megoldások tekintetében. Tehát, hogy mindig megtalálják a jó megoldást végül is. De ez csak egy példa arra, hogy valahogy mindenütt meginogni látszanak a klasszikus intézmények. Mindenütt, és az apátiát mondod, akkor én még ezt hozzátenném, hogy egy általános bizalomhiány mindennel szemben. Tehát a meglévő intézményekkel szemben, és a kiszolgáltatottság érzés, ami ezzel ugye teljesen karöltve jár, hogy bizalmatlan vagyok, félek ettől az egész viselkedésem eltorzul. Soha nem volt ilyen fogékonysága az összeesküvés elméletek iránt, miközben a média révén hozzájuttunk olyan információkhoz, hogy tényleg összeesküdnek, szóval attól, hogy én összeesküvést föltételezek, attól még lehet. Attól, hogy azt hiszem, hogy üldöznek, lehet, hogy tényleg üldöznek. Csak az a vicc, hogy milyen információ feldolgozási móddal jutok el ehhez a feltételezéshez. De hogy ezekre van fogékonyság sokkal nagyobb, mint azt hiszem bármikor korábban. Részben ezeket mesterségesen táplálják, tehát egy bizonyos csoportokat megbélyegeznek, azt sugalmazzák, hogy azok ellenünkre törnek, és így tovább, és így tovább. És hát ebben az általam egyébként olyan nagyra tartott online világ is sajnos szerepet játszik, mert sokkal gyorsabban, sokkal szélesebb körben és sokkal kisebb felelősséggel lehet eljutatni olyan híreket, információkat, feltételezéseket. Ez a másik, napjainknak ez egy másik ilyen húsba vágó témája. És ami ezzel összefügg, ugye egész konkrét nemzetközi politika, hogy ebben milyen már-már háborús célokra is lehet felhasználni, tehát olyan beavatkozásokra, támadásokra. Hát azért lehet erről ma már teljesen nyíltan beszélni, mert hogy Amerikában is hivatalos CIA jelentés szögezi le, hogy igenis volt valamiféle ilyen orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztási folyamatban. Tehát ez, ahogy mondtam, hogy paradigmaváltás van a mi szakmánkban, hogy a közvetett mérésről áttér a szakma ezekre a közvetlen mérésekre, ami elsősorban az online robbanásszerű fejlődéssel jár. Ugyanakkor ezek a ezek a fenyegetések is ezzel járnak. Na most, hogy ez náló

0: hogy mennyire segít ez a feszültségek oldásában és a rendszer fenntartásában. Ugye? Ez is benne van ebben. És itt azért összefügg a szakmámmal, amit ugye kérdeztél is, hogy ki tudjuk-e mutatni a valódi folyamatokat, hogy észre tudjuk-e venni, hogy valami nagyon változik. Jelenleg inkább a megdöbbentő stabilitást tudjuk. Tehát nem is tudom, nem volt ebben a elmúlt 27 évben, vagy 26 évben, ami ez a mostani rendszer. Hát én azért egynek tekintem, bár ugye azt mondják, hogy ez már egy másik rendszer, ez a nemzeti együttműködési, de mindegy, az elmúlt 26 évben, amióta én ebben a demokráciában dolgozom, mert mondtam, azelőtt is dolgoztunk, nem volt ennyire tartósan stabil időszak. Tehát nagyobb ingadozások voltak, hol a Fidesz vezetett nagyon, de aztán mégis lehanyatlott, és nem nyerte meg a választás, hol a kisgazdák még az MSZP-t is megelőzték, csak aztán mégiscsak a Torján elhülyéskedte a dolgot, stb. Tehát rengeteg ilyen ingadozás volt, és mindig ettől kicsit unalmas is a szakmánk, mert várják az emberek, hogy na most történjen már, ugye, történjen valami, várják. És egy kicsit nem vicc, de viccesen, de a közvéleménykutatótól vagyok, nem tudom elképzelni, hányan mondják nekem, Bandikám, mikor mértek már valami jó? Tehát, minthogyha ez egy kicsit is rajtunk múlna, hogy most már úgy állítsuk be a műszert, hogy most már rendesen ki tudjuk mutatni. Nem így van. Sajnos semmi nem rajtunk múlik, de nagyon stabil a rendszer. És ezért aztán kicsi változásokra is túlérzékenyen reagálnak. Most mondjuk az tud lenni ilyenkor a téma, hogy na, a Jobbik megelőzi az MSZP-t, vagy az MSZP a Jobbikot, ami hát most nem csak abban az értelemben szomorú a tartalmát tekintve, hanem hogy tényleg ennyi a dinamika, ennyi madik.
1: Miért?
0: Hát egy-két dolgot pedzegettem belőle, de sajnos ott van ez, amiről szintén beszéltünk már, hogy hát te beszéltél főleg, hogy milyen olajozottan működik a propagandagépezet. Ez nem szokott azért feltétlenül nagyon sokáig tartani. Másrészt hát tényleg nagyon kicsi a hozzáférés a tömegmédiához. Tehát mármint az ellenzéknek. És hát azért egyáltalán nem szabad harmadrangú tényezőnek tekinteni azt, hogy milyen állapotban van az ellenzék. És most ebből a szempontból mindegy, hogy ebbe mekkora szerepe van például annak a általad vázolt propagandagépezetnek, és mennyi saját jogon kritizálható. Nagyon erős a kontraszelekció a politikában, részben azért is, mert ez egy azt hiszem, szintén többé-kevésbé mindenütt a világon, de ebben a régióban és ebben az országban nagyon erős a megvetés ez iránt a foglalkozás, vagy minek nevezzem, iránt. És ugye egy ilyen beletörődés. Na, hát és én ebből a szempontból nagyon kártékonynak tartom azt a gondolatot, hogy a politikusok mindenütt a világon lopnak, és hogy ez természetesen, ez nagyon kártékony, ezt nem lehet elfogadni. Ezt nem lehet elfogadni. Igen, ez sugalmazott gondolat.
1: Igen. Akarok egyet kérdezni, még ami kicsit
0: szóval sok speciális. Oka van. Na, én általában arra szoktam kiukadni, hogy nagyon impozáns, nagy gondolkodók ilyen egy alapvető okot föl tudnak mutatni, de én ezt biztosan nem tudom, mert azt érzem, hogy tényleg nagyon kavarog minden, és van egy ilyen elkésett századvégi világvége hangulat, és persze ez nem jó, hogy még ezt elmondom, hogy ezt nagyon károsnak tartom ezt, hogy ezt erősítik.

0: magyar értelmiség, hogy itt most már tényleg ilyen, olyan, amolyan értelemben vége a világnak. Hát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor tényleg már mit lehet tenni? Akkor még lehet egy kicsit élvezni az életet, lehet esetleg italhoz, drogos, ez folyamodni. Ha világ vége van, hát akkor jöhet a szabad szerelem, a fogyasztás, egyszer élünk mindennek. Szóval ez egy kicsit, ez kártékony. Nem lehet sose feladni, szerintem. Na hát ez most ilyen patetikus végszó.
1: Egy dolgot még, na most ez ilyen, nagyon szépen le lenne kerekítve, de nem, most bele.
0: Nem is akartam, nem.
1: Még egyet, egy olyan kérdést akarok feltenni, hogy ugye itt a közelünkben más történet volt persze egészen, de hogy mégiscsak volt a közelünkben itt egy háború, nem olyan nagyon régen. Az már egy olyan korszak volt, amikor a volt Jugoszláviában működtek ezek a nyilván hasonló intézetek, mérések voltak. Volt-e olyan, tehát ez nyilván tényleg speciális, hogy volt-e a szakmák közt olyan információcsere, vagy valamilyen diskurzus, ami foglalkozott ezzel, hogy ott milyen folyamatok történtek, amikor megtörtént, hogy azóta mi történik.
0: Hát előtte, hogy mi, hogy, uh-huh. hogy hogyan alapozódik meg a gyűlölet. Hogyan uh-huh. a, hát kicsit túl direkt volt a kérdés, de összetem, nem vagyok eléggé otthon ebben, uh-huh. hogy pontosan mi történt a volt Jugoszláviában ebben az értelemben. Hát azt tudom, hogy ugye a Milosevic rezsim hát nagyon-nagyon tudatosan uh-huh. és gátlástalan használt olyan eszközöket, amelyeket mi is ma is veszélyesnek tartunk, uh-huh. ugye? Hogy a gyűlölet. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, ugye? Uh-huh. Azért azt ne felejtsük el, ha már ezt konkrétan így föltetted. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, amit egy nagyon végső soron nagyon kártékony, karizmatikus vezér tartott össze. Egyszerűen szólva, biztos sok más is, meg a nemzetközi helyzet. De minden esetre ez egyszer csak szinte törvényszerűen széthullott. De hogy ott évszázados gyűlöleteket hogyan lehetett, vagy lappangó gyűlöleteket, hogyan lehetett, ezt én pontosan nem tudom, de nagyon hasonló eszközökkel. Ezek az eszközök mindig nagyon-nagyon hasonlók. És majdnem teljesen mindegy, hogy a migráns a célpont, vagy a zsidó a célpont, vagy a bosnyák a célpont. És az a rettenetes, hogy ma is előfordul, hogy vannak, akik megpróbálják bagatellizálni a szavak erejét, tehát hogy ezek, hát Istenem, hát hadd mondja, hát majd mi más mondunk. Nem, általában ezek nagyon ritkán állnak meg a tetlegesség előtt, és ezért, hát nem örülök, hogy ezzel zárjuk, de nem akarok feltétlenül ilyen pozitív, rózsaszínű, egyáltalán nem, mert semmi okom rá, végszót, de találó volt a kérdésed. Találó.
1: Nagyon örülök, hogy eljöttél beszélgetni velünk.
0: Igen, nekem is jól esett, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: És akkor mivel folytatódik? Jön most valaki utánunk?
1: Igen, Szabiek.
2: Aha, jó.
1: Köszi, indiai Bandi. Zene lesz.
2: Köszönjük szépen. Sziasztok, hallgatok, nyomunk egy kis zenét a végére.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs népvigat, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Én finom csodákra sóvárgó árva lelke. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit át az élet, egy-egy halk meleg szépség remek feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyú utána a sötétség. S szárnivaló gyötrőbe szorult veszett, s kétségbe esett. Néztem a táncos lányra, s ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörge.
1: Hajnali szerenád. Virrad.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert benne téged is sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítés. De mosolyod nézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. Húzta.

Férfi esőköpenyben. A kép háttere szürkés. Az előtérben férfi áll esőköpenyben. Egyik kezét zsebre dugta, másik kezében kesztyűt tart. A kéz rövidújú, mint egy kézműves keze, a körmök kicsinek. Ez a férfi nem régen múlt el 45 éves. Halántéka őszes. Bajusza és szakálla, ha néhány napon át nem beret válkozik, csak nem teljesen ősz. Vállas és magas ember. Termete 1,82 méter. Nem egészséges, és ezért mindig meglepődik, milyen sokat bír. 45 éves korában először gyalogolt hajnaltól estig, 25 kiló teherrel a hátizsákban 30 kilométer, és meg se kottyad neki. De néha kifullad, és szíve vadul kalimpál, ha felmegy az első emeletre. Időnként légszomjat érez. Hirtelen halálérzetek kínozzák, a megsemmisülés ájulása kísérti meg. Másnap 45 percen átúszik a folyóban, s utána gyalog megy fel a Svábhegyre. Étvágya kielégítő, nem eszik sokat. Alkoholista. Pálinkát és pezsgőt nem iszik soha. Csak bort. Este, munka és vacsora után 1,2 litert, soha többet. Rengeteget dohányzik. 3 hónaponként nikotinmérgezése van. Arcszíne ilyenkor sárga, megizzad, homlokán hideg verejték üt ki, érlökése kihagyásos, 120-at ver percenként. Ilyenkor 3 napon át kevesebbet dohányzik, 60 helyett 20-25 szív. Északi szél fúvallatára rögtön légcsihurutot kap, s ez 3 napig tart. A testi fájdalmakat elég jól tűri, s a borról ilyenkor őszinte csodálkozással könnyedén lemond. Érzelmes, könnyen sír, de ugyanakkor szívós. Lehetőleg ellent mond, rögtön és mindenkinek, de nem tud haragot tartani, megbékül. Büszke, csak nem gőgös. Legszívesebben egyedül él, hogy ne sértsék meg büszkeségét, holott nehezen bírja a magányt. Minden és mindenki hívja, izgatja. 2-szer volt szerelmes. Mindkétszer hamar túlesett rajta. A nők nem bíznak benne. Ő sem bízik a nőkben, de nem tudja nélkülözni a társaságukat. Szüksége van testükre és szellemükre, a női társaság légkörére. A férfiak ritkán közömbösek iránta, föltétlen barátai vagy föltétlen ellenségei. A valóságban nincs barátja, nem tűr ellenvéleményt. Általában nem szeret. Fejformája hosszúkás. Szeret utazni. S szeret télen kisvárosokban ülni a kályha mellett, Krúdit és Prusztot olvasni, s vörös bort inni. Szeret és jól tud gépkocsit vezetni. Kártyajátékon, szerencsejátékon mindig veszít. Pénzdolgokban óvatos, megfontolt, körültekintő. Ugyanakkor könnyen adja ki, csak nem dobálja a körültekintően és óvatosan megszerzett pénzt. Voltak sikerei és voltak bukásai. És most, mikor öregszik, így hiszi és néha bizonygatja, közömbös számára siker és bukás. Már csak egy dolog érdekli igazán, a munka, mely független a sikertől és a bukástól. A munka önmagában. Ez a munka az írás. A férfi esőköpenyben ír. Mindenfélét írt. Cikket, verset, tanulmányt, regényt, útleírást, drámát. Írásait zajos elismerés és csepülő ócsárlás fogadta. Megírták róla, hogy Kókler, vásári csepürágó, az írás szegény tolnoka, bérszolgája, majd azt is, hogy izmos tehetség. Néha már ő is úgy érezte, hogy írt néhány tűhető sort. Franciául és németül olvas és beszél. Magyarul ír is. Mint a hal, vagy a néger, egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt, és szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger Londont nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött.
egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért. És Viktor Gorlicénél a fűbe harapott. És én kenyerek, füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon, és Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab, és néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemergett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak. Egy plakát virított, valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikén, majd valami speciális csinálunk. És egy fény folyton ordította baksör, és valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, és megálltam. És néztem magam körül. Akár a néger Londonban, mint a hal, a nápolyi halaskot, mint az ember nézhet itt a földön.

szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szálla is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérceforma kotyogásod, kicskottyod innepi ének, búss szívemnek szegénykének. Ha bánatin köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekel. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szentedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával.

Így és Gyula, a zene szavó. Egy szó, csak egyet ejtene. Abba vörösödik bele, azért feszül meg a zene, azért dadog, nem leli azt a szót. Egy messzi, még ember előtti tiszta szót szeretne kilökni. Azért van emlékkel tele szívcsordításig a zene, s vált annyi hangra, hasztalan, mert az a szó, az hangtalan. Aggastyánként azért dohog, hümmög, smorog, azért sipít úgy, mintha asztma rohamaiban fulladozna, nyelve hegyén volt, az imént majd nem kimondta az igét, a könnyítőt, az oldozót, azt az ember fölötti szót. Azért csillant föl a szeme, s kacagott már-már a zene, kezét tördelve, fölzokogva, azért fut hirtelen sarokba, mert elfeledte azt a szót, a rendtevőt, a fényhozót. Attól visít húrpattanásig, hogy a hátgerinc belefázik, attól nyúlik föl, s nyaklik össze, s fülel eszelősként a csöndbe, hallga mire is, hogy szeress, mert attól még boldog lehetsz. Egyszerre olyan önfeledten, mint boldog nők a szerelemben attól sikolt, majd nem megkapta azt a szót, attól hörög, mert aztán mégse jött. Attól fetreng, veti magát akár a vajúdó anyák, vagy az újszülött csecsemők, attól röhög, mint vadlovak és tégbolyultak, s vadfolyamok, ha mélybe hullnak, mint a megbördült nyári ég arcán a fénylő hasadék, ahogy fogát villantja egy szót, egy ég sugalta, egy távoli, tár még isteni ős szót szeretne ejteni, egy villámfényű hirtelent arról, hogy mit jelent annyi vágya a szívbe, annyi hittel, csak embernek maradni. Ezért törnek egymásra ismét, ismét futamok, dallamok, hogy egymásból kikényszerítsék ezt a szót, ezt a konokot. Fölsikolt egy-egy még segítség, mint ki szívébe tört kapott, aztán görögnek tova ismét, folyamban birkózó habok, meg annyi hasztalan hal. Mert kezdődik megint, mert nincs vég, mert megnelitán az is üdvét, ki a legtöbbről csak dadott.

mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kimeríteni, amit mi elviseltünk emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged hurjaival.

halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhúszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott Jan. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorra. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely, regő rejtem, fekete templomban fekete imád, hely, regő rejtem, fehér templomokban fekete imád, hely, regő rejtem, fekete templomban fehér imádságot, hely, regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágugó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, Dies iré, dies illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
Kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítása. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolája, s a tekintet semmiben néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunk annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, menj be, spokolva, szószóló, légy életünk közben járó. Küküllő angara, maros Mississippi. Küküllő angara, maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Urad, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnak! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingerztas és sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, az Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte alt, terte át. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágoston rendiek, fehérre meszert templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is, rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnalcsillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, míg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy délfelé. Héte-hé, héte-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszol a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénán. Héte-hé, csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítélet napi. Már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnál. Rikító, részpetúniá, szírmany, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalma, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamaz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak enni kell, csak enni kell, csak enni kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőzzük kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Új estve a pálya, föreg rá, de dinkoló, de mátká múmi, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világ végét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja szátad se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a haláltól. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkan íren sárfer lóran, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal földnek kisímul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangot, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe. Világból válni akarok,

kánya visándorma. A Nikó vizén, Kükülőn, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, és egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helybehely legények, másodtisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóré muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként ám a zenekar a Titanic fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak. Ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sársú sorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirossal úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vért.

kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő havasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak, arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj, pállott kazlai, végre! Lassan szenesednek az arcok, az élő hús sistergő szaga terjeng, az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. Odakünt komondor éj és csönd van. Csak Isten házi állatai vonítanak, a kutyák. Megkucorodva, szükölve nézik, hogy az ajtó félfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeil. Hideg. Öntve a

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve.
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még neked sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott.
1: Ilyesmi könnyen kitudódik.
0: Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Öj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Már biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

poți al portúi módra. Egyszer térens időn kívül egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, sohasem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzá. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem, mert nem kértem másikat. Rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róla felsfalá. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr. S hogy a szomorúság csak a máé. Nagyon is jól tudom én. De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pudra, hidegen? Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam, pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hideget. De ez hideg volt. Postulado.

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Illyés Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták, szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indisponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vályú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, és a kivételnek, mely holnapra talán szabály. Jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak. Mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közelek. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős ribék, ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mest. Építsd hordozható csónakjaidat, tört fejed ős sípon, új bicikli féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: János pap országa.
1: Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nemzet. Két élű kard, mely ha moccant, jobbra-balra sebb. S jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet, puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig harcosok nevét. Kin a német, minthogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbusula, cselszövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló fogánya, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dúlási, a pénzt nem kímélte, tudta, nem vész kárba semmi. Húzni fogja firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinom-dánom, keresztjén tivornya, hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagú, kalákon, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jósült szagán. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magát. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, jót ivott rá csobánygó. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit látta. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom adják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bor és búzát és baromfit, földeket is mellé, haluszámra jobbá gyűjtve, aki a kövér pusztákat ingyen megvizet. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót, minél több félé, ültesd a nyakat. Béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatta. ötödik, mit én tudom hívni. Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a király székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontát, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig adta. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláng, melyekért a jó magyar nép mindenét odakra, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, miről ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János pap ország.
0: Babicska!

Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, halatkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

húzzák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

elrejtezem a füstös szürkeségben. Igaz, köhögtek, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellapózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre!

az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül a telítődő ének.

0: Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek. Sőt, néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Ha néha eszembe tódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgyis jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a Holtak szigete, az unalmas szörnyvilág. Mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam. Ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amitől a lelkem émelyek, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen értem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos kuholása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig maradik, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik. Az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világot.
1: Eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne volt. Hogy kettőnknek valaha ez

a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennem téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítő. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. Húztél.

Bűnös minden időbe. Te szivárvány szemüldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémánt köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom, gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem.

Figyelem, figyelem! Figyelmeztetjük a szeretőket, ne mókázzanak jelképeikkel. Csintalanságuk haszontalan, jelenünktől idegen. Figyelem! Tekints le az érdekek zónáira. Ülnek ott hatalmas páncélmackók. Hasukban az apró szabványzacskók, mindben kereken 30 ezüst.